folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon képviseli, rögzítették. Hétfő estétől a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi médiában kitett bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Miután Békésvár megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral és Galambos Katalinnal a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. Elmondta, az akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget erősen háttérbe szorították eddig, eléggé atyáskodóan próbálták nekünk megmondani, hogy számunkra mi a jó. Hozzátette, ezen szeretne változtatni, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket is folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megérénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallott.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berecz Renátát hallják. Mai műsorunk első részében a véradások fontosságáról, véradási tévhitekről, közelgő véradó eseményekről is beszélgetünk Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgatóhelyettesével. Az adás második felében a Miskolci Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának reumatológiai osztályán elérhető robotterápiáról hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgató helyettesét, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy itt a véradások tekintetében volt egy kis fennakadás, ami aztán majd kiderül, hogy hogyan alakult, de szeretnénk felhívni a kedves hallgatók figyelmét arra is, hogy érdemes elmenni vért adni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Hol tartunk akkor jelenleg? Volt erről sajtóközlemény is, hogy a véradásra nagyon nagy szükség van, és hogy veszélyhelyzetbe kerülhet a vérellátás, a biztonságos vérellátás.
2: Jelenleg egy kicsit normalizálódott a terveink teljesítése. A véradásokat a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezete és a valamennyi vöröskereszt szervezet mindig egy leegyeztetett terv alapján végzi, és ugye a véradás tervezésének az a célja, hogy minél ütemezettebben és minél egyenletesebben tudjuk véradásra hívni az embereket annak érdekében, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak azok a vérkészítmények, amik ahhoz szükségesek, hogy a betegek gyógyulása zavartalanul megvalósulhasson.
1: És ez a nyári időszak általában okoz egyfajta fennakadást, ebben kevesebben mennek vért adni?
2: A nyár azért mindig egy sokkal nehezebb időszak. Ilyenkor mindig tapasztalunk némi visszaesést. Ennek többféle oka is van. Lehet egy ok az is, hogyha extrém meleg van, nagyon magas a hőmérséklet, akkor a közérzetünk is okozhat némi visszatartó erőt. Visszatartás lehet az, hogy ilyenkor azért az emberek többsége a szabadságát tölti szerencsére, és kipiheni az éves fáradalmakat. Ez okán nincs értelme nagyon szervezni munkahelyekre véradásokat, például. Nehezítés szokott lenni a nyári időszakban az, hogy a diákok is a megérdemelt szabjukat töltik, és nyaralással, szabadidős programokkal próbálnak feltöltődni és előkészülni majd a következő tanévre. Így az egyetemeken és középiskolákban szervezett véradások sincsenek, tehát egyrészt szűkül a véradó helyszíneknek a listája is, ahova mozgósítani tudjuk az embereket, másrészt pedig nehezebben elérhetőek az emberek abból a szempontból, hogy vagy nem tartózkodnak véradó helyszín közelében, vagy olyan a közérzetük, ami esetleg nem túl motiváló ahhoz, hogy ők eljönnének egy véradásra, holott jól felkészülve a legnagyobb nyári melegben is egyébként könnyedén tudunk segíteni, és tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy legyen elegendő vér.
1: Mit jelent az ebben az időszakban, a kánikulában, hogy jól felkészültem?
2: Hát a jó felkészülés leginkább azt jelenti, hogy kipihenten érkezzünk a véradásra. Ha módunk és lehetőségünk van, olyan napszakot és olyan helyszínt válasszunk, ilyenkor érdemes odafigyelni arra, hogy lehetőség szerint olyan közlekedési eszközzel közelítsük meg a véradó helyszínt, ami klímás. Jó, hogyha választunk egy olyan napszakot a véradásra, amikor nincs olyan extrém meleg. Számoljunk egy picit hosszabb idővel is. Érdemes, amikor megérkezünk a véradó helyszíre, egy kicsit aklimatizálódni. Tehát fontos, hogy megálljunk, fogyasszunk folyadékot. Még koncentráltabban kell odafigyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő folyadékbevitel. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minél komfortosabban tudjuk megvalósítani ezt a véradó eseményt.
1: Akkor most normalizálódott kicsit a helyzet, de hát ugye nem szabad hátradőlni, tehát mindenképpen továbbra is fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy érdemes elmenni vért adni.
2: Nagyon fontos, hogy folyamatosan végezzük a véradásra toborzó tevékenységünket. Szeretnénk kérni az embereket, hogy vegyék figyelembe azt, hogy még augusztusban is lesz egy 4 napos hosszú hétvége, még ott is érdemes egy kicsit előre gondolkodnunk, még várható azért olyan magas hőmérséklet is, ami esetleg azt eredményezheti, hogy kevesebben tudnak majd eljönni, mert nem szívesen mozdulnak ki a biztos otthoni nyugalomból, úgyhogy arra kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön el. Nagyon sok olyan véradót köszönthetünk a véradásokon, akik rendszeres és sokszoros véradók, nekik van egy olyan éves véradó naptáruk, amiben minden bizonnyal ők tudják, hogy férfiak esetében melyik az az öt esemény, ami nők részt szeretnének venni egy évben, és a hölgyek esetében is megvan, hogy ők melyik az a négy esemény egy rendszeres, sokszoros véradónál, ami leginkább majd ő megjelenik. A nyári véradások kapcsán nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon jó időszak azoknak a fiataloknak, akik valamiért még az iskolában nem váltak véradóvá, tehát érdemes esetleg a nyári szünetben, amikor két program között vagyunk, esetleg gondolni arra, hogy lehet, hogy ez egy jó alkalom most, hogy megpróbáljam a véradást, illetve azoknak is szeretnénk felhívni a figyelmét a véradásra most ebben a nehezített időszakban, akik egyébként csak egyszer-kétszer szoktak adni vért maximum, hogyha úgy érzik, ha lehetőségeik engedik, akkor ebben az időszakban még egy plusz eseményt iktassanak be, és az nagyon nagy segítség lesz, hiszen valóban a szlogenünk az mindig érvényes, és az igaz, hogy nem áll meg a betegellátás a nyári időszakban sem. Tehát a betegek valóban nyáron sem mennek szabadságra, történnek műtétek, vannak balesetek, mindannyian tudjuk, hogy a kórházakban az egészségügyi szakdolgozók folyamatosan végzik az életmentő tevékenységet, ez pedig a véradást nélkül nem megy. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy vegyék ezt figyelembe, vegyék komolyan a felhívásokat. Mi egyébként nagyon aktívan toborzunk a véradásra, több eszközt alkalmazva, úgyhogy küldjük az e-maileket, az SMS-eket, telefonálunk, a közösségi médiában jelen vagyunk, nagyon sokat jelent a média támogatók, és itt a Szent István Rádió és Televízió folyamatos támogatása is például. Úgy érzem, hogy aki valóban nyitott és szeretne segíteni, az megtalálja a módját, hogy tájékozódjon a véradó eseményekről.
3: Az Egri Markot Ferenc Kórházban is lett szervezve egy véradás. Annak milyen eredménye van? Mennyien mentek el vért adni?
2: Nagyon jól sikerült a véradás. Mi nagyon szépen köszönjük a kórház támogató együttműködését. A refektórium ebben a melegben, amellett, hogy egy nagyon illusztris és patinás, gyönyörű, szép terem, még hűvös is. Úgyhogy mi bízunk a kórház támogatásában, és reméljük, és ezúton köszönjük is az ő munkájukat, hiszen a helyszínbiztosításon túl egyébként saját eseményként hirdették meg a véradást, és komoly reklám és toborzó tevékenységet is folytattak, úgyhogy reméljük, hogy ez a közös útnak az eleje, és rendszeressé válhat az, hogy ott a kórházban is a dolgozók részvételében bízva, illetve akár a látogatók, a hozzátartozók részvételében reménykedve majd rendszeresen tudjuk szervezni ezeket az eseményeket.
3: Mennyire fontos a Vöröskeresztnek ezek miatt, a véradások miatt is a kapcsolatok kialakítása, ápolása, és hogy egyáltalán a megtartása, mivel hogy ugye a kapcsolatok révén akár a helyszínek biztosítva vannak, akár több ember tudnak bevonzani.
2: Igen, nagyon fontos. Egyrészt folyamatosan dolgoznunk kell azért, hogy minél több olyan helyszínt tudjunk bevonni ebbe a véradó mozgalomba megvalósítóként, ahová reményeink szerint olyan új véradó közösségek is, vagy olyan új csoportok is mozgósíthatóak, akik eddig távol maradtak a véradás ügyétől. Fontos, hogy ezek az új helyszínek lehetőség szerint vonzóak legyenek, fizikailag is, elérhetőség szempontjából is, megközelíthetőség rendkívül fontos, és hát nyilvánvalóan mindenkivel nagyon nyitottan és készségesen szeretnénk a kapcsolatot kialakítani a közös cél érdekében, hiszen a véradás ügye az ténylegesen mindenkinek az ügye. Hogyha csak a saját közvetlen hozzátartozóink körül tekintünk szét, is láthatjuk azt, hogy mindenkinek van legalább egy beteg hozzátartozója, a családjában, a baráti körében, a munkatársi közösségében, a szomszédságában, úgyhogy ez egy valódi jó közös ügy lehet, úgyhogy minél több féle szálon szeretnénk, minél erősebb kapcsolatokat mozgósítani annak érdekében, hogy lehetőség szerint folyamatosan, egyenletesen a mi általunk felállított terveket teljesítve tudjuk megvalósítani az eseményeket.

0: Mennyire vannak az emberek tisztában azzal, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elmehessenek vért adni? Vannak ebben tévhitek? És hogyha vannak, akkor mondjuk melyek ezek?
1: Tévhitek vannak mindig. Vannak bizonytalanságok abból kifolyólag is, hogy mit jelent az, hogy maradéktalanul egészségesnek érzem magam alapvetően. Van néhány olyan krónikus betegség, ami kapcsán mondjuk vélhetően azt gondolhatja valaki, hogy az már pont egy olyan egészségügyi probléma, ami neki egy ilyen igazolt távollétet is jelenthet. Mi azt szoktuk mondani, hogyha valakinek van olyan krónikus betegsége például, ami gyógyszeres kezelése teljesen tünetmentessé teszi az ő létét, mindenképpen jöjjön el a véradásra. Aki éppen nem volt mostanában beteg, el kell jönni, és regisztrálni kell. Nagyon fontos azt elmondani mindenkor, hogy a véradás maga egy szűrővizsgálat is. Nagyon szigorú protokoll szerint történik a kivizsgálás, az Országos Vérellátó Szolgálat kivizsgálást végző munkatársa bírálja el egy nagyon vaskos szabályrendszer szerint azt, hogy éppen ki aktuálisan alkalmas a véradásra abban az adott pillanatban. Mi a Vörös Kereszt részéről azt szeretnénk kérni, hogy jöjjenek el minél többen, próbáljanak megvért adni, és ott a helyszínen a kivizsgálótól már fognak olyan instrukciókat, javaslatokat kapni arra vonatkozólag, hogyha esetleg nem alkalmasak a véradásra abban az adott pillanatban, hogy legközelebb, hogy lesz-e számukra járható, vagy sikeres próbálkozás, illetve ha megvalósul a véradás, utána is még bizonyos lelet megkérhetnek, illetve kapnak is visszacsatolást arról, hogyha esetleg szükséges a véradás után az általános egészségi állapotukról.
0: Mitől félnek az emberek a legjobban egy véradás előtt, vagy akár közben, hogy mondjuk nem jön le időre, és hogy a tűszúrás az őket mennyire befolyásolja?
1: Hát különböző félelmeket hallgatunk meg a véradóktól egy-egy véradó esemény kapcsán, hogyha van alkalmunk elbeszélgetni erről. Sokakban van alapvetően egy félelem magától a tűszúrás. Is. Tehát nem szívesen nézik azt, hogy ha tűvel közelítenek a karjuk felé. Első véradónál a véradás szervező kollégák azért nagyon kedvesen, készségesen szoktak segíteni, és hát ott a szakdolgozó is, aki konkrétan magát a vérvételt végzi, a vérellátó szolgálat szakértő munkatársa is, ők segítenek abban, hogy ezt a félelmet valamelyest feloldják, és hát nyilvánvalóan támogatják abban az első véradót, hogy valahogyan leküzdje ezt. Gyakran mondják el azok, akik félnek és távol maradnak az eseménytől, hogy tartanak attól, hogy a hirtelen vérnyomás csökkenés hatására esetleg elájulnak, vagy megszédülnek. Ez is egy félelem szokott lenni. A vérvétel tulajdonképpen ugye a véradó ágyon zajlik, ott szakértő munkatárs, asszisztens végzi ezt a folyamatot. Mindig el szoktuk mondani, hogyha valaki fogyasztott elég folyadékot, hogyha a kivizsgálást végző szakember azt gondolja, hogy ő alkalmas most a véradásra, akkor ez egy alaptalan félelem, hiszen azért jut el ő már a vérvételi ágyig, mert azt feltételezi ott a szakértő csapat, hogy ő alkalmas most a véradásra, úgyhogy ettől sem kell igazából tartani. Fontos elmondani azt is, hogyha valakinek esetleg valamilyen okból kifolyólag, mondjuk első alkalommal nem lesz sikeres a véradás, akkor sem szabad eltántorodni, és bízunk abba, hogy legközelebb majd ez sikerül. Fog. Tehát, hogyha véletlen valamiért nem fejeződik be a folyamat, akkor ott a szakemberek nyújtanak ahhoz segítséget, hogy elmondják, hogy a felkészülést esetleg még milyen irányban érdemes kibővíteni ahhoz, hogy ez egy sikeres véradó esemény legyen a következő alkalommal.
0: Nagyon sokszor elhangzik az, hogy a megfelelő folyadékbevitel, de hát ilyenkor, ekkora kánikulában, és hát mondhatom azt, hogy ez extrém időjárási körülmény, mennyi az ajánlott mennyiség a vízfogyasztásból? Több egyébként, amennyit meginnánk egy nap alatt?
1: Hát egy kicsit érdemes megemelni ilyenkor a vízfogyasztás mennyiségét is mindenképpen, úgy, hogy függ a hőmérséklettől, attól, hogy klímás autóval érkezünk egy klímás helyszíre, vagy esetleg odakint a tűzőnapról érkezünk, meg mindenképpen érdemes többet fogyasztani.
0: Nagyon fontos szerepe ennek a véradásnak, ugye ezt említette is, hogy milyen programokat tudnak köré szervezni akár, vagy hova szervezik ezeket a véradó eseményeket, mivel készülnek az elkövetkező időszakban?
1: Sok mindennel készülünk, eleve az augusztus hónap is már izgalmasan indult, hiszen pont egy közösségi rendezvényre, a Felsőterkeny Rétes napra szervezett véradó eseménnyel indítottuk a hónapot augusztus 1-én. Próbálunk minél több helyre eljutni, és mindenki számára elérhetővé tenni a véradásokat. Fontos és nagy esemény lesz majd szeptember 5-én a retrovéradás, ami majd zárja az egész nyári programsorozatot, és azt fogja reményeink szerint megkoronázni majd. Egy valódi közösségi program, ami több évtizedet töretlenül valósul meg a Eger Hotel & Park szállodában, úgyhogy reméljük, hogy a véradóknak ez egy olyan kis ünnepe lesz össze, ami sokak számára kedvet kap majd esetleg így a meleg nyári időszak lezárását követően, hogy megpróbálkozzanak majd vért adni.
0: De még mielőtt ennyire előre szaladnánk, nézzük meg, hogy hova lehet menni vért adni ezen a héten.
1: Ezen a héten, 11-én kedden délután Bélapátfalván szervezünk egy véradást, szerdán 12-én a civil közösségek házában is lesz egy véradás, 12 és 15 óra között, 13-án és 14-én pedig Hevesvárosban, a művelődési központban szervezünk egy kétnapos véradó eseményt, csütörtökön 10-től 17 óráig, pénteken pedig 11-től 18 óráig várjuk majd a véradókat. Nagyon reméljük, hogy sokan el fognak jönni, nagyon jó egészségben szeretnénk köszönteni ott a véradókat, majd reméljük, hogy sikeresek lesznek ezek az események. 60-ban és Gyöngyös terület két munkahelyi véradó eseményt is szervezünk, ott ugye technikailag nem megoldható, hogy bárki csak úgy részt vegyen, de mi bízunk abban, hogy azok a bent lévő dolgozók, akik nincsenek szabadságon, szép számban majd ott is megjelennek.
0: Aki már eltervezte akkor, vagy kedvet kapott a jelen beszélgetés alkalmával, hogy elmenjen vért adni és segítsen további három ember életen, ők mit vigyenek magukkal, és elsősorban mivel készüljenek?
1: Mindenképpen, akik ellátogatnak most a véradásokra a nyár folyamán, kell, hogy bőségesen fogyasszanak folyadékot, étkezzenek a véradás előtt. Fontos, hogy elhozzák a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat. Ez mindenképpen nagyon fontos. Úgyhogy nyitottan és bátran várjuk a leendő első véradókat, a rendszeres véradókat is, és nagyon bízunk abban, hogy a nyár folyamán már ilyen sajtóközlemény nem kerül ki, és valóban felelősen sokan eljönnek segíteni a betegek érdekében vért adni.

0: A folytatásban Kunvári Gáborral, a Miskolci Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának gyógytornászával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Hogy a mozgásra, a tornára sokat figyel a stúdió vendége, Kunvári Gábor, arra lehet következtetni testalkatából, mert egy jó kötésű fiatalember ülök szembe. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást, Gábor.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást én is. Először is szeretném üdvözölni a hallgató közönséget, és örülök, hogy itt lehetnek.
1: És reméljük, hogy figyelnek egyszer majd arra, amit mi mondunk, mert hogy a közelmúltban a stúdió vendége volt Kardos Zsófia, a Központi Kórházhoz tartozó Szent Ferenc a kórház reumatológiai osztályának vezetője, orvosigazgató helyettes, és felhívta a figyelmet arra, hogy van náluk egy teljesen speciális, vagy még viszonylag újdonságnak számító robotterápia. És hát azonnal Kunvári Gábor nevét hozzátette, hogy ő mestere ennek, úgyhogy érdeklődjünk a részletekről. Fogok is, előtte azonban az érdekelne engem, hogy Gábor hogy került az egészségügy házatájára.
2: Hát megmondom őszintén, hogy úgy nem volt kifejezetten hatás, aminek én az útján módján ide kerültem volna, amire a családban nem volt senki korábban, aki egészségügyben dolgozott volna. Valahogy mindig is vonzott ez az irány a biológia, utána kicsit az egészségügy emberekkel foglalkozás, meg nekem úgy kicsit a sajátomnak éreztem a mozgást, rengeteget jártam le edzőterembe, és valahogy a kettő száll összefonódott, akkor a mozgása, hogyan lehet gyógyítani, és hogyan lehet másokon segíteni.
1: Nem maradt az, hogy csak a mozgás és edző legyek, hanem a gyógytornász.
2: Valahogy nem.
1: Ennek érdekében persze el kellett végezni néhány oskolát, ugye?
2: Ez szükség volt rá, igen. Hát annak idején én ide a Hermannba jártam, Miskolcra. Itt végeztem a középiskolát, és utána én Debrecenbe kerültem el, és ott végeztem el az egészségügyi karnak ezt a gyógytornász képzését.
1: Jól tudom, hogy a gyógytornászat ilyen, hát tulajdonképpen ilyen hektikus volt, amikor nagyszerű képzés volt itt Miskolcon is, aztán szünetelés, aztán utána megint, de arra határozottan emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt bizony hiányzik volt a gyógytornász, nagyon kevesen voltak.
2: Igen, voltak olyan időszakok is, ez mindig is hullámzott, hol platú volt, hol kicsit hullámvölgyek. Egy időben meg nagyon telített volt a szakmánk, azt is éreztem. Innen a miskolci képzésről megmondom őszintén, nem nagyon tudok mit nyilatkozni. Hogy hallásból ezt az visszajött az emberhez, de ugye én Debrecenben nekem ott a távolság miatt.
1: Igen, az
2: nem igazán én.
1: Mi a szépsége a gyógytornász szatnak?
2: Én szerintem egy nagyon-nagyon hálás szakma a miénk. Én már valahol inkább kicsit olyan hivatásnak érezném ezt, inkább mint szakmának. Az egészségügyben elég egyedülálló helyen vagyunk, én úgy érzem, mivel az összes team tag közül a gyógytornásszal találkozik a legtöbbet az ember. Egy-egy alkalommal is, meg hosszabb távon is a kezeléseknek köszönhetően. Nagyon sok időt töltünk el a beteggel.
1: Hát ugye műtét utáni feladatok vannak, vagy egyáltalán a mozgással kapcsolatos feladatok, amikor nem kell feltétlenül műtétre gondolni.
2: Igen.
1: De a legkülönbözőbb életszakaszunkban, meg probléma után is ugye bekerül a képbe, hogy úgy mondjam, a gyógytornász. A gyógytornászattal, gyógytornával egyáltalán amúgy is célszerű foglalkozni, még
2: abszolút
1: otthon is magának az embernek a karbantartásból kifolyólag, ugye?
2: Abszolút, igyekezzük is forszírozni, ahol lehet, mert ugyanolyan fontos szerepet kellene tulajdonítani a megelőzésnek, a problémáknak, ugye az időben elkapására, mint arra, hogyha már kiderül, hogy valami gond van, és akkor utána azt rehabilitálni, vagy utókezelni.
1: Mi a különbség a torna és a gyógytorna között?
2: A gyógytornába mi nagyon sok esetben bizonyos protokollok szerint haladunk. Vegyünk egy-egy műtéti esetet esetleg, egy traumatológiait, egy ortopédiait.
1: Ebbe segítek, otthon vagyok benne.
2: Otthon
1: például egy csípőműtét után ugye megjelenik a gyógytornász nem sokkal a műtét után a beteg ágyánál. És én apró pici mozdulatokat javasol.
2: Szépen fel van ez építve. Kezdetektől napról napra hogyan tudunk haladni a beteggel. A klasszikus értelemben vett torna az egy átmozgatásnak, vagy hogyha valaki tornász, akkor akrobatikus elemekkel kiegészített, gyönyörű szép történet. Nálunk itt kifejezetten arra van kiélezve, hogy melyik irányokba mikor kezdünk el mozgatni, azt milyen erővel, milyen mozgástartalom, ez hogy tudjuk fokozni, ahhoz, hogy az embert vissza tudjuk építeni a mindennapi életében.
1: Vannak alapszabályok, ugye, hát ahogy a sportolóknál a bemelegítés, meg kell tanulni, hogy mikor, mire koncentrál, mikor kell csak a talpat mozdítani, mikor lehet megemelni a lábat, stb. És hát ez is változik, pontosan az említett műtét után, vagy egy mozgás koordinációs zavarnál is mást kell alkalmazni. Tehát óriási felelőssége van a gyógytornásznak, mert hogyha erőltet valamit, akkor esetleg többet át, mint használ.
2: Így van, nálunk meg ez alapszabály, egy alapkövetelmény, hogyha nem is tudunk segíteni, semmiféleképpen ne ártsunk, tehát ezeket azért nekünk követni kell.
1: Egy-egy ilyen foglalkozás, vagy én nem tudom, foglalkozásnak, vagy kezelésnek mondom inkább, során egy egészen komoly kapcsolat alakul ki a beteg és a gyógytornász között.
2: Abszolút.
1: Figyelni kell a beteg minden rezdülésére, mert hogyha látja, vagy jelzi, hogy valami fáj, akkor ott meg kell állni, ugye?
2: Így van.
1: Nem is mindenki mondja el ezt szóban, mert megpróbál gyorsabban gyógyulni, regenerálódni, de akkor is figyelmeztetnie kell önnek arra, hogy jelezze.
2: Igen. Tehát mi nem csak úgy számon kérünk valamit a betegtől, nem csak lediktáljuk és várjuk azt, hogy teljesítsem, abszolút élő időben ott vagyunk, és akkor monitorozzuk azt, figyeljük a metakommunikációt neki, a mimikát, kérdezősködünk rengeteget, és korrigálunk benne. Hogyha valamit nem úgy csinál, vagy látjuk, hogy az irány neki nem a megfelelő, akkor mi abba belenyúlunk, és akkor megközelítjük más irányból, tereljük tovább.
1: A siker az, hogyha látják, hogy a sántikáló ember szépen kimegy a teremből, ugye?
2: És milyen jó érzés.
1: És nincs fájdalma, érzés. Mondjuk például így az van. Meg a másik. A gyógytornában hogy került be a robotterápia, amelyet ugye most már nem is tudom hány éve alkalmaznak, vagy 2 éve?
2: Hát valamivel körülbelül? Több, mint 2 éve. Ez már nálunk.
1: És egyáltalán mit értünk itt most mi robotterápia alatt?
2: Robotterápia alatt azt kell érteni, hogy van annak idején egy pályázat, sikerült elnyernünk 3 gépet a kórháznak. Ezek robotasszisztált, okos, modern eszközök, amik, hát azt tudni kell, hogy nem helyettesítik a mi munkánkat.
1: Sok nem is fogják
2: helyettesíteni, viszont sok esetben nagy részt megkönnyíti, a nagyfokú segítséget nyújt nekünk.
1: Hogy kell elképzelni ezeket a gépeket? Mekkora nagyságban, meg stb.?
2: Ó, hát nagyok. Van 2 kisebb gépünk, azok a felső végtagiak. Ezek
1: ez úgy működik, mint egy szobabiciklihez lehet hasonlítani?
2: Mondjuk. Van, amelyik egy szobabiciklire hajaz, van, amelyik inkább egy asztali gépre kiegészítő karokkal, eszközökkel, van, amelyik gyakorlatilag egy nagy érintőképernyő, mindegyik más-másra jó. Mi 2 felső végtagi gépet kaptunk annak idején, és 1 alsó végtagit. Mind a 3 gép egy amerikai székhelyű cégnek a gyártmányai, a Tyro Motion nevű cégnek, és ezek a gépek, hát nálunk már csak a fantázia neveik alapján fut, az egyiket a Myro-nak hívják, ő a táblagépünk, van egy Amadeunk, az gyakorlatilag az ujjak mozgásait igyekszik újra beindítani, tovább fejleszteni, erősíteni, az ilyen kis mágneses tappancsokat illesztenek az ujjbegyekre, úgy tesszük fel a beteget, a gépnek megvannak a hozzátartozó kis része, és akkor a mágnes rögzítőt tudunk vibrálni rajta, passzívan mozgatni.
1: És ezt milyen esetben kell alkalmazni, például degeneratív elváltozásoknál, reumatikus fájdalmaknál van kizáró ok, vagy vannak, van speciális eset?
2: Vannak kizáró okaink. A 3 gépre együttesen elmondható az, hogy pacemaker, hogyha van, akkor az már egy kizáró ok nekünk sok esetben. Epilepszia, amivel a képernyőn lehetnek hirtelen váltások, vibrációk.
1: Tehát akkor egy másfajta alapos vizsgálat is megelőzi ennek az alkalmazását.
2: Egy szakorvosi vizsgálattal indul az egész, és akkor ott döntik el, hogy a beteg alkalmas lesz-e hozzánk érkezni a gépekre majd.
1: Ez az újdonságok körébe tartozik még mindig, ugye?
2: Abszolút. Itt nálunk meg még inkább. Annak idején ez már Dunántúlon Pest környékén azért egy 3-4 évvel előrébb járnak hozzá. Képest még ebből a szempontból, de érkeznek felénk is.
1: El kellett menni ott elsajátítani a tudományát, hogy kezelje az ember, vagy ez nem volt szükséges hozzá?
2: Nem volt szükséges,
1: de meg kellett tanulni kezelni nyilván.
2: Meg kellett tanulni. Kaptunk egy alap útbaigazítást, erről lejöttek hozzánk különben, tehát itt helyben volt, és akkor ott
1: milyen? Mit vált ki például ez a robotterápia? Korábban hogy volt? Ugye az ujjakat itt említette a mágneses, ezt láttatni is tudjuk. Ezt korábban mikor alkalmazták, és amikor belépett ez a robottechnika, mit váltott ki?
2: Hát ezt meg tudtuk mi is csinálni, gyógytorna keretein belül, ezért a passzív mobilizálás az ment mindig is, mi is kértük a feladatokat és koordinációs kézügyességi feladatokat, nem váltja ezt ki, viszont nagyon pontosan be lehet állítani a gépnek azokat a határokat, hogy meddől meddig dolgozni, és azt folyamatosan tudja csinálni, tehát nincsen benne hiba százalék, valamint ad visszajelzést a betegnek, hogy mondjuk ez a nyújtásom éppen, hogyha az újakat nyújtja a gép, az hány százalékba sikerült neki magától megcsinálni, ez visszamérhető, tehát profil szerint, név szerint a betegnek el tudjuk menteni azt, hogy első alkalomtól kezdve alkalomról alkalomra hogyan alakult, hogy javultak az eredményei. Tehát látja, van visszajelzés, motiválja, ebben nagy segítség nekünk.
1: Most korábban elment a páciens önhöz, és akkor ezt mechanikusan kellett az ön segítségével, ugye, csinálni. Igen. Meddig tartott általában, nyilván esete válogatja, vagy egyénektől függ, de a robot terápiához akarom inkább hasonlítani, hogy időben ő hamarabb ér el eredményt? Tehát robotterápiának az alkalmazása ilyen szempontból célszerűbb?
2: Nehéz ezt így megmondani, mert rengeteg egyedi esettel találkozunk, azonos kórképen belül is hatalmas a skála, amin belül ki, hogy érkezik éppen hozzánk, milyen állapotban. Akinek erre van szüksége, annak nagyfokúan meggyorsítja a felépülését. Tehát akit be tudunk forgatni, tudjuk vele csinálni a gyakorlatokat, alkalmas rá, annak megkönnyíti a dolgát.
1: Eszembe jut egy eset. A hüvelykújja az illetőnek, hüvelykújjában valami eltörött. Majd 3 hónapig gipszbe volt a hüvelykújja, meg a fél karja is. Utána el kellett kezdeni a gyógytornát. És arra panaszkodott, hogy ahogy az ujja lemerevedett a 3 hónap alatt, hogy a pici apró mozgással, hogy újra visszanyerje a régi mozgást, szakadt a víz róla, meg majdnem sírt, mert olyan fájdalma volt a legapróbb mozdulatnak is. Igen. Na, ebben az esetben még robotterápia nem volt, de itt például lehet alkalmazni ilyen esetben is a robotterápiát?
2: Abszolút lehet, segíthet neki benne, viszont nem váltja ki azt, amikor belenyúlunk mi is manuálisan. Lágyrészt kezelünk, kötőszöveteket kezelünk, kimozgatjuk az ütéket. Tehát erre mindre szükség van, de itt a gép közbe jöhet azzal, hogy mondjuk egy vibrációs terápiát már tudunk vele csinálni. Bizonyos frekvencián, bizonyos intenzitással vibráljuk a kezét a betegnek, ami kimutatottan spazmus csökkenti benne, fájdalmat csökkenti, és ellazítja az izmokat. Tehát megad egy olyan pluszt, ami kiegészíti a mi munkánkat.
1: Azért kérdeztem, pont a fájdalom miatt kérdeztem, mert ugye, ha ön segíti ezeket a mozdulatokat, akkor azt rögtön érzékeli az ember, és tud jelezni, hogy most fáj. Igen. A gépnél hogy van ez? Hát csinálhat, vagy gerjeszthet olyan mozdulatot is a gép, amikor ez a bizonyos vértizzadás is előjön, és ott nem tud mit csinálni.
2: Igen, igen, hál' Istennek gondoltak erre is, tehát ezek nagyon modern eszközök, nagyon okosak, jól ki vannak találva.
1: És
2: én
1: a fájdalmat
2: minden
1: is.
2: Egyes betegnél beállítom azt a passzív mozgástartományt a kézbe, amin nem tud túllépni a gép. Mi megszabjuk a határokat a gépnek, hogy mettől meddig dolgozhat, és akkor azon belül fog, és nem lépi át sose.
1: Azt mondta, hogy 3 gépből 2 felső végtagokra vonatkozik, 1 alsó. A felső végtagnál mi a leggyakoribb?
2: Nálunk most per pillanat úgy néz ki a tapasztalat, hogy fogadunk bejárós betegek is, tehát ambuláns betegeink is vannak, meg az osztályos betegeinket látjuk el, a 2 mozgásszervi osztályunkét főleg. Rengeteg időt töltöttem lent, és a beteganyagnak a közel 80%-a sztrókos betegünk volt. Vagy másik neurológiai kórkép, akár egy szklerózis multiplex, akár egy Parkinson, és a felmaradó 20%-unkban voltak vegyesen reumás betegek, traumás betegünk is érkezett korábban. Tehát nagy részt a neurológiai kórképek, én azt mondanám is, és kiemelkedően a sztrók.
1: Érdekes, a Parkinsont említi, hát a Parkinsonnál pont a mozgást kellene megakadályozni. Itt meg a mozgással gyógyít, nem?
2: Így van, így van, így van. Nincs a Parkinsonos betegünknél a Lexó jött szóba, tehát ott neki a járással volt probléma, és ott próbáltuk visszaadni a helyes mozgás mintát neki.
1: Az is eszembe jutott, hogy ha már a sztrók meg a Parkinson itt megemlítettük, hogy akkor ugye ezek ilyen apró motorikus mozgások is, tehát például a demencia kezdeténél is lehet használni.
2: Abszolút,
1: majd.
2: Igen. Igen, igen, nagyon sok interaktív feladat van benne, az Amadeunkban is, a mágneses új mozgatósgépünkben, viszont a Májról, ami gyakorlatilag egy nagy érintőképre, ez a rengeteg kognitív fejlesztő funkciós feladatunk van, tehát abszolút a gondolkodás serkenti nekik, és ezt megelőzésképpen,
1: hát vagy szinten borzasztó nagy a, úgymond vendégkör, gondolom, nagy, ugye?
2: Nagy.
1: És az irány, hogy egyre inkább a robotterápia felé tendál a beavatkozás, vagy ezt az orvos dönti el, hogy mikor, melyiket kell alkalmazni?
2: Abszolút az orvos fogja ezt eleinte eldönteni, ugye ez neki a hatásköre, neki a kompetenciája, viszont így, hogy már híre mentek ezeknek az eszközöknek, meg, tehát azért mi is próbáljuk ezt egy kicsit terjeszteni, előadásokat tartottunk
1: most,
2: itt, meg úgy, ahogy mi is csináljuk, sokan érkeznek már úgy, hogy hallottak róla, hogy ilyen van nálunk, és vagy ambulánsbetegként szeretnék ezt igénybe venni, hogy olyat is hallottunk már, egy gyakori, hogy osztályra úgy szeretnének bekerülni, hogy kifejezetten a robotika miatt. Mert hogy nem tudnák megoldani a bejárást, mert itt a régióban elég egyedülálló nálunk, hogy ilyen lehetőségek vannak. Úgyhogy egyre
1: ketten
2: inkább.
1: Gyakorolják ezt, ugye? Vagy ketten alkalmaznak?
2: Nagyon nagy részt ketten. Tehát én azt mondom, hogy nekem van egy kollégám, a Batta, mert Görkön elejétől kezdve szinte fele-fele megosztásba ezt ketten csináljuk, amióta itt vannak a gépek.
1: Az így kapcsolatot, van. Amit a beszélgetésünk elején említett, a beteg és ön között, miként befolyásolja ez a robotterápia? Befolyásolja egyáltalán?
2: Én nem érzem sokkal különbnek a kapcsolatot, ami egy robotterápiás kezelés alatt alakul ki, meggyógyulnak, ugyanúgy figyelnem kell folyamatosan. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy bekapcsolom a gépet, és akkor én onnantól mosom kezeimet, és akkor csinálja. Tehát itt is monitorozni kell, nézem a visszajelzést, ha kell, állítok, rengeteget kérdezősködök, szokták szeretni is. Úgyhogy itt ott kell lenni fejbe, és tehát a kontaktnak meg kell lenni ugyanúgy.
1: Amikor egy ilyen kezelés véget ér, akkor ez nyilván egy bizonyos időintervallumra megoldja a bajt, a fájdalmat, a gondot, de ilyen szinten tartó jelleggel is lehet alkalmazni?
2: Abszolút, és szoktak is visszaérkezni hozzánk. Egy-egy újabb, frissebb sztrókos beteggel ott az elején, frissen a melegébe, akkor igyekszünk haladni. Nagyon fontos az időfaktor, igyekszünk a lehető legjobb állapotba feltornázni őket a gépek segítségével, meg a többi kezelés segítségével, míg egy régebbi visszajáró sztrókos betegnél inkább a szinten tartás, inkább a leépülésnek a megakadályozása, akkor tervezetten időközönként visszajárnak hozzá.
1: Hát jó, hogy van ilyen gépünk, meg büszkék is lehetünk rá, meg azokra a szakemberekre, akik ezt működtetni tudják, mint Kumbári Gábor gyógytornász, akivel az elmúlt percekben beszélgettem itt a robotterápiáról, amely most már egyértelműen itt a Szent Ferenc Kórház nevéhez kötődik, már ami a regionális meghonosítását illeti. Köszönöm, hogy bejött.
2: Köszönöm én is.

Elhangzott műsorunk első felében Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgató helyettesével beszélgettünk, majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a budapesti Szent István Bazilikába augusztus 9-én vasárnap, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált a Szent Misén. Adta hírül az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A bíboros több mint három hónap után, május 24-én, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. Így fogalmazott a vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról szólt. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek és szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, így nyilatkozott. Nem tudok elégszer köszönetet mondani és elégszer elmondani, mennyire hálás vagyok nekik. Ez egy olyan erős kapcsolat, amely meghatározza az életemet. Azt kívánom, mindenki tapasztalja meg ennek az erejét. Köszönöm, ha nem fáradnak bele az imádságba. Magam is igyekszem viszonozni azt. Fogalmazott a bíboros. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Keresztény Demokrata Néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A felhívás szerint a média tanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar keresztény demokrácia alapelveit, értékeit, így különösen a keresztény értékrend és kultúra, a hagyományos családmodell, a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét. Miután a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitika mentes alapon képviseli, rögzítették. Hétfő estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi médiában kitett bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Miután Békés vármegyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral, és Galambos Katalinnal a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. Elmondta, az akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget erősen háttérbe szorították eddig, eléggé atyáskodóan próbálták nekünk megmondani, hogy számunkra mi a jó, Hozzátette, ezen szeretne változtatni. Az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket is folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megélénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit. 2026. augusztus 10-e van, hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk, majd Rostás László, Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri Vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri Vár aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bemutatkozást kérnék, szervusz.
1: Dénes Albert vagyok, szervusz. Budaörsi lakos egyébként jelenleg, és 1990 óta bogarazom. Ezt így szoktuk mondani, tehát aki a Szent János Bogár közösség tagjaként valamilyen tevékenységben részt vesz, az bogarazik, vagy bogaras. És hát én beleszülettem a Szent János Bogár közösségben, a szüleim többek között megalkotói voltak ennek az egész közösségnek, elgondolásnak. 1990-es évek elejétől Dunakeszin, akkor ott éltünk, és most itt jelenleg Miskolcon vagyunk, családos táborban, mert hogy én is felnőttem közben, és a 6 éves Albertből lett egy idősebb ember, családos ember, úgyhogy most éppen a bogártáborok műfajából a családos műfaj keretein belül táborozunk itt Miskolcon a jezsuitáknál.
0: Miért is jó ehhez a közösséghez tartozni?
1: Ez egy jó kérdés. Van egy ilyen kvázi, szintén ilyen sajátos fogalom, az a, hát hogy ilyen bogaras kereszténység, vagy bogaras, Szent János bogaras karakteren belül kereszténynek lenni, az, hogy is mondjam, egyfajta, legalábbis a 90-es években ez egy idézőjelben, tehát szabad ilyet mondanom, egy kicsit ilyen innovatívabb, ugye rendszerváltás követő ilyen felébredésből indult, és egy ilyen innovatívabb, emberközelibb, testvérközelibb, Jézus közelibb, nem tudom, egyház közelibb kereszténységet jelentett, a gyerekeknek és a szülőknek az értékeit megőrzendő céllal, ha szabad így mondani. Tehát a szülők azt ismerték fel, hogy kinyílt a világ, úgymond vannak mindenféle lehetőségek, de ugyanakkor vannak veszélyek is, és valamit kell azért tenni, hogy a fiatalokat, hogy így mondjam, a vágányon tartsuk, vagy a sineken egy megfelelő irányba, és végül is, tehát ez egy nyíltan vállalt dolog, keresztény, Jézus közeli, azt is szoktuk mondani, hogy Jézus a főbogár, a legfőbb bogár, a Jézus, mert ugye a táborokban mindig ugye vannak főbogarak, vezetők, tehát kialakult egy ilyen kicsit, mint a cserkészeknél, egyfajta ilyen hierarchia, bogárvezetőt, bogártáborvezető, stb. Na hát, nekünk a Jézus a legfőbb Szent János bogár, akit követni kell, ez egy ilyen etalon. És hát most például konkrétan a családos táborban, ez akkor született meg, amikor már valahogy az első generációk túl voltak a gyermekkori táborozásaikon, túl voltak az ifikori táborozásaikon, ezt követően túl lettek a vezetési tapasztalataikon, majd végül megszülettek, létrejöttek a párkapcsolataik, házasságaik, és megszülettek a saját gyerekeik, és most már nem tudnak vezetőként mások gyerekeire úgymond vigyázni, vagy táborban vezetni, de a saját gyerekeiknek, a saját közösségüknek a nyári tábor keretein belül megteremtik azt a fajta milliót, és egymás között azt a családok közti kapcsolatot, amiben, hogy mondjam, Krisztusban növekedhetünk, vagy egyszerűen megoszthatjuk egymással a különböző nehézségeinket, gondjainkat, és így tovább.
0: Nagy ez a közösség?
1: Szerintem viszonylag nagy, ugye Pest környéken, Budapesten, agglomerációs településeken laknak többnyire fiatalok, fiatal családosok, ugye van, aki idősebb, tehát azért itt van 40-50 körüli emberek is, vannak olyanok, akik sokkal később találkoztak a Szent János Bogárral, tehát hogy mondjuk nagyobb gyerekük ment táborba, ő teljesen úgymond a civil szférából küldte a gyerekét táborra, hogy hú, de jó, itt egy nyári tábor, katolikus vagy keresztény tábor, akkor ide elküldi a gyerekét, és aztán végül elment családosba, mert mondjuk voltak még kisebb gyerekei, akikre jó, ha esetleg egy gyerekvigyázó egy picit vigyáz, amíg a szülők beszélgetnek, értelemszerűen, tehát valaki így került be, de mindenki a kezdetektől fogva, és közösség létszáma jelenleg, hát most itt azt hiszem a táborban vagyunk ilyen, hát egy csoportban van 4 család, tehát 4 házaspár, és csoportból pedig hát elég sok van, talán 7, tehát az 28 pár, tehát az durván 30 körüli család, és családonként 2-3-4 gyerek, de például 4 gyerekesek most itt nagyon magas számban vannak. Utána van sok hármas is, és többnyire fiatalok még, ahol mondjuk 2 gyerek van éppen.
0: Mi volt az idei tábor programja?
1: Az idei tábor programja, ez egy összetett program volt, nagyot akartunk, hogy mondjam, meríteni, úgyhogy azok, akik megírták ezt a kis programfüzetet, annak a, hát most a pontos címét, motóját nem fogom tudni idézni, de az alapvető az a bennünk lakó gyermek. Isten gyermek, bennünk lakó Isten gyermek, ugye Krisztus is mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, gyermekeké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem válik gyermekké, vagy nem tud olyan lenni, az nem méltó a mennyek országára. Tehát itt azért elég sok ilyen gyermekes mondat van az evangéliumokban. De, hogy ez ne legyen most ennyire közhelyesen lehet, hogy hangzik, de ugye itt azért látni kell, hogy itt azért komoly pszichológiai mély bányászat zajlik a csoportokban. Azért is vannak kis csoportok, mert hogy legyen idő mindenkire kis létszámban, tehát kis létszámú csoportok, tényleg négy házas pár beszélget, 8 fő gyakorlatilag. És hát a programblokkok, ezt így hívjuk, az egy-egy napra kitalált programblokkok, azokban különböző irányokból közelítjük meg ezt a tematikát. Ehhez mondjuk akkor pár pontot tudok mondani, tehát gyerekkori sérüléseink, gyerekkori, akár szüleink okozta sebek, traumák, nehézségek, azokon való túljutás, szülőkkel való viszony, megbocsátás, a bennem lakó gyerek felismerése, a saját gyerekeimben való szembenézés önmagammal, Jézussal, és így tovább. Tehát ez a... Nagyjából így ez, most nem szeretném jobban kifejteni, de ez a téma. Tehát a gyermek, gyermeknek lenni, Isten gyermeknek, és azt a csomagot, amit az ember kapott, terhet csomagot, nem szándékkal, de egyszerűen az élet ilyen, azzal valamit kezdeni.
0: Nagyon szépen köszönöm, és további jó táborozást kívánok.
1: Köszönöm szépen, nem is köszönjük.

0: Feketéné dr. Hegyi Kéri Ágnessel, a Szent János Bogár tábor helyi szervezőjével, tábor vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz.
0: Milyen az idei tábor?
1: Kezdeném onnan, hogy a családos táborban az a szokás, hogy minden család vállal egy táborvezetést, esetleg kettőt. Ez a 9. táborunk, és tavaly úgy gondoltuk, hogy megérett arra, hogy mi szervezzük, koordináljuk, vállaljuk ezt a szolgáltat, hogy összefogjuk a családokat és a programokat. Az első családos táborunkban, hogy mondtam, 9 évvel ezelőtt egy másik család hívott minket. Én 14 évesen kezdtem el Szent János bogarazni, akkor én még ifi táborba mentem el, és így kerültem bele, utána fiatalként, egyetemistaként, fiatal felnőttként visszajártam és vezettem csoportokat az ifi táborban. Amikor pedig megszületett az első gyermekünk, egy éves lett, akkor mondták így az ifi táborban megismert, velem együtt bogarazó, kezdett bogarazni anyuka, mert akkor ő több gyermekes anyuka volt, hogy na, akkor most gyertek el, mert itt az ideje, hogy becsatlakozzatok a családos táborba. Mondhatni, hogy a gyerekeink így nőttek fel, tehát folyamatosan minden évben jelen voltunk, és így beleszülettek, belenőttek ebbe a táborba. Hogy mi is a Szent János Bogár, nehéz lenne megfogni, inkább csak, hogyha eszembe jutnak szavak, akkor mondhatom, hogy közösség, hit, vidámság, játék, szent lélek, kiszakadás a hétköznapokból, Isten országának a megtapasztalása, és ez vágy volt bennem, meg most is egy vágy, hogy megéljem a férjemmel azt, hogy közösségben, de mégis kettesben is tudjunk lenni, hogy lélekben Isten felé tudjunk fordulni, rá tudjunk koncentrálni, kiszakadjunk a hétköznapokból, de mivel családosok vagyunk, ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy most 5 napig akkor a gyerekeket otthon hagyjuk, vagy nagymamákra bízunk. Jönnek velünk a gyerekek, amikor mi blokkozunk, úgy hívjuk, hogy programokon vagyunk, akkor gyerekvigyázás van, délutánonként pedig a gyerekekkel együtt kirándulás van, különböző programok, családi vetélkedőkken vagyunk együtt. Én azt látom most, a férjem, aki amúgy református, tehát nem katolikus, hogy ő is szó nélkül jön, nem kell biztatni rá, és a gyerekeink is nagyon élvezik ezt a tábort, és ez ilyenkor nekem egy nagyon nagy erőt ad arra, hogy jövőre is jöjjünk, és folytassuk ezt a dolgot.
0: A gyerekek és a gyermeki lét hozzáállás a tábor egyik mottója is, ugye?
1: Igen, ez a Szent János Bogárnak az egyik, hát, hogy mondhatjuk, hogy élménypedagógia, olyan értelemben játékpedagógia, hogy a játékok, az önfelett nevetés segít minket abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, a társunkat, hogyan viselkedünk közösségben, mások hogyan viselkednek közösségben, és hogy megtapasztaljuk azt az Isten szeretetét az emberek által, amit a közösség által, az elfogadás, hogy ugye a Szent János Bogárban, hogy a fényünkkel világítsunk az Isten szeretetét, amit a szemünkbe ég Isten sugarait szórjuk szerte szét, de egy másik ilyen mottóban van, hogy a teljes elfogadás, a másik teljes elfogadás, hiszen ő is Isten teremtménye, én is Isten teremtménye vagyok, és hogy ketten egymást elfogadva tudunk töltekezni, fejlődni, növekedni Isten felé vezető úton.
0: A szervezésben mik voltak a legnagyobb kihívások?
1: Ez egy 120 fős tábor, ami a tavalyihoz képest kisebb, mert tavaly 150-160 fős volt, úgyhogy mondhatni kisebb volumenű volt. Most jelenleg 21 család van, de a 21 családnak 63-4 gyermeke van jelen a táborban, és ugye a gyerekvigyázókat megszervezni korosztályok alapján, de én azt gondolom, hogy ez egy szolgált, és mindenki beletette, tehát, hogy tényleg minden család hozzátette a részét, külön volt tímünk, a gyerek a programra, a gyerekvigyázók segítésére kidolgoztunk egy programot, a témát mindig egy tím dolgozza ki, önkéntes évek óta összeáll egy pár anyuka, apuka, és akkor kidolgoznak egy füzetet, egy program születik. Idén a Isten gyermekei vagyunk, volt a programunk, vagyis a blokkoknak, ezt jártuk körbe, és hát ez operatív szervezés, de minden programban én tényleg azt hiszem, hogy támaszkodtunk egymásra, és hát így születik meg a tábor. Így lesz az, hogy közösen mindenki élvezi.
0: Hogy lehet valaki Szent János Bogár tag?
1: Hát ez nagyon egyszerű, jelentkezni kell a táborokba. Idén is a honlapon, a Szent János Bogár közösség honlapján megjelent a felhívás. Január-februárban tette ki az iroda, hogy Save the Date, családos tábor, és Mezőkövest mellől egy család nézte a honlapot, rátalált a táborra, és ő az első táboruk így a családos közösségben. Illetve bele lehet nőni is ebbe a táborba, úgy, ahogy én már említettem, a gyerekként, és akkor fiatal családosként vágyik az ember ennek a megtapasztalására, ennek az élménynek is, ezt a továbbadására a gyerekeknek, és úgy is van, hogy a gyerekek elmegy valaki egy gyerektáborba, és utána a szülők eljönnek, mert megtetszik nekik.
0: Úgy látom, mindenféle korosztályban vannak itt gyerekek is.
1: Igen, egészen pici baba is van, talán egy éves a legkisebb. Van olyan anyuka, aki következő hónapban fog szülni a harmadik gyermekét, és az a jó ebben a táborban, hogy a nagyobb gyerekeink már vigyáznak a kisebbekre, tehát 14-16 éves gyerekek már nem csak a tesóikra, hanem más táborozó gyerekekre is vigyáznak, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy a családok így együtt tudnak lelkileg töltekezni.
0: A 90-es évek óta tart ez a táborsorozat, tehát mondhatjuk, hogy egy nagy-nagy baráti társaság is valahol, tehát hogy azért ezek a táborok összehozzák az embereket.
1: Én azt gondolom, hogy a baráti társaság meg a közösség között, katolikus közösség, vagy valamilyen vallási közösség között azért különbség van. Inkább azt mondanám, hogy a Szent János Bogár egy nagy közösség, egy nagy bogár család, és abban nyilvánvalóan születtek barátságok, születtek házasságok, születtek a házasságokból a gyermekek, de nem ez az elsődleges cél. És addig jó, amíg nem csak barátok jönnek el egy ilyen táborba, hanem az a cél, hogy Isten felé forduljunk, és a másikban felfedezzük Istent, és kiszeressük belőle a jót, akkor válik igazán jó táborra. De valóban az 1990-es évektől van ez a tábor. A gyerektábor, úgy tudom, hogy 5 gyerektábor van, mindig más helyszínen van az országban, 2 ifi tábor szokott lenni a nagyobbaknak, és annak idején, amikor én még fiatal felnőtt voltam, akkor Ősbogár néven futott a fiatal felnőtteknek való tábor, és a családos tábor, tehát így mondhatni, hogy a teljes korosztályt lefedik a Szent János Bogár táborban a résztvevők, vagy akik részt tudnak venni Szent János Bogár táborban. Biztatok mindenkit, hogy aki még nem volt, vagy a gyermekét szeretné elküldeni, próbálja ki, mert hatalmas élménnyel gazdagodnak a gyerekek is. Olyan megtapasztalásra a hitnek, ami nem mondom, hogy kézzelfogható, de hogy élményszerű, és egy életre szól, és tényleg nagyon sokat segít a hitben való fejlődésben.
0: Sajgó Szabolcs, atya, gondolatai közül mit viszel haza magaddal?
1: Inkább hogy mit viszek, ha lehet azt mondani, a programunkból, vagy amit, hogy a bennem élő gyermeket Isten nagyon szereti, és hogy ezzel szemmel nézek magamra, a házastársamra, és a gyerekeimre is ezzel a szeretettel is. Hát Szabolcs ugye szavaival mindig sokat jelentenek a prédikációi, a jelenléte, az, hogy a családok fordulhatnak hozzá, a gyerekek, a házaspárok, hogy beszélgethetünk, de ugye nem egyedül van jelen ebben a táborban, hanem 4 tábori papunk is van, ami egy nagyon szerencsés helyzet, hogy tehát rajta kívül szerencsére még 3 tábori papunk is van, Koronkai Zoltán jezsuita atya, Kutas Attila atya, illetve Papler Pál atya.
0: Hol lehet még több információt szerezni ezekről a táborokról?
1: A Szent János Bogár közösség a Facebookon is rajta van, ott is meg lehet találni, illetve a honlapjukon is, és a jezsuita, azt hiszem, havonta megjelenő szívújságban is rá lehet találni a Szent János Bogárra, ott is megjelennek a jelentkezési felhívás a honlapon is, és a Facebookon is közé teszik.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.

0: Sajgó Szabolcs jezsuita atyát köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
0: Milyen az idei tábor?
1: Nagyszerű. A Jóistennek a leleményessége, fantáziája minden helyzetre tud valami csodát felkínálni, csak mi legyünk rá nyitottak és készen befogadni.
0: Az idei téma Isten gyermekei vagyunk. Erről néhány szót kérnénk a hallgatóinknak.
1: Igen, ez egy családos tábor, tehát 22 család, összesen 120-an vagyunk a gyerekekkel, gyerekvigyázókkal együtt. És annak az ismerete, hogy mindannyiunkat nagyon meghatároz a gyermekkor, és ez sok esetben befolyásolja, hogy gondolkozunk a Jóistenről. Ugye ebben a témakörben van sokféle beszélgetés. Arra is kifuttatva, hogy tulajdonképpen mi vagyunk Isten képmásai, nem ő a mi képmásunk, tehát hogyha az élet így úgy torzítja bennünk az ő képét, a vele való kapcsolat tudja tisztítani, és egyben igazából közelebb hozni saját magunkat önmagunkhoz, és igazából azzá lenni, akik vagyunk az ő képmásaiként. Szóval ez is egy, aztán az is, hogy egy bennünk a gyermek. Persze az életet azt a szüleinken keresztül kaptuk, de minden élet forrása a mennyei atya, és hogy gyakorlatilag ezt is sem szabad elfelejteni, amikor visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy a szüleinkre a Jóisten bizalma, hogy rá bízott bennünket új életet, hogy ők neveljenek bennünket, és hát nem tökéletesek, de ő nem adta föl akkor sem az igazi szülőségét, tehát az ő gyermekei vagyunk, tehát miközben gondolkozunk arról, hogy vajon milyen sebeket kaptunk egy gyerek korunkban. Nem szabad elfeledkezni, hogy mindig ott volt mellettünk a mennyei atya, a teremtő, az igazi atyánk, akinek igazán a gyermekei vagyunk, és hogy mit is jelent ez a gyermekség. Ez nem egy statikus, hanem egy végtelenül dinamikus kapcsolat a szülő-gyermek között, és hogy valahogy erre fókuszálni, mert akkor ez az összes sebünket és mindenfélét tud relativizálni, és felszabadulunk arra, hogy tényleg gyógyuljunk, és hogy a helyes irányba kezdjünk el növekedni, és tényleg elsősorban az Istentől kapott szabadságban tudjunk növekedni, és ne legyünk mindenféle rossz tapasztalatnak a fogjai. Ugye arról is mondhatjuk, hogy arról ismerjük meg, hogy valóban a Jóistennel kerültünk kapcsolatba, ha imádkoztunk, hogyha az imádság során és az imádság után azt tapasztaljuk, hogy valahogy növekedett a szabadságunk, valahogy kiegyenesedett a gerincünk, valahogy jobban önmagunk tudunk lenni, na akkor a Jóistennel találkoztunk. Ha ez nincs, akkor csak valaki képzelt, valakivel találkoztunk. Mert Isten, akinek nem csak azért teremtette maga képére, hogy na hát egy végtelen lehetőséget nyisson meg, hanem hogy az ő életét ossza meg velünk. És az isteni életet élni Isten nélkül nem lehet. Tehát azért annyira fontos mindenkinek az életében az imádság. Ma, amikor beszélgetünk éppen Vienai Szent Jánosnak van az ünnepe, és az ő egyik mondása ugye a Zsolozsmában is visszhangzik, hogy hát az embernek, aki Jézushoz társult, előbb-utóbb föl kell nyíljon a szeme arra, hogy az igazi hivatása az, hogy a földi életben imádkozzon és szeressen. Imádkozzon és szeressen. És hogy az ima nem más, mint az Istennel való egyesülésünknek az útja. És hát akkor nem is tud az ember más tenni, mint Isten szeretetével szeretni önmagát is, a környezetét is, a legnagyobb gazembert is, akiről szintén érvényes Jézus szava, akivel kapcsolatban, amikor mondja a kereszten, hogy hát atyám nem tudja, mit cselekszik, bocsássunk meg neki.
0: Mi lehet a titka és a sikere ennek a közösségnek ön szerint?
1: Kezdettől nagyon fontos az, hogy egy meghatározott módon igyekezzünk élni azt a kis játékos megfogalmazást, hogy ugye mi Szent János bogarak Isten fényét igyekszünk befogadni és továbbadni, de olyan módon vagyunk, tartozunk tehát össze, hogy együtt Isten felé, mi úgy hívjuk, hogy a főbogár felé, Jézus felé fordulunk, és hogy ezt nem csak úgy mondjuk, hanem hogy ezt próbáljuk a játékokban, beszélgetésekben, egész nap mindenféle éneklésben, összejövetelben, programokban, valahogy ez van mindenkiben, hogy együtt Jézus felé fordulva csináljuk azt, amit csinálunk, és most már 280 tábor volt körülbelül 1991 óta, és minden egyes táborban mindig volt pap, és mindig volt mindennapi szentmise, és én azt gondolom, hogy ez az a bizonyos igazi titka a keresztény életnek, hogy a rendszeres szentmisén ott történik, ugye a kenyér és bor, hisszük, hogy valóban Krisztus testévé és vérévé válik. A keresztség által mindannyian Krisztus titokzatos testének a tagjai vagyunk. Mindez Krisztusban, a föltámadottban, ő a fő, mi a tagok, és ami a kenyérrel és borral történik, vagyis, hogy valami ebből a világból itt és most úgy valósul meg, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor a megtestesülés történt, hogy egy emberi lénynek, egy embernek a szíve alatt megfogant a Szentlélektől egy ember, és aki ugyanakkor Isten, egy Isten ember, tehát hogy ez a valóság maradéktalanul abban a kis csírában, aztán a növekvő emberben visszavonhatatlanul Isten és ember egyformán, és ez a folyamat minden szent misében történik, és mindaz, aki Krisztushoz tartozik, valamiféleképpen benne is, vele is történik, ő is gyarapszik ezzel, főleg akkor, hogy aztán áldozik is, és részesül ebben, és ezt tudatosan éli és befogadja. Szóval azt gondolom, hogy az a természetes emberi összetartozás, ami lehet jó, lehet rossz, de adott. Nem tudunk abból kibújni, hogy minden, ami létezik, összetartozik. És ugyanakkor, ami félrement, amit mérgez, rombol, háborúkkal pusztít, mindenféle módon az ember, nem az Isten, az ember. Isten ebbe beletestesül, hogy belülről tisztítsa meg és emelje meg, hogy ez az összetartozásunk, ez egy megtartó, az átistenülés útján segítő testvéri közösség legyen. És ugye azt gondolom, hogy ez az a, ami a Szent János Bogárban olyan annyira középpontú, hogy ne csak egyszerűen szentmise legyen, hanem olyan szentmise, ami énekekkel, a jelenlétünkkel, a testvéri összetartozásunknak a teljesen szabad mindenféle formájával történjen, hogy jó legyen énekelni ezeket a gyönyörű szövegeket, a jó dallamokat, és abban valahogy sokkal jobban át tudjuk adni egymásnak, önmagunkat, meg Istennek együttesen is, hogy egy ilyen emberi közegben történik a titok. Hát lehetetlen, hogy bennünket is ne változtasson, és ne tegyen olyan közösségeket, amire a legelső tábor után, ami még csak 3 napos volt, még Dunakeszin jött a kislány, hogy hát atya, erre az 1 évre miért megyünk haza?
0: Egy személyes kérdésem, hogyha lehet, miért a jezsuita rendet választotta?
1: Én esztergomi egyházmegyés papként szolgáltam 74-től, tehát már 53. éve vagyok pap, 74-től egészen 81-ig, amikor is eltávoztam az országból, 1 évet eltöltöttem Belgiumban azzal, hogy megpróbálom megtalálni, hogy ahogyan tovább, misszió, orvosi hivatás, sok minden volt ebben, és nem akartam előre eldönteni, hogy melyik szerzetes rendbe lépjek be, hanem hagytam, hogy... De történetesen ugye Belgiumban töltöttem az 1 évet, és 2 jezsuitának a vezetése alatt lévő házban, a Löweni kollégiumban, és valahogy a Ignác korábban is már nagyon vonzott sok minden miatt, és akkor úgy éltem meg, hogy a magyar jezsuita provincia úgy él külföldön, hogy a hivatását teszi ott, ahol van, és vállalja a plusz hivatást Magyarország felé. Tehát a nemzeti identitás, vagy a magyarság, az nagyon fontos volt annak ellenére, hogy elmentem. És ez az egyik dolog. A másik dolog az volt, ami Loyolai Szent Ignácnak a szellemiségében, hogy az ember egész életében formálódjon és növekedjen. Van egy pont, amit ha elér, akkor teheti le a végső fogadalmát, és a többi, de ez nem jelenti azt, hogy vége az átistenülés csodálatos útjának, tehát továbbra is formálódni, növekedni, tanulni, és a többi. És ez nagyon passzolt azzal, ami bennem van, úgyhogy hát ez volt a másik dolog, és aztán persze egyre inkább magaménak éreztem mindazt, ami a rendben a Jézus Jézus társaságában van. Talán még azt is fontos említeni, hogy valószínű kiimádkozta néhány jezsuita, mert a gyerekkoromban és amikor készültem papnak, akkor is néhány magyar jezsuita, aki hivatalosan nem létezhetett, és nagyon nehéz körülmények között szép, hűséges tanúságtételt adott a hivatásáról, hogy egész biztos, hogy imádkoztak értem, voltak, akikkel ilyen komolyabb kapcsolatban voltam, de akkor nem gondoltam még, hogy én jezsuita legyek.
0: Nagyon szépen köszönöm, atya, a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket.
0: Az elmúlt percekben Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgettünk.

0: A folytatásban Rostás Lászlót, Miskolcváros volt főépítészét, a Diós Győri Vár felelős tervezőjét, IBŐL és Pro Architektúra díjas építészt kérdezem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, László, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszöntelek és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mi az, amit fontos lehet elmondanunk a Diós Győri Várral kapcsolatban?
1: A Diós Győri Várral kapcsolatban, mint az elmúlt pár hónapban többször is, ugye hál' Istennek sikerült már egy kicsit a nyilvánosság elé jönni. El tudom mondani, hogy abszolút Isten kegyelméből, és ezt nagyon őszintén mondom, igenis épül, úgy épül, ami, és olyanná épül, mint amilyen volt. A magyar történelemben Diós Győr a keresztény identitásunknak egy olyan alapvető, meghatározó eleme, amire csak azt tudom mondani, amit nekem idáig mondtak a nagyok, és a nagyokat abszolút idézőjelbe téve, Bakai professzor, Prokop Mária professzorasszony művészettörténetben, történészetben, illetve az ELTE-nek a történész professzorai, vagy a műemlékes szakmérnököknek, a továbbképző intézetnek itt annak idején megjelent tagjai, de ugyanezt el tudom mondani a Művészeti Akadémiáról, el tudom mondani a Kossuth díjas művészeinkről, akik már idáig is látták, hogy mindenkinek nagyon tetszett, sőt, azt mondták, hogy itt volt az ideje. És én úgy gondolom, hogy nem csak, hogy ők mondták, hanem van a levegőben egy olyan fantasztikus időkapu, ami azt jelenti, hogy volt egy 500 évünk, ami a pusztulásról szólt. Ugye 1526, az gyakorlatilag Diós Győr vége. És ezt azért lehet kimondani, mert Diós Győrre azt szoktuk mondani, hogy Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig éli az anzsúkori fénykorát, és hát gyakorlatilag 1526-ban az országra rászakad Mohács, és hát mit áld Isten, eltelik pont 500 év, és 500 év után visszaadhatjuk ugyanazt a fényét, mint amit annak idején 1526-ban elveszített. És ezt bátran ki lehet mondani, hiszen minden, ami visszaépül, abszolút hitelesen igazolható. Szemben mindenféle egyéb dologgal, amit idáig rákentek a századok, hát nem mostuk a gyalázatot, hogy kicsit stílszerűen mondjam.
0: A nagy közönség mikor tekintheti meg, már néhány szerencsés személybe juthatott a kulisszák mögé, a vár belsejébe és a belső részeit is megtekintheti. Mikor lehet a nagy közönség részére megnyitni?
1: Úgy néz ki a helyzet, hogy jövő évben mindenképpen meg lesz nyitva. Én a mostani helyzetet látva tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nagy készültségi fokban elkészült, nem csak az úgynevezett építési része. Ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a három darúból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül, és ez szerintem olyan szeptember közepe tájékára már nyugodtan jó állapotban lesz, viszont a közművekre, ami a használatba vételi engedélyhez szükséges, arra még kell egy kicsit várni, hiszen a törvényességet be kell tartani, és egy ilyen közbeszerzési eljárás lefolyása az mindig hosszabb időt vesz igénybe, és én ebből gondolom, hogy olyan körülbelül februárra talán elmondhatjuk, hogy meg lesz. Tehát azt tudom mondani, hogy az én jó reménységem szerint a környékben lakók készülhetnek arra, hogy tavasztól megjelenik nagyon-nagyon sok ember Diós Győrbe, és végre be tud indulni az, aminek be kell indulnia.
0: Több civil szervezet is közvéleménykutatást tart azzal kapcsolatban, hogy mivel is, milyen tartalommal töltsék meg a várat, ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
1: Itt megint vannak legendák. Ugye csak egy dolgot előre szeretnék bocsájtani, hogy sokszor fölteszik a kérdést, hogy miért hallgattam idáig. És ezt azért kell ide beillesszem, mert ugye ez a funkciótól kezdve minden egyébre vonatkozik. A hallgatásomnak az volt az oka, hogy amikor én 2019-ben az önkormányzattól leköszöntem, akkor velem aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy amíg nincsen kész, addig ugye nem nyilatkozhatok erről. Viszont az utóbbi időnek volt egy-két szomorúsága is, például többek között a Szekér Gyuri barátom, aki társam volt, építésztársam és művészettörténész társam volt a várba, ő decemberben meghalt. Ezek a mindenféle zsurnalista és, hogy mondjam, megalázó és hasonló, abszolút igaztalan megjegyzések alapján az ő szíve nem bírta és fölmondta a szolgálatot. Én ekkor azt mondtam, hogy innentől kezdve nincs miért hallgatnom. Tehát vissza erre a dologra, ugye többek között egy ilyen dolog volt ez a szálloda kérdés, hogy lesz-e benne szálloda, vagy nem lesz benne szálloda. Szálloda nem lesz benne, ez 2016-ban magyar közleményben megjelent, tehát nem arról van szó, hogy időközben átpolitizált, a szakma helyett átpolitizált dologba gyorsan úgy döntöttünk, hogy ne legyen. Ez nem így van. Ennek megvan a szakmai válasza, én az akadémián tartottam erről egy-két órás előadást pár évvel ezelőtt, és akik ott voltak, mindenki ezt tudomásul vette, sőt, konstatálták. Viszont ami érdekes volt, hogy a politikai haszonszerzésből előnyöket kovácsoló újságírók, akiket abszolút nem érdekelt semmi ebből a dologból, hogy mi igaz, azok aztán mindent mondtak. Tehát olyan szintű rágalmazással és minden egyébbel, hogy egyszerűen a kollégáim egy része, hát csak egy dolgot hadd mondjak, a statikus kollégámnak az unokáját az iskolában megalázták azért, hogy milyen hülye az ő nagyapja, hogy nem tudja, hogy 700 éves a vár. Szóval ilyen szintig jutott el, és a vége pedig az, hogy ugye a Gyuri se bírta már elviselni lelkileg sem ezt a terhet. Tehát én végtelen sajnálom ezt a világot, mert legalább annyi megvolna bennük, azt el lehet mondani, hogy nem tetszik valami miatt, mert az egy szubjektív dolog. De az, hogy objektív dolgokat, hogy nézett ki ez a dolog, ezeket kétségbe vonni úgy, hogy oda lehet menni, meg lehet fogni, hogy ez tényleg ilyen volt. De a szakmai, úgynevezett szakmai tekintéllyel erre rá oktrojálni olyanokat, hogy ez sosem volt tér, meg minden egyéb, ez botrányos. Ebből egy nagyon érdekes dolog, ami itt azt hiszem, hogy a Szent István Rádiót is igazán érdekelheti, ez az északi torony pár kérdése. Ugye Cegléd Ilona a 60-as években, 50-es, 60-as években kiássa az északi toronypárat is, többek között az egész várat végigássa, és akkor bemutatja azt az alaprajzot mindenütt, hogy létezik a 4 belső torony, és létezik a külső várba további 8 torony. Na most ez a 8 torony, meg ez a 4 torony, ez összesen 12 torony. Mindenki tudja, hogy ha egy váron megjelenik a 12 torony számosságában, akkor az egyértelműleg a mennyei Jeruzsálem képletére kell, hogy rímeljen. És ugye ő annak idején, mikor ezt kiássa minden egyéb, megírja a kandidátusi dolgozatát, ezt a nagy alakú könyvet, amit bárki a Diósgyőri várról be tud szerezni. Abba gyakorlatilag Gerő László professzor megkérdezi, hogy kollégina honnan gondolja, hogy ott volt az északi oldalon torony. És elmondja, hogy a középkori világszemlélet, ez erről szólt. Na most ehhez hozzá kell tenni még azt, ugye, hogy a magyar királyok címe II. Andrástól a Jeruzsálem királya is. Természetes módon ebbe benne van a király koronázásnál a 4 égtáj felé való kardvágás, és ezért van az többek között, hogy a Diósgyőri várnak 4 égtáj felé van 4 hídja a 4x2 torony között. És a várárok, amit most próbálnak úgymond mindenféle, megint zsurnalista, hogy mondjam, nyugodtan mondhatom, hogy aljassággal, mert ez már mindennek az alja, letörölni a színről, mintha nem is lett volna várárok, amiben víz volt. Hát várárok mindig is vízzel volt teli. És ezt próbálják azt mondani, hogy ez ne legyen, hiszen ez a várárok, ami körbevette a várat, ez volt a világ óceánjának a képlete. És annyit tudni kell, hogy a magyar királynak II. Andrástól számítva egészen a mai napig gyakorlatilag a Jeruzsálem királya az pontosan Antiókiai Anna kapcsán nem csak hogy rokoni, hanem közvetlen kapcsolatot is jelent ezzel a dologgal, és ez kijár, függetlenül attól, hogy mondjuk a királyság most létezik, vagy nem létezik. Ez egy örökös királyi cím. Na és ugye ezt próbálták annak idején kiszedni, hogy ez nem is létezett. Természetesen Cegléd Ilona próbálja védeni, elmondja, Gerő elfogadja, és ezek után rákényszerítik Ceglédit, illetve a Karlót, aki vele együtt egy építészként a rekonstrukciót 60-es években csinálja, hogy ezt az északi toronypárt próbálja meg elfelejteni. Tehát egy politikai nyomásra megpróbálják vele kitöröltetni. Erre gyártanak művészettörténészek különböző filozófiát egyéb. És amikor mi ezt elkezdtük tervezni, azzal kezdték, hogy nincs északi toronypán. Természetesen bebizonyítottuk, megtaláltuk a persejkövet, megtaláltunk mindent, falkutatása mindennel igazolható, de ettől függetlenül úgynevezett neves régészek, akik soha életükben sem ásatást nem végeztek, sem falkutatást nem végeztek Diósgyőrbe, ad akta kijelentik, hogy sosem volt. Most erre azt tudom mondani, hogy uraim, én ott voltam, én be tudom mutatni, megtaláltam, falkutatással igazolom mindennel, de őket ez nem érdekli. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt a fajta, és ez azért érdekes, mert gyakorlatilag az akkori középkori királyság, magyar királyság, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor Európában investitúra háború folyik, addig Magyarországon a magyar királynak püspökállítási joga van. Tehát egyenrangú tetszik, nem tetszik Róma püspökével. És egy ilyen dolgot megkérdőjelezni, illetve ezekről nem beszélni, én úgy gondolom, hogy bűn, mert igenis nekünk ez a múltunk, és ez benne van napjainkban. Ezt tőlünk senki nem vette el. A kollektív felejtésből meg ki kellene fordulni, és el kellene kezdeni ezzel foglalkozni. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és így Diósgyőri várhoz, egyébként csak annyit akarok még ehhez hozzátenni, hogy az összes többi érvük, amire azt mondják, hogy ilyen nem volt, az mind megkérdőjelezhető. Ugyanígy effektíve oda lehet menni, meg lehet fogni, meg lehet nézni. Tehát semmi nem igaz, amit idáig leírtak a zsurnaliszták. Egyike se volt szakember. Viszont ami ennél sokkal izgalmasabb dolog, hogy szoktam mondani, hogy nekünk Diósgyőr vára ott kezdődik, amikor megjelennek a pálosok Diósgyőrbe, mert addig csak Győr a neve. És mikor ők megjönnek, onnantól kezdve Diósgyőr. Na mit ád Isten, megint ugye, amikor a szakralitást lehúzzuk az anyagi szintre, hát rögtön előjöttek azzal, hogy a dió, mert ugye Diósgyőr címerében ott van nagyasszonyunk, a kezébe pedig ott van valami kis gömböcske. Hát mi lehet, az mondják dió. Igen, ám csak azt pontosan tudni kell a középkorban, hogy ha valami van a kézben, mint mondjuk az országalma, az sem csak egy aranygömböt jelent, hanem ennél többet. Na most a pálosok, mikor megjelennek, onnantól kezdve diosz. A diosz pedig Istent jelent. Tetszik, nem tetszik. Tehát az addigi gyűrű, ami avargyűrűként volt, tehát a hét ringnek, hét avargyűrűnek az egyik képviselője csak a Győr, onnantól kezdve isteni gyűrű a neve, és a pálosok adják meg a hangot neki, és ez viszont István Nádorhoz köthető egyértelműleg, illetve Ernyebán családjához. És ő az, aki elkezdi kiépíteni magát a diósgyőri várat. Ezt nagyon pontosan lehet megint igazolni. És ez azért izgalmas itt a pálosokkal, mert ugye Lajostól Lajosig vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy Nagy Lajos a velencei békét a diósgyőri várba köti meg. Itt írják alá, de ennek van egy nagyon fontos feltétele, Magyarország védőszentjének tartott Remete Szent Pál testének hazahozatalának a feltételét itt kötik ki. Tehát a testet innen a diósgyőri várból adott rendelkezés alapján. Természetesen mindig kell nekik aranyat is hozni. Én azt szoktam mondani, hogy föl kéne éleszteni ezt, és akkor adjanak tovább is ebből az aranyból még, mert jár nekünk Nagy Lajos után, nápolyi hadjárat után. Viszont a másik, hogy második Lajos, aki ugye 1526-ban végzi be, ő pedig hazahozza Prágából Remete Szent Pál fejerekéjét. Tehát amikor

0: tényleg megvan. Csak megpróbálták osztrák sógoraink egy kicsit ezt elprivatizálni, mint ahogy sok mindent az elmúlt időszakban. Na szóval lényeg az, hogy nekünk ez egy nagyon fontos dolog. Ezért lesz az, hogy sikerült megegyezni a pálos, állandó pálos kiállításnak az idehozatáláról, aminek a helye szintén a Diósgyőri vár északi szárnyának a tetőterébe lesz majd kialakítva. Mennek az egyeztetések, és nagyon bízom benne, hogy egy állandó pálos kiállítás valóban itt megtörténik.
1: Műsoridőnk itt véget ért, nagyon sajnálom, viszont akit érdekel a téma további részlete is, az szombaton reggel 8 óra után tartson velünk, ugyanis folytatjuk ezt a beszélgetést a szombat reggeli beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Rostás Lászlóval, Miskolcváros volt főépítészével, a Diósgyőri vár felelős tervezőjével, IBL és Pro Architektúra díjas építésszel beszélgettünk.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb az idei Szent János Bogár családi tábort látogattuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, majd Rostás László, Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a budapesti Szent István Bazilikába augusztus 9-én vasárnap, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált a Szent Misén. Adta hírül az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A bíboros több mint három hónap után, május 24-én, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. Így fogalmazott a vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról szólt. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek és szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, így nyilatkozott. Nem tudok elégszer köszönetet mondani és elégszer elmondani, mennyire hálás vagyok nekik. Ez egy olyan erős kapcsolat, amely meghatározza az életemet. Azt kívánom, mindenki tapasztalja meg ennek az erejét. Köszönöm, ha nem fáradnak bele az imádságba. Magam is igyekszem viszonozni azt. Fogalmazott a bíboros. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Keresztény Demokrata Néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A felhívás szerint a média tanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar keresztény demokrácia alapelveit, értékeit, így különösen a keresztény értékrend és kultúra, a hagyományos családmodell, a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét. Miután a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon képviseli, rögzítették. Hétfő estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi médiában kitett bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Miután Békésvár megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral és Galambos Katalinnal a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. Elmondta, az akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget erősen háttérbe szorították eddig, eléggé atyáskodóan próbálták nekünk megmondani, hogy számunkra mi a jó. Hozzátette, ezen szeretne változtatni, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket is folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megérénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Phil Collins legnépszerűbb dalai csendülnek fel. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást, jó pihenést kívánunk!

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. augusztus 11-e van, kedd. Az év 223. napja a mai. Ebből az évből még 142 nap hátra van. Ma augusztus 11-én a nap 5 óra 28 perckor kell fel, s lenyugodni 19 óra 59-kor fog. A technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána hírekkel jelentkezünk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

magam. Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak. Rád bízom akaratomat, rád bízom gondolataimat, rád bízom terveimet. A gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram. Ha félek az ellenség túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram. Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és várok te rád. Csak te tudod kinyitni azokat.

0: Hallgassák meg híreinket.
1: A Caritas Balatonakali táborában látták vendégül Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnököt, aki azért tett látogatást, hogy személyesen is megismerje a tábor mindennapjait, találkozzon a gyermekekkel és betekintést nyerjen a katolikus Caritas nyári programjába, adta hírül a segélyszervezet. Forsthoffer Ágnest, Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója, József Imre szakmai igazgatóhelyettes, Decsi Bíró Adrián, a felzárkóztatási ágazat vezetője, valamint Lőrinc Pál, lelki igazgató fogadta, és a látogatás során végig kísérték a tábor programjain. A tábor bemutatásán túl a vendéget érdekelte mindaz a munka is, amelyet a szervezet a nehéz helyzetben élő családok és emberek támogatásáért végez. A látogatás során így tartalmas eszmecserére nyílt lehetőség a Caritas jelenlegi feladatairól, eredményeiről, kihívásairól és terveiről is. A délelőtt középpontjában mindenek előtt a gyermekek álltak. A közel 40 Borsod-Szirákról érkezett táborozó csoportos játékokkal és sportprogramokkal kezdte a napot, majd a Caritas tavaly megújult közösségi terében tábori Ki mit tud vetélkedő is következett. Ezután táncos, verses és más kreatív produkciókkal örömteli és közvetlen hangulatot teremtettek, és megmutatták Forsthoffer Ágnesnek mindazt a tehetséget és lelkesedést, amely végig kísérte a tábori hetüket. A Váci Egyházmegye Kórház lelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közé az Egyházmegye a honlapján. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek, közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus kiemelte, hogy a Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak 6-an írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül, kitért rá, hogy a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét 15 órakor már ki is tudják hirdetni. 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt, magyarázta az adatokat. A miniszterek a válság lezárultát követően a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják a kritikus infrastruktúráknál a szükséges vezetőcseréket, és a vizsgálatokat is elindítják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek mentalitása, fogalmazott. Jelezte, hogy rengeteg helyen történt már csere, de a soha nem látott hőség és az energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt, fogalmazott a kormányfő. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megérénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallott.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízén járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio! Sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalta meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda teát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is, ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imáról mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: A Szentatya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitáris folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szentatya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spiráját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szentatya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena az zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal francesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szentatya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római védtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: For you I'd wait till kingdom come.
3: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa a videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államokbeli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagy lelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagy lelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyja kegyhelyre látogat. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbérű birtoka volt, ahol most a Jó Tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig Kisboldogasszony ünnepének vigíliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az egyház által rám bízott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyem Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágost örendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvéje pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyjak egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az águstadendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám águstadendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diákként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápává választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletét Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szentpéter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor águstadendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi águstadendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándó később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János Pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. A Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Caritas Balatonakali táborában látták vendégül Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnököt, aki azért tett látogatást, hogy személyesen is megismerje a tábor mindennapjait, találkozzon a gyermekekkel és betekintést nyerjen a katolikus Caritas nyári programjába, adta hírül a segélyszervezet. Forsthoffer Ágnest, Zagyva Rihárd a katolikus Caritas országos igazgatója, József Imre szakmai igazgatóhelyettes, Decsi Bíró Adrián a felzárkóztatási ágazat vezetője, valamint Lőrinc Pál lelki igazgató fogadta, és a látogatás során végig kísérték a tábor programjain. A tábor bemutatásán túl a vendéget érdekelte mindaz a munka is, amelyet a szervezet a nehéz helyzetben élő családok és emberek támogatásáért végez. A látogatás során így tartalmas eszmecserére nyílt lehetőség a Caritas jelenlegi feladatairól, eredményeiről, kihívásairól és terveiről is. A délelőtt középpontjában mindenek előtt a gyermekek álltak. A közel 40 Borsod-Szirákról érkezett táborozó csoportos játékokkal és sportprogramokkal kezdte a napot, majd a Caritas tavaly megújult közösségi terében tábori Ki mit tud vetélkedő is következett. Ezután táncos, verses és más kreatív produkciókkal örömteli és közvetlen hangulatot teremtettek, és megmutatták Forsthoffer Ágnesnek mindazt a tehetséget és lelkesedést, amely végig kísérte a tábori hetüket. A Váci Egyházmegye Kórház lelkészi szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közé az Egyházmegye a honlapján. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek, közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus kiemelte, hogy a Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak 6-an írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül. Kitért rá, hogy a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét 15 órakor már ki is tudják hirdetni. 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt, magyarázta az adatokat. A miniszterek a válság lezárultát követően a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják a kritikus infrastruktúráknál a szükséges vezetőcseréket, és a vizsgálatokat is elindítják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek mentalitása, fogalmazott. Jelezte, hogy rengeteg helyen történt már csere, de a soha nem látott hőség és az energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt, fogalmazott a kormányfő. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható, főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megérénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: A mai napon, augusztus 11-én a Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik nevük napját. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, amely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti jelentése lótuszvirág. Női névként csak a héberbe történt asszimilációja után volt használatos Shoshanna formában, amelynek jelentése lilium. A Zsuzsanna a 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig az egyik leggyakoribb női név volt. A 90-es években hirtelen csökkent a népszerűsége, de még gyakori. A Tiborcz férfi név pedig a latin Tiburcius családnévből ered, melynek jelentése Tibur városából, a mai nevén Tivoliból való. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Tiborcz és Zsuzsanna nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. El ne felejtsék felköszönteni a nevek viselőit. Isten éltesse a Zsuzsannákat és a Tiborcokat sokáig.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. Augusztus 11-e van, és 1860-ban e napon született Bláthy Ottó, a zseniális feltaláló, a magyar elektrotechnika úttörője. Tatán látta meg a napvilágot, és a Bécsi Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd 1883-ban lépett a Ganz gyár alkalmazásába, és ahhoz egész pályafutása alatt hű maradt. Hamarosan felismerte az Ohm törvény gyakorlati alkalmazásának módját. Ő volt az első, aki mágneses görbék segítségével mágneses köröket tudott méretezni. Ennek alapján alakította át a Ganz gyár egyenáramú gépeinek pólusait, ezáltal pedig megnövelte teljesítményüket. Első szabadalma önműködő higanyos feszültségszabályozóra vonatkozott, amelyet később a generátorgyártásban alkalmazott. 1884-ben és 85-ben a gyár három mérnöke, Bláthy, Déri Miksa és Cipernovszky Károly új áramelosztási rendszert dolgozott ki, amely a transformátornak elnevezett indukciós készülékek alkalmazásán alapult. A Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készülő transformátorok a korabeli elektrotechnika csúcs teljesítményének számítottak. Bláthy több mint 100 szabadalma főleg a villamosgépek, transformátorok és készülékek gyártásának területére vonatkozik. 1889-ben hozták forgalomba szabadalmazott indukciós fogyasztásmérőit, és a mai villanyórák is lényegében ugyanilyen szerkezetűek. Bláthy számos olyan elvi és gyakorlati eredményt ért el, amelyek révén a Ganz gyár géptípusai évtizedekig a világ élvonalát képviselték. Bláthy hatalmas alkotó teljesítménnyel bámulatos emlékező tehetségén, kimagasló nyelvtudásán, kivételes fejszámoló képességén, valamint gyors, áttekintő és probléma megoldó készségén alapult. És szintén augusztus 11-én született 1867-ben Felső Lendván, Almási György, magyar utazó, Ázsia kutató. Jómódú földbirtokos nemesi család gyermeke volt. Apja Almási Ede alapító tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. Almási György a Gráci Egyetemen szerzett jogi doktorátust. Egyetem után állami hivatalnokként dolgozott Pesten, de ezt feladva a birtokán gazdálkodott. Kezdetben az állattan és azon belül is az ornitológia érdekelte. 1897-ben első komolyabb utazását Dobrudzsába, a Duna deltájába tette madártani megfigyelésektől vezérelve, ahonnan értékes állattani gyűjteménnyel tért haza. 1900-ban utazott először Közép-Ázsiába Stummer Traunfelszel a Gráci Egyetem zoológus tanárával. Felkeresték Szamarkandot és Almatát, majd bejárták az Ili folyó környékét, az Iszik-Költó keleti vidékét és a Tien-Sán addig ismeretlen harmadik Han-Tengriből kiágazó déli hegyláncát. Útjának zoológiai eredménye, mint egy 20 000 gyűjtött állat, nagyobb részt madár volt, köztük nem egy új fajakat. Ez az útja hozta el számára az elismerést, de nem a zoológiai megfigyelései, hanem a pontos és szemléletes néprajzi leírásai miatt, mely a kirgizek és a kazakok mindennapi életéről szólt. 1906. évi második ázsiai útján Kína északi részének földrajzi, földtani, meteorológiai, néprajzi és gazdasági viszonyait tanulmányozta. Erről az útjáról Almási György csalódottan érkezett haza, és attól fogva visszavonulva élt Gráci birtokán. És végül szintén a mai napon született 1894-ben Újpesten Neográdi Sándor, repülős, térképész, az úgynevezett légirégészeti kutatások magyarországi kezdeményezője. Az első világháborúban hivatásos katonai repülő, légi megfigyelő volt. 19-ben a Hadügyi Népbiztosság térképező csoportjánál szolgált, melyből a Honvéd Térképészeti Intézet alakult ki. Ennek keretében a mindennapi térképészeti feladatokon túl a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályával működött együtt. Régészeti vonatkozású légi felvételeivel nemzetközi viszonylatban is kezdeményező munkát végzett. 1938 után a repüléstől visszavonulva élt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Caritas Balatonakali táborában látták vendégül Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnököt, aki azért tett látogatást, hogy személyesen is megismerje a tábor mindennapjait, találkozzon a gyermekekkel és betekintést nyerjen a katolikus Caritas nyári programjába. Adta hírül a segélyszervezet. Forsthoffer Ágnest, Zagyva Rihárd a katolikus Caritas országos igazgatója, József Imre szakmai igazgatóhelyettes, Decsi Bíró Adrián a felzárkóztatási ágazat vezetője, valamint Lőrinc Pál lelki igazgató fogadta, és a látogatás során végig kísérték a tábor programjain. A tábor bemutatásán túl a vendéget érdekelte mindaz

0: munka is, amelyet a szervezet a nehéz helyzetben élő családok és emberek támogatásáért végez. A látogatás során így tartalmas eszmecserére nyílt lehetőség a Caritas jelenlegi feladatairól, eredményeiről, kihívásairól és terveiről is. A délelőtt középpontjában mindenek előtt a gyermekek álltak. A közel 40 Borsod Szirákról érkezett táborozó csoportos játékokkal és sportprogramokkal kezdte a napot, majd a Caritas tavaly megújult közösségi terében tábori Ki mit tud vetélkedő is következett. Ezután táncos, verses és más kreatív produkciókkal örömteli és közvetlen hangulatot teremtettek, és megmutatták Forsthoffer Ágnesnek mindazt a tehetséget és lelkesedést, amely végig kísérte a tábori hetüket. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közé az Egyházmegye a honlapján. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek, közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus kiemelte, hogy a Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak 6-an írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül. Kitért rá, hogy a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét 15 órakor már ki is tudják hirdetni. 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra, majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt, magyarázta az adatokat. A miniszterek a válság lezárultát követően a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják a kritikus infrastruktúráknál a szükséges vezetőcseréket, és a vizsgálatokat is elindítják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek mentalitása, fogalmazott. Jelezte, hogy rengeteg helyen történt már csere, de a soha nem látott hőség és az energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt, fogalmazott a kormányfő. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
7: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. augusztus 11-e van, kedd. A technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó műsorainkról. Rövidesen egészségügyi perceinket hallják, majd időjárás előrejelzéssel és útinformmal jelentkezem. Azt követően pedig a napversében Rónai György Kereszt című versét Fehér István előadásában hallják. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána Szívem első gondolata, Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, s a Szentek Szent Életű Emberekben a mai alkalommal Assisi Szent Kláráról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldoggávatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
1: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Pap Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Szokták mondani, hogy a gyermekeket, meg az időseket sokszor figyelmeztetni kell, vagy kínálni kell itallal, mert ugye a gyerekek különösen itt a nyári szünetben esetleg belefeledkeznek a játékba, vagy bármi más tevékenységbe, az idősebbek pedig egyszerűen elfelejtenek inni.
1: Igen, ezt én is tapasztalom ugye itt a kórházi munkám során, hogy rengeteg idős ember, mikor megkérdezem, hogy ugye mennyi folyadékot fogyaszt naponta, mindig mondják nekem, hogy keveset, és függetlenül, vagyis hogy attól is, hogy ugye elfelejtenek, nem is nagyon gondolnak rá, és én ilyenkor mindig azt javaslom nekik, hogy választanak ki egy a legkedvesebb poharukat, vagy bögréjüket, és az mindig legyen valahol szem előtt, ami mindig, amiben mindig van,
0: arra,
1: igen, folyadék tartalom, tehát hogy ne legyen üres, én mindig erre hívom fel a figyelmet, mert igazából így, hogyha már a pszichológiát is ide vesszük, ugye az egy nyitott dolog, tehát nem kell még pluszba kicsavarozni, az plusz idő, hanem ott van a pohár, látja, hogy van benne folyadék, és akkor apró kortyonként késztesse a szervezetet, hogy igenis szüksége van a folyadékra.
0: Ezek a kényelmi szempontok is segítették a megfelelő mennyiségű.
1: Én úgy tapasztalom, hogy igen. Én úgy tapasztalom, hogy igen, főleg akinél nagyon kevés, tényleg, hogyha ilyen napi fél litert kell meginnia, nyilván ide most nem sorolhatók azok, akik például valamilyen szívelégtelenségben szenvednek, vagy krónikus vaselégtelenségben, ugye, hogyha van napi folyadék megszorítás, de aki semmilyen betegséggel nem küzd, annak szerintem szükséges a napi folyadék, tehát a napi folyadékbevitelnek a megfelelő mennyisége, mivel ugye elengedhetetlen az emésztőrendszer megfelelő működésének a támogatásához, a szervezet hidratáltsági állapotának fenntartásához, akár még veség támogatásához is, hogy tényleg, hogy késztessük arra magunkat, hogy igenis szükség van a folyadékra.
0: Mondtad ezt a poharas módszert, és nekem itt már dietetikus kollégád mondott olyat a rádióban, vagy olvastam valahol, hogy napi 8 pohár. Uh-huh. Ez így nagyjából megállja a helyét?
1: Nagyjából igen, szerintem. Ez már egy reális mennyiség ahhoz, hogy tényleg, hogy a napi folyadékbevitelt ezt fedezni tudjuk igazából.
0: És hogyha az étkezésünkre gondolunk, akkor nyáron jellemzően, különösen a kánikulában, nagy melegben valóban egy kicsit jó, hogyha kevesebbet eszünk, vagy könnyedebb ételeket fogyasztunk? Több zöldséget, több gyümölcsöt, a nehezebb ételeket egy kicsit kerüljük?
1: Én mindenféleképpen arra hívnám fel a figyelmet, igen, hogy ezek azért a bőzsiradékban sült ételek, például egy lángos, tudom, hogy nyáron azért nagyon-nagyon divatos étel, vagy úgy nagyon szeretik az emberek, de hogy mindenféleképpen tényleg, ami annyira nem terheli meg úgymond az emésztőrendszert sem, tehát hogy tényleg több zöldség, gyümölcs, de egyébként nekem mondják is emberek, hogy nyáron, ugye főleg amikor nagy a hőség, úgy nincs is nagyon étvágyuk, tehát alapból kevesebbet is esznek is. Én ilyenkor például pont felhívom a figyelmet, hogy akkor esetleg valamilyen könnyedebb salátaféle zöldségekkel, szezonális zöldségekkel, valamilyen gabonafélével, hüvelyessel például egy, akár még lehet hozzá lesütni valamilyen, vagy grillezni, esetleg egy csirkemell, pulykamell, vagy bármilyen halat. Szerintem ez egy nagyon jó ebédötlet is nyáron, vagy vacsora ötlet is, vagy hallok olyat is, hogy napközben inkább zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztanak, és akkor utána este meg szintén valami egy ilyen könnyedebb, komplexebb étkezés van.
0: Van-e esetleg olyan recepted, amit megosztanál a hallgatókért, és ami kimondottan ilyenkor nyáron nagyon kellemes és üdítő lehet?
1: Ahogy az imént említettem, ugye saláta. De itt a salátát ezt nem arra értem, hogy csak zöld levelek és ennyi a saláta, hanem minél jobban színesítsük. Itt például gondolok álgabonákra, itt bármiféle szóba jöhet. Például a bulgur, a kuszkusz, kínoa, ehhez valamilyen hüvelyes. Én például itt főtt csicseri borsóra gondolnék, és akkor szezonálisan paradicsom, uborka esetleg, egy kis citromlével meglocsolva, kis olívaolajjal például. Hogyha nagyon extrázni szeretnénk, még lehet hozzá valamilyen gyümölcsöt is felkockázni, akár egy sárga barackot, vagy sárga dinnyét például, hogy színesítsük is. És akkor mondom, hogy akinek még hiányzik hozzá valamilyen húsféle, vagy állati eredetű fehérje, nyugodtan lehet még valamilyen hús grillezni hozzá, pontosan itt a grill szezonra is gondolok. És szerintem ez egy nagyon könnyed vacsora, vagy egy ebéd ötlet is lehet.
0: Mert azon túl, hogy azt mondod, hogy szép legyen, amit eszünk, mert szerintem az is nagyon fontos, hogy ez először a szemünkkel kezdünk enni, legyen megfelelő a beltartalma, akár ugye a fehérje tartalma, ezért mondod a különböző gabonákat is, akár vagy a grillezett húsokat?
1: Hát ugye itt növényi eredetű fehérjékre és állati eredetű fehérjékre egyaránt gondolok. Ugye növényi eredetű fehérje, hogyha már van valamilyen gabonaféle, de a hüvelyesek nagyon magas és nagyon jó növényi eredetű fehérjével rendelkeznek. Itt akár lehet, mondom, a főcsicseri borsó, zöld borsó, bab, lencse akár, tehát bármiféle, amit az ember kíván, vagy amit jobban szeret. És hogyha még valakinek hiányzik hozzá, akkor itt jöhet szóba akár valamilyen halféle, húsféle, de akár egy kis sajtot, mondjuk feta sajtot szerintem még lehet rádobni, mert az is így jól szokott mutatni ezeken a egy tálételeken, vagy saláta ételeken, tehát, hogy igen.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségpercei hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Most az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzését hallják. Ma is sok napsütésre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett. Kevés helyen képződhet zápor, esetleg zivatar, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben. Egyre nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugatira, északira forduló szél. Sőt, késő délutántól estétől északkeleten akár egy-egy viharos széllökés sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet, és nézzünk szét az országban, hol hány fok van jelenleg. Békés Csaba 18 fok, Budapest 21, Debrecen 18, Győröd 21 fok van, a Kékestetőn 22, Miskolcon 20, napkor Paks 18 fok, Pécs 23, Sármelléken 20 fok van, Siófokon 24, Szeged 17 fok, Szolnok 23 és Szombathely 19. Sátoraljaújhelyen jelenleg 18 fok van, itt Egerben 20 és Jászberényben 18. A napi melegrekord Hajdú-Bihar vármegyéből származik, 1921-ben a Szerep nevű településen 40,6 Celsius fok volt, és 2011-es a hideg rekord 5,1 Celsius fok, ezt a Nagykanizsa szolgáltatta. Majd gyenge hideg jellegű fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek, náluk legáltalánosabb panaszként fejfájás, vérnyomás, ingadozás léphet fel, és megnyúlhat a reflexidő. És a pollenek, a parlagfű pollen koncentrációja a napokban fokozatosan emelkedik, és már országosan elérte a tüneteket okozó közepes szintet. A mai napon a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy száraz szélben, különösen zivatarok közelében tartsák csukva az ablakokat. És most az utakról. A 354-es főúton Debrecen térségében baleset történt. A 4-es kilométernél forgalomkorlátozás követel figyelmet. És néhány szó a kompokról. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a komp Neszmély és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, Tököl és Százhalombatta között, míg Mohácsnál csak a 2,5 tonnánál kisebb járműveket szállítja. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítása szünetel. És nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson, Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp közlekedés. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Rónai György. Kereszt. Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik, a karja kitárva keresztben az ágyon. Nézem, a sarjam, vérem a vére, a testem a teste, ajkán röpke mosoly, de a kín jele karja keresztje. Sorsom a sorsa, ki tudja. Szívében alig ver a lélek, s ágya előtt még tétlen alusznak a vakszemű évek. Vágya, ha lesz, hova ér, s odaére a karja a vágyig. Tudja harapni fogával a jót, mielőtt belevásik, vagy dühösen megtépi tiporja galátkora őt is, és mire fölnő, rongyá lesz a remény, amit őriz. Űzi-e őt is a fúria nép, akit én felidéztem? Életem érte. Lehetne ár legalább fele részben. Áldozatul megnyerhetem én neki majd, amit áhít, vagy neki kell egyedül letepernie sorsa kutyáit. Ágya körül csupa vad, komor árny, s még érte verekszem, ő mosolyogva puhán pihen, alszik a párna kereszten.
1: Rónai György Kereszt című versét Fehér István előadásában hallották. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sűtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek főleg világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Rónai György műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói jó tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa úrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli úrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio, sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalták meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda teát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imáról mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Marie.
0: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet,
1: tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra. E provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját, és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigena zarándok után érkeztek Szénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztről nevezett Szent Terész Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római végtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: For you I'd wait till kingdom come.
3: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa a videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államokbeli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai minnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szent Atya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretett közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagy lelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagy lelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzano-i jó tanács anyja kegyhelyre látogott. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatérte át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbérű birtoka volt, ahol most a jó tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljöhessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyem Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágost törendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyja egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostadendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám ágostadendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápával választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletet Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szent Péter Bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor ágostadendi szerzetesek egy kisebb kolostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostadendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ki a legnagyobb a mennyek országában, kérdezik a tanítványok Jézust. Ez a kérdés árulkodó. Nem azt kérdezik, hogyan lehet valaki hűségesebb, alázatosabb vagy engedelmesebb, hanem ki a legnagyobb. Versengés, önérvényesítés, rangsor vezeti őket, talán abban reménykednek, hogy Jézus majd megnevezi a legjobb tanítványt. De Jézus válasza teljesen váratlanul éri őket. Oda hív egy gyermeket, eléjük állítja és azt mondja. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez a kijelentés nem csupán pedagógiai példázat, hanem lelki alapelv. Isten

nem a tömegben gondolkodik, hanem az egyes emberben. Ha egy eltéved, utána megy, nem számít, milyen messzire került, mennyire volt kicsi vagy jelentéktelen mások szemében. Isten számára mindenki egyaránt fontos.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. A szentmise énekrendje a következő. Az első ének, amit a bevonulás és felajánlásra éneklünk, a Hozsannából a 224-es, az Induljunk testvérek a Golgota hegyére kezdetű. Szintén a Hozsannából lesz, de a 127-es majd áldozás alatt. Ennek kezdősora, ó szentséges, ó kegyelmes, édességes Jézusom. Kivonulásra pedig az Éneklő Egyház 242-es számú éneke lesz, ez pedig az Angyaloknak királynéja. Még egyszer az énekszámok, a Hozsannából a 224-es és a 127-es, valamint az Éneklő Egyházból a 242-es. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt barátokért és családtagokért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe, közbenjárására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így intette az Úr a prófétát az első látomás után. Emberfia, hallgass reám, és minden szóra figyelj. Te ne légy ellenszegülő, mint ez a lázangó nép. Nyisd ki a szádat, és edd meg, amit most adok. Erre láttam, hogy egy kéz nyúl felém. A kézben könyvtekercs, amelyet szétnyitott nekem a kéz. A tekercs mindkét oldalára írva volt. Az írás csupa jajkiáltás, gyászének és síralom. Majd ezt mondta nekem az Úr. Jöjj, edd meg ezt, emberfia. Ha megetted a tekercset, beszélj a nép előtt. Én számat felnyitottam, ő meg lenyelette a könyvtekercset velem. Azután így folytatta. Emberfia, a gyomrod vegye be, és egész belső részed teljék el vele. Teljék be a könyvtekercsel, amelyet én adok. Megettem tehát a könyvtekercset, és olyan édes lett a számban, mint a méz. Ekkor azt mondta nekem, emberfia, menj Izrael házához, és hirdesd nekik az én szavaimat. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt. Bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok? Ha valakinek 100 juha van, és egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegy oldalon, és nem megy-e, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem téved 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban a tanítványok egy érdekes kérdéssel fordulnak Jézus Krisztushoz. Ki a legnagyobb a mennyek országában? És Jézus Krisztus válaszában az elején gondolkodtatott az a kifejezés, amit használ az elején, hogy ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. Nem azt mondja, hogy ha nem lesztek hasonlók, vagy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, hanem azt mondja, ezt a kifejezést használják, hogy ha meg nem változtok. És ez a megtérésre utal, ez a kifejezés. Magyarul, ha nem térünk meg, és olyan gyermeki lelkületre változunk, megtérünk, akkor nem leszünk, nem fogunk bejutni a mennyek országába. És a kérdés, hogy vajon mit is akart itt Jézus Krisztus pontosan azzal kifejezni, vagy hogyan lehetne értelmezni azt a kifejezést, hogy lenni olyanok, mint a gyermekek. Hát gondolom, hogy erről biztos nagyon sokat is tárgyaltak a teológusok, meg a szövegmagyarázó tudósok, de azt gondolom, hogy amire talán mindnyájan így elsőre gondolunk, amikor ezt a kifejezést használja Jézus Krisztus, hogy alapvetően a gyermekek, ha mégis sok mindenben ezért hát ők is, hogy mondjam, tudnak idézőjelben gonoszak lenni, de ezért egy alapvető tulajdonság van a gyermekeknek, ami az idővel, ugye a felnőtt emberekben majdnem teljesen, persze nem minden felnőttben, hála Istennek, minden felnőttben az idővel eltűnik. És az szerintem, hogy én elég vagyok saját magamnak. hogy én megoldom, hogy én ezt tudom, hogy én erre képes vagyok. Viszont a gyermekek alapvetően tudják, hogy ők nem elegek saját maguknak is, és elfogadják, és keresik is, különösen amikor látják a szükséget, keresik a szülőknek a segítségét, mert tudják, hogy a szülők nélkül nem tudnak alapvetően nem csak meglenni, hanem megtenni akármilyen dolgot. És hát ezt a gyermeki lelkületet, végül is ugye ez részben kapcsolódik a második részben is az evangéliumnak, amikor Jézus Krisztus arról beszél, hogy az egyik juh elkóborol, talán pont ezért, mert nagyon elbizakodottá vált ez a juh, tehát nem gyermeki lelkülettel bírt annyira, hogy saját feje után ment és elkóborolt. A többi 99 viszont ezzel a gyermeki lelkülettel bírt, és ezért megmaradt, hát követte a pásztort. Hát kérjük, kedves testvérek, hogy ugye, ha mégis megtértünk már, ha végül is megtértünk mindnyájan, akik itt vagyunk, akik hallgatjuk ezt a szent misét, de nap mint nap is, tehát el is kell ismerni, hogy nap mint nap is szükségünk van a megtérés lelkületét, a gyermeki lelkületét kérni, mert minden nap rászorulunk a megtérésre. A megtérés az nem csak egy állandó dolog, hogy én megtértem, és már semmi tennivalóm nincsen, hanem a megtérés ez egy folyamat, amelyet minden nap kell újítani. És kérjük az Istent, hogy a mai szent misén tudjuk megújítani a megtérésünket azzal, hogy a gyermeki lelkületet kérjünk tőle, azaz mindig elismerjük, hogy egyedül, Isten nélkül elkóborolunk, és hogyha csak a saját fejünk után megyünk, akkor valószínűleg oda megyünk a falnak, és kérjük Istentől, tehát az alázatot is, és hogy ezzel a gyermeki lelkülettel igazából tudjuk megélni ezt a mai napot is, és az életünket. Amen. Kedves testvéreim, terjesszük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
2: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt mindörökké szentségben és ártatlanságban. Hallgass meg, Urunk! Aki szűzanyától születtél, és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. Hallgass meg, Urunk! Aki nekünk Szent Klára szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Hallgass meg, Urunk! Aki gondját viselet hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért. Hallgass meg, Urunk! Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára virrasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged. Hallgass meg, Urunk!
0: Aki megadtad híveidnek a megszentelő kegyelem menyegzős köntösét, ne zárd ki elhunyt testvéreinket, akikért ezt a szentmise áldozatot felajánljuk, a mennyei lakomádról hallgass meg, Urunk! Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesítsd kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Szent Klára szűz életében kegyelmet csodás erejét ünnepeljük. Kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljéket kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus, ami Urunk által.

ítélték. A gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökre.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
2: Uram, nem vagyok méltó,

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket. Add, hogy Szent Klára példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, ami Úrunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos Szuzanna, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesség hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesség hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmisét Michele Gervasoni atya mutatta be. Az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. A felolvasók Bóta Zoltánné és Kovács István voltak. A közvetítést Birincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az Úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. Mint írják, az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Hozzáteszik, kérik a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében az életvédelmével kapcsolatban. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen esőre, esetleg viharos széllökésre. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Assisi Szent Klára, szűz, rendalapító. Assisiben született, körülbelül 1193-ban. Meghalt a San Damiano kolostorban 1253. augusztus 11-én. 60 évet élt körülbelül. Klára Szent Ferencnek, Assisi Szent Ferencnek, a nagy rendalapítónak volt a kortársa. Szülei a városka legelőkelőbb vallásos polgárainak számítottak. Kisgyermek korától kezdve sokat imádkozott, jótékonykodott és önként is böjtölt. Félig még gyermek, amikor Isten szolgálatára szentelte az életét. Fiatal leányként hallott Isten kedves szolgájának, Assisi Szent Ferencnek az életéről, és gyakran hallgatta prédikációit is. Minél többet hallgatta Isten csodálatos trubadúrját, Ferencet, aki a szegénységért rajongott, annál jobban megerősödött benne a vágy, hogy nő létére a rendjébe lépjen. A hosszú fontolgatást tett követte. 1212-ben egyik idősebb nő rokona kíséretében elhagyta otthonát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a leány lesz a klarisszák rendjének a megalapítója. Szüleitől valósággal meg kellett szöknie, mert tervét ellenezték. De várta már Szent Ferenc, aki előtt letette fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Még hosszú aranyszőke haját is levágták. Ideiglenesen egy bencés kolostorba vonult, ahol szeretete, irgalmas jósága, segítőkészsége igen nagy hatással volt a többiekre. Csak hogy a szülei utána mentek. Ezért a nővérek azt tanácsolták, hogy hagyják el a kolostort és menjenek máshová. Így mentek át a San Angelo kolostorba, ahová kis idő múlva Ágnes húga is bezörgetett, aki szülei minden tiltása ellenére szintén apáca lett. Ám innen is menekülniük kellett. Ekkor Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Ott alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan csatlakoztak hozzá, köztük legkisebb húga, Beatrice is, majd miután özvegységre jutott az édesanyja, ő is csatlakozott. Klára igazi életeleme az apostoli szegénység volt. A legenda szavai szerint olyan benső szövetségre lépett a szent szegénységgel, és olyan erős barátságot kötött vele, hogy az Úr Jézuson kívül semmi más nem kívánt az égvilágon, s lelki leányainak is megtiltotta, hogy a szükséges élelmen és ruházaton kívül bármi mást elfogadjanak. E tekintetben hajthatatlannak maradt, s mit sem adott az emberek kicsinyes aggályoskodására. Sőt, amikor tiszteletreméltó emberek, köztük magas állású főpapok minden áron rá akarták beszélni, hogy legalább közös tulajdon formájában fogadja el a szükséges ingó és ingatlan javakat, ő egyenesen harmadik incepápához fordult védelemért, és egy különleges kiváltságlevelet eszközölt ki tőle, melynek értelmében sem ő, sem társnői, soha senki által nem kényszeríthetők rá semmiféle vagyontárgy elfogadására. Ez volt a privilégium paupertatis, magyarul a szegénység kiváltsága. Amikor később 9. Gergely pápa késznek nyilatkozott őt szegénységi fogadalma alól feloldozni, ő bátran így felelt: Szentséges atyám, Krisztus követése alól sohasem kívánok feloldozást. Az Úr azzal jutalmazta alázatos leányát, hogy kezén, több ízben, csodálatos módon megszaporította a fogytán lévő kenyeret és olajat. A legnagyobb csodát azonban akkor művelte, amikor Klára álhatatos imádságára elhárította II. Frigyes császár vad szaracén zsoldosainak támadását, akik már több helyen megmászták a falakat, és éppen betörni készültek a kolostorba. Szent Klára több mint 40 évi vezeklés után 1253. augusztus 11-én fejezte be áldásos életét. Hamvait először a Szent György, majd a nevéről elnevezett templomban helyezték el. IV. Sándor pápa már 2 évvel halál után szentté avatta őt. Emlékét épp úgy megőrizték a legendák, mint mesteréjét, és szellemét ma is híven éleszti az a több mint 10 000 Clarissa apáca, akik a világ különböző tájain ma is az ő szabályai szerint élnek. Imádságunk Assisi Szent Klára emléknapján. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

magam. Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak. Rád bízom akaratomat, rád bízom gondolataimat, rád bízom terveimet. A gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram. Ha félek az ellenség túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram. Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és várok te rád. Csak te tudod kinyitni azokat.

országért Budapesten a Szent István Bazilikában. Ima és engesztelő virrasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért. Az időpont augusztus 14-e péntek este 8 órától szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szent misével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Egyúttal tájékoztatják a híveket, hogy immár 30. éve minden csütörtök este 8 órától péntek reggel 5 óráig a Szent István Bazilika kápolnájában kitett oltári szentség előtt engesztelnek hazánkért, a magyarságért. 21 órakor pedig szentmisét mutatnak be a két legszentebb szív szándékára. Mindenkit szeretettel várnak, és azok, akik személyesen nem tudnak megjelenni, a Facebook csütörtöki engesztelők oldalán is bekapcsolódhatnak a virrasztásba. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az

0: egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világ vallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúság tételévé válhat. Az országgyűlés keddi rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés munkája kedd reggel 9 órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról, valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Szintén voksolnak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló javaslatról, a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálását célzó, illetve a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról. A képviselők emellett döntenek a Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló jogszabály módosítását kezdeményező előterjesztésről is. Az országgyűlés honlapja szerint legkorábban 14 órakor megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően a távirat irodának azt mondta, hogy az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen esőre, esetleg viharos széllökésre. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Váratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
7: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. augusztus 11-én, kedden, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton, valamint Kvaszinger Jenő nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet a reggeli játékunk követ. 9 órakor híreket hallanak Sinkovics Andrea szerkesztésében, utána tudományról, kultúráról mindenkinek. A mai műsorban ellátogatunk a Budapest belvárosi főplébánia illusztrált bibliákat bemutató új kiállítására, majd arról szólunk, hogy Bozók Ferenc piarista 2 verse is bekerült egy lengyel nyelvű antológiába, s végül a Távol-Keleten szolgált magyar misszionáriusokról is hallanak. Most ajánlunkban Bozók Ferenc atya szólal meg.
2: Aki a verset lefordította, az én versemet, úgy hívják, hogy Tomácila Troján Tünde. Én soha életemben nem találkoztam vele, mai napig sem, nem tudom ki ő, de nagyon hálás vagyok neki, hogy 2 versemet beválogatták az antológiába. Az egyiknek a magyar címe az, hogy Éjjeli Krisztus, és ha jól ejtem, de akkor elnézést, mert lengyel soha életemben nem tanultam, orosz meg csak általános iskolába, hogy az a címe, hogy Nosni Krisztus, vagyis Éjjeli Krisztus. A másik vers, amit beválogattak, annak a magyar címe az, hogy Radír, és lengyelül úgy van, hogy Vimazánje.
1: 9 órától külön műsort szórnak kisújszállási és török Szent Miklósi adóink. És ebben megismételjük a június 19-i összeállításunkat, amelyben az Ederényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum Kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott előadást a vízről.
3: Még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárójelbe zárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogy ha most visszaemlékeznek, fölidézik az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísértetés hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor.
1: 9 órától Tokai Adónk is külön műsorral jelentkezik. A kilátó elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs atyával is beszélgetünk. Majd Rostás László Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri Vár felelős tervezője lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri Vár aktualitásairól beszélgetünk. Következzen most rövid bejátszásunk.
4: Ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a 3 darabból már csak 1 van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után Kerengő. Már az agyszövetben ott lehet a mikroműanyag. Sályi András vendége, akivel többek között erről is beszélget, Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszéke mesteroktatója lesz.
5: Mikroműanyag hol van a szervezetünkben?
6: Sajnos azt kell mondani, hogy ma már szinte mindenhol. Talán pont az agyunkat kivéve, ahová nagyon még nem nagyon tudnak eljutni, egy csodás kis élettani szervnek köszönhetően, de egyre több helyen mutatják ki. Tehát ugye kezdetben a bél belső terében sikerült kimutatni ezeket a műanyag szemcséket, aztán a bélfalban, utána a keringésben, belső szerveinkben, és ma már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz olyan ember találni, akinek a szervezetében ne lehetne kimutatni a mikroműanyagok jelenlétét.
1: 10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélekszavával, és e műsorunkban Deli Lajos atya folytatja a szentáldozásról szóló gondolatait.
7: Mi saját elmélkedésünket akár nagy szentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát.
1: A 11 órai híreket cseperedünk követi. A mai műsorban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk.
8: Családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk? Tehát volt már ilyen ökolábnyom csökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az Életfa, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni.
1: 12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapesti adását, utána a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak. Szólj, uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon Assisi Szent Klára élettörténetét ismerhetik meg. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, valamint ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től nosztalgiázzunk Laci atyával. A mai adásban is zenei időutazásra invitálják kedves hallgatóinkat Széles László Lőrinci plébános és a műsorvezető Farkas Erzsébet. Ez az ajánló mondat szinte kivétel nélkül elhangzik a műsor ismertetésben, de talán sohasem volt annyira aktuális, mint éppen most. A részletek kiderülnek rövid ajánlónkból.
9: Ha jól gondolom, akkor most egy új témát kezdünk. Utazzunk a világban a zene segítségével. Ez lesz az új témánk, kedves Laci atya.
10: Igen, ez lesz, és engedd meg be, hogy elmondjam a kedves hallgatók felé, hogy az ötletet ehhez te adtad. Hadd mondjam el akkor a hallgatók felé, hogy hogy született meg ez az ötlet. Bőben mindig úgy szokta konferálni, hogy zenei időutazás. Erről jutott eszembe, hogy mi lenne, ha most nem csak az időben utaznánk a zene segítségével, hanem a térben, a világban is.
1: Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Mielőtt a kérdést föltenném, azonban az eheti hevesvármegyei véradási lehetőségekről hadd adjak egy rövid tájékoztatást. A mai napon 11-e van, így a visontai erőmű várja a véradókat 7 óra 40-től, tehát már elkezdődött, egészen 14 óráig. És szintén a mai napon délután 3 és 5 között Bélapátfalván a művelődési házban is adhatunk vért. Eger, civil közösségek háza, ez a holnapi nap, 12-e, ott 12 és 15 óra között menthetjük meg egy véradással akár 3 ember életét. Heves maradt már csak, mind 13-án, mind 14-én a Hevesi Művelődési Központban lesz a kiszállásos véradás. 13-án 10 és 17 óra között, 14-én pedig 11 és 18 óra között tarthatjuk tű alá ott a karunkat. Ne feledjék otthon személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és eredeti TB-kártyájukat sem. És most jöjjön a kérdés. Bozog Ferenc atya feladványát halljuk, akik tegnap este hallgatták a Lélek útjain című műsorunkat, azoknak nagyon egyszerű lesz a megfejtés, azoknak meg még egyszerűbb, akik ismerik azt az írót, akiről most szólunk. A nyereménykötet, ami most gazdára talál, Cigány Györgytől a Hála című könyv, amely 101 versét tartalmazza. Tehát ki az az író, akiről a következő percekben hallunk?
2: A legjelentősebb két regényéből készült, sőt háromból mutatjuk, készült jelentősnek mondható, korszakalkotó filmalkotás is. A legismertebb filmadaptáció, amely a legismertebb regényéből készült, annak az a címe, hogy egy falusi plébános naplója, és Robert Bresson rendezte, aki meghatározó volt, mint egy francia neokatolikus szellemiségű filmrendező.
1: Szerintem sokan látták ezt a filmet, jó magam is, de még egy ilyen rossz filmet, mint ez, tehát még életemben nem láttam. Tehát az a katolikus világ, amit ott Franciaországban bemutat, az annyira idegen szerintem a magyar katolikus papi világtól, hogy nem is értettem.
2: Igazából úgy lehet ebbe a regénybe, ennek a regénynek az atmoszférájába belehelyezkedni, hogyha azzal szembesülünk, amivel az író minket szembesíteni szeretett volna, jelesül, hogy egy kis faluba, amely már eléggé, hogy így mondjam, hogy szokták azt mondani, amikor szekularizált, igen, egy igen szekularizált közegbe kell egy fiatal, tapasztalatlan papnak, aki ráadásul a gyomorákkal is küzd, ami majd a végzete lesz, megküzdeni a közönnyel, az elszigeteltséggel, az izolációval, és így ő tulajdonképpen Don Quixote-ként szilmalmok ellen vívja a magányos harcát, és a túlélésért, tehát mindenáron szeretne valahogyan reflektálni a történésekre, spirituálisan is, imádságban is, és naplóval is, és elhatározza, hogy az új plébániáján, Abricourt-ban elkezd naplót vezetni.
1: Ez a történet egyébként mikor játszódik?
2: Tehát maga a regénynek a cselekménye az a 20. század elejére helyeződik, tehát 1905-6 körül, 20-valamennyiben írta. Egyéb iránt a szerző, aki írta, ő 1888-ban született, és 1948-ban halt meg. Párizsban született, és Franciaországban is halt meg, de jelentős időket, tehát hosszabb időt töltött Brazíliába is, de most elkalandoztam, az a lényeg, hogy visszatérve ehhez a legismertebb regényéhez, itt igazából úgy lehet ebbe a fajta atmoszférába, amit valóban jól érzékeltél, amikor láttad ezt a filmet, egy nagyon nyomasztó, ahogy vesszük, egy ilyen élettelen, folytogató levegőjű atmoszférájú világ. Ez szándékos filmrendezői fogás, de nem áll messze, teszem hozzá, magának a regénynek az atmoszférájától, a hangulatától sem. Csak ezt kell érteni, hogy ez a fiatal Abricourt-i plébános, akinek nincs megnevezve a neve, kapaszkodókat keres, tehát szeretne igazából elindítani egy plébániát, ami addig is döglődött igazából, és ezt az ilyen, hogy így mondjam, elszigeteltséget mutatja be. Próbálkozik a grófnak a családja felé támogatást, próbál egy sportpályát létrehozni fiatalok számára, próbálkozik, és van neki egy mentora, a Turszi plébános, aki egy ilyen apafigura, egy ilyen, ha úgy tetszik, egy szigorú, kemény mentorfigura, aki látszólag mindig szídja, de valójában nagy szeretettel nevelget és próbál neki az ő egyébként jól működő plébániájának a tapasztalataiból, meg egy rutinos, több évtizedes plébániai tapasztalattal rendelkező papról van szó, atyai és ténylegesen használható tanácsokat adni, és mindig arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy legyen életre való, hogy bánjon határozottan, ha kell szigorúan a évekkel, mert egy falusi embernek rend kell. És ilyen spiritualizmussal, meg ilyen mimóza lélekkel nem lehet egy plébániát fenntartani, tehát egy teljesen másfajta szemléletet valósít meg. És ennek a fajta elvárásnak, vagy lelkipásztori kívánalomnak az ambrikuri kis plébános a maga törékenységével, lírai alkatával és introvertált személyiségével nem is tud megfelelni igazából. De mire igazából érdemben tudna valamit tenni, addigra úgy elhatalmasodik rajta a betegség, gyomorpanaszai, hogy igazából már semmilyen táplálékot nem tud befogadni, csak szárított kenyeret és bort. És emiatt viszont a faluban az terjed erről, hogy alkoholista, holott igazából a gyomor problémáit próbálja kikurálni. A másik három regényét is meg kell, hogy említsem. Egyik a Kármeliták párbeszéd, ami nem is igazából regény, hanem inkább forgatókönyv. Ebből is készült film, de talán az szóra sem érdemes annyira. De ott is ugye a jakobinus diktatúra alatt egy kármelita apáca kolostornak a élete, hogy hogyan készülnek fel a fejvesztésen, tehát ugye a felszámolásra. De ott is úgy beszélnek az apácák, hogy szinte filozófiai mélységet, tehát így kármelita apácák biztosan nem beszélnek, ahogyan beszélteti őket. És még egyet, a legismertebb talán, azért legismertebb, most már kicsit önmagamnak mondok ellen, mert az előbb azt mondtam, hogy a falusi plébános naplója a legismertebb. Azért mondom, hogy a második legismertebb, vagy ezzel párhuzamosan is rangú regénye, aminek azt a címet adták a magyarok, hogy a sátán árnyékában, és a magyarok alatt igazából Just Vélát értem, aki fordította. De valójában a francia eredetét azt úgy lehetne lefordítani helyes magyarítással, nem hogy sátán árnyékában, hanem a sátán napja alatt.
1: Van ennek jelentősége?
2: Van, igen, és erre még Cervantal is fölhívja a figyelmet a világirodalom történetében, hogy ez a fajta sátán, amit megjelenít a Sátán árnyékában, vagy a Sátán napja alatt című regényében, inkább arról szól, hogy a sátán perzselő lángja elől nem lehet sehova futni. Mondom ezt egy ilyen 40 fokos nyári nap delelőjén, amikor beszélgetünk éppen. Mert ugye, ha azt mondom, hogy a sátán árnyékában, az árnyék az ad egyfajta enyhet. Valójában az a sátán, amelyik a Sátán árnyékában című regényben megjelenik, az egy gyilkos, tehát nem Madách Imrének a Luciferre, vagy nem Goethének a Mephistója, vagy nem Bulgakovnak az ördöge, vagy behemótja, vagy nem tudom, nem egy intellektuális sátán, hanem az az igazi nyers, kegyetlen, démoni sátán, ami állandóan üldözi az embert, és nem adja békén. És legnagyobb üldözést éppen a szentek felé teszi meg a legnagyobb ilyen kísértés, meg gyötréseket, hogy így mondjam.
1: Beszéljünk erről is egy kicsit.
2: Ennek a regénynek egy olyan filmadaptációja is van, amit a Gérard Depardieu a főszereplő, Donison Abbé a főszereplő egyébként. Kicsit olyan plébános képzelje el, mint a Vianney Szent János. Tehát egyszerű, falusi, nem bonyolítja túl a dolgokat, de elképesztő munkabírása van, és aszkétikus életformája. És ezért a Piala rendezte egyébként, filmadaptációért, ha jól tudom, 1987-ben, de az évszámban nem vagyok biztos, Aranypálmát kapott. Tehát egy meghatározó film, ettől függetlenül Magyarországon soha senki nem tudja, hogy melyik ez a film. Tehát,
1: nem megjelent ki? Vagy
2: igen, nem tudom, hogy moziba futott, de ilyen televízióban láttam, nem is egyszer. Illetve YouTube-on, nem YouTube-on, hanem az interneten is van olyan videó stream, vagy minek nevezik videó feltöltő oldal, amelyiken ez végig látható magyar szinkronnal. És hát azért, mivel Gérard Depardieu, tehát azért nem is kis színész, aki a főszereplő, de mégsem ismeri senki, tehát hogy ha hivatkozok rá, vagy megkérdezem, hogy láttátok Depardieu-nek, minden Depardieu filmet láttunk, de ezt nem. Na és akkor itt is van egy ilyen kicsit ilyen mentor típusú plébános, és a sátán itt igazából, ha úgy tetszik, materializálódik is egy lócsiszár formájában, hogy a szomszéd faluba elmegy a Donison Abbé gyóntatni, de közben rásteledik, és eltéved. És itt az éjszakán mindig azt veszi észre, hogy hát, hogy át kellene kelni egy ilyen erdős, lankás részen, az egyik faluból a másik. Úgy képzeld el, mint egy két mátrajai falu között, azokban az időkben, amikor még nem volt kikövezett út.
1: Ja, gyalog megy?
2: Gyalog, igen. És akkor egyre ingerültebb, mert mindig, akárhova megy, mindig ugyanarra oda tér vissza. És akkor utána mellészegődik egy lócsiszár, egy nagyon egyszerű falusi ember, aki először kedélyesen beszélget vele, aztán ahogyan fárad és kimerül a Donisanabbé és ledől, egyre durvább lesz és egyre kegyetlenebb dolgokat mond neki, és végül felfedi, hogy ő maga a sátán. És nem az, hogy megajándékozza, inkább ez nem helyes kifejezés, mert nem a sátántól kapja, hanem felfedi előtte, hogy lesz neki egy olyan képessége, amely arról szól, hogy az emberi lelkekbe lát. Tehát látja a gondolatokat, a legmélyebb bűnöket is, anélkül, hogy az ember megszólalna. De ez neki nem lesz nagy ajándék, bár Istentől kapja, de egész életében sokat fog szenvedni emiatt.
1: 8 óra 36 perc van, és ha nem találták volna eddig ki, akkor most megtudhatjuk, hogy kirejtőzött az irodalmi feladványban. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
3: Szép jó napot kívánok, Hajró László beszélek, gesztüvétőzöm.
1: Örvendek. Mi lenne a megfejtésünk?
3: George Bernanos.
1: Igen, kicsit franciásabban George Bernanos, valóban így hívták őt, és több könyvét, illetve talán minden művét magyarul is megjelentették idővel. Ön találkozott-e már Bernanosszal, akár filmen, akár könyvön keresztül?
3: A Karmeliták párbeszédeit olvastam. Nemrég.
1: Nagyon örülök.
3: Azért ugrott be.
1: Örülök. Egyébként nem tudom, milyen világ az, ami akkoriban lehetett Franciaországban, a katolikus egyházban, de nem egy szívderítő az a kép, amit egyrészt ő rajzol. Például, amikor néztük a filmet, az egy falusi plébános naplóját, az szerintem Magyarországon, ami egy vendégszerető nép, elképzelhetetlen, hogy átmegy az egyik plébános a másikhoz, kinyitja a házvezetőnél az ajtót, azt mondja, nincs itt a plébános, és becsapja. Igen. A kollega előtt. Prohászka Ottokárnak a prédikációit olvastam, szentbeszédeit, és ő ír arról, hogy ugye ez akkoriban történhetett, mint amikor a Bernanos könyvek játszódnak, keresztelni akart egy francia templomban, és kinyitotta a keresztkutat, és nem volt benne szentelt víz, csak egy döglött patkány. Tehát ilyen szinten tartották karban azt a templomot. Lehet, hogy nem volt keresztelő már, ki tudja mióta. Köszönöm szépen, nem menjünk bele most a francia katolikus egyház problémáiba, vagy történetébe. Cigány György Háló című kötete, amit önnek postára adunk.
3: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, és mielőtt folytatnánk a reggeli játékot, hadd hívjam fel figyelmüket arra, hogy az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagy Boldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órakor lesz, és erre szeretettel várják a híveket. Sőt, a Szent Mise után még lesz egy szegény agapé is. Na, nem szegény, bocsánat, szerény agapé is. Ez is mutatja, hogy a magyar egyház mennyire vendéglátó. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz, engem még ő is tanított. És akkor kezdjük el a játékot, mert elvileg 4 zenét szerkesztettünk be Vasvári Dettivel, ha 3-ra futja, az se baj. A lényeg, hogy kitalálják, hogy mely égi jelenség rejtőzik a dalok címeiben. És ha tudják, hívják a 36-os körzet 510-610-es számot, és van még egy Cigány György verses kötetünk, ennek az a címe, hogy 90 válogatott verseket tartalmaz, játszanak érte, minél többen.

napba öltözött asszony, mindenki ismeri a Jelenések könyvéből, Szent János látomásából, azt a hölgyet, akinek öltözete a nap lába alatt a hold és fején 12 csillagból álló korona. A mai napig gyakran ábrázolják így Szűz Máriát, mint ezen a képen is, amelyet a kezemben tartok. Ez egy meghívót díszít. Igaz, a nap meg a hold az nem látszik, mert felhőn áll, és lehet, hogy a felhők eltakarják a holdat vagy a napot, de ott van a 12 csillagból álló korona a feje körül. És mindezt miért mondom? A hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják az érdeklődőket, a híveket Nagy Boldogasszony ünnepének búcsújára augusztus 16-án vasárnap 17 órai kezdettel a Farkasvölgy utcai Mária szobornál tartandó ünnepi szentmisére és az azt követő agapéra. Ugye 4 ilyen Mária szobor is van legalább Egerben, ez a... meg nem mondom, milyen utcán van, de talán Jenő segít majd. Én ma az a helyzet, hogy majdnem abban az utcában lakom, csak a kereszteződéstől másnak hívják. Én az Árpád utcában lakom, ez a legfeljebb talán a Vörös Marti utca, de az egriek úgy is tudják. A Szentmisét főtisztelendő dr. Csizmadia István atya, a Főszékes Egyházi főesperes celebrálja majd, és az ünnepi Szentmise után lesz egy kis agapé is, és meg kell követnem a francia egyházat, az előbb összevetettem vendégszeretetben a magyarral, de eszembe jutott egy zarándoklat, amikor is Párizsból mentünk Chartres-ba, és a szervezők minden egyes alkalommal, minden egyes étkezés során, a reggelit kivéve, gondoskodtak a zarándokok számára vörösborról, pedig nem voltunk kevesen. Milyen égköri jelenség, légköri jelenség, égi jelenség bújik meg a dalaink címében, amiket összeválogattunk Vasvári Dettivel. A dalok nem arról szólnak, de a címében mindenképpen ott van. Az előbb Bonnie Tyler énekelt, most pedig a Neoton Familiát halljuk. Ha tudják a megfejtést, hívják a 36-os körzet 510-610-et.

8 óra 49 perc van, kedves hallgatóink, jönnek már a megfejtések. Van időnk, várunk még. Igaz, a négy tervezett zenet talán nem fér be, de most a harmadik, igen, Klaus Nomit halljuk, és ugye az a kérdésem, hogy mely égi jelenség, csillagászati jelenség az, amit elrejtettünk ezekben a dalokban, bár annyira nincsenek elrejtve, hiszen a címében mindegyiknek benne van. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.

0: 8 óra 53 perc van, és az elmúlt percekben Bonnie Tyler, a Neuton Familia és Klaus Nomi olyan felvételei szóltak, amelynek címében ugyanaz az égi jelenség szerepelt. Most megtudjuk, hogy melyik az. Hozta Isten!
1: Dicsértessék!
0: Mindörökké elmen!
1: A napfogyatkozásról van.
0: Így van, a napfogyatkozásról van szó, mind a három címében ez szerepelt, igen, tessék.
1: Már az elsőnél gyanús volt nekem, a szék teljes napfogyatkozása volt a címe a dalnak.
0: Így van.
1: Gondoltam, hogy a szív nap vagy napfogyatkozás, azt mondom a másodiknál, de volt egy kis segítség közben, valahogy a napfogyatkozást ön megemlítette, ugye?
0: Megtettem volna. Itt van nem elnézést, akkor segítettem ezzel is. És nem véletlenül.
1: Vagy napról volt, vagy fogyatkozás.
0: Hát ugye a szűzanya, mint napba öltözött asszony, és hogy a felhők eltakarják. Reméljük, holnap nem takarják el a felhők a napot, ugyanis holnap részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk majd itt augusztus 12-én szerdán este 19-21 körül kezdődik, és eltart majd egy darabig, nyilván ez nem egy olyan hosszú légkörű vagy égi jelenség, utána viszont a perszeidák csillaghullásában is gyönyörködhetünk. Tetszett-e már látni teljes napfogyatkozást?
1: Teljes. De igen, azt hiszem, hogy igen.
0: 1999. augusztusában volt egy teljes napfogyatkozás.
1: Igen.
0: És nyilván lejjebb utaztunk Budapestről, hogy jobban lássuk, és egy néni mondta, hogy jaj, de jó, hogy elmúlt a napfogyatkozás, mert most már bele lehet nézni a napba, mert azt mondták, amíg tart, addig nem szabad. Hát most sem szabad belenézni a napba. És tetszik-e tudni, hogy melyik költőnk volt az, aki majdnem a szeme világával fizetett azért, hogy egy teljes napfogyatkozást megnézett? Segítek, a dátum talán segít. 1842. július 8-án. Hát ő nem volt más, mint Petőfi Sándor, aki többek között így emlékezett erre az eseményre, mert verset is írt róla, címe Szemfájásomkor: Teremtő Isten, szemeimre a vakságot tán csak nem küldöd. Mi lesz belőlem, hogyha többé nem láthatok jányt és pipafüstöt? Egyébként az unokatestvér, akivel együtt tanult, mert mindez a pápai gimnáziumban vagy református kollégiumban történt, hogy minek voltak benn július 8-án akkor még a diákok, azt nem tudom, de kimentek, szó szerint idézve így történt az eset. Olai Petrics Somától: Konok természetének Petőfi nem egyszer megadta az árát, így az 1842. esztendő nyarán majdnem megvakulással lakolt érte. Ez évben teljes napfogyatkozás volt látható Magyarországon, és a tünemény kedvéért a város szélére mentünk, hogy azt teljes pompájában láthassuk. Amint a nap fényes tányérja fogyni kezdett, Petőfi föltette magában, hogy annak teljes elfogyásáig bele fog nézni, s csak ugyan intésem dacára sem vette le arról tekintetét, de amint az első sugár igen éles hatással kilövelt, Petőfi szemére csapta tenyerét, s egészen hazáig karon kellett őt vezetnem, s csak napok múlva szűnt káprázata, de bal szemének ez annyira ártott, hogy avval soha többé nem látott tisztán. Tehát ha napfogyatkozást nézünk, még ha csak részlegest is, megfelelő védőszemüvegben tegyük a holnapi napon.

Hallotta, kedves hallgatónk. Megköszönöm figyelmüket, a zenei szerkesztési munkát pedig Vasvári Dettinek, a technikai lebonyolítást Kovasz Inger Jenőnek. Holnap Berec Renáta várja önöket. Mindannyiunknak szép napot, és jó rádiózást kívánok!

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi

0: szolidaritásnak hatalmas tanúság tételévé válhat. Az országgyűlés keddi rendkívüli ülésén köztársasági elnökké választhatja a Tisza által jelölt Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. Az országgyűlés munkája kedd reggel 9 órakor a roma holokausztról megemlékező elnöki beszéddel kezdődik, majd napirend előtti felszólalásokkal, illetve módosító javaslatokról, valamint bizottsági jelentésekről szóló határozathozatalokkal folytatódik. A képviselők szavazhatnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, valamint a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosításáról. Szintén voksolnak a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló javaslatról, a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványról, valamint az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálását célzó, illetve a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról. A képviselők emellett döntenek a Magyar Agrár és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló jogszabály módosítását kezdeményező előterjesztésről is. Az országgyűlés honlapja szerint legkorábban 14 órakor megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően a távirat irodának azt mondta, hogy az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen esőre, esetleg viharos széllökésre. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Reklámot hallottak. Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
4: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most néhány szó arról, hogy mivel készültünk a mai alkalommal. Elsőként a Budapest belvárosi főplébánia illusztrált bibliákat bemutató új kiállítására látogatunk, majd arról szólunk, hogy Bozog Ferenc piarista két verse is bekerült egy lengyel nyelvű antológiába, s végül a távol-keleten szolgált magyar misszionáriusokról hallanak. Számítok figyelmükre!

0: augusztus 4-én nyílt az utazás a Szentírás magyar vonatkozású illusztrációi körül című kiállítás a Budapest belvárosi főplébánia templomban. Az egyik kurátora Koltai András, a piarista rend gyűjtemény vezetője. 400 éve jelent meg az első magyar nyelvű katolikus bibliafordítás. Ez adta az apropóját ennek a kiállításnak.
1: A bonyolult cím mögött az van, hogy ugye a 400 éves Káldi Bibliát, meg annak egyébként a revideált változatait, amit ma is létezik, és ma is vannak frissen revideált változatok. Tehát ugye ezt olvasni kell, a Szentírást olvasni kell, viszont egy kiállítást nézni kell, úgyhogy ez a kiállítás is alapvetően a szemnek szól, nem az olvasásnak. Ezért arra gondoltunk, hogy a kiállításon azt fogjuk bemutatni, hogy 400 év óta, tehát mióta létezik katolikus magyar nyelvű teljes bibliafordítás, milyen illusztrációkkal adták közre, vagy illusztrálták a magyar nyelvű szentírást. Hát alapvetően itt könyvekről van szó, tehát könyv illusztrációkról, de kicsit kiléptünk a végén, és ott bábok is feltűnnek a kiállításon.
0: Érdekes ez a téma, hiszen a mikorunkban két részre osztott a biblia kiadás, volt a gyerekbiblia képekkel, meg a felnőtteknek szóló képek nélkül.
1: Hát a 20. században most nagyon sokféle biblia van, tehát ha valaki ma körülnéz, akár a boltba, akár rengeteg képes bibliát fog látni, méghozzá mindenféle felekezettől. Most ez azért régen nem így volt. Igazából az első teljes illusztrált biblia, az úgy tűnik, hogy 1851-ben jelent meg, egy Bucsánszky Alajos nevű pesti könyvkereskedő, egy nagyon ügyes ember volt, ő hozta létre. Azelőtt csak egyes illusztrációkról beszélhetünk, amit a kiállításon is láttunk, a legelső egyébként, az nyilván maga a Káldi Biblia, amiben nincs illusztráció, viszont van egy szép címlapja neki, ami önmagában nagyon érdekes, ez egy ilyen reneszánsz oltár emlékeztető címlap, igen, ami egyébként a korban megszokott volt, tehát az ilyen típusú könyvek, például a antwerpeni vulgata kiadások, tehát a latin nyelvű bibliafordítások egészen hasonló címlappal jelentek meg, és hát ezt is kiállítottuk itt, meg lehet nézni. A közvetlen előkép az valószínűleg Pázmány Péter Kalausz című munkája volt, ami egyébként hasonló méretű, tehát a Szentíráshoz közel vetekedő méretű könyv volt, és annak is egy hasonló címlapja volt. Ilyen oltárszerű építményen jobbra-balra, meg alul is szentek láthatók, evangélisták, itt a Káldi Biblián felül a magyar szentek jelentek meg, és innen sejtjük, tehát a Pázmány Péter Kalausz kiadásból, ugye ennek a művész egy Tobias Bidenhardt nevű pozsonyi metsző lehetett, a Káldi az név nélkül jelent meg, de a Kalauzon viszont ott jelezte a nevét, tehát és csak sejtjük, vagy gondolni lehet, hogy talán ugyanaz a művész, de ebben nem lehetünk biztosak. A Káldi Biblia az első kiadás érdekessége egyébként, a címlap érdekessége, hogy kétféle címlap változat létezik. Az első változaton öt jezsuita szent képe is látható középen, ez az A változat, és van egy B változat, amiben láthatólag ezt az öt jezsuita szentet viszonylag durván eltávolították, és egy másik feliratot helyeztek ugye itt középre ez a címlap közepe. De igazából nem tudjuk, hogy mi történt, csak valamennyire sejthetjük, ugye a Káldi Biblia kiadása mögött azt se tudjuk egyébként pontosan, ki szponzorálta, de minden bizonnyal Pázmány Péter érsek állhatott mögötte, mert mást nem nagyon tudunk elképzelni 1626-ban Magyarországon, akinek annyi pénze volt, meg elképzelése, ő is jezsuita volt, meg elképzelése volt az egészről, és talán az lehetett, hogy a jezsuita rendtársai Pázmánynak ezek jezsuita szenteket is a címlapra tették, mondván, hogy ezt az ő rendtársú fordította. Egyébként nem csak, hogy a rendtársuk fordított, hanem egy egész csapat jezsuita dolgozott benne, ennek hosszú revíziós folyamata volt ennek a Bibliának, amit szintén csak nagyjából tudunk, és ebbe sok rendtársa közreműködött, valószínűleg a nyomtatási, revíziós, lektori munkákat is jezsuiták végezték, és talán ezért rendi szentjeiket oda tették a címlapra. Ez talán Pázmánynak, mert más nem tudok elképzelni, aki leszhetette volna a jezsuita szenteket, tehát a nagyobb autoritásra a jezsuiták előtt nem nagyon létezett akkor. Valószínűleg Pázmánynak ez nem tetszett, mert ő valószínűleg egy olyan bibliát akart, ami kevésbé okoz megoszlást Magyarországon, vagy akár protestánsok körében is népszerű lehet, és nyilván ezek a jezsuita szentek, ezek azért zavaró tényezők voltak, és egy kicsit ilyen semlegesebb címlapot akart, úgyhogy jezsuitákat leszették a címlapról. Egyébként az A példányból, tehát ami rajta van a jezsuita szentek, most egy példányt ismerünk, valószínűleg van még több is, de nem sok lehet belőlük. Az az egy példány egyébként most a Széchenyi könyvtárban van, tőlük kaptuk meg nagyon kedvesen a másolatot, és az egyébként a szegedi piarista rendházé volt. A története is érdekes, ugye amikor megalakult 1720-ban a piarista rendház Szegeden, akkor ugye minden alapítónak a piarista szabályok szerint, ez más rendekben is így volt, de a piaristáknál is így volt, az alapítónak, ami jelen esetben Szeged városa volt, kellett könyvekről is gondoskodnia, és akkor ők vásároltak innen-onnan könyveket, és ezen könyvek egyike volt egy káldi biblia, ami egy ilyen A variáns volt, és ez ott volt egészen 1950-ig Szegeden, mikor a rendházat meg a könyvtárat is mindent államosítottak, és akkor került ez a példány a Széchenyi könyvtárba.
0: Mondtad, hogy több kiadást is megírt a káldi biblia. Vegyük sorra a korszakait illusztrációs szempontból.
1: Őszintén szóval a későbbi kiadásai a Kádi még kevésbé illusztráltak, mint a legelső. Egyébként a szöveg szerint ugye volt egy 1850-es években egy nagy revíziója Szepesi Ignáctól, és a 20. század elején, a 1920-as, 30-as években egy még komolyabb revízió, amit Takács Ernő, meg az akkori Pázmány Péter, vagyis hát Magyar Királyi Egyetemnek a teológiai karának a professzorai végeztek, és az egy nagyon komoly revízió volt, ezt használták gyakorlatilag a 1970-es évekig ezt a változatot, és aztán egy legutolsó változat a Neovulgát alapján, az pedig az 1990-es években készült, ugye ott közben egyébként a latin szöveg is változott, mert ugye a Káldi abban különbözött a korábbi protestáns fordításra, mondjuk Károli Gáspártól, hogy azok elvileg az eredeti, tehát héber görög szövegekből készültek, még a Káldi fordítás az kifejezetten a Vulgatából, tehát a latin fordításból készült, ami ugye a katolikus egyháznak a hivatalos szövegváltozata, és a zsinat után a Vulgat a latin szövegét is revideálták, tehát javították a latin fordítást, és a mostani magyar neovulgáta az új vulgáta az igazodik. De illusztrációs szempontból egyébként ezek nem érdekesek, ugye a kiállításon nem is erről van szó, hanem egyéb dolgokról, például akár a jezsuitáknak a kiadványairól. Tudnélik, az egyik ilyen nagyon érdekes forrás vagy kiadványcsoport, azok a lelki gyakorlatos könyvek, ugye a Káldi György meg a jezsuitáknak lelki életében nagyon fontos szerepet játszottak, ugye a Szent Ignáci lelki gyakorlatok, aminek a lényeg, hogy az ember elképzel bizonyos helyzeteket, jeleneteket, és így elmélkedik Istennek a szeretetéről, vagy dicsőségéről, meg a saját helyzetéről, és ilyen lelki gyakorlatos könyveket sokszor képekkel illusztrálva is megjelentettek, amiben akár szentírás vagy bibliai események is szerepelnek, úgyhogy ilyenből szerepel eredetibe is, meg tablón is néhány darab. A legérdekesebb egy Antoine Zucquet nevű francia a jezsuitának a műve, az örök élet forrása latin címe, ezt aztán egy osztrák rendtársa kicsit lerövidítette, és szintén képekkel kiadta, és aztán egy magyar jezsuita, Derkai György magyarra is lefordította, és ez magyarra is megjelent. Itt olyan képek láthatók, például ami a fő jelenetünk, az egy tulajdonképp betlehemi jelenet, ahol betűkkel vannak jelölve egyáltalán, hogy mire kell gondolni a betlehemi jelenetnél, kicsit ki van bővítve a jelenet, ott a csodálkozás, meg az áhítat, meg a hódolatnak a megszemélyisítő is szerepelnek a képen, tehát nem csak Szűz Mária, meg Jézuska, és ugye betűkkel vannak jelölve mindezek, és ott a megfelelő betűkhöz pedig elmélkedéseket fűzött hozzá a jezsuita, amit ugye az olvasók aztán tovább gondolhattak, meg tovább elmélkedhettek a kép alapján. Beszéltem a Bucsánszki féle bibliáról, ami 1851-es, annak az az érdekessége talán technológiailag, hogy a 19. század elején ez egy fametszetes kiadvány, a fametszetet újra gondolták, vagy új technológiával készítették, ugye a korábbi puhább fákba vésett fametszetek helyett kitalálták, hogy nagyon kemény fából, és méghozzá nem szálával, hanem keresztbe készítik, vagy vésik a metszeteket, és így nagyon sok példány lehetett csinálni belőlük, viszonylag olcsó vagy olcsó eljárással, és Bucsánszki elő is így csináltatott 200 képet egy Mialovszki Győző nevű pozsonyi, aztán talán pesti mesterrel a Biblia különböző részeihez, amiket aztán ő egy nagy összkiadásban, meg egyébként egyéb kiadványokba, kalendáriumokba is felhasznált, sőt egy olyan könyv is volt, amiben csak a képek voltak, igazából ez egy füzet volt, rövidke versekkel minden egyes bibliai történethez. Ilyeneket egyébként korábban is kiadtak, tehát a kiállításon is szerepel az egyik leghíresebb, ez a Christoph Weigel féle, hát ennek nagy irodalma van, ez a Christoph Weigel, ez egy nürnbergi mester volt, több nagy vállalkozása volt, de az egyik ez a teljes biblia képes kiadása. Ez azt jelentette, hogy nagyjából minden fejezethez készített tett, sokszor ezt ő maga véste, ugye részbe készített metszeteket, egész oldalasokat, ezek nagyon pompás munkák, és egyébként ritka ez a könyv, és hogy valami szöveg is legyen, ő latin és német verseket iratott, és az egész egy nagyon érdekes ilyen ökumenikus vállalkozás volt, a metszők egy része az református volt, holland metszők, ugye a hollandi Antwerpen például az ilyen rézmetszés egyik fontos központja volt, ő maga evangélikus volt, a német verseket egy evangélikus rektor írta, az a latin verseket pedig egy osztrák jezsuita, Paul Hanszitz, és a magyar vonatkozás ennek annyi, hogy a Piarista könyvtárnak van egy olyan példány, amiben valaki kézzel magyar nyelvű verseket is írt minden egyes bibliai történethez, nyilván a latin meg a német alapján. Most úgy tűnik, ennek van több példánya is egyébként, tehát még nyomozzuk, hogy ki a szerzője ezeknek a magyar verseknek, de úgy tűnik, hogy ez terjedt magyarul is, tehát léteztek ennek a úgynevezett Biblia ektipának, a Weigel-féle képes bibliának magyar versekkel ellátott változatai.

0: Hát most már elérkezünk a 20. században, ugye ott nagyon sokféle képes biblia megjelent, kettőt válogattunk, amit úgy szívünkhöz közel áll. Az egyik az egy nagyon érdekes vállalkozás, 1950-ben történt, ugye létrejött 45 után egy katolikus biblia mozgalom nevű közösség, vagy mozgalom. Zsigmond Ernő budapesti hittanár volt ennek az egyik mozgatója, és sok próbálkozás történt, hogy megújítsák a katolikus hitéletet, és az egyik, az kétségtelenül ilyen biblia központú volt, ami talán akkor nagyobb újdonságnak számított, mint manapság, hogy ugye olvassuk a Bibliát, elemezzük, értelmezzük. Ez most így pláne egy Jelenics István munkássága, meg sokan mások munkássága után, tehát nem annyira meglepő ez ma a lelkiségnek, ez egy fontos pontja, de akkor talán kevésbé volt így, és ők egyrészt ilyen folyóiratszerű kiadványt adtak ki, módszertant, hogy hogy kell elemezni a Szentírást, másrészt szorgalmazták, hogy legyen hát egyetlen magyar nyelvű Szentírás, amit a hívek kezébe lehet adni, és Zsigmond Ernő egyik vállalkozása volt, egy nagy képes Bibliának a kiadása. Ez 1950-ben volt, és amikor a püspöki karnak beadta ezt a javaslatot, a püspökök nagyon megrökönyödtek, és ezt a dolgot nem támogatták, nem helyeselték, hogy egy ilyen nagyon drága Bibliát akar Zsigmond Ernő 1950 tavaszán kiadni, amikor már tiltják be az egyházat, meg szerzetesrendeket mindjárt deportálták, és egyéb dolgok történtek. Én is elgondolkoztam, hogy mi volt emögött az ötlet. Szerintem az egyébként, hogy ő azt gondolta, hogy már mint Zsigmond Ernő, hogy meg fog szűnni a hitoktatás, meg fog szűnni a nyilvános hitélet, bezárják a templomokat, és akkor nem fog maradni más, mint hogy a családokban lehet átadni a hitet, és akkor az nagyon fontos, hogy a gyerekeknek legyen mondjuk ilyen képes könyv, tehát egy képes biblia, amit a gyerek nézni is tud, nem csak olvasni a hitátadáshoz, és ezért csináltatták Mártól Lajossal ezt a Bibliát, tehát Mártól Lajos csak az Új Szövetséget illusztrálta benne. De ezek...
1: Népszerű volt abban az időben.
0: Hát Mártól Lajos, hogy a 20. század egyház művészet egyik nagyon jelentős művésze, aki még a 20. század elején az élet folyirattal kezdte a munkásságát, egyébként nagy cserkész volt, egy ilyen kis termetű székely ember volt egyébként, kis termetű ember volt, ezért a cserkészetben Mártonka volt a beceneve, és egyébként ő világszerte ismert művész lett, azt a cserkészeknek köszönheti főleg, mert több dzsemborira is kivitték, ő a Regnum Marianum csapattagja volt, több dzsemborira is kivitték, ahol részben karikatúrákat csinált a nagy cserkészetőkről, meg részben csinált ilyen nagyon kedves cserkészképes lapokat, amiket a Magyar Cserkész Szövetség kiadott, és ezek világszerte népszerűek voltak, tehát ezeket akkor a 30-as, 40-es években mindenki ismerte Mártól Lajos ilyen cserkész ábrázolásait a 10 törvényből és hasonlókról, de ő egy nagyon sokrétű művész volt, rengeteg könyvet illusztrált, mindenfélét, tehát a Szent István Társulatnak nagyon sokat, freskókat festett, Mária Besnyei templomot ő festette ki, tehát nagyon sokrétű művész volt, és hát jó barátságban volt ezekkel a papokkal, Sík Sándorral, Zsigmond Ernővel és másokkal.
1: Elérkeztünk akkor Vízvári Lászlóhoz, ő piarista volt, és talán arról híresült el, hogy bábozott.
0: Még egyet megemlítenek, bocsánat, mert még egy képes Bibliát kiemeltünk, ez a Legszebb Történet címunk, ez nekem kicsit személyes, ahogy nyilván mindenki gyerekkorában találkozik egy képes Bibliával, ami így meghatározza. Nekem biztos, hogy ez volt, tehát ez a Török Jenőféle Legszebb Történet, ami igazából egy francia műnek a kiadás, egy Gaston Courtois nevű francia pap alkotta ezt 1947-ben. Az volt az ötletük, hogy képregényt írjanak Jézus életéről. Persze Gaston Courtois, ő nem azt a képregényt kedvelte, amin ilyen képbuborékok vannak, hanem hogy a képek alá van írva a szöveg, és viszonylag terjedelmes, tehát hogy a szöveg is fontos szerepet játszik benne. Gaston Courtois egyébként egy ilyen francia izsófalajos volt, mondhatnánk, hogyha tudnánk ki izsófalajos. Izsófalajos egyébként a Zászlónk című folyóirat alapítója volt, és a Regnum Marianum egyik jellegzetes alakja, Sík Sándornak atyai barátja. Gaston Courtois pedig szintén alapított egy folyóiratot, Cœur Vaillant, tehát hogy bátor szívek, ez volt a címe, volt ennek lányváltozata is, és egy mozgalom is, ugyanúgy, mint a Regnumhoz, egy ilyen ifjúsági mozgalom is csatlakozott hozzá, és hát maga a Cœur Vaillant is rengeteg képregényt közölt. A Zászlónk egyébként nem, tehát ott ez nem volt divatban, rajzok, grafikák voltak, de ez ilyen klasszikus képregény az nem, viszont a Cœur Vaillant igen, tehát például a Tentennek a művésze is többek között rajzolt ennek az újságnak, tehát ez a 30-as, 40-es évek egyik nagyon fontos ilyen katolikus folyóirata volt. És akkor Gaston Courtois írta és rajzoltatta egy Frederik Antoine Breize nevű grafikussal ezt a Legszebb Történetet. könyvet, ami 1947-ben jelent meg. És hát Török Jenő piarista, aki ugye 1956-ban diszidált, neki is hosszú és nehéz élete volt, 56-ban ő diszidált, és elhatározta, hogy egy könyvkiadót hoz létre Bécsben, magyar könyveket adnak, és az egyik nagy könyvsiker, amit ők kiadtak, ez a legszebb történet volt, amit ő lefordított franciára magyarra, és ezt 1962-ben adták először, és aztán még nagyon sokszor, ugye ezek a kék színű képekkel ellátott könyvek, az talán mindenki, aki egy bizonyos kornál idősebb, az emlékszik erre a kék színű képekkel nyomott könyvre, tehát ez a legszebb történet. Ezt is kiállítottuk, mert szerintem a magyar biblia illusztrációban ez egy fontos pontot jelent.
1: Akkor most ilyen víz várja?
0: Igen. És akkor a végül a kiállítás kilép a könyvekből, és a bábok közé megy, ugye Vízvári László piarista bábjai láthatók itt. Róla azt kell tudni, hogy a Pesti Piarista Gimnázium tanára volt, egyébként földrajz és biológia szakon, de az igazi szerelmelke a bábszínház volt, amit ő még egyébként szintén cserkészként kezdett el a 40-es években Debrecenben, és egy borzasztó ügyes ember volt, egyébként rajzot is tanított, aztán később az idők során, és hát ő maga gyártotta ezeket a bábokat, volt két bábcsoportja már, mint egymás után, az Aurora és az Astra, amik egy ilyen civil bábcsoportok voltak, tehát nem vallásos szervezetek voltak, nem is vallásos bábműveket csináltak, egészen a rendszerváltásig, mert 1990-ben, hát most végre vallásos témákat is földolgozanak báb színpadon. Egyébként annak sok nehézségét látta, egyrészt, mert a báb színház az egy kicsit karikaturisztikus, és azért az veszélyes, hogy ezeket a történeteket egyfajta ilyen karikatúranként ábrázolják, de aztán mégis belevágtak. Még annyit egyébként, hogy Vízvári László művészetéről tavaly egy nagy retrospektív kiállítás volt a Vigadóban, ami egyébként az év kiállítás címet nyerte el a Pulszki Társaság szavazásán, ami az egy nagyon komoly dolog. Ez a bábanyag, ez a Pieristeren tulajdona volt, de átadtuk a Magyar Színház Történeti Múzeumnak, kivéve egy báb előadásnak a bábjait, ez a bizonyos példabeszédek című előadás 1994-ből, ami Jézus három példabeszédét dolgozza föl, Jelenics István ötlete alapján egyébként ő mondta, hogy ezek olyan történetek, amiket hát maga Jézus mesélt el, ugye az elveszett bárány története, a megtalált vagy elveszett drachma története és a tékozló vagy elveszett fiú története volt ebben a példabeszédek sorozatban. Ezek olyan történetek, amit maga Jézus mondott, tehát Jézus mint szerző, mint író szerepelekben, amit különösen érdekes. Ennek a darabnak a bábja, ez most a Pierista Múzeumhoz tartozik, úgyhogy most a tékozló fiú bábjait állítottuk ki, amik szerint nagyon izgalmasak és szépek, meg lehet nézni, hogy a kocsmában, hogy mulat a tékozló fiú, és hogy fogadja otthon az atya a házban. Most, hogy foglalkoztunk velük egyébként, az külön érdekes volt nekem ezeket így kézbe venni, ugye ezek rövidpálcás marionettek, és hát látni azt a gondosságot, ahogy ezeket a bábokat elkészítették, hogy pontosan is jól lehessen őket mozgatni, egész finomságokig, tehát hogy például van kapájuk, ugye a két fiú a darabban azzal kezdődik, hogy a mezőn kapálnak, és akkor hát ezt ilyen stiftekkel kell a kapát a kezükre rögzíteni, ez is ki volt találva, tehát nagyon szépek és izgalmasak ezek a bábok, úgyhogy mindenkit szívesen hívunk arra, hogy megnézze őket.
1: Az elhangzott beszélgetésben dr. Koltai Andrást, a Piarista rendgyűjtemény vezetőjét hallották. A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom altemplomában a Káldi Biblia 400 című időszaki kiállítás hétfőtől szombatig 9 és 16 óra között látogatható.

0: Bozog Ferenc piarista atya, költő, eszéíró évtizedek óta jelen van a magyar irodalom élvonalában. Két versen most már nem csupán magyarul jut el az olvasókhoz, hanem lengyelül is. Erről hallanak a következő percekben. Kezemben tartom azt a könyvet, amelyben két versed is megjelent. Szívesen felolvasnám a címét, de nem magyarul van, hanem lengyelül. Beszélgető társam Bozog Ferenc, piarista, költő, szerzetespap, akinek immár nem csak magyarul olvashatók a versei, hanem lengyelül is, legalábbis az a kettő, amit beválogattak és lefordítottak. Hogyan kerültél egyáltalán kapcsolatba a lengyel nyelvvel, fordítókkal?
1: Aki a verset lefordította, az én versemet, úgy hívják, hogy Tomácila Troján Tünde. Én soha életemben nem találkoztam vele, a mai napig sem, nem tudom ki ő, de nagyon hálás vagyok neki, hogy két versemet beválogatták az antológiába. Az egyiknek a magyar címe az, hogy Éjjeli Krisztus, és ha jól ejtem, de akkor elnézést, mert lengyel soha életemben nem tanultam, orosz meg csak általános iskolába, hogy az a címe, hogy Nosni Krisztus, vagyis Éjjeli Krisztus. A másik versen, amit beválogattak, annak a magyar címe az, hogy Radír, és lengyelül úgy van, hogy Vimazánje. És van még egy ilyen kis életrajz is, amely szintén egy néhány mondatos szócik terjedelmű lényegre törő, hát hogy mondják az ilyet? Hát szócik lényegében, ami arról szól, hogy ki az a magyar költő, aki ezt a két verset írta. Mindenképpen fontos volt, hogy megemlítettem, hogy kifordította, de hogy kinek az ötlete volt, az a lengyel antológia, amit KLC-ben adtak ki, és Magyarországon nincs is forgalomban. Tehát Lengyelországban lehet megtalálni a jobb könyvesboltokban, bár egyébként az van ráírva, most látom, hogy Budapest, KLC és Várszáva 2025. A címe az antológiának az, hogy Na Annyiol Pánszki Bíjá Dzvonyi, jól mondom? Én se tudom, hogy jól mondom-e. Ami magyarra úgy lehetne lefordítani, hogy az Úr angyalára szól a harang.
0: Tehát ez egy ilyen vallásos gyűjtemény?
1: Így van, és az a címe, hogy alcíme, hogy Antológia Vobronyje Treszkijánszkije Európi, tehát az európai keresztény költészetnek az ilyen antológiája, és ami nagyon fontos, hogy akinek az ötlete, őt mindenképpen említeni kell, Konrád Szutárszki, na hallottad az ő nevét? Nem. De mondhatnám azt is, hogy Szutárszki Konrád, mert most már ő neki van egy kettős nemzetiség tudata, vagy kettős identitása, nemzeti identitása, bár ő lengyel, Konrád Szutárszki, ő lengyel, viszont már mostanában mindig arra figyel, hogy a magyarul is megjelenjenek, tehát magyarul is jelentek meg könyvei, és egyébként lengyelül is, és nagyon fontosnak tartotta az, bár ő már nagyon idős, és nem tudom, hogy milyen formában van most, de az lett volna a vállalkozása, hogy magyar és lengyel költőknek a verseit tartalmazza ez az antológia, de csak lengyel nyelven, tehát nem bilingvis kiadás, hanem csak lengyel nyelven, és körülbelül a fele lengyel költő, a másik fele pedig magyar költő az antológiában.
0: Kortárs?
1: Kortársak is vannak benne, de tudjuk, például Karol Vojtila vers is van benne, de azért gondolom a magyar költők közül lehet, hogy érdemes egy kicsit, bár csak a szemüveget kellene bennem, egy kicsit csemegézni abból, hogy nézzük is, tehát eléggé kiadós válogatás, és szégyen szemre nem tudom azt, hogy mely lengyel költők jelenleg a kortárs lengyel lírában a legkiemelkedőbbek. Ez nekem egy adóságom, de azért vannak itt ismerős nevek, mint például Zbigniew Herbert és mások, viszont inkább akkor azt mondanám, hogy kik azok a magyar költők, akik, hát persze a teljesség igénye nélkül, azt kell mondani, hogy nem csak kortárs, ezt rosszul mondtam, de látod, nem elég tüzetesen néztem meg a könyv tartalomjegyzéket, mert Márai Sándor szöveg is van benne. Ág István kortársnak számít, éppen tavaly vagy tavaly előtt halt meg ő, Nagy Lászlónak az öccse, a Nagy László költőnek. Akkor még azért lehetne mondani, hogy Csóri Sándor, ő is, ha úgy veszük, akkor a fél múlthoz tartozik, tehát már nem élő, de még a kortárs Ferences István is kortárs költő, Juhász Ferenc nemrég hunyt el, aztán Kovács Vilmos, ő kárpátaljai költő, Laszfi János, ugye talán a legfelkapottabb mai magyar költő szerepel például benne. Nagy Gáspár, ő már meghalt, a 20. századnak egy jelentős költője. Mezei Katalin is ma is élő kortárs költő. Pilinszky János nem lehet kihagyni a katolikus antológiából, és Serfőző Simon például, és így tovább.
0: És te hogy kerültél ebbe a társaságba?
1: Úgy kerültem bele, hogy írt nekem egy e-mailt a már említett Konrád Szutárszky, ő Poznánban született 1934-ben, tehát ő már ugye idős, és hát egészségügyi problémákkal is küzd, ezért el is maradt ennek a könyvnek. Volt egy tervezett magyarországi budapesti bemutatója. Azt írta nekem e-mailben, levélben a Konrád Szutárszky, hogy annyira szobához kötött beteg, hogy nem tudja megszervezni. Egyébként ő költőgépészmérnök, a mezőgazdasági műszaki tudományok doktora, a magyarországi lengyel diaszpórának az aktivistája, kisebbségi politikus, diplomata, a magyarországi lengyel kisebbség országos önkormányzatának korábbi elnöke. Magyarul is több műve jelent meg, ami neki nagyon fontos, és úgy is mondhatnám, hogy missziójának érzi, közelíteni a kortársi lengyel kultúrát, főleg nyilván az irodalmat, a kortársi magyarhoz. És vannak olyan kötetei, amiket például a Lengyel Magyar Baráti Társaság adott ki, például a távol legfontosabb utakról válogatott verseit is. Akkor van egy olyan műve az, hogy Kettős hazában, ez direkt utalás arra, hogy ő így tulajdonképpen a lengyel mellett a magyart is identitásának érzi, aztán Megőrzésre átvéve címmel jelent meg Barangolás a Lengyel Szepesben és Árvában című műve. Az én Katinom ugye Katinról is ír, és akkor van olyan, hogy Lengyel zászló Magyarországon, Vibor Pismo Vengerszky Polonyi lengyel zászló Magyarországon, itt is a magyarországi lengyelségről ír, és így tovább, és így tovább. Trianonról is ír, Európa nyílt sebe címmel.
0: És hogyan találtak verseidre?
1: Ír nekem egy e-mailt, hogy hallotta, hogy katolikus költő vagyok, és most éppen egy ilyenfajta antológiában dolgozik. Tulajdonképpen fel akarja mutatni, mint értéket, hagyományos értéket, egyszerre a magyar katolikus lírát, és ahogyan már mondtam, nem csak kortársi lírát, hanem hát akik mondjuk egy néhány évtizede hunytak el, akár vagy azon belül, és akkor így együtt akarja felmutatni a lengyel líra 20. vagy 21. századi, inkább akkor így fogalmazok, így egyértelműbb, hogy mit akarok, és a lengyel és a magyar 20. század második fele és 21. századi kortársi lírát egyszerre próbálja felmutatni egy közös vállalkozásban, ebben a KLC-ben kiadott antológiában. Ez az antológia egyébként kapható könyvesboltokban. Jó lenne, hogyha Magyarországon is lehetne kapni, mert akkor én még vennék is, hogy adjak barátoknak, vagy esetleg a könyvtárnak.
0: Miért ez a két verset került be ebbe az antológiába?
1: A Konrád Szutárszky azt kérte tőlem, hogy küldjek néhány olyan verset, ami a kereszténység, Krisztus hittel kapcsolatos, és egy kicsit zavarban is voltam, vagy gondban, mert nekem nem olyan sok ilyenfajta versem van, és így elküldtem neki a legutolsó kötetem teljes anyagát, a 500 kötet teljes anyagát, és abból választotta a Radír című verset, illetve korábbról választotta ezt az Éjjeli Krisztus verset, ami még a legelső kis füzetkénbe, kötetkénbe, a Szélkutya című legelső verses kötetbe jelent meg annó.
0: Nem tudsz lengyelül, hogy összevesd mondjuk az eredeti verssel a fordítást, de valahogy úgy próbáltad egymáshoz nézni?
1: Azért bevallom, hogy a Google fordító segítségével ma már egy magyar szöveget nagyon könnyen meg lehet nézni, vagy egy lengyel szöveget, hogy az hogy hangzik magyarul. Nyilván az én verseimmel az a nehézség, hogy időmértékesek, tehát verstanilag szabályosak, mérték van bennük. A szláv nyelvek kevésbé alkalmasak erre a ritmusra. Viszont tartalmi szempontból jó fordításnak mondható. A Radír című vers esetében nagyon is fontos a szövegkülség.
0: Mert?
1: Mert a mondani valójában van ez a filozofikum, a bűnbánatról szól, hogy Isten radírja tud mindent eltörölni, az emberi radírok azok nem tudnak maradéktalanul törölni.
0: Akkor hallgassuk meg az egyikét, a két versnek, ami bekerült ebbe az antológiába. Melyik lesz az?
1: Akkor a Radír lesz az. Radír. Most kell óvatosabban rajzolgatni betűt, és visszáhúzni szavunkat, úgy, mint karmot a macskák. Szó elszáll? Dehogy is, sőt. Múló tágyra rovott szót el tudsz lángba dobálni, porrá törni, törölni. Szemben mind ama szó, mint bárhol, bármikor is szólsz, íratlan bököd és vág, test nélkül susog és leng. Ember nincs kitörölni. Isten kell a Radírhoz.
0: Köszönöm szépen Bozók Ferenc atyának ezt a beszélgetést, és gratulálok a folytatás reményében bízva ahhoz, hogy megjelent két vers lengyelül is. Bozók Ferenc piarista atyát hallották, akinek nemrégiben jelent meg két vers lengyelül is.

0: Dr. Kubasek János geográfus 1983-tól 40 éven át vezette az Érdi Földrajzi Múzeumot, de lendületen nyugalomba vonulásával sem tört meg. A vele készült beszélgetésben olyan magyar misszionáriusokról mesél, akik a Távol-Keleten teljesítettek szolgálatot.
1: Az Indonéziában élt magyar misszionáriusok emlékeit is kutathattam, a Verbita misszionáriusokét, akik Flores szigetén éltek, csodálatos élményekben volt részem. Ott van a Szent István templom Floresen, ahol a magyar atyák dolgoztak, Mészáros Ferenc, Krisztus vándoraként is emlegették, ezt a nyughatatlan, állandóan úton levő, önzetlen és végtelen sok szeretettel megáldott embert, akik évtizedeket éltek Floresen, iskolát hoztak létre, orvosi rendelőket, és egy templomot, a Szent István templomot, Szent Istvánon elnevezve. És amikor Floresre eljutottam, és megtaláltam ezt a templomot, és itt azért hosszabb időt is eltölthettem, és az indonéz gyerekekkel beszélgettem, több száz gyerek viseli a Szent Stephen School, a Szent István nevét a pólóján. És így mennek a sportversenyekre, így mennek a megmérettetésekre, és kérdeztem tőlük, jól beszéltek angol, már 10-12 éves gyerek kitűnően tud angol, hogy mi a véleményük Szent Istvánról. Hát tudták, hogy egy magyar király volt, szerette a népét, megvédte az országát, és ők is ezt nagyba becsülik, és különben is ők szeretik a Tamás atyát, ez Krum Tamás atya, Tamás atya pedig a Szent Istvánt, és így a Szent Istvánt ők is szeretik, és nekik is nagyon fontos, ilyen egyszerű a világ. De hogy milyen gondolkodással áldotta meg őket Krum Tamás atya, egyik kislány oda jön hozzám, én nagyon gazdag vagyok, nekem van 5 testvérem. Neki ez a gazdagság. Egy egyszerű pálmakunyóból lakik a szüleivel, de gazdagnak képzi magát, holott a rajta levő ruhán kívül csak egy váltásöltözéke van, de van 5 testvére, és ezért ő gazdag. És boldogan mondja. És boldog is Tamás atya mindent megtett ott ezekért a helybéliekért, nem csak misézett, meg nem csak oktatott, meg nem csak templomot, meg iskolát épített, hanem a hétköznapi ügyek intézésében a bambuszcsövön jövő víz, tehát a vízvezeték kiépítésétől a hidak karbantartásáig mindenre figyelt. Mindenre figyelt, és ez egy csodálatos dolog, hogy mennyire megszerették őt a helybéliek, az ott élő emberek, és azt láttam, hogy mennyire figyel minden apró rezdülésre. Úgy építették fel az első iskolát, és a templomot is, hogy az összes építőanyagot Európából kellett hajóval oda küldeni.
0: Olvastam a könyvében, hogy jó esetben odaért.
1: Igen. Igen, és előfordult úgy, hogy zuhogó esőben a monszunverte őserdőben hozták föl a szögeket, és a kiszakadt zsákból kihullottak a szögek a esőbe a sárba, és lámpával szedték össze a szögeket, mert tudták, hogy a következő szállítmány egy év múlva fog csak jönni, ha jön. És összeszedték ezeket, a munkára nevelés, a feladatok ellátása, ez egy nagyon fontos elv. És ugyanezt láttam a jezsuitáknál is, akik a Fülöp-szigeteken nagyon hatékony karitatív munkát végeztek, Král Józseffel találkoztam, aki Cebu szigetén élt, és ott a lelkipásztori tevékenység mellett nagyon hatékony karitatív munkát is végzett. És a skáterekben, a nyomornegyedekben ő volt az, aki a lelket tartotta az ott élőkben. Ő a kínai Tamingi misszióból került át a Fülöp-szigetekre, miután Mao Tse-tungék hatalomba kerültek, a külföldi misszionáriusoknak el kellett távozniuk Kínából, és ő így került először Vietnámba, majd onnan Tajvanra, és Tajvanból pedig a Fülöp-szigetekre. És a Fülöp-szigeteken élt, és ott töltött hosszabb időt, és megszervezte német orvosok közreműködésével a szemhályog műtéteket. Jöttek ki orvosok, ott végezték ezeket a hályog műtéteket, és amely a legnagyobb, a vízellátást is megszervezték, ugyanis nem volt víz. Ő furatott kutakat, artézi kutakat, és ezeknek a kutaknak a vize jelentette az egyetlen forrást a helybélieknek. Mi késztette őt erre? Látta azt, hogy ez a nyomorúság az egyik legnagyobb probléma, forróságban a vízhiány.
0: Gyilkosság is történt, hogy igen, sorba álltak a vízért?
1: Így van, volt egy ilyen eset, hogy sorba álltak a vízért, de az volt a szabály, hogy mindenki csak egy vödör vizet vihet. Azért, hogy a másnak is jusson. Csak egy-két órán át volt víz, de 500-600 ember akart ebből kapni. És szigorú szabály volt, hogy egyszerre egy ember csak egy vödör vizet vihet. De megjelent egy fiatal ember, akinek akkor szült a felesége. és a szülés után több vízre volt szüksége a mosakodás miatt. Ezek alapvető szükségletek, és ő 2 vödör vízzel akart eljönni, tehát 2 vödröt töltött meg, a szabályt megszegve. És akkor fejeződött be a vízszolgáltatás, megállt a vízszolgáltatás, a mögötte levőnek 1 vödör víz se jutott. De annak meg beteg volt otthon a édesanyja, és annak is több víze kell, de 1 vödör víz se jutott. És el akarta kérni ezt az 1 vödör vizet, az meg nem adta oda, hogy ő 2 vödörrel megyen. Hát ez is egy érthető dolog, hogy egy szülőnőnek az ellátásához több víz kell, mint átlag. Nem adta vissza, és a mögötte álló férfi elkeseredésében egy kést vett elő, és a hátába vágta a fiatal apának. Aki összeesett, a vödör felborult, és a szerencsétlen ember véve festette meg a vizet. Az áldozat az a temetőbe került, a tettes pedig börtönbe, a vízhiány miatt. És akkor határozták Mál József atya, hogy meg kell oldani a vizet, német gyülekezetek segítségével, ő jezsuita volt, a jezsuita közösség anyagi támogatásával tudta az első kutat fújni, és amikor ott jártam köztük, a gyerekekből is áradt a hála és a szeretet, akárhol megjelentünk, a Parkinson kórus már csak tolószékben, kerekesszékben közlekedő atyát mindenhol köbbevették és fogták a kezét, csókolgatták és örültek neki, hogy itt van. Mert az igen mellett a vízre is szükség van. Ezt egyébként magam is tapasztaltam, hogy minden jó év hálásak. Amikor előadást tartottam Ketánkban, több mint 500 gyerek vett részt az előadásom. És a gyerekek utána odajöttek hozzám, és a kezemet a homlokukhoz tették. Ez 500 gyerek, ez gyakorlatilag 2 óra hosszat tartott.
0: Ugye ez mit fejezett ki?
1: A szeretetet, az elismerést, a köszönetet, a tiszteletet. Volt olyan gyerek, aki 2-3-szor is jött. De hát ugye boldogok voltak, Indonézia magyar utazóival tartottam előadást. És úgy vélem, hogy ezeknek a példáknak a felmutatása ad egyfajta ösztönzést is, hogy a jót is észre kell venni. Indonézia egy muszlim ország, a világ legnépesebb muszlim országa. A világ 4. legnépesebb országa, és itt is van kereszténység, és a kereszténység képviselőit, a magyar Kun Tamás atyát, vagy Mészáros Ferenc atyát nagy elismerés övezte. Ott meg látták, hogy amit tesz, az a társadalom felemelkedését szolgálja.
0: Tamás atya él még?
1: Nem tudom. Ezt nem tudom, hogy él-e még. Szeretném ezt megtudni, még majd szeretném kutatni az ő munkásságát és a sorsát. 4 éve jártam ott, és akkor voltam az ő birodalmukban, és írtam is róla, és a könyvben is szerepel Kun Tamás atya. Elvitt a kis falvakba, a folyó átkelésektől kezdve az első áldozó gyerekekig részese voltam az életüknek, és az, hogy Tamás atya hogy oldotta meg a kérdéseket, volt úgy, hogy jöttek a gyerekek első áldozása, a felkészítést azt ő végezte, ottani bahasa indonéz nyelven, mert ez is nagyon fontos, a Biblia magyarázatot is, azt indonéz nyelven kell tartani, és felsorakoztak, az első áldozása 20 gyertya volt a gyerekeknek, de 21 gyerek jött. Kell szerezni gyertyát, de gyertya nem volt. És ha nincs gyertya, akkor is ezt meg kell oldani, elmentek boltba, ott se kaptak, és mindenhova mentek, hát nem volt sehol gyertya. Akkor Tamás atya az egyik gyertyát ketté törte, és a másik gyereknek is adott gyertyát. Akkor csak fél gyertya, de a fél gyertya is több, mint hogyha egy gyertya se lenne. És hát ezek a példák. De rengeteg más egyéb példa is van, hogy hogyan oldjunk meg dolgokat. Amikor egy ünnepélyen felavattak egy iskolát, hatalmas tömeg jött el, a helyi kormányzó is eljött, és elhangzottak a beszédek, a kórusnak az éneke, minden, ott voltak a helyi méltóságok, és a dzsungelből előjött 2 nagy vaddisznó. És odaléptek, és odajöttek a pódium elé. Mindenki megijedt, hogy most mi lesz. A rendőrök is megijedtek, hát ezt nem hagyhatják itt a gyerekeknek bont, és a gyerekeket bántja, vagy esetleg életveszélyt okoz, de nem is lőhettek, hát ünnepség van. És ezek még békésen voltak ott. És akkor az atya megoldott a helyzetet, odalépett a kórus, és elkezdtek énekelni a kórusnak a tagjai. Akkor a disznók hallgatták, egy kicsit nyugodtan, amikor az ének abban maradt, egy kicsit figyeltek, és utána csendben sarkon fordultak, és visszamentek az őserdőbe. És egyetlen lövés nem dövdült el. Ez Tamás atyának volt az ötlete. A hétköznapokat ez nagyon megerősíti ott, ha jó példát látnak, és a kitörés mindig az oktatás. A tanulás, a képzés, hogy többet tudjon, mint előtte, és a szülőket megnyerni, hogy engedjék a gyerekeket tanulni, hogy ne kelljen rögtön a ültetvényekbe vagy a visföldekbe menni dolgozni 10-12 évesen, mert akkor már pénzt keres, hasznot hajt, de a képzés az hosszabb ideig tart, és annak nincsen ilyen hatása. Eljutottam Tajvan legszebb vidékeibe, Kaohsiungba, Taichungba. Megismerhettem az ott élő magyar atyákat, Zsoldos Imre atyát, aki az
0: ott... Ismervita?
1: Igen, és megismerhettem a jezsuita Jaskó István atyát, aki a fizikailag, mentálisan sérült gyerekek otthonát megalapította és vezette. Csodálatos ember volt, évtizedeket töltött Tajvanon, és az anyátlan, apátlan utcagyerekeket összegyűjtötte, és hajlékukat, táplálkozásukat, ruházkodásukat biztosította. Adományok révén, külföldi adományozók, de aztán helyi adományozók is egyre többen álltak mellé, és egy gyönyörű kis otthont hozott létre, akkor már több mint 100 gyerek volt itt ebben az otthonban. Jaskó István lenyűgöző személyiségét soha nem lehet elfejteni. Járt itt nálunk is a múzeumban, eljött ide, Magyarországon is eljött, és még Harmad Béla volt a polgármester, ez a Millennium ünnepséget idején 2001-ben, és ellátogatott ide hozzánk kis Jaskó atya. Ő felvidéki, kassai származású volt, a Pécsi Orvosi Egyetemen tanult, aztán Kínában a Tamingi misszióban dolgozott, és onnan a Mao Tse-tungi hatalomátvétel után jött ide. Megrendítő történetet mesélt, hogy a kereszténység, amikor a Tamingi misszión keresztül eljutott a helyi emberekre, hogyan hatott rájuk, és egy alkalommal egy fiatal házaspár hozott egy papundekli papírba csomagolt kisgyereket, aki élettelennek tűnt, spárgával volt átkötve, és azt kérték, hogy keresztelje meg ezt a halott gyereket, mert nem akarják pogányként eltemetni. Nagyon megrendítette az atyát ez a kérés, és hát akkor a keresztvíz alá tartják, és ahogy ráöntötték a vizet, a gyerek felsírt. Nem volt halott. Annak hitték. Tehát nem a keresztvíztől élet fel, de nem volt halott. Annak hitték. Nem mozdult, és nem volt légzése. De ért. Most ez a kisgyerek megmaradt, és később ápolón lett. Ezek nagyon megrendítő történetek, és elmondta azt is, hogy a népi Kínából a menekülések története milyen nehéz volt. Volt olyan, aki egy temető halottas házából vette a koporsót, és onnan a koporsóba kuporodva úszott át Makaóba. Ez már a szabadság földje volt, mert ez portugál gyarmatnak számított. A tengeren egy koporsóba úszik át, hogy életben maradjon, mert reménytelennek érezte a helyzetét Mao Tse-tung Kínájában. Tajvanon se volt könnyű az élet, hiszen a csankaiság vezette Kuomintang visszavonulva Tajvanra, hát bizony nagyon nehéz állapotokat talált. És az 50-es évek a megmaradás a túlélés időszakából szólt. A munkám során, az utazásaim során mindig az erőfeszítéseket tudtam nagyon tisztelni, amikor sok-sok plusz feladatot vállalva maradnak meg az emberek úgy, hogy a környezetük ellenhatásaként érvényesülő túlerejével kell szembeszegülni, hogy megmaradjanak, de megmaradtak.
0: Dr. Kubasek János geográfus, az Érdi Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója idézte fel néhány a távol-keleten szolgáló magyar misszionárius emlékét. Ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok! A most elhangzott műsort szombaton 21:05 perces kezdettel megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Az országgyűlés honlapja szerint legkorábban 14 órakor megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően a távirat irodának azt mondta, hogy az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Szükségesnek tartja a vízmegtartást és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért hétfőn napirend előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter ezt mondta, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hangsúlyozta, ahogy az ügynökök kérdésében úgy a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is szükséges ezeket a tabukat lezárni és őszintén beszélni. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondos óra programmal kapcsolatban hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja miatt, és felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit KFT vezetőjét. Jelentette be Tanács Zoltán miniszter hétfőn az országgyűlés ülésén.

0: egy interpellációra válaszolva. A tárcavezető Görögné Bocskai Évának válaszolva a gondosóra programot tipikus neres jelenségnek nevezte, amelyben az alapgondolat jó volt, de aztán ellopták, kifacsarták és túlárazva nyomták a társadalom nyakába. Közölte, a program ügyében a hatóságok már vizsgálódtak és feljelentés is történt, de hétfőn a minisztérium is feljelentést tett az ügyben, hűtlen kezelés és több mint 1000 milliárd forint értékben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen esőre, esetleg viharos széllökésre. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között várható. Híreket hallottak.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Mikroműanyagok a szervezetünkben, már az agyszövetben is, és általában véve mindenhol. A műanyagokról sok mindent tudtunk eddig is, ha végigmegyünk a tengerparton, akkor látjuk, hogy ahol homok van, ott műanyag is van. Na de mikroműanyag? Erről lesz szó többek között a következőkben. Milyen hatásai vannak? Jó napot, jó estét kívánok! Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Pilling Robertet, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatóját. Köszönöm, hogy eljött.
2: Nagyon szívesen üdvözlöm a hallgatókat, és akik más módon követnek minket.
1: Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon követhetik az adást a Magyar Katolikus Rádió oldalain, és utólag is visszanézhetik. Mikroműanyag hol van a szervezetünkben?
2: Sajnos azt kell mondani, hogy ma már szinte mindenhol. Talán pont az agyunkat kivéve, ahová nagyon még nem nagyon tudnak eljutni, egy csodás kis élettani szervnek köszönhetően, de egyre több helyen mutatják ki. Tehát ugye kezdetben a bél belső terében sikerült kimutatni ezeket a műanyag szemcséket, aztán a bélfalban, utána a keringésben, belső szerveinkben, és ma már ott vagyunk, hogy gyakorlatilag nagyon nehéz olyan ember találni, akinek a szervezetében ne lehetne kimutatni a mikroműanyagok jelenlétét.
1: Na de hogyan lehet kimutatni? Tehát éppen az a dolog lényege, hogy nagyon kicsi, és a műanyag az egy ilyen furcsa valami.
2: Hál' Istennek elég jól ismerjük már a sejtjeinket ahhoz, hogy egy mikroszkópos metszeti képen meg tudjuk különböztetni azt, ami odavaló, és azt, ami nem. Tehát ez ilyen vizuális módon megkülönböztethető. Nyilvánvalóan egy mikroműanyag szemcse nem sok mindent csinál egy sejt belsejében, azon kívül, hogy gyengíti azt.
1: Honnan van a mikroműanyag? Hogyan kerül a szervezetünkre?
2: Sajnos természetesen abból a rengeteg műanyagból, amit az emberiség valaha is előállított, mert hát bármennyire is úgy gondoltuk, mondjuk 50-100 évvel ezelőtt, hogy ezek a műanyagok ilyen eternálisak, örökkévalók, és soha nem történik velük semmi, mára már tudjuk azt, hogy gyakorlatilag abban a pillanatban, ahogy legyártjuk, elkezdődik a degradációjuk, tehát a lebomlásuk, és sajnos ez azzal jár, hogy miután ők hatalmas nagy molekulák, több ezer, tízezer szénatom egységből áll, hogy kicsi darabkák töredeznek le belőlük, és ugye ezek a mikro- vagy nanoműanyagok, tehát gyakorlatilag ezek a mikroműanyagok, ezek a mi műanyag szennyezésünk következtében jutottak el ma már gyakorlatilag mindenhová, mert hiszen körbevesznek minket.
1: Na de mégis a leggyakoribb szennyezési forrás az mi lehet? Az a palack, amiből iszom a vizet, vagy micsoda?
2: Ezt nehéz lenne így megmondani, főleg táplálkozástudományi oldalról, de nyilvánvalóan a környezeti szennyezők között, tehát az, amit a környezetünkben találunk, a csomagolóanyagok valószínűleg vezető helyet töltenek be, hiszen millió tonna számra használjuk a különböző csomagolóanyagokat mindenféle áruk csomagolására, amelyek aztán ugye általában egyetlen egy használat után a szemétben, rosszabb esetben, adott esetben például az óceánban végzik, ahol aztán szépen töredeznek, elpárologva a vízzel együtt a felhőkbe jutnak, és szó szerint még az esővel is mikroműanyag részecskék jutnak majd utána a mi szervezetünkbe. De ha a táplálkozási oldalról nézzük, akkor bármilyen meglepő ma már a ivóvíz az egyik legnagyobb mikroműanyag terhelést jelentő élelmiszerünk, mert hogy nem találunk ma már olyan vizet, csapvizet, természetes vizet, amelyik ne lenne jelentős mértékben mikroműanyagokkal szennyezett.
1: Na de honnan a vezetékből jön ez a mikroműanyag, a műanyag vezetékekből, műanyag csövekből, vagy magából a forrásból?
2: Jelentős részben valóban a vezetékből, ugye mióta nem ólom, meg eternit, pala, meg hasonló vezetékeket használunk, azóta ugye műanyag csöveket, ugye mindezt mindenki láthatja, aki látott már csőttörést, ugye hatalmas fekete, kék csíkúos csövekkel állítják helyre, ezek a legkisebbtől a legnagyobbig kaphatóak, nagyon olcsók, nagyon jó, könnyen feldolgozhatók, csak sajnos mikroműanyagokat bocsátanak ki, tehát valóban az egyik forrás az maga a csővezetékrendszer, de ezt nem mehetünk el annél amellett, hogy ma már a mikroműanyagok a talajvízben is jelen vannak, hiszen mi magunk is termeljük őket. Azzal, hogy kimossuk például a ruháinkat, ezzel mikroműanyag darabkák milliárdjait engedjük be a befolyóba, és ezen keresztül a természetes vizekbe.
1: Mert a ruhák is műszálasak.
2: Természetesen a ruhák is műszálasak, azok is töredeznek, és hát ugye annak kapcsán, aminek kapcsán elkezdtünk mi beszélgetni, hogy kiköpünk egy rágógumit, az is a talajba kerül, az is szennyező lesz, és mikroműanyagokra bomlik le.
1: Mert a rágógumi is műanyag?
2: Ma már műanyag, tehát gyakorlatilag ugye egy 50-60-80 éve már nem ez a természetes növényi gyantákból, egy csikülből állítják elő, hiszen nem volna elég a világon annyi abból az anyagból, amennyi a mi rágógumi fogyasztásunkhoz elég, úgyhogy ilyen élelmiszeripari műanyag, polivinil, acetát, polisztirén és hasonló anyagokból készítenek egy rágható masszát, ami természetesen műanyag, viszont ugyanígy mikroműanyag keletkezéssel jár együtt a használata.
1: Na de az ember mindenfélét megeszik. Nem csak műanyagot, mindenféle egyebet, és aztán ezt a szervezet elintézi. Tehát megesszük, de a szervezetünkből el is távozik. A műanyag az nem, a mikroműanyag az nem.
2: Természetesen, tehát maga ez a mikroműanyag téma is még egy viszonylag friss kutatási terület, hiszen 40 éve nagyjából még azt se tudtuk, hogy léteznek mikroműanyagok, tehát 20-30 éve kezdtük el komolyabban kutatni, és még ma is csak a sötétben tapogatózunk, hogy igazából mit okoznak, és hogyan metabolizálódnak a szervezetben ezek a mikroműanyagok. Nyilvánvalóan a legnagyobb része, hogy bejut, az ki is megy. Tehát a széklettel, a vizelettel, nehogy Isten, akár az izzadsággal is kiválasztunk nagyon-nagyon sok mikroműanyagot. A baj azzal a kicsi résszel van, ami bent marad, és bejut adott esetben a sejtek belsejébe is.
1: Na de mit okoz? Tehát milyen hatásai lehetnek? Tudjuk már, hogy milyen hatásai vannak? A kutatások már annyira előre tartanak?
2: Szintén az elején járunk még az ilyen kutatásoknak, de azt tudjuk, hogy képes megváltoztatni például a bél mikroflóráját, amiről ugye már elég régóta tudjuk, hogy ugyanolyan egyéni, mint például az új lenyomatunk, tehát mindenkinek teljesen saját mikroflórája van, és amennyiben ez fölborul, hát lehetnek immunrendszeri problémák belőle, de akár például egy elhízás is bekövetkezhet miatta, hiszen már tudjuk jól, hogy a bél mikroflórája és azon belül a különböző baktérium törzsek aránya, az hatással van arra, hogy hogyan hasznosítjuk, hogyan metabolizáljuk a táplálékainkat. Aztán a különböző gyulladások is felelős, vagy különböző gyulladásokért is felelősek ezek a mikroműanyagok, hiszen hogyha ott bent vannak, akár csak a bél falában, nehogy Isten, azon túllépve bekerülnek a keringésbe, nyirokkeringésbe, egyéb szervekbe, hogy azok nem odavaló dolgok. Ezt a szervezet immunrendszere, meg maga a szervezet is igyekszik eltávolítani, de miután nagyon nehezen tud tőle megszabadulni, ezért ez egy gyulladásos folyamatot indít el, tehát ilyen krónikus gyulladás lesz a következménye a mikroműanyag fogyasztásunknak, ennek mindenféle velejárójával. Vannak olyan kutatások, kicsit előre szaladva, amik akár például daganatos betegségekkel is kapcsolatba hozzák ezeket, de azért azt hozzá kell tennünk, hogy ezek multifaktoriális betegségek. Tehát egy daganatos betegség nem egyetlen egy tényező miatt szokott kialakulni, hanem általában több tényező egymásra hatása miatt. Tehát nehéz lenne azt mondani, hogy a mikroműanyagok akár tumoros betegségeket is okozhatnak, de valahol ott járunk, hogy ma még nem tudunk róluk mindent, de azt tudjuk, hogy nem jók.
1: Na de akkor most félnünk kell? Tehát mikroműanyag van a szervezetünkben, a környezetünkben mindenhol, nem tudjuk elkerülni, de illetve majd kérdezem, hogy el tudjuk-e kerülni, de nagy valószínűséggel egészen elkerülni nem tudjuk, akkor most ez mennyire nagy baj, vagy mennyire nem nagy baj?
2: Nagyon a folyamat elején járunk még, hogy megmondjuk, hogy mennyire nagy baj, mennyire nem nagy baj. Én inkább arra tenném a tétemet, hogy ez egy elég nagy problémát jelenthet, és a következő évtizedek egy komoly egészségügyi kihívását kezdjük el egyre jobban föltárni, de attól félnünk nem kell. Tehát miután ezek a betegségek, amiket a mikroműanyagok okozhatnak, multifaktoriálisak, tehát kell hozzájuk több tényező, ezért nagyon sokat tehetünk azért, hogy ne legyünk betegek, még akkor sem, hogyha mikroműanyag terhelés ér bennünket, már pedig mindenki tér, aki civilizált környéken tartózkodik, tehát valószínűleg egy nagyságrenddel kisebb, mondjuk egy őserdőben élő érintetlen törzsnek a mikroműanyag terhelése, de még nekik is van mikroműanyag terhelésük, mert a szél, a levegő, a vulkánkitörések, a tenger, amiről ugye beszéltünk, az mind-mind oda sodorja ezeket a mikroműanyag darabkákat. Tehát éppen ezért félnünk nem kell. Tehát addig, ameddig nem tudjuk konkrétan beazonosítani, hogy már pedig milyen betegséget okoz, és hogyan léphetünk fel ellene, addig inkább tudatosnak kell lennünk, nem félősnek.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója. A mikroműanyagokról van szó, és a táplálkozásról úgy egyébként is. A mikroműanyag, ha egy 100 évvel ezelőtt élt ember szervezetében megnéznénk, ott is lenne?
2: Nem tartom valószínűnek. Ugye a műanyagok gyakorlatilag teljes egészében mesterséges anyagok, a természetben nem keletkeznek, még extrém körülmények között sem. Tehát, hogy 100 évvel ezelőtt még ugye nem tartottunk ott, hogy ilyen különböző műanyagokat tudtunk volna előállítani. Amiket tudtunk, azok ugye olyanok voltak, hogy tényleg teljességgel vízben oltatatlanok, használhatatlanok, és olyan kis mennyiségben tudtuk előállítani, hogy ez nem volt jelen. Ez az utóbbi 50-60 évnek a szennyezése gyakorlatilag, amit mi most tapasztalunk. Tehát ugye a korai műanyagok, azok mostanra töredeztek le, bomlottak le teljesen mikroműanyagokká a környezetben, és ehhez járulunk mi hozzá azzal a hatalmas mennyiségű műanyaggal, amit nap mint nap felhasználunk.
1: Említette az elhízást. Lehet, hogy az elhízás elterjedésében is szerepe van?
2: Érdekes teória. Az elhízás is egy olyan betegség, hiszen ez egy betegség, amely nagyon-nagyon sok faktoron alapul, tehát nem lehet egyértelműen például a táplálkozást, vagy egyértelműen a mozgás hiányát, vagy egyértelműen a géneket, vagy egyértelműen a hormonokat azonosítani mögötte, hanem valószínűleg ezek összessége kell hozzá. És a mikroműanyagokról is tudjuk, hogy például képesek beleavatkozni a szervezet hormonális folyamataiba, vagy mondjuk azzal, hogy egy folyamatos gyulladás tartanak fönt a szervezetben, vezethetnek akár egy extrémebb energiafelvételhez, vagy egy csökkent energialeadáshoz, és ugye az elhízás patofiziológia ez még mindig nagyon egyszerű, több energiát viszünk be, mint amennyit elhasználunk, és akár így vezethet elhízáshoz is.
1: Egy pillanatra leragadnék itt az elhízásnál. Én mondjuk 21 néhány évvel ezelőtt voltam Amerikában, és elcsodálkoztam azon, hogy milyen sok kövér ember van. És mai szemmel visszanézve azt mondom, hogy nincs is több kövér ember ott, mint itt Magyarországon. De mondok mást is. Ha régi magyar filmeket néz az ember, akkor azt látja, hogy a szereplők ott snájdig, mondhatnám azt is, hogy karcsú, egyáltalán nem elhízott emberek. Egészen máshogy néznek ki, mint a maiak. De hát akkor mi történt? Annyival többet eszünk, vagy annyival több gyors éttermi ételt eszünk, vagy mi az ok?
2: Túlzó egyszerűsítés lenne például a gyors éttermi ételeket hibáztatni, ezért kétségtelenül nem tartoznak a legegészségesebb választások közé. Ugyanakkor a magyar emberek gyors éttermi ételfogyasztása az egészen elhanyagolható mértékű. Nagyjából egy gyors éttermi menü per év per fő szinten vagyunk, tehát nem emiatt hízunk el. Nem azt mondom, hogyha valaki minden héten, vagy akár hetente többször eszik ilyet, az valószínűleg nem tesz jót a szervezetével, én ezt semmiképpen sem tanácsolnám, de más okok vezettek ahhoz, hogy ma Magyarország hasonlít a 20 évvel ezelőtti Amerikára. Még mindig nem hagytuk le, tehát még mindig előttünk vannak.
1: Amerika még kövérebb?
2: De elég gyorsan zárkóztunk föl, tehát ma már ott tartunk, hogy a felnőtteknek a kétharmada az túlsúlyos vagy elhízott, és az a baj, hogy egyre inkább emelkedik az úgynevezett elhízottak aránya, mert ugye a túlsúly az még csak egy olyan picike, de az elhízott az, aki már orvosi szempontból, vagy táplálkozás élettani szempontból is komoly kihívásokkal küzd a súlya terén, és hát ezért okolható egyrészt az élelmiszerbőség. Tehát, hogyha megnézzünk egy régi magyar filmet, akkoriban ugye a hipermarketek nem léteztek, és nem tudtunk úgy bevásárolni, és nem tudtunk annyi élelmiszert venni a fizetésünkből, de aztán amit még lehet okolni, hogy a fizikai aktivitásunk az borzasztóan visszaszorult. Tehát én nem akarom megint az internetet okolni mindenért, de kétségtelen tény, hogy a mai fiatalok, sőt a mai felnőttek életmódjának a legnagyobb része az igazából egy passzív üldögélés és a különböző newsfeedek és egyebek tekergetése. Tehát, hogy az energia leadásunk az nagyon sokat csökkent, miközben az energia felvételünk pedig sokat nőtt.
1: Persze az én kérdésem igazából az, hogy van-e olyan tényező az elhízás mögött, ami valamennyire, hogy is mondjam, független ezektől a tényezőktől. Nem tudom, hogy egyáltalán érthető-e, hogy mire gondolok. Tehát értem, hogy kevesebbet mozgunk, de az, hogy mi teszünk, az mennyire határozhatja meg azt, hogy mennyire elhízott az ember.
2: Nagy mértékben. Ez lehetne akár egy külön adás témája is, mert hiszen mostanában nem csak a mikroműanyagoktól hangos a táplálkozástudomány, hanem az ultrafeldolgozott élelmiszerektől is többek
1: az,
2: között.
1: Az mi az, hogy ultrafeldolgozott? Mit jelent?
2: Aminek minden alkatrésze feldolgozott. Tehát tipikus példa, mondjuk egy finom, töltött, ropogós croissant, az egy ultrafeldolgozott élelmiszer. Ugyanakkor mondjuk egy szelet karaj, az önmagában még csak egy hús, az egy nem feldolgozott élelmiszer, és hogyha mindenáron okokat keresünk, amit mondjuk a nagyanyáink vagy nagyapáink kevesebbet fogyasztottak, mint mi, akkor ezek a magas feldolgozottságú fokú élelmiszerek, azok nyilvánvalóan ezek közé tartoznak. Nagyjából ott, ezeknél is ott járunk, ahol a mikroműanyagoknál, sőt, talán még annyira sem járunk ott. Tehát azt már látjuk, hogy kapcsolatba hozhatók azzal, hogy többet szeret belőlük az ember fogyasztani, hogy ezek önmagukban is növelik az étvágyat, hogy ezek ugye egyéb tápanyagokban, tehát vitaminokban, rostban, ásványi anyagokban szegényebbek, és emiatt inkább csak energiát szolgáltatnak. De nagyon nagy dőresség lenne szakembertől azt mondani, hogy egyértelműen ők okolhatók az elhízás járványért, amivel mostanában szembesülünk.
1: Na most akkor én szeretnék egészségesen táplálkozni, nagyon odafigyelni. Akkor mit csináljak? Mit egyek, mit ne egyek? Hogyan táplálkozzak? Reggel, délben, este, vagy este már egy tilos, vagy 3 óránként egyek meg egy almát, vagy hogy legyen?
2: Hát ez egy remek kérdés.
1: Reggel műzli és joghurt mondjuk.
2: A műzli is egy ultrafeldolgozott élelmiszer.
1: Tehát akkor nem egészséges. Tehát azt ne.
2: Nyilván az ember sok mindent hall, és még több mindent olvas például az interneten, és ugye, ahogy az előbb is elhangzott, hogy féljünk-e, ne féljünk. Tehát semmitől se féljünk. Ne féljünk a paprikás szalonnától sem, de ne féljünk ugyanakkor a nem tudom, mert cukrászdában kapható minyontól, vagy a gyorséttermi hamburgertől sem.
1: Hát a paprikás szalonna az direkt jó, bocsánat. Tehát azt megvédem a paprikás szalonnát.
2: Csak hozzátéve, hogy borzasztóan sok telített zsírsav van benne, ami a koleszterin szintünket azt így rakétaszerűen lövi ki, meg amúgy is szereti eldugítani az ereinket önmagától, tehát hogy azért ott is vannak ám ilyen dolgok. Tehát én azt mondom, hogy semmiképpen se féljünk, legyünk inkább tudatosak. Tehát, hogyha ma ettem punyszeletet, akkor holnap ne egyek édességet. Ha ma ettem paprikás szalonnát, akkor holnap lehetőleg egyek inkább almát például, és hogyha kellően vegyesen rakom össze az én napjaimat és táplálkozásomat, akkor nagy gond nem lehet. És ebben nincsenek tiltott dolgok, csak kerülendő mennyiségek általában.
1: Na most én emlékszem arra, ez egy nagyon régi ügy, amikor azt mondták, hogy ez 20 évvel ezelőtt körülbelül a tojás. A legveszedelmű, tojást enni nem szabad. És aztán rá néhány évre egyszer csak jött az, hogy a tojás, hát az a legjobb. Tehát hogy nehezen igazodom el.
2: Sajnos ilyen a tudomány. Tehát ahogy fejlődik, ahogy egyre részletesebben tudunk egy-egy dolgot megvizsgálni, vagy egyre fejlettebb mérési lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, vagy egyre megbízhatóbb statisztikai hátterünk van, úgy változhat meg a véleményünk. Ugye a tudomány az leginkább arról szól, hogy képes változni és fejlődni és haladni és félretenni az eddigi dogmákat, amiket esetleg nem tudunk ma már hasznosítani, és az újat elővenni. Így volt ez például a tojással is. De nagyon sokáig gondoltuk azt, hogy a tojás koleszterin tartalma, ami ugye jelentős mennyiségű, egy tojásban a napi ajánlott koleszterin mennyiség az fullosan benne is van, hogy az milyen rossz, mert el fogja akkor az ereinket zárni a koleszterin plakk és minden egyéb, És sikerült bemutatni azt a vizsgálatokat, hogy akik sok tojást tesznek, azok nagyobb valószínűséggel szenvednek érelmeszesedésben, vagy kapnak szívinfarktust, vagy sztrókot és hasonlót, és teljesen természetes volt, hogy azt mondtuk, hogy akkor csökkentsük a tojásfogyasztást. Ez ma is áll, tehát nem szabad nyakra főre tojást tenni, viszont ma már tudjuk azt, mert hogy azóta újabb és újabb vizsgálatok készültek, hogy az a koleszterin, amit a táplálkozásunkkal viszünk be, az a mi belső koleszterin szintünkre olyan hatalmas nagy hatással nincsen. A sokkal inkább a genetika és az életmód irányítja, meg a táplálkozás egyéb tényezői, például a rostfogyasztás. Tehát, hogyha valaki eszik egy tojás rántottát, de eszik mellé zöldséget is, az teljesen más, mint hogyha valaki megeszik két főtt tojást egy szelet fehér kenyérre.
1: Bocsánat, komolytalan a kérdés. Nincs amit most felteszek, de hogy nem. A múltkor, ahol veszem a tojást, ott mondta az úr, hogy a múltkor valaki kért strucc tojást, és ne adj Isten, volt is. A strucc tojás az más, mint a tyúk tojás?
2: Nagyobb. Nagyobb és más a héja, tehát én azért nagyon óvatosan bánnék a strucc tojással.
1: Na jó, hát ez komolytalan a kérdés. Csak...
2: Nem, van ilyen. Valamikor még talán általános iskolás koromban mi is játszottunk egy strucc tojással, és hatalmas, borzaszt, egy család rántotta, adagja kijön belőle. Azt tudni kell, hogy ugye minden tojás gyakorlatilag ugyanez egy hatalmas nagy petesejt. És ugyanúgy épül fel, ugyanúgy egy fehér és vizes kocsonyás burok veszi körül a sárgáját, amiben a zsírok és az egyéb élethez szükséges tápanyagok vannak. Tehát nagyon értékes a strucc tojás is, ami miatt én vigyáznék vele, az az, hogy egyedül a tyúk tojásnak van egy olyan védelmi rendszere, ami megakadályozza, hogy kívülről mindenféle baktériumok és vírusok jussanak be a tojás belsejébe. A strucc tojásnál ilyen nincs, annak porózus a héja, ugye a strucc, ha jól tudom, betemeti a homokba, aztán jó van az ott, és emiatt a strucc tojás belseje is lehet fertőzött például.
1: Jó, tehát azért nem akarom felcserülni a tojást. Záró gondolat. Mondhatom azt, hogy a táplálkozásnál a mértékletesség a kulcsmondat?
2: Egyértelműen. Én ezt a vonalat képviselem, vagy ezt vallom, hogy gyakorlatilag mindent szabad, csak mértékkel. Tehát, hogyha visszatérünk a beszélgetés tárgyát adó mikroműanyagos rágógumikra, hát ez van, tehát ma még nem tudjuk, hogy van-e belőle probléma, viszont nagyon sok előnye van például a rágógumizásnak. Tehát szájhigiéne szempontjából nyilván most a kulturális és egyéb dolgokat nem érintve, azért vannak előnye is, és ugyanígy előnye van mondjuk valóban egy paprikás szalonnának, vagy mondjuk egy marhahúsnak, de ugyanúgy előnye van egy zöld borsónak is. Tehát a mértékletesség az egy nagyon-nagyon fontos kulcsszó, a másik pedig, amit én hozzátennék, az a változatos. Tehát, hogy ne mondjuk azt, hogy ez fekete, ő meg fehér, és őt szeretjük fogyasztani, őt meg nem szeretjük fogyasztani. Ha lehet, ne zárjunk ki semmit így az étrendünkből, ha csak orvosilag nem muszáj.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója volt. Nem kérdeztem az alkoholról, ezt majd egy következő adásban.
2: Nagyon szívesen beszélgethetünk arról is.
1: Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András, köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél érdekes módon nem teljesen a Szent Áldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a ministránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukban betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a Szent Misén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal misíző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szentmiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy válasszuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend a szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagy szentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az Úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Az országgyűlés honlapja szerint legkorábban 14 órakor megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően a távirat irodának azt mondta, hogy az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A következő évek során 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, jelentette be a közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az elöregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, vízközműszolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Szükségesnek tartja a vízmegtartást és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért hétfőn napirend előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Magyar Péter ezt mondta, a vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait. Úgy vélte, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hangsúlyozta, ahogy az ügynökök kérdésében úgy a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is szükséges ezeket a tabukat lezárni és őszintén beszélni. A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a gondosóra programmal kapcsolatban hűtlen kezelés és a költségvetési csalás gyanúja miatt, és felmenti a programért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit Kft. Vezetőjét. Jelentette be Tanács Zoltán miniszter hétfőn az országgyűlés ülésén egy interpellációra válaszolva. A tárcavezető Görögné Bocskai Évának válaszolva a gondosóra programot tipikus neres jelenségnek nevezte, amelyben az alapgondolat jó volt, de aztán ellopták, kifacsarták és túlárazva nyomták a társadalom nyakába. Közölte, a program ügyében a hatóságok már vizsgálódtak és feljelentés is történt, de hétfőn a minisztérium is feljelentést tett az ügyben hűtlen kezelés és több mint 1000 milliárd forint értékben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakul.

0: alakulhat. Egyre nagyobb területen észak-nyugatira, északira fordul a szél, és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatunk egyre több helyen esőre, esetleg viharos széllökésre. A hőmérséklet napközben 32 és 38 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Szó lesz a programjaikról, a generációk közötti különbségekről, és arról is, miért érdemes már egészen kicsi gyermeket is megismertetni mindezzel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Azt szokták mondani, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a környezetvédelemmel foglalkozni, és hát itt a remek példa is arra, hogy itt vagy velünk, hiszen te tudsz arról mesélni, hogy hogyan és miért érdemes elkezdeni a gyerekeket tudatosabban nevelni, és mennyivel fogékonyabbak ők egyébként, mint egy felnőtt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tudunk erről beszélgetni. Az első kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy mikor kell ezt elkezdeni?
7: Hát tényleg minél korábban bölcsödébe is ültettünk gyerekekkel fát, és akkor bejöttek persze a szülők is, és segítettek, mert hogy azokkal a kis műanyag lapátokkal ez nem igazán ment. Az öntözés az már jó volt ezekkel a fél literes kis műanyag öntözőkupákkal, a gyerekek hordták a vizet, ilyen nem tudom, egy fára 300-szor fordultak, hogy meg legyen öntözve, de csinálták rendületlenül. És tényleg ilyen, hát hogy mondjam, egyszerűen nem találkozol a gyerekeknél negatív emberrel. Nincs olyan a X korosztály alatt, mondjuk ötödikes korig, akitől nem kapnál környezetvédőként valami plusz energiát. Aztán följebb ez persze elkezdődik. A unatkozó felső söket nehezebb meggyőzni a környezetvédelemről, de hát ott is próbálkozni kell, meg ott is próbálkozunk. Nyilvánvalóan ott már sokkal kisebb a merítés, vagy kevesebb százalék fog lelkesedni, de igen, nagyon korán el lehet kezdeni. Tehát én bölcsitől tudom azt mondani, hogy már foglalkozunk gyerekekkel.
6: Ha a bölcsöd és óvodás korúakról beszélünk, akkor mit jelent az ő esetükben a környezeti nevelés? Mi az, amit megtanítotok nekik?
7: Hát ugye túl sok szakmai ismeretet nem adunk ilyenkor, meg nem is lehet. De hát ezt külön meg kellett tanulni, hogy nem úgy tartunk előadást, mint a gimnáziumban vagy az egyetemen. És nem is kell túl sokat papolni, beszélni ilyenkor. Tehát amit csinálni kell, az, hogy meg kell fogni a munkát, el kell kezdeni valami zöld dolgot csinálni, nekik a kezükbe kell adni tényleg sárgolyót gyúrni, vagy a komposztot én szoktam vinni az előadáshoz, és lehet persze beszélni róla, mire jó, hogy működik ez, mire lehet használni. Rengeteg lesz a bekiabálás, tehát hogy nem úgy folyik egy ilyen óra vagy foglalkozása, hogy azt az ember eltervezi, soha nem. Viszont a szemléltetés, meg a kézzelfoghatóság, meg a kipróbálhatóság nagyon fontos, tehát ez kell a gyerekeknek, ez a minden érzéküket ki kell foglalkoztatni kell egy ilyen órán. Csak a végére nevet adnak a kompozban a pajoroknak, meg tekergetik a gilisztát, sajnos azt inkább hagyjuk, hogy hány állat éli ezt túl egy ilyen órát, de hát ezt rá kell szállni. És mondom, olyan közvetlen tapasztalatuk van a világgal, amit még akár, de tényleg így mondja, egy vidéki óvodába elmegyek, és ez így működik. Tehát, hogy ott is egy csomó gyereket látok, aki ott győzi le például a gilisztafóbiáját, vagy a rovarfóbiáját.
6: Miért jó az, hogy a gyerekekkel ti elkezdtek foglalkozni? Hova, meddig terjedhet el az ő megszerzett tapasztalatuk, tudásuk?
7: Hát megint egy olyan példát mondok akkor, hogy ez be lett most bizonyítva, hogy a gyerekek ilyen nem tudom hány százalékban aktívan vettek részt abban, hogy most az ország mennyit takarékoskodott a Paksi Attila-millálásban. Tehát, hogy a családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk? Tehát volt már ilyen ökolábnyomcsökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az életfe, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni. Egyrészt körülöttük forog a világ, nyilván egy családon belül is hallgatnak rájuk, és igyekeznek kielégíteni a vágyaikat, és ha egy kisgyereknek az a vágya, hogy ő most védje a környezetet, akkor ez működik, és most ha feljebb megyünk, akkor most ráerősíthetnénk itt a klímaszorongással, meg egyebekkel. Tehát, hogy van az a korosztály már, aki nagyon tudatos ebben. Tehát azt mondom, hogy ilyen 10 év fölött és 20 év alatt ez annyira megváltozik, és annyira tudatos szintre lép, hogy már aki foglalkozik vele, de ott is nagy százalék foglalkozik ezzel, ott meg erre tudunk hatni. Tehát, hogy el tudjuk érni a gyerekeknek azt, hogy az a változás igényez kézzelfogható dolgokba vagy eredményekbe megjelenjen, de mondom, alatta viszont a kisgyerekeknél ez nem is tudom, hogy ösztön, vagy mi lehet ez, vagy milyen szintje a tudatosságnak egy 5 éves gyereknél az, hogy ő most le akarja oltani a villanyt, mert takarékoskodni kell. Nem tudom. Tehát, hogy ehhez én nem vagyok elég jó gyerekpszichológus, de mégis működik. És sokkal jobban működik, mint hogyha az apukát próbáltuk volna meggyőzni.
6: Érdekes, amit mondasz, mert pont erre a tendenciaváltásra szerettem volna rákérdezni, hogy mi lehetett vajon az oka, csak ha egy kicsit elmerülünk ebben a gondolatban, hogy valami megváltozott a gyerekek fejében. Egy bizonyos korosztálytól függően, vagy hát onnantól kezdve bizonyosan. Tehát, hogy volt egy váltás, hogy a generáció váltás volt az maga, hogy egy új generáció lépett ki, felismerve azt, hogy nagy problémák vannak, és ők állnak ebbe bele.
7: Vagy mi van, mert ezen is elgondolkodtam én már többször, hogy ha ez korosztályfüggő, de úgy, hogy 5 éves korodtól 10 éves korodig tökéletesen jó vagy ebben, 10 és 20 között már elkezdesz máshogy gondolkodni, vagy más érdekel, és 25 év fölött meg csak nagyon ritka százalékban maradtál úgy, hogy mondjuk környezetvédőnek vald magad. Tehát, hogy mi van, ha egyszerűen az ember felnől, és felnőttként más dolgok kezdik el foglalkoztatni, vagy más, hogy áll a természethez, más, hogy helyezi magát bele a természetbe. Tényleg ilyen lélekfejlődési szakaszokat is bele lehetne akár tenni. Tehát nem is biztos, hogy korosztályos, de most ezt tegyük félre, tehát ezen nyilván nagyon sokat lehetne ezen okoskodni, meg konferenciákat csinálni gyermekpszichológusoknak, meg ilyesmi, de ha visszakanyarodunk arra, amit mondtál, hogy mi van, hogyha történtek olyan változások a múltban, ami hát igen, tehát hogy mondjuk tegyük a Párizsi Klímaegyezményhez, ez a másfél fok filozófia megjelenése, stb. Tehát, hogy itt azért a németországi zöldek, zöldpártok, a Greta Thunberg most hány ilyen hatást hozzak föl, vagy jelenséget. Igen, hogy férnek hozzá az információhoz? Mennyire hallgatnak a szüleikre, vagy mennyire veszik máshonnan az információt már most ugye a 20 év alatti generáció? Mennyire tágult ki a világ? Azt látom, hogy nekem is van 20 év alatti gyerekem, igazán nyugtatnunk kell, és pozitív energiákkal ellátni ez ügybe, mert nagyon negatívan látják, vagy láthatják éppen akár a saját helyzetüket, és mondom, nekünk az a dolgunk, hogy minél többet megtegyünk azért, hogy ez ne így legyen. Környezetvédőként is, apukaként is, anyukaként is, de majd nekik gyerekként is, én ezt szoktam nekik mondani, hogy a ti dolgotok lesz az, hogy nagyjából rendbe tegyétek azt, amit mi elrontottunk, vagy nem is mi, hanem mondjuk a mi nagyszüleink, vagy szüleink, és ebben mi is fogunk neki segíteni, mert hogy mi még ott akkor a következő 20 évben aktívak leszünk, meg most is aktívak vagyunk, és ezért nagyon sokat tehetünk ez ügyben. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan volt az elmúlt 20 évben, és ez nem egy ilyen egyszeri alkalom, hanem egy ilyen 20 éves átfordulás volt, ami miatt a mai 20 év alatti korosztály egészen más tudat vagy a kapcsolatban van a környezetvédelemmel, meg a természetpusztítással.
6: Ők ennyire kinyitották a szemüket? És próbálnak ezzel ellen tenni akár, vagy csak inkább azt érzik, hogy itt a vég?
7: De ezt már mi nézzük úgy, hogy ők kinyitották a szemüket, tehát ezt a mi generációnk próbálja szemkinyitásnak látni, holott náluk meg ez a normális nézés vagy látás, ugye érted ezt? Tehát nem fogjuk megérteni a 20 év alattiakat, mert egyszerűen máshogy látják a világot. Én csak ennyit tudok ebből fölfogni, mondom azért, mert nekem is vannak generációs korlátaim. Persze igyekszek nyitott lenni, meg változni, de egyszerűen nem tudom úgy nézni a világot, ahogy ők nézik. És ebben a nézésben mondom, ahogy ők néznek, ebben benne van az, hogy nem feltétlenül látványos eredményekkel, de mégis környezetvédőbbek. Tehát ha egy kormányzat eljut oda, hogy mit tudom, éppen víz visszatart a Kárpát-medencében, akkor ők rá fognak erre bólintani, és lehet, hogy menni fognak önkénteskedni.

0: Te, mint szülő, mit próbáltál meg átadni a kezdetektől a gyerekeidnek?
1: Sok mindent. Sok mindent, aztán, hogy mennyit lehetett. Hát gondolj bele, hogy én környezetvédő vagyok, tehát, hogy nekem mind a három gyerekem milyen alapvető szinten ki van ez ügyben képezve, de mégis nincsenek nagy elvárásaim velük szemben, vagy nem lehet. Tehát ne legyek maximalista, és ne legyek követelőző, amit megtesznek. Tehát azt látom, hogy mondjam, jó alapjaik vannak. Tehát még a generációjukon belül is ugye ezért csak sokkal többet tudnak erről. És tudják, hogy mikor, mit, hogy kellene csinálni jól, aztán persze nem mindig csinálják jól. Hát mondom, az egyéni, az, hogy egyénileg mennyit kell tenni a környezetvédelemért, meg társadalom szinten mennyit kell, ezt is máshogy gondolják, mint mi. Tehát, és ebben én nekem is örök kérdésem van, hogy tényleg hangsúlyozni, meg erőltetni kell ezt, hogy az egyén szintén mindent tegyünk, meg a környezetérés közben, meg mit tudom én, akkumulátorgyárakkal teszik tele az országot, meg Vaks 2-t építünk a helyet, hogy szélenergiát épp. Na, szóval egy csomó olyan kérdés van, ami sokkal fontosabb szerintem, mint hogy most mennyire gyűjti valaki szelektíven a hulladékot, és mennyire nem. Főleg úgy, hogy ugye 20 évig gyűjtette az ország úgy szelektíven a hulladékot, hogy aztán nem szelektíven hasznosították akkor. Na, ennek, ezek a gyerekeket, ezt már nem lehet ezzel átverni. Ilyen szempontból is sokkal tudatosabbak, mint mi voltunk.
0: Ha mondjuk a szelektív hulladék gyűjtéssel nem is, de mivel próbáljátok a fiatalokat megfogni? Mit próbáltok nekik átadni? Akár programokon?
1: Mondom, nekünk nagyon fontos egyrészt, hogy a gyerekek találkozzanak a kertészkedése. Tehát az, hogy amiről beszéltünk már itt többször is, hogy a saját magunk által termelt zöldség gyümölcs mennyivel többet ér, ezt próbáljuk át. Oltó napjaink vannak. Én soha nem gondoltam volna, hogy 5-6-7 éves gyerekeket, vagy általános iskolás első, második, harmadikos gyerekek tátott szájjal fogják 20-30-al hallgatni, hogy mi hogyan oltunk és miért. Tehát ez teljesen lekötötte őket. Azt hittem, nem. Tehát ez egy hatalmas tanulság volt. Nekem fotóim vannak róla, tehát tudom bizonyítani, hogy nagyon sok gyereket akkor délelőtt azon az oltónapon, vagy iskolai napon volt, ilyen 120 gyereknek oltottunk. És mondom, tehát a szájjal figyelték, és próbálkoztak, és érdekelte őket. Úgyhogy igen, van fogékonyság erre. Nagyon jól megértették az egésznek a lényegét, de ha most azt mondom neked, hogy mi, hát, ha összeszámolnám, azt mondanám, hogy olyan 10 és 12 ezer gyereknél tartunk, körülbelül annyira kaptunk már tájfajta paradicsommagot. És ültettünk kisiskolai poharakba, tehát iskolák vannak, nem egy, nem kettő, akik nekünk gyűjtik a teljes dobozokat százával, az illetve nem olyan tudja hol raktározni, tehát hogy több szekrényi ilyen tejfölös dobozunk van, amit aztán ki kell vagdosni, ki kell lukasztani az alját, el kell vinni egy másik iskolába, ahol mondjuk egy délelőtt 6-800 gyerek találkozik velünk, és akkor valamiféle paradicsomot, tököt, napraforgót, mindegy, csak valami tájfajta mag legyen, szoktunk vinni ilyenkor 10-20 féle magot, és lehet választani a gyerekeknek, hogy mit akarnak, hát nagyon sokan akarnak paradicsomot hazavinni. Úgyhogy ez is se gondoltam, hogy ennyire jól működik, de működik. Minden gyerek imádja, nem is feltétlenül viszik haza a technika órán, nézik, hogy hajtanak, hogy csíráznak. És erre biológiai órát meg stb. Lehet építeni. És aztán mondom, nyáron haza lehet vinni a gyerekeknek, és lehet tovább nevelni. Amit most idén elkezdtünk, és a Banyatanyának, a Máté Orsinak a ötlet alapját, hát láttam én ezt, meg mindenki megtalálhatja ezt a neten, ez a gerilla kertészkedésnek, az levezzük egy alkategóriájának, amikor egy sárgolyót gyúrunk, teszünk bele valamilyen magot, és ezt bárhol eldobjuk a városban, vagy az út mellett, és a jó Istenre bízzuk, hogy kikeljen. Amúgy egész erdőket ültettek így Afrikában. Tehát egy repülőről szórták meg, gyerekeknek adták oda ezeket az előre készített műtrágyával, dúsított stb. Maguk, vagy magbombákat. És ilyen magbombát kezdtünk most mi is gyúrni, hát jó szóláti vályok talajjal, meg a saját tájfajta gyűjteményeinkkel, meg körömvirágmaggal, meg büdeskével, meg virágmagokkal lehetett összegyűrni. Na, ez is egy olyan dolog, amit azonnal értenek a gyerekek. Tehát belenézel a szemükbe, és mondod nekik, hogy ezt bárhol eldobhatod a városba, vagy a faludba is, és ő már tudja, hogy ő itt ilyen fél illegális módon, de elültethet valamit valahol. És az csak őre van bízva. Eleve, nem tudom, tehát mi gyerekként ugye sajnáztunk, tehát hogy akárhova eldobáltuk ezeket a sárgolyókat, akkor mi nem volt benne mag. de ez most egy ilyen nevezük továbbfejlesztett verziónak, és onnan nagyon szeretik, a fiúk tényleg elhaingálják, a lányok megviszik a zsebbe, és majd valahol eldobják. Sokan hazavitték, és otthon ültették el. Ezekkel a programokkal mi mindig átadunk valami, tehát hogy nem is beszélünk róla, de a gyerek egyszerűen csinált valamit, amitől van egy olyan készsége, kialakult benne egy olyan dolog, hogy mondjuk életet adok egy növénynek, elültetek egy kisfát, megkóstolhatok egy saját magam által termesztett paradicsomot, és ez lehet, hogy 20 év múlva vissza fog jönni abban, hogy mondjuk ne adj Isten, saját kertje lesz otthon.
0: Visszakanyarodnék ahhoz a gondolatodhoz, amikor egy picit elfilozofáltál azon, hogy, hogy a gyerekeknek a generációja vagy a korosztálya. Mert hogy azt gondolom, hogy ez az ő bennük elültetett mag, hogy ilyen szép képpel éljek, valahol biztos, hogy ott marad. Tehát ezt valahogy, nem tudom, te látod ezt a fiatalokban, a gyerekeiden akár, hogy persze, azért aki ezzel foglalkozott egyszer, talán azért az elő fog jönni később.
1: Igen. És mondom, nem kell ezt nekünk erőltetni. Tehát, hogy nekem 3 különböző korú lányom van, és én biokertészkedtem nagyon sokáig, ugye nekem van egy kis 4 hektáros birtok, és azért mind ült traktoron, mind pakolt szalmabálát, etettek jószágokat, gondoztak jószágokat, benne voltak egy kicsit ebbe, és ezzel én már egy olyan mintát adtam nekik, amit mondom, nem is feltétlenül tudatos, de bármikor elő tudják húzni a képességeikből, mert ott szúnyadnak valahol lent, és mondom, ki tudja, mi lesz a vége. Tehát, hogy a saját gyerekeinkben is, vagy hát így az élet van, nagyon sok olyan gyerkőccel találkozik, akinek tényleg lehet, hogy egy paradicsomot ültettünk el együtt, vagy egy ilyen sárgolyót gyúrtunk együtt, de valami megtörtént, valami olyan dolgot beletettünk az ő kis lelkükbe, ami később vissza fog tudni jönni. Tehát az én 3 lányomból is, mondom, mind a hármat képesnek látom arra, hogy mondjuk átvegye a birtokot, vagy hogy ő is vidéken éljen, vagy vidéki életet éljen, mert megvannak ezek a belé programozott tudások, bár most nem is látszik, mert 2 Pesten él, meg irodában dolgoznak, meg home office-ba, meg ilyenek, de közben nem tudom, kecskét is tudnak gondozni, ha arról van szó. Úgyhogy igen, tudod, mi most ezen az egészen még az járt az eszembe, hogy oké, sok gyereket elértünk, de mennyit és hányszor, és hogy mennyit lehetne ebből csinálni. Az, hogy például Franciaországban milyen civil szervezeteknek van odaadva a gyerekek délutánja. És a szervezetek nagy része bepályáz az iskolákhoz, programok ezreit adják be az iskoláknak, és azok válogathatnak, hogy most varró tanfolyamot akarnak, vagy kecskesajt készítési tanfolyamot, vagy faültetést, vagy faoltást, vagy paradicsomgondozást, és a gyerekek ilyenekkel találkozhatnak szinte minden nap. Tehát, hogy mennyit ér el az életfa is, hány gyereket, és hogy egy gyerkőccel hányszor találkozunk az életében. Jó, ha egyszer, vagy egyszer-kétszer. És hogy milyen jó lenne ebből sokkal, de sokkal több alkalmat csinálni, ez megint ugye pénz kérdése, szabályozás kérdése, az iskolarendszerbe való belelátás, vagy belenyúlás kérdése is, hogy több ilyen szabad idejük legyen a gyerekeknek, vagy olyan osztály, most általában osztályfőnöki órákat tudunk bemenni környezetvédelmi témákkal. Miért nem lehet ezt a biológia, a környezetismeret, stb. Órákba is betenni, megmondom, nem csak az órai munkában, hanem délutáni foglalkozásba is akár. Úgyhogy igen, lehetne ezt sokkal jobban csinálni, és sokkal több eléréssel. Ha lehetne jobban, akkor mondom, a gyakoriságot kéne növelni.
0: Ha a szülőknek tudnál adni egy pár gondolatot, jó tanácsot, hogy mi az, amit feltétlenül érdemes átadni, az mi lenne?
1: Több offline idő. Az nagyon látom, hogy rengeteget vannak képernyő előtt a gyerekek, és ma szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolgot, hogy ki tudod-e vinni úgy a bükkbe, egy biokertészetbe, egy bármilyen zöld programra, vagy csak egy kirándulásra simán, vagy egy tópartra, úgyhogy hogy nem viszi a mobilját, vagy képes letenni egy óráig. Na úgyhogy ez egy nagy kihívás, ezt mindenképp ajánlom szülőként, tehát hogy be kell vezetni, nyilván ha az emberiségnek majd több össze lesz, akkor ezt nagyon tudatosan fogjuk csinálni, hogy legyenek ilyen offline idők, és ne a közösségi médián lógjunk egyfolytában. Úgyhogy ez fontos lenne, ezt szerintem nekünk zöld szervezetként is ezen dolgozni kell, mi nagyon sok ilyen feladatot csinálunk, tehát az, hogyha a gyerekek hozzánk eljönnek faültetésre, akkor ott nincs mobil használat. Nem is feltétlenül mi mondjuk, hanem a tanárok szólnak rájuk, mert ott is kialakulnának ezek a csoportok, akik csak ülnek és nem csinálnak semmit, csak a telefonjukat nyomkodják, csak ez nincs hagyva. És akkor lapátot kell ragadni, meg öntözőkannát, és dolgozni kell. És amúgy nem, tehát ha a gyerekek leteszik, és eltelik 5 perc, akkor megtörténik az a csoda, hogy ijesztők élvezhetik is akár. De nem feltétlenül csak a telefonképernyőn keresztül lehet örömhormonokat szerezni, és erre rá szoktak jönni a gyerekek, de még csak nem is kell hozzá az élt program. Tehát én látom itt a ház, civil közösség háza munkája során is, hogy bármilyen civil programban, hogyha önkéntesként ott vannak például gimnazisták, akkor sokszor megvan az az élmény, hogy ja, hát ez akár még jó is lehet. De és ez nem is kell, civil szervezetnek lenni, könyvtár, önkormányzat, stb. Ott is megvannak ezek, de mondom, nálunk a faültetéseknél is ez működik. Úgyhogy minél több offline élmény, hajrá, ki kell kapni a gyerekeket a képernyők elől.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli urangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mintsem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio! Sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalta meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda teát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is: ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mintsem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imáról mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Marie.
0: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalommal szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spirálját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigén az zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztül nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római végtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: For you I'd wait till kingdom come.
3: Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa a videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államokbeli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az élet szentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagy lelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagy lelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyja kegyhelyre látogott. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepleznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatért át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbérű birtoka volt, ahol most a Jó Tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljövessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyen Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágost törendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyjak egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostarendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám ágostarendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklajó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápával választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletét Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szent Péter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor ágostarendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostarendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tiszteletkett képe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rónai György. Kereszt. Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik, a karja kitárva keresztben az ágyon. Nézem, a sarjam, vérem a vére, a testem a teste, ajkán röpke mosoly, de a kín jele karja keresztje. Sorsom a sorsa, ki tudja. Szívében alig ver a lélek, s ágy előtt még tétlen alusznak a vakszemű évek. Vágya, ha lesz, hova ér, s odaére a karja a vágyig. Tudja harapni fogával a jót, mielőtt belevásik, vagy dühösen megtépi tiporja galátkora őt is, és mire fölnő, rongyá lesz a remény, amit őriz. Űzi-e őt is a fúria nép, akit én felidéztem? Életem érte. Lehetne ár legalább fele részben. Áldozatul megnyerhetem én neki majd, amit áhít, vagy neki kell egyedül letepernie sorsa kutyáit. Ágya körül csupa vad, komor árny, s még érte verekszem, ő mosolyogva puhán pihen, alszik a párna kereszten.
1: Rónai György Kereszt című versét Fehér István előadásában hallották. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztő bizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek főleg világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Rónai György műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

rád bízom magam. Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak. Rád bízom akaratomat, rád bízom gondolataimat, rád bízom terveimet. A gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram. Ha félek az ellenség túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram. Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és várok te rád. Csak te tudod kinyitni azokat.

0: Meg Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a Te ígéd szerint. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk Téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának. Kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az

0: Életvédelmét érintő kérdésekről nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanyja és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az életkultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanárdíjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmány eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertájmesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. az ünnepi szentmisét dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperes celebrálja. A szentmise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 féléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt 1,5 évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul Budapesten a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától, szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója neveden szólítottalak. Helyszín EGRI érseki papnevelő intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Jelentkezni a spirituális atyánál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Verdi Requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában? Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: bizony mondom nektek, ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem a kicsinyek közül. Mondom nektek, angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei atyám arcát. Mit gondoltok, ha valakinek 100 juha van, és egy elkóborol közülük, nem hagyja-e ott a 99-et a hegy oldalon, és nem megye, hogy megkeresse az eltévedtet? Ha aztán szerencsésen megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül annak, mint az el nem tévedt 99-nek. Éppen így mennyei atyátok sem akarja, hogy csak egy is elvesszenek kicsinyek közül. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mehettek be a mennyek országába. A gyermek szinte végtelen létbeli bizalma, amelyet növekedvén sajnos fokozatosan elveszít, talán az egyetlen emberi magatartás, amely az embert Isten országára alkalmassá teszi. A gyermek bizalma azért végtelen, szemléldőt édesanyja karjaiban, mert a létezésre vonatkozik anélkül, hogy tudná. A létezést a van igében ragadjuk meg. A vant pedig nem lehet centiméterben, sem gramban, sem rezgésszámban mérni. Minden dologban van létezés. Ez az a valóság, amely minden természettudomány vizsgálódási körén kívül esik, miközben minden természettudomány alapja, míg azokban a tárgyak, a növények és az állatok nem tudják, hogy vannak, de még csak nem is hagyatkozhatnak eleve a létezés jóságára. A csecsemő öntudatlan bizonyossággal ráhagyatkozik a létezésre, mely anyjában szeretetként mutatkozik. Ez a ráhagyatkozás sebződik meg kivétel nélkül mindegyikünkben, mert történetünk folyamán találkozunk azzal a rémületes eseménnyel, hogy megvonják tőlünk a szeretetet, s így a létezés és a szeretet, pontosabban a szeretve levés, elválnak egymástól. Egyéni életünkben ekkor éljük át, mit jelent kiűzve lenni a paradicsom kertjéből. Aki azonban Istennel találkozik, az a végtelen létezésével és a végtelen szeretve levéssel együtt találkozik. Mózes így találkozott vele kezdettől fogva, amikor az égő csipkebokorból szólt hozzá: én vagyok, aki vagyok. Mindig veled voltam, vagyok és leszek. Mózes tehát visszakapta, pontosabban végtelen fokban megkapta a gyermek állapotát ebben a világban, és ismét kiesett belőle, amikor bizalmatlan volt a csodákat tevő Istennel szemben, aki azt parancsolta neki, hogy üssön botjával a sziklára, és abból víz fakad a nép számára. Mózes kétszer csapott botjával a sziklára, mintha attól fakadt volna a víz, nem pedig, mert az Úr csodát tett. Ezért nem mehetett be az ígéret földjére. Józsué viszont a gyermek által jelképezett végtelen nagy bizalomra jutott Isten iránt. Akkor is tanúságot tesz erről, amikor Izraelt majd döntés elé állítja, hogy kinek akarnak szolgálni. A bálványoknak-e, vagy az egyélő Istennek, aki kiszabadította őket Egyiptomból. Ő pedig kijelentette, hogy maga és háza népe az Úrnak szolgál, akkor is, ha egyedül marad. Íme, nem más, mint az egyistenűség, a bálványtalan szív a gyökere az Istenbe vetett végtelen bizalomnak, amely az ember szívét olyanná teszi, mint a gyermekét, s így alkalmas lesz Isten országára, a valódi ígéret földjére.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa, kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve. On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal, veru hovorím vám, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých, lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hladia na tvár mojho otca, ktorý je na nebesiach. Čo myslíte? Keby mal niekto 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila. A keď sa mu ju podarí nájsť, veru hovorím vám, bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých 99, čo nezablúdili. Tak ani váš otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: Ande kodi vráma pejlaspe, kele sikárde kodhe pasi lekájo Jézus, haj pusle lesztár. Konszion mai báro andele rájus kodhen. Kodhe akárdase kesavó resz maskár lende, torgyárdas lesz, haj kodi pendas. Csácsesz penap tu menge. Te či bolden tu men pe majlás este, haj či avna kasszave, szarle savóra, či zsanna ándrandre rájuszkot hen. Kadekon zsánel, te cinyár elpes, szaros savóra, kodoszio máj báro andele rájuszkot hen. Kon ándre húti leleké kasszave savóra, szande muro ánav, man húti lelándre. Bakon hojárel, vinumajek, hez maskár kadal savóra, kon patyanan demande, maj mistop hírláste a szavesko bár pandeláspe peskikor, haj peladárjako fundo suden aspes. Losáren na suden csíjek hez maskar lecine. Penaptu menge, lenge inzsérián do cséri, viagó reszke dikhen mure rájuszko dadesko fáca. Le manuseszko sávo, anda kodjavilas, te muntul szohaszájlas, szogingin. Ehe manuses selbakra szihájék, zsáltalmaskar lende, csimukel koteo pláj le ínyavárdestáj ínyán, haj csizsáltarte lod rodel lejek ha haszájla. Te kodola jek ha zsánelte a rahel, csácsesz penaptu menge, kodola jek henge maj mistolossal szar le csik haszájle ínyavárdestáj ínyange. Tumnakade, vitumárod ad le rájuszko, csikamel csiekte haszol, maskar kadal cinne.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangélium nach Matthäus. In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist der Größte im Himmelreich? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihrer Mitte und sagte, Amen, ich sage euch. Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich gelangen. Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinen Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Hütet euch, einen von diesen einfachen Menschen zu verachten. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen immer das Angesicht meines himmlischen Vaters. Was meint ihr? Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 auf den Bergen zurück und geht und sucht das verirrte Schaf? Und wenn er es findet, Amen, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So will auch euer himmlischer Vater nicht, dass einer von diesen einfachen Menschen verloren geht. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szentéletű emberek.
8: Assisi Szent Klára, szűz, rendalapító. Assisiben született, körülbelül 1193-ban. Meghalt a San Damiano kolostorban 1253. augusztus 11-én. 60 évet élt körülbelül. Klára Szent Ferencnek, Assisi Szent Ferencnek, a nagy rendalapítónak volt a kortársa. Szülei a városka legelőkelőbb vallásos polgárainak számítottak. Kisgyermek korától kezdve sokat imádkozott, jótékonykodott és önként is böjtölt. Félig még gyermek, amikor Isten szolgálatára szentelte az életét. Fiatal leányként hallott Isten kedves szolgájának, Assisi Szent Ferencnek az életéről, és gyakran hallgatta prédikációit is. Minél többet hallgatta Isten csodálatos trubadúrját, Ferencet, aki a szegénységért rajongott, annál jobban megerősödött benne a vágy, hogy nő létére a rendjébe lépjen. A hosszú fontolgatást tett követte. 1212-ben egyik idősebb nő rokona kíséretében elhagyta otthonát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a leány lesz a klarisszák rendjének a megalapítója. Szüleitől valósággal meg kellett szöknie, mert tervét ellenezték. De várta már Szent Ferenc, aki előtt letette fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Még hosszú aranyszőke haját is levágták. Ideiglenesen egy bencés kolostorba vonult, ahol szeretete, irgalmas jósága, segítőkészsége igen nagy hatással volt a többiekre. Csak hogy a szülei utána mentek. Ezért a nővérek azt tanácsolták, hogy hagyják el a kolostort és menjenek máshová. Így mentek át a San Angelo kolostorba, ahová kis idő múlva Ágnes húga is bezörgetett, aki szülei minden tiltása ellenére szintén apáca lett. Ám innen is menekülniük kellett. Ekkor Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Ott alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan csatlakoztak hozzá, köztük legkisebb húga, Beatrice is, majd miután özvegységre jutott az édesanyja, ő is csatlakozott. Klára igazi életeleme az apostoli szegénység volt. A legenda szavai szerint olyan benső szövetségre lépett a szent szegénységgel, és olyan erős barátságot kötött vele, hogy az Úr Jézuson kívül semmi mást nem kívánt az égvilágon, s lelki leányainak is megtiltotta, hogy a szükséges élelmen és ruházaton kívül bármi mást elfogadjanak. E tekintetben hajthatatlannak maradt, s mit sem adott az emberek kicsinyes aggályoskodására. Sőt, amikor tiszteletreméltó emberek, köztük magas állású főpapok minden áron rá akarták beszélni, hogy legalább közös tulajdon formájában fogadja el a szükséges ingó és ingatlan javakat, ő egyenesen harmadik incepápához fordult védelemért, és egy különleges kiváltságlevelet eszközölt ki tőle, melynek értelmében sem ő, sem társnői, soha senki által nem kényszeríthetők rá semmiféle vagyontárgy elfogadására. Ez volt a privilégium paupertatis, magyarul a szegénység kiváltsága. Amikor később 9. Gergely pápa késznek nyilatkozott őt szegénységi fogadalma alól feloldozni, ő bátran így felelt, szentséges atyám, Krisztus követése alól sohasem kívánok feloldozást. Az Úr azzal jutalmazta alázatos leányát, hogy kezén több ízben csodálatos módon megszaporította a fogytán lévő kenyeret és olajat. A legnagyobb csodát azonban akkor művelte, amikor Klára álhatatos imádságára elhárította második Frigyes császár vad szaracén zsoldosainak támadását, akik már több helyen megmászták a falakat, és éppen betörni készültek a kolostorba. Szent Klára több mint 40 évi vezeklés után 1253. augusztus 11-én fejezte be áldásos életét. Hamvait először a Szent György, majd a nevéről elnevezett templomban helyezték el. Negyedik Sándor pápa már 2 évvel halála után szentté avatta őt. Emlékét épp úgy megőrizték a legendák, mint mesteréjét, és szellemét ma is híven éleszti az a több mint 10 000 Clarissa apáca, akik a világ különböző tájain ma is az ő szabályai szerint élnek. Imádságunk Assisi Szent Klára emléknapján. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, augusztus 11-én a Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik nevük napját. A Zsuzsanna ókori egyiptomi eredetű név, amely héber közvetítéssel került át más nyelvekbe. Eredeti jelentése lótuszvirág. Női névként csak a héberbe történt asszimilációja után volt használatos Sosanna formában, amelynek jelentése lilium. A Zsuzsanna a 17. századtól kezdve egészen az 1980-as évekig az egyik leggyakoribb női név volt. A 90-es években hirtelen csökkent a népszerűsége, de még gyakori. A Tiborcz férfi név pedig a latin Tiburcius családnévből ered, melynek jelentése Tibur városából, a mai nevén Tivoliból való. Sok boldogságot kívánok és kívánjanak önök is ma Tiborcz és Zsuzsanna nevű rokonaiknak és ismerőseiknek. El ne felejtsék felköszönteni a nevek viselőit. Isten éltesse a Zsuzsannákat és a Tiborcokat sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk föl kalendáriumos könyvünket. Augusztus 11-e van, és 1860-ban e napon született Bláthy Ottó, a zseniális feltaláló, a magyar elektrotechnika úttörője. Tatán látta meg a napvilágot, és a Bécsi Egyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet, majd 1883-ban lépett a Ganz gyár alkalmazásába, és ahhoz egész pályafutása alatt hű maradt. Hamarosan felismerte az Ohm törvény gyakorlati alkalmazásának módját. Ő volt az első, aki mágneses görbék segítségével mágneses köröket tudott méretezni. Ennek alapján alakította át a Ganz gyár egyenáramú gépeinek pólusait, ezáltal pedig megnövelte teljesítményüket. Első szabadalma önműködő higanyos feszültségszabályozóra vonatkozott, amelyet később a generátorgyártásban alkalmazott. 1884-ben és 85-ben a gyár három mérnöke, Bláthy, Déri Miksa és Cipernowski Károly új áramelosztási rendszert dolgozott ki, amely a transformátornak elnevezett indukciós készülékek alkalmazásán alapult. A Bláthy javaslatára zárt vasmaggal készülő transformátorok a korabeli elektrotechnika csúcs teljesítményének számítottak. Bláthy több mint 100 szabadalma főleg a villamosgépek, transformátorok és készülékek gyártásának területére vonatkozik. 1889-ben hozták forgalomba szabadalmazott indukciós fogyasztásmérőit, és a mai villanyórák is lényegében ugyanilyen szerkezetűek. Bláthy számos olyan elvi és gyakorlati eredményt ért el, amelyek révén a Ganz gyár géptípusai évtizedekig a világ élvonalát képviselték. Bláthy hatalmas alkotó teljesítménnyel, bámulatos emlékező tehetségén, kimagasló nyelvtudásán, kivételes fejszámoló képességén, valamint gyors, áttekintő és probléma megoldó készségén alapult. És szintén augusztus 11-én született 1867-ben Felső Lendván, Almási György, magyar utazó, Ázsia kutató. Jómódú földbirtokos nemesi család gyermeke volt. Apja Almási Ede alapító tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. Almási György a Gráci Egyetemen szerzett jogi doktorátust. Egyetem után állami hivatalnokként dolgozott Pesten, de ezt feladva a birtokán gazdálkodott. Kezdetben az állattan és azon belül is az ornitológia érdekelte. 1897-ben első komolyabb utazását Dobrudzsába, a Duna deltájába tette madártani megfigyelésektől vezérelve, ahonnan értékes állattani gyűjteménnyel tért haza. 1900-ban utazott először Közép-Ázsiába Stummer Traunfelszel a Gráci Egyetem zoológus tanárával. Felkeresték Szamarkandot és Almatát, majd bejárták az Ili folyó környékét, az Iszik-Költó keleti vidékét és a Tien-Shan addig ismeretlen harmadik Han-Tengri-ből kiágazó déli hegyláncát. Útjának zoológiai eredménye, mintegy 20 000 gyűjtött állat, nagyobb részt madár volt, köztük nem egy új fajakat. Ez az útja hozta el számára az elismerést, de nem a zoológiai megfigyelései, hanem a pontos és szemléletes néprajzi leírásai miatt, mely a kirgizek és a kazakok mindennapi életéről szólt. 1906. évi második ázsiai útján Kína északi részének földrajzi, földtani, meteorológiai, néprajzi és gazdasági viszonyait tanulmányozta. Erről az útjáról Almási György csalódottan érkezett haza, és attól fogva visszavonulva élt Gráci birtokán. És végül szintén a mai napon született, 1894-ben Újpesten Neográdi Sándor, repülős, térképész, az úgynevezett légirégészeti kutatások magyarországi kezdeményezője. Az első világháborúban hivatásos katonai repülő, légi megfigyelő volt. 19-ben a Hadügyi Népbiztosság térképező csoportjánál szolgált, melyből a Honvéd Térképészeti Intézet alakult ki. Ennek keretében a mindennapi térképészeti feladatokon túl a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti osztályával működött együtt. Régészeti vonatkozású légi felvételeivel nemzetközi viszonylatban is kezdeményező munkát végzett. 1938 után a repüléstől visszavonulva élt. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak

0: ukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja augusztus 23-ára Ukrajnáért. Az országgyűlés honlapja szerint ma legkorábban 14 órakor megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően a távirati irodának azt mondta, hogy az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Tisza jelöltjét a Fidesz és a Mi Hazánk sem támogatja, annak 2006-os rendőrterror áldozatait érintő álláspontja és az 1956-os Korbely ügyben játszott szerepe miatt. Az országgyűlés eheti rendkívüli ülésének második napján, azaz ma szavaznak a képviselők Baka András köztársasági elnökké választásáról. A legfelsőbb bíróság egykori elnökét a Tisza párt kérte fel a tisztségre, de Baka személye Magyar Péter korábbi ígérete miatt is kérdéseket vet fel. A miniszterelnök korábban még széleskörű társadalmi egyeztetés keretében megválasztott, pártpolitikán kívülálló, parlamenti múlttal nem rendelkező államfőt ígért. Baka ugyan nem volt az MDF tagja, 1990-ben mégis a párt budapesti listájáról szerzett országgyűlési mandátumot, majd 1991-ig az MDF frakcióban dolgozott. Vezette a képviselőcsoport emberi jogi munkacsoportját és az országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának titkára is volt. Súlyog Tamás mandátumának idő előtti megszüntetését már eleve alkotmányos válságnak nevezte Bóka János fideszes politikus. A Tisza önkényesen távolította el a tisztség legitim betöltőjét, amivel nem csak Súlyog Tamást, hanem a köztársasági elnöki intézményt is támadás érte, emelte ki a Fidesz frakció vezetője. Ezeken túl Baka András 1956-hoz és 2006-hoz fűződő ellentmondásos viszonya is komoly alkalmassági kérdéseket vet fel. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással és könyvbemutatóval nyitja meg a kapuit az egyelőre részlegesen a Kapisztrán térre visszaköltöző HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a honvédelem.hu-nak azt követően beszélt erről, hogy hétfőn a Kapisztrán téri kapu fölötti részről lekerült a Honvédelmi Minisztérium felirata. A parlamenti államtitkára közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hamarosan visszaköltözik a múzeum a Budai Várba, a felújítási munkák már zajlanak. Hozzátette, a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése az épület egyik szintjét teljesen felújítatta és luxusirodákat alakítatott ki, miközben az épület többi részét elhanyagoltság jellemzi. Mára már nem csak, hogy méltatlan, hanem múzeumi funkció ellátására alkalmatlan állapotba került. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól az északkeleti tájakon számíthatunk helyenként erős, esetleg viharos közeli lökésekre. A hőmérséklet napközben 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években.
3: Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. És többes számban fogalmaztam, nem véletlenül, hiszen itt ül velem szemben a Szent István Rádió egri stúdiójában állandó beszélgető partnerem Széles László, Lőrinci plébános. Isten hozott, kedves Laci atya, ismételten rádiónk egri stúdiójában.
4: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.

0: Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Ha jól gondolom, akkor most egy új témát kezdünk. Utazzunk a világban a zene segítségével. Ez lesz az új témánk, kedves Laci atya.
0: Igen, ez lesz, és engedd meg be, hogy elmondjam a kedves hallgatók felé, hogy az ötletet ehhez te adtad.
1: Szívből örülök, hogy megfogadod az ötleteimet.
0: Hát hála Istennek egymásra találtunk, a gondviselés összehozott bennünket ebben a műsorban. Hadd mondjam el akkor a hallgatók felé, hogy hogy született meg ez az ötlet. Bőben mindig úgy szokta konferálni, hogy zenei időutazás. Erről jutott eszembe, hogy mi lenne, ha most nem csak az időben utaznánk a zene segítségével, hanem a térben, a világban is. Így született meg ez a témakör, amit Böbe már szó szerint elmondott, és ez alapján válogattam a zenéket. Még annyit hadd mondjak el, hogy ma, ahogy a vonattal utaztam ide Egerbe, a Szent István Rádió épületéhez, a vonaton az jött eszembe, hogy a gyűjteményemben melyek azok a zenék, amelyek majd a vonattal kapcsolatosak, hál' Istennek egy pár olyan is van, majd, ha jó Isten is úgy akarja, ezek is adásba kerülnek.
1: Nagyon jók ezek a témák szerinti válogatások. Én is gyakran alkalmazom a péntek reggeli játékban. Olyan sokféle fajta zene szól valóban az egyes témakörökről, és ezzel is be tudjuk bizonyítani, hogy milyen gazdag is a magyar könnyű zenei világ, és a magyar könnyű zene. Az élet minden területéről szólnak dalok.
0: Igen, ez érvényes a külföldiekre is, nem csak a magyarokra.
1: Természetes, csak most valami miatt én, mivel magyar emberek vagyunk, természetesen hazahúz a szívem, de így igaz, és köszönöm szépen, hogy kijavítottál, a külföldi slágerekre ugyanúgy igaz ez a kijelentésem.
0: De hozzáteszem, hogy ebben a témakörben is lesznek magyar felvételek is a gyűjteményemből. Megint csak hadd mondjam el azt, amit már kaptam visszajelzést a kedves hallgatóktól, hogy azzal tudunk gazdálkodni, amink van. Így szokták mondani, vagyis olyan zeneszámokra tudunk csak lejátszani, amelyek megvannak az én gyűjteményemben.
1: De hát nem panaszkodhatunk. Bizony-bizony jó néhány slágerrel rendelkezel, és speciális, különleges és egyedi a magángyűjteményed.
0: Hála Istennek, többen megkérdeztek már, hogy mióta gyűjtöm őket. Bevallom, nem nagyon tudom behatárolni. 1981-ben vettem az első sztereó magnómat. Még amikor a metrónál dolgoztam, gyakorlatilag komoly minőségben akkortól kezdtem el gyűjteni ezeket a régi felvételeket.
1: Javaslom, akkor utazzunk a világban a zene segítségével. És ne csak utazzunk, hanem rokizzunk is. Mert hogy rokizás az egész világon, ez a most következő dalunk címe, amelyről mi jut eszedbe, kedves Laci atya?
0: Ezt a dalt én úgy ismertem meg, hogy amikor 1980-tól 82-ig Budapesten a metrónál, az észak-déli metróvonalon dolgoztam, az egyik kollégám bátyának ez megvolt bakelit lemezen. Ott hallottam igazából először, ő is valahonnan nyugatról szerezte meg ezt a lemezt, hiszen abban az időben ilyenekhez hozzájutni nagyon nehéz volt. Annyira megtetszett, hogy rögtön a lemez borítóról leírtam a címét, az előadót, és ezt megjegyeztem. Így aztán már utána nem volt nehéz a Rádió Kívánság műsorában térnem. És még zárójelbe hadd mondjam el, kedves Böbe, hogy direkt azért választottam első dalnak ezt, mert szeretnék neked ezzel kedveskedni. Ugyanis, amikor megérkezem a rádió épületébe, Böbe még adásban van, élő adásban. Én ezt meg szoktam várni, és a konyhában, hogy beszélgettem más dolgozókkal, a takarító néni elmondta, hogy a Böbe nagyon szeret rokizni. Ebből adódóan jött az ötlet, hogy nem is lehetne mással kezdeni, mint ezzel a felvétellel.
1: Nagyon szépen köszönöm, kedves Laci, hogy gondoltál rám. Remélhetőleg a kedves hallgatóknak is sikerül örömet szereznünk ezzel a felvétellel. Hallgassuk a Status Quo együttes Rockin' All Over the World, vagyis Rokizás az egész világon című dalát. Szóljon a felvétel 1977-ből.
0: Mielőtt megszólalna, a kedves hallgatók felé egy információt hadd mondjak el. Itt a stúdióban, a lista mellett itt van az a könyv az asztalon, amelyet sokszor emlegettem már, aminek ez a címe, hogy Ki kicsoda a külföldi rockzenében. Többször szóltam róla, hogy amikor a metrónál dolgoztam, akkor vettem 27 forint 50 fillérért, és a könyv 1982-ben jelent meg. A Status Quo együttesről egy olyan mondatot találtam ebbe, amit fontosnak tartok, hogy megosszok a kedves hallgatókkal. Tehát ez 1982-ben íródott, így hangzik. azon kevés együttesek közé tartozik, amely tagcserék nélkül vészelt át az elmúlt két évtizedet. De nem csak a zenészek maradtak hűek az együtteshez, hanem az is a rock and roll muzsikához. Ez a kis idézet, azt hiszem, hogy önmagáért beszél ez a dal. Egyik legnagyobb sikerük volt befutó dalként a Gyufaszál emberke című felvételük, hadd mondjam el, hogy az is már van a gyűjteményben, majd idővel azt is játsszuk.
1: De most rockizzunk az egész világon, mert hogy erről szól a Status Quo együttes most következő felvétele, szóljon a dal 1977-ből.

0: A most következő dal címe Nagy igazság. Mi a rádiósok és akik időre dolgozunk, nagyon jól tudjuk, hogy bizony szorít az idő, és az idő hatalmas úr. A most következő dalnak is ez a címe, hogy Szoros az idő. Csak egyet tudok érteni a hamarosan hallható dal szerzőjével. Nos, mit tudhatunk erről a felvételről?
1: Ez a dal úgy jutott eszembe, hogy Böbe is említette, hogy az utazással az idő is vele jár. Bizony sokszor tapasztaljuk, hogy szorít bennünket az idő, időre kell érkeznünk valahova, ami bizonyos feszültséget idézhet elő az emberből. Ebből adódóan úgy gondoltam, hogy ez a témához nagyon jó passzol ez a dal is. A felvétel egy zenekari, idegen szóval instrumentális felvétel. Booker T és az MGS együttes játszotta.
0: Jól hangzik.
1: Jó a hangzása, igen, de majd a dal is ugyanilyen remek lesz. Annyira nagy siker volt ettől a csapattól, hogy többen is feldolgozták, nekem is megvan más előadótól is, de ez volt az eredetie. Erről a csapatról a kis könyvecskémben röviden a következőt találtam. Rhythm and Blues zenét játszott, legnagyobb sikereit 1965 és 1969 között érte el. Azt hiszem ennyi elég az ismertetésből. Annyira kedvencem lett ez a felvétel, hogy most is bármikor szól, örömmel hallgatom. Hozzáteszem, hogy nem is tudom, hogy mikor hallottam ezt utoljára az országos médiában. De ahogy Böbe szokta mondani, itt, a Szent István Rádióban mi most leforgatjuk a kedves hallgatóknak.
0: Rádió történeti pillanatok következnek, hiszen 1969 óta, hát nem tudom hanyatszor, de most biztosan lejátszok a Szent István Rádió hullámhosszain Booker T és a The MGS együttes Szoros az idő, Time is Tight című felvételét.

0: A következő felvételünk címe Sétálj, ne fuss. Walk, don't run. A cím mellett mit lehet még elmondanunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Az előző felvétel azt állított elénk, hogy szoros az idő, szorít bennünket az idő. De soha nem szerencsés az, ha az utazás során kapkodunk, rohanunk, megfontoltnak kell lennünk.
0: Van is erre egy mondás, inkább 2 perccel később, de biztosan.
1: Így van, illetve népünk, magyar népünk úgy fogalmazta ezt meg, hogy lassan járj, tovább élsz. Erre mutat rá ez a klasszikus dal is, amit a Ventures együttes játszott, ez az amerikai gitárcsapat.
0: Most sem kell csalódnom benned, kedves Laci atya, a Ventures együttest így vagy úgy, de a mai adásba is belevarázsoltad.
1: Nagyon szeretem őket, nem ok nélkül értek ők el dobogós helyezést annak idején a gitárzene műfajában. Ez a dal is önmagáért beszél, ezt pedig úgy ismertem meg, hogy szintén metrós koromban egy kollégámnak volt egy olyan bakelit lemeze, amely Ventures válogatást tartalmazott. Ez a felvétel rajta volt a lemezen, onnan leírtam szintén a címet, meg az előadót, meg az évszámát, így már el tudtam raktározni magamba, és tudtam kérni később a kívánság műsorban a hívek segítségével.
0: Javaslom, akkor hallgassuk meg a Sétálj, ne fuss, Walk, don't run címmel a Ventures együttes felvételét 1961-ből.
1: Mielőtt Marci elindítaná, hadd mondjam el még a kedves hallgatóknak, hogy ez a felvétel velem egyidős. Ez számomra még egy külön örömöt jelent, amikor hallgatom.
0: Ez egy bónusz információ volt. Ezek után meghallgatjuk tehát a már előbb említett felvételt.

0: A folytatásban, képzeletben és a zene segítségével Moszkva városába kirándulunk, mert hogy egészen pontosan ez a most következő dal címe, Moszkva. Mindemellett mit tudhatunk még róla?
1: Wonderland, így hívják az együttest, aki játszotta. Én ezt az egy dalt ismerem tőlük, amivel hatalmas nagy világsikert arattak. De nem azért van meg a gyűjteményemben, mert nagy siker volt, hanem azért, mert nekem is tetszik. Annyit tudok csak a csapatról, ha jól emlékszem, hogy Németországban, tehát az NSK-ban, Nyugat-Németországban működtek, semmi többet. Emlékszem arra gyerekkoromból, idősek mondták, hogy a kommunista diktatúra idején a megmaradt hazánkban ez volt az egyetlen olyan Moszkváról szóló felvétel, amit a cenzúra engedélyezett, hogy lejátszhatták a rádióban, a könnyűzenei műsorokban. Ez is egy különlegesége ennek a felvételnek, mindamellett, hogy nagyon-nagyon jó. Hadd mondjam el még emlékként, többször emlegettem már, hogy a túlszegi állomásaimban, a negyedik falumban, Tiszavárkony szőlőkben, egy családi háznál miséztem, ahol a férnek zenei végzettsége van, és jól emlékszem, hogy mikor ez a felvétel meglett a gyűjteményemben, a feleség az Évi kérte, hogy okvetlen másolymát nekik, és azt a választ adta, hogy rongyosra fogja hallgatni ezt a kazettát, mert ez a dal neki is annyira tetszik. Én is mondhatom, hogy rongyosra hallgattam a kazettát.
0: Szóljon akkor a Wonderland együttes Moszkva című dala 1968-ból.

0: A most következő dalnak nagyon örülök, kedves Laci atya. Nem csak azért, mert nagyon jó a dallama, fülbemászó, szeretem hallgatni, ahogy az előbb említetted, ezt a dalt is rongyosra lehet hallgatni, hanem azért is, mert annak idején, amikor az általános iskolában a kamarazenekarban játszottam, fuvoláztam, ezt a dalt bizony eljátszottuk a kamarazenekarunkkal, és egy olyan szép emlék nekem, hogy az ünnepségen, valamelyik iskolai ünnepségen megszólaltattuk. A közös együtt zenélés emléke él bennem, ha ezt a dalt hallgatom, és most hamarosan meg is hallgathatjuk. Egészen pontosan a Híd a Kváj folyón című szerzeményről beszélek, amelyről neked milyen emlékek jutnak eszedbe?
1: Ez alapján is megerősíthetem azt, ami gondolatban megszületett bennem, hogy most Böbével közösen társszerkesztők vagyunk ebben a műfajban, ebben a témakörben. Ezt a dalt az eredeti Mitch Miller zenekar előadásában már hallhatták a kedves rádióhallgatók, amikor a fütyülős nótákkal kezdtük a műsort. Ez egy feldolgozás lesz, későbbi, mint az eredeti. Joan Eddy egy ragyogó gitáros fiú volt. A kiskönyvemben röviden ennyit találtam róla. Egyike az első elektromos gitárosoknak. 1961 és 67 között 16 albuma jelent meg. Úgy szokták őt emlegetni, hogy fém hangzása van a gitárjának. Én érdeklődtem már gitárosoktól, hogy mi lehet ennek a titka. Olyat is mondtak már, hogy másképp hangolta a gitárját, mint ahogy szokták, és ebből adódóan ilyen fémesen szólt. De valójában azt is mondta ez az illető, aki szintén gitáros volt egy falusi együttesbe, hogy ezt csak úgy emlegetik róla, nem biztos. Az is elképzelhető, hogy eleve olyan gitárt készítettek neki, aminek ilyen különös hangja volt. Minden dalában így szól a gitár a kezében, hangsúlyozom, hogy szinte sír a gitár a kezében, olyan ügyesen játszik rajta, és ebből adódóan is a sajátos egyéni hangzásával is elérte, hogy szinte majdnem minden dalával hatalmas világsikert aratott. Ez a feldolgozása is ugyanilyen pazar.
0: Joan Eddy Híd a Kváj folyón című felvétele szól tehát a folytatásban, Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Hallgassuk a dalt 1965-ből.

0: A folytatásban a Sárga folyón fogunk hajózni, kedves Laci atya.
1: Igen, odautazhatunk. Egy angol rock csapatnak volt ez a hatalmas világslágere. Christy, így hívják az együttest, Jeff Christy együttese, így is szokták emlegetni. Érdekességként mondanám, hogy ebben a kiskönyvemben semmit nem találtam róluk, egyetlen szót sem írtak. Érdekessége ennek a csapatnak, hogy több számuk is született, de csak ez az egy volt az, amellyel hatalmas világsikert arattak. A többi felvétellel nem tudták hozni ezt a szintet. Azt mondhatjuk róluk, ami már volt téma, hogy igazi egylemezes világsikeres csapat. De ez egy olyan dal, amivel beírták a nevüket a régi könnyű zene történetébe. Ezt pedig úgy ismertem meg, hogy a szülőfalomban egy tőlem idősebb fiúnak volt egy Philips N2204 típusú kazettás magnója, és az ő kazettájáról hallottam ezt először gyerekkoromban. Tőle tudtam meg a dal pontos címét, meg az előadóját is, és ebből adódóan későbbiekben már tudtuk kérni a hívek segítségével a rádióban. Mondanom sem kell, hogy azon a kis magnón még ezt monóba hallgattuk, noha létezik róla sztereó felvétel, és nekem hál' Istennek így van meg a gyűjteményemben, illetve, hogy szoktuk mondani, most már a Szent István rádiónak is. Böbek közben mutatta, hogy helyesen beszélek.
0: Meghallgatjuk akkor a Yellow River, vagyis Sárga folyó címmel a Christy együttes felvételét 1970-ből.

0: Maradunk a színeknél, és maradunk az utazásnál. A most következő címben mindkettő megtalálható. Jokohamai kék fényekről lesz hamarosan szó, és erről énekel majd nekünk Ayumi Ishida. És elmondod nekünk, kedves Laci atya, hogy mi is jut eszedbe ezzel a felvétellel kapcsolatban.
1: A kiskönyvemben szintén egyetlen szót nem találtam róla. Emlékeim alapján annyi él bennem, hogy japán színésznő és énekesnő volt. Ezt az egy felvételt ismerem tőle. Volt-e még más dala is, elképzelhető, nem tudom, de emlékeim alapján ez volt a legeslegnagyobb világsikere. Egy japán népdal feldolgozása ez, és ha jól emlékszem, a Kossuth Rádióban hallottam először úgy, hogy valami műsorhoz használták szignálként, és nagy örömömre a műsorvezető elmondta a címet, meg az előadó nevét is. Mivel megtetszett, azonnal megjegyeztem, megint csak a turpisságot alkalmazva, a évek segítségével tudtam kérni a Rádió Kívánság műsorában.
0: Ennek köszönhetően meglett ez a felvétel a magángyűjteményedben, és most le is játszok itt a Szent István Rádióban. Blue Light Yokohama, vagyis a jokohamai kék fényről énekel nekünk Ayumi Ishida. Szóljon a dal 1968-ból.

0: A folytatásban egy spanyol cigánytáncról hallunk. Mindemellett mit tudhatunk még erről a felvételről?
1: Az előbb mondtad, Böbe, hogy nem hiányozhat a Ventures együttes. Akkor már tegyem hozzá, hogy nem hiányozhat a másik hatalmas nagy gitár együttes sem, a svéd Spotniks. Ezt ők dolgozták fel nagyon-nagyon remek formában. Már pontosan nem emlékszem, hogy ezt hogyan ismertem meg, de az biztos, hogy amikor meghallottam, első hallása már megtetszett, annyira a fülbe mászó a dallama, és olyan remekül játsszák a fiúk. Erről a dalról is elmondhatom, hogy velem egy idős, egy évbe születtünk, és ez a dal is kiállta az idő próbáját. Ki lehet számolni, hogy hány éve van már mögötte, és ebből adódon milyen idő és értékálló. Annyit hadd mondjak, erről már szóltam a korábbi adásban, emlékeimben él, hogy az együttesnek egyik sajátsága volt szintén, hogy sajátos gitárhangzásuk volt. És ezt hallottam egyszer gyerekkoromban a rádióban, és nagyon megmaradt bennem, hogy ők találták ki az adóvevős gitárt. Ezt már emlegettük korábban, de hadd mondjuk el újra. A lényeg az volt, hogy a gitárokba szerelték az adórészt, az erősítőbe a vevőt. És amikor kiálltak a színpadra játszani, a fiatalok, a közönség ledöbbent, hogy a gitárokból semmiféle vezeték nem ment ki, és mégis szóltak. És itt a rádióban hallottam ebben a műsorban, hogy a szóló gitáros, hogy szokták mondani, még erre rátett egy lapáttal, ugyanis leugrott a színpadról, bement a közönség közé, ott pengette a gitárját, és ámulva hallották a fiatalok, hogy tessék, így is ugyanúgy szól az ő gitárja is. Amellett, hogy ilyen ötleteik voltak, a zenéjük is nagyon-nagyon pazar. Hadd mondjam el, hogy a kedves miskolci hallgatón Sárai Laci bácsi írt egy levelet nekem, ugyanis neki közöltem, hogy eddig milyen dolgokat vettünk fel. Azt írta a levelében, hogy ha már a kedvenc együttesed a Tornados együttest is beválasztottad úgy, hogy több dalt játszottatok tőle, a Spotnik is nagyon megérdemelni, hogy egy külön műsort szenteljetek neki. Hát ha jó Isten adja, majd erre is sor kerülhet, de most még maradjunk így a témáknál.
0: És maradjunk a Spotniks együttesnél, hogy milyen jól is játszanak a fiúk, meghallgatjuk. 1961-es Spanish Gypsy Dance, vagyis Spanyol Cigánytánc című felvételük szól itt a Szent István Rádióban.

Kedves hallgatóink, ezzel mai zenei időutazásunk végéhez értünk, de kérem ne szomorkodjanak, találkozunk legközelebb 2 hét múlva Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Most azonban megköszönöm a beszélgetést és a zenei szerkesztést Széles László Lőrinci plébánosnak, mint ahogy köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton segítségét. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Most elhangzott műsorunkat szombaton délután 13 óra 5 perctől és vasárnap hajnalban 4 óra 5 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Most nézzük meg délutáni műsorkínálatunkat. A hírek után kezdődik az Erdőfohászat című magazinunk, melyben a 160 éves fővárosi állat- és növénykertről hallanak, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 6. része hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően Assisi Szent Kláráról emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel Davos, kármelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követően női műsorunkban Korós pap Judit kutyatenyésztő hivatásának szépségeiről és nehézségeiről mesél. Következzen most rövid ajánlónk.
2: Ezek sókutyák, tehát azt jelenti, hogy kiállításra, tenyésztésre, illetve természetesen családtagnak is. Szívesen ajánljuk őket. Az ausztrál juhászkutya, a mini amerikai juhászkutya, ráadásul ez a két fajta az, amit mi hoztunk be a férjemmel először az országba. A magyarországi meghonosítói mi vagyunk. A harmadik saját fajtám úgymond a border collie és a fox terrier.
1: 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus követéséről és Péter meghívásáról beszélget. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban dr. Miskei Antal történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néhai egyetemi docense beszél Szent István királyunk életművéről és a magyar államalapításban betöltött szerepéről. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazinunk. A mai adásban dr. Fintor Gáborral, a Tokai Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetünk eddigi és várható előadásokról, programokról, augusztus 20-ai és a Tokaj hegyaljai szüreti napok programjairól. Majd filmes hírekkel és mozi ajánlóval vár mindenkit a készülékek elé, a szerkesztő Molnár András. Bejátszásunkban a szüreti napokról hallhatnak.
3: A rendezvényt egyébként október első hétvégén, 2-án, 3-án és 4-én szervezzük meg tehát a megújult főtéren. Itt lesznek koncertek, például Dániel Fi koncert, vagy éppen Josh és Betty is ad koncert, fellép többek között az Agyakbanda zenekar is, de még egy nagyon fontos programelemre felhívnám a figyelmet, méghozzá az Európában egyedülálló látványelemre, Tokaj fénnyel mesél, ez egy élményfestés, itt tulajdonképpen a Kossuth téren pénteken és szombaton is, tehát október 2-án és 3-án is 8 órától majd egy fényfestést láthat a közönség a Kossuth téren.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk Rádiónk Egri stúdiójából. 19 órakor híreket hallanak, majd Muster Mag című műsorunk kezdődik. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről hallanak riportokat. Ajánlunkban Szabó László, gönci plébániai kormányzót hallják.
4: Nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracnak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez.
1: Ezután esti mese szól a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben a műsor első felében államalapító királyunk, Szent István, Imre Herceghez írt intelmeinek első részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután környezetvédelmi műsorunkban az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium Szakgimnázium Technikum Kollégium legutóbbi rendezvényét mutatjuk be. Az eseményen Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik, a Vilai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz

0: Megkezdődik az új köztársasági elnök megválasztásáról szóló titkos szavazás. Hollerné Nagy Anikó, az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke a házbizottság hétfői ülését követően a távirati irodának azt mondta, hogy az eredményt várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni. Amennyiben eredményes a választás, akkor az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Tisza jelöltjét a Fidesz és a Mi Hazánk sem támogatja, annak 2006-os rendőrterror áldozatait érintő álláspontja és az 1956-os Korbely ügyben játszott szerepe miatt. Az országgyűlés eheti rendkívüli ülésének második napján, azaz ma szavaznak a képviselők Baka András köztársasági elnökké választásáról. A legfelsőbb bíróság egykori elnökét a Tisza párt kérte fel a tisztségre, de Baka személye Magyar Péter korábbi ígérete miatt is kérdéseket vet fel. A miniszterelnök korábban még széleskörű társadalmi egyeztetés keretében megválasztott, pártpolitikán kívülálló, parlamenti múlttal nem rendelkező államfőt ígért. Baka ugyan nem volt az MDF tagja, 1990-ben mégis a párt budapesti listájáról szerzett országgyűlési mandátumot, majd 1991-ig az MDF frakcióban dolgozott. Vezette a képviselőcsoport emberi jogi munkacsoportját és az országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának titkára is volt. Súlyog Tamás mandátumának idő előtti megszüntetését már eleve alkotmányos válságnak nevezte Bóka János fideszes politikus. A Tisza önkényesen távolította el a tisztség legitim betöltőjét, amivel nem csak Súlyog Tamást, hanem a köztársasági elnöki intézményt is támadás érte, emelte ki a Fidesz frakció vezetője. Ezeken túl Baka András 1956-hoz és 2006-hoz fűződő ellentmondásos viszonya is komoly alkalmassági kérdéseket vet fel. Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással és könyvbemutatóval nyitja meg a kapuit az egyelőre részlegesen a Kapisztrán térre visszaköltöző HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Kürtös László a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a honvédelem.hu-nak azt követően beszélt erről, hogy hétfőn a Kapisztrán téri kapu fölötti részről lekerült a Honvédelmi Minisztérium felirata. A parlamenti államtitkára közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hamarosan visszaköltözik a múzeum a Budai Várba, a felújítási munkák már zajlanak. Hozzátette, a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése az épület egyik szintjét teljesen felújítatta és luxusirodákat alakítatott ki, miközben az épület többi részét elhanyagoltság jellemzi. Mára már nem csak, hogy méltatlan, hanem múzeumi funkció ellátására alkalmatlan állapotba került. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, és megélénkül. Néhol megerősödik, majd késő délutántól az északkeleti tájakon számíthatunk helyenként erős, esetleg viharos közeli lökésekre. A hőmérséklet napközben 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltsd

0: Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Augusztus 9-én ünnepeltük a fővárosi állat és növénykert megnyitásának 160. évfordulóját. A különleges alkalomra az egész hétvégén át tartó születésnapi rendezvények mellett egy új jubileumi kiadvánnyal is készült az állatkert, ugyanis ebből az alkalomból jelent meg Hanga Zoltán és Kovács Zsolt Állatkert 160 című könyve. A kötetben a budapesti állatkert múltja és a megnyitása óta eltelt 160 év sok-sok érdekes története, eseménye elevenedik meg az intézmény archívumában őrzött képek, fotográfiák segítségével. A születésnap egybeesett az állatkertek világnapjával is. Ez nem véletlen, ugyanis ennek alapja éppen a budapesti intézmény megnyitásának évfordulója volt. A jeles esemény adja a most következő állatkertekről szóló beszélgetés apropóját is. Beszélgető társam Kovács Zsolt, az Állatvilág magazin főszerkesztője.
2: Az első igazi állatkert, amit mai szemmel nézve is annak tekinthetünk, a Schönbrunnban nyílt meg 1752-ben, és hát annak utána sorba jöttek az állatkertek, 1866-ban például a budapesti állatkert, mert sorban, ha jól tudom, de itt megoszlanak a vélemények, a 32. volt Európában. Nagyon sokáig utána Magyarországon nem létesült több állatkert. Kevesen tudják, hogy a következő, a budapesti után következő állatkert, az voltak éppen egy magánállatkert volt Mohácson. Egy tanárember működtette, voltak medvéi, lámái, ingyen lehetett bemenni ebbe az állatkertbe, de hogy nem itt az 50-es éveknek a furcsa történései közepette, elvették az állatkertet tőle, Mohács városa egy kicsit üzemeltette, majd utána az akkoriban nyíló pécsi állatkertnek ajándékozták az állatokat. Ezt követően létesültek a vidéki állatkertjeink, mondhatni gomba módra, hiszen még a utóbbi években is rengeteg állatkert létesült, ma már a magánállatkerteket is beleszámítva olyan 40-45 állatbemutató van Magyarországon.
1: Kezdjük akkor egy picit bemutatni a budapestit, annak a korszakait, ugye az első időszaka, mint igazgató, Szantusz János nevéhez fűződik.
2: Ez csak félig igaz, mert előtte az állatkert megnyitásáig egy osztrák, nagyon neves zoológus, Fitzinger Lipót, Leopold Fitzinger volt az állatkertnek az igazgatója. Őt nem tudni miért, amikor megnyílt az állatkert az időt, tehát leváltották, és helyette egy rövid ideig Szantusz János volt valóban az igazgató. Ő azonban összeveszett a gazdasági vezetővel, egy úgynevezett Cimeg úrral, azért, mert rossz nyelvek szerint ez a Cimeg úr az saját zsebre is dolgozott, és ezért Xanthus, ezért és azért, mert fölkérték egy dél-kelet-ázsiai expedícióra, Xanthus lemondott az igazgatói posztjáról, és annak utána egymásnak adták ezt a lehetőséget és posztot a különféle igazgatók, egy-két évig, Berec Antal például, az a helyzet, hogy nagyon sokáig sorolhatnám a neveket, mert nagyon gyorsan változtak az igazgatók abban az időben, egészen Serák Károly megjelenéséig, aki a majdnem 30 évig volt az állatkert igazgatója. Róla megoszlanak a vélemények, egyfelől azt tartják, hogy egy remek állatkert igazgató volt, másfelől azt tartják, hogy ő egy mészáros volt, hogy pusztultak az állatok, egyebek. Hát én úgy gondolom, hogy könnyű innen most a 21. századból ítélkezni, hát abban az időben nem volt állatorvos, megfelelő állatkerti állatorvos, a takarmányozás még akkor is, hogyha a legnagyobb jó indulattal csinálták, azért nem ért el azt a szintet, amit most ugyanúgy pénzhiánnyal küzdöttek az állatkertek, mint manapság, és azért azt fegyvertényként kell kezelni, hogy amíg Serák igazgató volt, az alatt az idő alatt rengeteg gazdagnak tűnő nyugat-európai állatkert tönkrement, a budapesti nem. 1907-ben aztán megvette a főváros az állatkertet, akkor már valóban úgy hírlik, illetve azt olvashattuk, hogy lepusztult volt az állatkert, és ideje volt egy kis átalakítás. Na most Lend Adolf, az állatkert későbbi igazgatója és az új állatkert tervezője, egy vadonatúj állatkertet épített fel a régének a helyén. Mindenki oda volt tőle, de mostanában, nem csak mostanában, már az 50-es évek végén Angi Csaba is megjegyezte, hogy azért nagyon sok olyan dolgot csinált, amit nem lett volna szabad. Például túl kicsik voltak már akkora ketrecek a ragadozóknak, betonos kifutókban éltek a barlangban az oroszlánok, ezért volt az, hogy a 20-as, 30-as években a jól emlékszem, 17 oroszlán pusztult el emiatt. Szóval voltak visszásságok, a lapok egy része ezt meg is írta, a másik lapok ajnározták Lendnek ezt a koncepcióját. nehéz eldönteni, úgy gondolom volt jó is, rossz is ebben az állatkerti világban. Utána Lend Adolf, mivel szerepet vállalt a tanácsköztársaságban, leváltották. Sokáig utána nem volt igazgatója, konkrét igazgatója az állatkertnek, hanem egy gazdasági igazgató, illetve a nagyon neves állatorvos Rajcsics Emil volt az, aki üzemeltette az állatkertet és fenntartotta, hogy tudta. Egészen 1930-ig, ami 29-ig, de hát voltak éppen inkább 30-tól beszélhetünk róla, amikor a híres vadász Nadler Herbert lett az állatkert igazgatója. Kevesen tudják róla, hogy nagyon-nagyon jó igazgató volt.
1: Miért kevesen?
2: Valahogy kikopott a köztudatból az ő neve, amikor az állatkertről beszélünk. Általában említik Lend Adolfot, említik Angi Csabát, meg még egy-két nevet, de valahogy Nadlert nem, pedig ő elkezdte, és gyakorlatilag a II. Világháború végéig folyamatosan folytatta a Lendféle hibáknak a kiküszöbölését. Értem ez alatt, hogy felújított állatházakat, patkánymentesítette az állatkertet, racionalizálta az állatfajokat, megoldotta például a fűtést az oroszlánházba, és onnantól nem volt egyetlen pusztulás sem, legalábbis emiatt, hadd ne soroljam. Annak idején, 1944-ben az állatkert lapjában, a Természetben ő egy sorozatot közölt le arról, hogy mi mindent tett ő az állatkertét, és elámulok, hogy tényleg micsoda munkát végzett. Ennek ellenére 48-ban nyugdíjazták, nem sokkal később meghalt. A fáma szerint halála után 2 nappal kapta meg a kitelepítési nyilatkozatot, ugyanis kitelepítették volna őt valahova. Ezt követően cipőfelső rész készítő volt a következő igazgató a Rákosi rendszerben egészen 56-ig, amikor Angi Csaba lett a főigazgató, de hozzáteszem, hogy ennek a illetőnek, aki Angi előtt volt, és semmi köze nem volt az állatkertekhez, volt egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága, hagyta dolgozni a beosztottjait. És nagyon jó nevek voltak akkor, például egy ideig Kittenberger Kálmán is dolgozott az állatkertben, ha nem is sokáig.
1: Pletyka az, hogy igazgató is lehetett volna?
2: Lehetett volna igazgató, egyszerre pályázta meg Nadler Herberttel, és Nadlernek gyakorlatilag a fővárosnál nagyobb kapcsolatrendszere volt, mint Kittenbergernek, és ezért lett ő a új igazgató. Nem tudom, hogy Kittenberger milyen igazgató lett volna, de mivel Nadler épp a kapcsolatai révén sok pénzt tudott megmozgatni, azért ezt is figyelembe kell venni, nem csak a szaktudást, és amellett tényleg, ahogy említettem, egy nagyon jó irányba vitte tovább a kertet.
1: De azért Kittenberger állatai nagyban hozzájárultak az állatkert gyarapodásához.
2: Hát 1912-ben érkezett Afrikából Kittenberger állatszállítmánya. Sok állatot hozott valóban, de jóval kevesebbet, mint szeretett volna, mert Afrikában megbetegedtek az állatai nagy része, a másik része a hajón pusztult el, úgyhogy nem egy olyan igazán nagy mennyiségű állatot hozott ő. Másrészt pedig a Lendféle kisketreces konstrukcióban ezek az állatok nem voltak hosszú életűek. Nagyon kevés olyan állat volt, ami tényleg évtizedekig az állatkert lakója lett volna. Tudomásom szerint egy ilyen volt egy marabú és egy foltos hiéna.
1: Kicsit mutassuk be azt a világot, amikor vagy ahonnan beszerezték, vagy ahogyan beszerezték az állatokat az állatkertek, hogy összehasonlíthassuk azzal, hogy hogy folyik ez ma. Olvastam a Hagenbeck munkában című könyvet, Hagenbeck volt talán a legnagyobb beszállítója az állatkerteknek, és hát ott megfogtak egy orangutánt a kőkével, mutogatták valami menazsériában, 6 hónapig kimúlt mind a kettő, de behozta az árát bőven.
2: Igen, térjünk vissza egy picit az orangutánokra. Az orangutánokkal például úgy kereskedtek, nem csak Hagenbeckék, hanem a többi állatkereskedő is, hogy általában családokat adtak el, ami azt jelenti egy hímet, egy nőstényt és egy kölyköt. Hozzáteszem, ezek sose voltak igazi család, mert az orangután magányos állat. Ennek következtében nem is igazán volt jó így összehozni őket. A másik, hogy a befogás alatt úgy tudom, úgy olvastam, hogy körülbelül az állatoknak olyan 60-70%-a pusztult el a további problémák miatt, utaztatás, szállítás, étkeztetés, megint egy olyan 20%, úgyhogy egy olyan 15% jutott el körülbelül az állatkertekbe, ez nem egy jó arány, és az állatkertek is hogy fogadták őket? Hát úgy, hogy ahonnan jöttek, ott meleg van, és ezért túlfűtötték az állatházakat, nem volt megfelelő szellőzés, ez tipikus táptalaja volt a baktériumoknak, úgyhogy nagyon rövid időn belül elpusztultak az állatok. Másrészt akkoriban az emberek között is azért a TBC sajnos nagy vámot szedett, és a látogatóktól egyszerűen megkapták a főemlősök, az emberszabásúak épp úgy, mint a majmok, úgyhogy itt is nagyon nagy probléma volt. Visszakanyarodva az állatkerti állatok behozatalára, hát több állat nagy kereskedő specializálódott arra, hogy befogjon mindenféle állatot, az állatkerteknek szétküldték a éppen aktuális eladási listát, vagy épp az állatkertek keresték meg őket, hogy mit szeretnének, és hát így kerültek az állatkertekbe az állatok. Akkor még az állatkerti szaporulat nagyon kevés volt. Mostanra teljesen megfordult a dolog, vadbefogás gyakorlatilag nincs, hanem az állatkertekből kerül jó esetben a természetbe állat.
1: Korábban, amikor még az állatkertek nyíltak, olyan állatokat mutogattak, amik félelmetesek voltak, leginkább nagyok, érdekesek. Nem tudom, az első rovar mikor tette be a lábát az állatkertbe?
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a lentféle koncepciónak megvolt az az előnye, hogy ő egy teljes rendszertani spektrumot akart létrehozni, úgyhogy ő már 12-ben mutatott be, azt nem tudom, hogy rovarokat bemutatott, de alacsonyabb rendű állatokat feltétlenül. Úgyhogy ott én úgy gondolom, hogy elindult egy folyamat, és akkor utána az Angi Csaba féle időszakot lehet még kiemelni, amikor megnyílt az első rovarház az állatkertben. Ez egy kicsit kezdetleges volt, még a madárháznak a kiszélesedő részében inszektáriumokat helyeztek el. Majd 1974-ben, ha jól emlékszem, úgynevezett vivárium nyílt meg az állatkert nagy sziklájában, amiben rengetegféle hazai és külföldi ízeltlábú is helyet kapott, és most a budapesti állatkertben van Európa egyik legnagyobb rovargyűjteménye, élő rovargyűjteménye, ami részben a Varázshegyben kerül bemutatásra, de más állatházakban is van belőlük, például a Szavannaházban.
1: Nem tudom, mennyire volt jó az elhelyezése, vagy mennyire jó az elhelyezése most a budapesti állatkertnek. Nyilván, amikor megnyitották, ott még szinte a pampák voltak, most azonban a belváros. Az, hogy nem tudott terjeszkedni igazán az állatkert, azért nem vált előnyére.
2: Őszintén szólva, Lendnek ez volt az egyik legnagyobb problémája, hogy csökkentette az állatkert területét, ugyanis a mutatványosoknak átadta azt a Vidám Parkot, amit később a Persányi főigazgató úr visszaszerzett, ha szabad így fogalmazni. Igen, tehát az egész állatkertet úgy fogták föl, mint valami szórakoztató egységet. És emiatt úgy voltak vele, hogy a Vidám Park állatkert, hát akkor jönnek vidékről, vagy Pestről, vagy bárhonnan, akkor elmennek ide és oda, és jól szórakoznak, és a jelenlegi státusza, ami legalább annyira tudományos és oktató jellegű, az nagyon sokáig háttérbe szorult. És ezért kvázi elegendő volt a jelenlegi terület is, de hozzáteszem, hogy már az 50-es évek elején már Nadler Herbert idejében, amíg nem lett kegyvesztett, azt hiszem 45 és 48 között, igen, volt egy olyan, hogy elköltöztetik az állatkertet, nem ezt újítják föl, mert hát 44-ben a szőnyegbombázás elpusztította, hanem valahol egy nagy állatkertet építenek. Ez megfenek lett, sőt, még az állatkert területéből el is vettek egy jókora darabot, hogy a Dózsa-György útot ki tudják szélesíteni, hogy a tankok tudjanak rajta jönni ilyen felvonulásokkor. Úgyhogy sajnos ez nem valósult meg, utána jött az a lehetőség, hogy hoppá, hát akkor mégiscsak költözzen az állatkert. 50-es évek, 60-as években a Hűvösvölgybe gondolták az állatkertet, annak a konkrét tervei már meg is voltak, meg is jelentek azt hiszem az Élővilág újságban, természettudományi közlemény, Angi Csaba volt az egyik fő szervező, egy hatalmas állatkert lett volna. Hát ez sem valósult meg, utána akarták Gödöllőre, akarták a Pilisbe, de hát maradt a helyén, és a legnagyobb gond az volt ebben az időszakban, hogy mivel folyamatosan felvetették azt, hogy az állatkertnek költöznie kell, költöznie szükséges, a jelenlegi állatkert fejlesztésére nem adtak pénzt. Ennek következtében sem új állatkert nem létesült, se nem történt meg az a fejlesztés, amire nagyon nagy szükség lett volna az állatkertnek, és itt nem is konkrétan a kifutókra gondolok meg egyebekre, hanem a sokkal költségesebb közműfejlesztésekre, amiket a 2000-es évek elején sikerült úgy, ahogy megcsinálni.
1: Akkor most már marad az állatkert a helyén.
2: Álmodozni lehet, én még álmodozom, hogy talán megérem, hogy lesz egy másik állatkert is. Az én véleményem az, hogy a jelenlegi állatkertnek, mivel csodálatos műemléképületei vannak, mindenképpen meg kéne maradnia, de egy olyan faj konstrukcióval, kis testű állatokkal, könnyen tartható állatokkal, amelyeket nem visel meg a viszonylag kis terület. Nem szabad, úgy gondolom, azoktól az emberektől elvenni, akik a Városligetbe mennek ezt a szórakozási és ismeretszerzési lehetőséget, de ugyanakkor úgy vélem szükség van egy nagy állatkertre, amely már tényleg a 21. század állatkertje, és ott van tenyésztelep, oktatóközpont, stb. Most nem akarom felsorolni, mennyi minden szükséges egy ilyen állatkerthez. Egy olyasmi állatkert mondjuk most a prágai, ami szerintem a legjobb állatkert Európában.
1: Az elhangzott beszélgetésben Kovács Zsoltot, az Állatvilág magazin főszerkesztőjét hallották.

0: Most folytatásos irodalmunk 6. része következik. A felolvasó Rácz János színművész.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A díszhalas szobában egy gyönyörűen berendezett, tágas akvárium várta a távoli jövevényeket. Az érkezésüket megelőzően sokat dolgoztam azon, hogy minden tekintetben ideális körülményeket teremtsek számukra. Folyami sódert szedtem a hernádparton, szitáltam, válogattam, aztán pedig szortíroztam a dekorációnak szánt öklömnyi köveket. Na, és a sódermosás. Lavorba tettem egy keveset, úgy 5-6 kilót, felengedtem félig csapvízzel, aztán puszta kézzel kavargattam, kifulladásig. A homok szemcsék egymást mossák tisztára, ami néha olyan lassú folyamat, hogy másfél órába is beletelik, mire kimos az ember egy adagot. Utána következhet az újabb és a még újabb adag. Ha valaki nem végez tökéletes munkát, olyan lesz az akvárium vize, mint a pocsolya. Látni nem, csak sejteni fogja benne a halakat. A szűrő egy idő után megbirkózik az opálos vízzel, de tapasztalataim szerint jó pár hal rámehet a trehány munkára. Még mondja valaki, hogy az akvarisztika egy pihentető hobbi. Gyula átjött a szomszédból, a szokásos sörrel a kezében, és megkezdte idegesítő vihogását. Ő egy 20-valahány éves fiatalember volt, jóval idősebb, mint én, és általában az agyamra ment. Mindig és mindenem vihogott. Az öreg nem tudom miért tűrte, hogy szabadon kószáljon az udvarán, talán azért, mert nem ártott a légynek sem, és valószínűleg mi voltunk az utolsó emberi lények, akiknek a közelében még jól érezte magát. Jó párszor megfigyeltem Gyulát a közeli fűszerbolt előtt, amint a haverjaival áldogál, meg meghúzza a körbejáró boros butykost, de mindig merev és mosolytalan volt az arca. Néha nem is köszönt, mikor meglátott, csak a semmibe révett, mintha észre se vett volna. Az öreg szerint démoni erők tartották fogva a lelkét, és húzták egyre lejjebb és lejjebb, ahonnan többé már nincs visszaút. Mi voltunk számára a mencsvár, az utolsó kapocs.
2: Be vagyok rúgva, Jancsi, mondta a mi Gyulánk,
1: és úgy sasszézott oldalra négyet, hogy közben a sörös üveget a feje fölé emelte. Mint valami kezdő kötéltáncos, aki egy sörös üveggel egyensúlyozva éppen neki iramodik a szeren.
2: Háj, azt látom, vetettem oda Fokhegyről. Ez most biztosan valami ritka és kivételes alkalom. Legutóbb körülbelül tegnap láttalak részegen, de nem vagyok túl jó megfigyelő.
1: Várjunk csak! Reggel találkoztunk a bolt előtt. Az is ér? Gyula boldogan vett részt minden diskurzusban, amely, ha csak egy szemernyit is, azzal az eshetőséggel kecsegtetett, hogy néhány másodpercre kiragadhatja őt az alkoholizmus okozta mély depresszióból. Így hát azonnal fellelkesült a poénon.
2: Ér hát! Nem lehet mindenki homokos! Akarom mondani, nem moshat mindenki homokot, inni is kell valakinek, rötyögött borízű hangon, és nagy svunggal a szék mellé ült, úgy kellett feltámogatnom.
1: Margitka néni közben meghozta az ebédet. Gulyáslevest, lekváros buktát, jobban mondva az én ebédemet, amelyet Gyula készült elfogyasztani.
2: Mindjárt hozok neked is. Nézett rám biztató mosollyal, és visszasietett a konyhába.
1: Vendégünk marokra fogta a kanalat, és úgy minden harmadik próbálkozásra el is találta vele a száját. Legalábbis a krumplival meg a hússal. A folyékony rész rendre visszacsorgott a tálba, meg rá a nadrágjára. Margitka néni rosszallóan csóválta a fejét.
2: Gyula, ez így nem mehet tovább. Teljesen tönkre teszi magát azzal a sok itallal. Próbáljon szabadulni tőle, érti? Próbáljon!
1: Gyula tudta jól, hogy mit jelent próbálni. Az öreg, meg persze Margitka néni is, gyakran idézgetett neki a Bibliából. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. A Károli Gáspár féle Biblia most is ott volt az ebédlőasztalon. Gyula megebédelt, aztán szó nélkül felállt, és hazament. Hozzá hasonlóan én sem hittem az ilyen hókusz-pókuszokban, mint bűnbocsánat, kegyelem, mennyország, meg pokol, úgyhogy tökéletesen egyet tudtam érteni vele. De a mi Gyulánk nagyon belerondított a közepébe. Unalmas, vagy inkább józan perceiben elkezdte olvasni a Bibliát, és egy évvel később végleg letette a poharat. Ugyanolyan normális ember lett belőle, mint te vagy én. Azt a rengeteg pénzt pedig, amit addig italra költött, most akváriumokra és díszhalakra költötte. Az én zseppénzem meg valamiért a többszörösére nőtt. Halleluja! Az öreg később úgy magyarázta ezt a pálfordulást, hogy ha valamiben vagy valakiben nem hiszünk, az nem jelenti azt, hogy az a valami vagy valaki nem is létezik. Például a mennyország, Isten személye. Ha valamit nevetségesnek tartunk és kigúnyolunk, mint például én a Bibliát, az nem jelenti azt, hogy a Biblia nem is működik. Semmelweis Ignácot hozta fel példának, aki a kórokozó baktériumokat nem ismerte ugyan, de hitt a klórvizes kézmosásban, ami önmagában is elég volt ahhoz, hogy szülőnők ezreit mentse meg a gyermekágyi láz okozta haláltól. Gyula számára a Biblia volt a klórvizes kézmosás, amely minden bizonnyal megmentette az életét. De térjünk vissza az anyák megmentőjéhez, Semmelweis Ignáchoz. Állítólag ugyanúgy keresztbe tettek neki, mint annak idején Jézusnak. Szélmalomharcot vívott az orvostársadalom begyepesedett ostoba képviselőivel, és innen már nekem is ismerős volt a történet, hiszen én is ebben a világban éltem. Szegény Semmelweis. Az öreg újra elmesélte a vakon született meggyógyítását, ami arról szól, hogy Jézus meggyógyít egy embert, és az embertársadalom jeles képviselői, vagyis a beképzelt okostojások, azonnal arról kezdtek el vitatkozni, hogy bűnöse a názáreti, amiért nem által meggyógyítani valakit szombatnapon. A zsidók számára bűnnek számított a szombatnapi nyugalom megszegése, mintha a szombatnapi nyugalom farizeusi betartása vagy megszegése lenne ebben a történetben a lényeg. Aztán hamar megszületik az ítélet. Mi tudjuk, hogy ez az ember, mármint Jézus, bűnös. És itt jön az a rész, ami miatt nagyon szívembe zártam ezt a történetet. A vakon született, aki Jézusnak köszönhetően most már lát, csak annyit mond nekik. Én nem tudom, hogy kicsoda, bűnöse ez az ember. Csak azt tudom, hogy eddig vak voltam, most pedig látok. Hát ez tökös válasz volt, annyi szent. Én legalábbis komolyan elgondolkodtam rajta. Meg hát ott volt ez az idétlen Gyula is. De ez még egy nagyon távoli történet.

0: Elhangzott Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, kis haver című könyvének 6. része. A felolvasó Rácz János, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül még búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Az új platonista és misztikus Plotinosz tovább vitte Platón szépség filozófiáját, és sok egyházatjára hatott ezzel. Beszél az ős szépről, végeredményben az isteniről, amely a világ szépségében ragyog fel. Úgy véli, amikor a szépet szemléljük, sohasem csak a külső szépet, hanem tulajdonképpen önmagunkat, saját képünket, belső szépségünket látjuk. A szép kontemplációja arra indít bennünket, hogy valódi belső képünk felé törekedjünk. Ez nem valamiféle tisztán külső dolog, inkább kellemes belső fény, amelyben a lélek érzékeli a mindenben benne rejlő szépet. Ezért fejlesztenünk kell szép érzékünket, amely egyben szívünk megtisztítását is jelenti. Csak tiszta szívvel tudjuk észrevenni a szépséget mindenben. A lélek tisztaságának e motívumát, amely saját bensőjében felfogja az isteni dicsőséget, elevenítik fel a keresztény egyházatják, mindenek előtt Nisszai Szent Gergely. A szépség szemlélése közben érintkezem a határtalan isteni szeretettel, amely lelkem mélyén lakik. A szép szemlélése ezért nem esztétikai cselekedet, hanem mély spiritualitás kifejeződése. Találkozás Istennel, mint a teremtés ősokával, és Istennel, aki bennem lakik. A szépségben egy optimista istenkép érint meg bennünket, egy olyan Isten, aki lenyűgöz, aki tetszik. Mert szép az, ami tetszik. Ő olyan Isten, aki betölti legmélyebb vágyunkat a szépség után, s olyan Isten is, akit élvezhetünk. Fruito Dei. Isten élvezete spirituális utunk célja a katolikus teológia számára. Istent már most szabad élveznünk minden szépben, és aztán az ő teljességében az örök életben. Plotinosz Szent Ágostonra is hatott, aki érzékeny ember volt, s finom érzékkel rendelkezett a szép iránt. Ágoston újra meg újra beszél a szépségről. Szépséged hozzád ragadott engem. Amikor minden teremtményt Isten felől kérdez, azok azt válaszolják, ők nem Isten, hanem Isten teremtette őket. Ágoston azzal a rámutatással zárja le kérdezősködését, hogy a teremtés válasza saját szépsége. Szépsége Istenre irányítja figyelmét. Kutató figyelem volt ez a kérdezősködésem, a bennük csillámló szépség pedig a válasz. Szent Ágoston megtapasztalja Isten szépségének magával ragadó hatását, ám annak veszélyét is, hogy megáll a külső szépségnél. Ezért így írja le Isten keresését, amely azzal végződik, hogy Isten szépségét saját lelkében találja meg. Éppen olyan régi, mint örökkön új szépség, s későn gyulladt föl szereteted bennem. Íme belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rúdságommal rohantam neki. Szépséges világodnak én rúdságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és békességedre fölgyulladt a vágyam. Isten ezt a kereső embert, Szent Ágostont megérintette teremtésének szépségében. A szépség Istennek az emberhez szóló hívása. A kalosz, vagyis szép, a kalein hívni szóból ered. A szépség hív bennünket, hogy válaszoljunk. Ám Szent Ágoston látja annak veszélyét is, hogy megállunk a külső szépségnél, és elfeledkezünk Isten ős szépségéről. Magának Istennek kell megtisztítani a szemünket, hogy megpillanthassuk Isten szépségét a teremtésben és az emberekben. Csak aki belül tiszta, az tudja megpillantani az egyetlen és igaz szépséget.
a jó és szép Istent, akiben és aki jó voltából és aki által minden jó és szép. Akinek Isten megtisztítja a szemét, az a világ szépségétől felemelkedhet Isten szépségéhez, és a világ szépségét Isten szépségének fényében látja. Sevillai Szent Izidor tovább viszi ezt a tanítást. Úgy véli, az embert elvakította a világ szépsége és elfordult Istentől, ám épp oly jól vissza tud találni a világ szépsége által Istenhez. A határolt teremtmény szépsége által Isten megsejteti saját szépségét, amely határtalan, hogy az ember ugyanazokat a nyomokat követve találjon vissza Istenhez, amelyek mentén eltávolodott tőle. És ő, aki a teremtmények szépsége iránti szeretetéből elszakadt Isten alakjától, szintén a teremtmények szépsége révén térjen vissza Isten eredendő szépségéhez. Itt láthatóvá válik a szépség paradoxonja. Az ember szépsége elvakíthat minket, a világ szépsége oda vezethet, hogy elfordulunk Istentől. Ám a szépség úttá is válhat, amely visszavezet Istenhez. Csak attól függ, milyen szemmel nézzük a szépséget. Azzal a szemmel, amely a szépségben felismeri Isten dicsőségét, vagy pedig azzal, amely elakad a világ szépségénél, és már nem Isten szépségének tükreként tekint rá. Nagy teológusaival, Canterbury Szent Anselmmel, Aquinoi Szent Tamással és Szent Bonaventúrával a középkor tovább vezette a szépség teológiáját. Canterbury Szent Anselm számára a világ rendjének szépségében mutatkozik meg Isten szépsége. Ez szeretetre méltó szépség, amely egyben bennünk is előcsalogatja a szeretetet. Az értelemnek az a feladata, hogy felismerje a világban Isten szépségét. A szépség Szent Anselm számára ezért nem az érzelem kérdése, hanem az értelemé. Nem az érzésé, hanem a látásé. Intellektusunkkal mélyebben tudunk látni, megláthatjuk és felismerhetjük a dolgokban Isten szépségét. Aquinoi Szent Tamás a szépségről szóló tanításában kevésbé Platont, mint inkább Arisztotelészt követi. Isten minden szépség ős oka, amennyiben konszonanciát és klaritást, azaz összhangot és világosságot teremt. A klaritást azáltal teremti meg Isten, hogy a dolgokat részesíti ős fényében. A klaritás a szépség ragyogó és sugárzó mi voltát jelenti, hiszen mi is azt mondjuk egy szép emberről, hogy sugárzik. A konszonancia azt jelenti, hogy minden egybe cseng és összeillik. Isten minden dolgot magára irányulóan teremt és hazahívja magához és valódi lényegükhöz. Aquinoi Szent Tamás máshogy értelmezi a kalosz és a kalein között fennálló kapcsolatot, mint Szent Ágoston. Aquinoi Szent Tamás máshogy értelmezi a kalosz és a kalein, vagyis a szép és a hívni között fennálló kapcsolatot, mint Szent Ágoston. Ágostonnál Isten szépsége révén hív minket. Aquinoi Szent Tamásnál a dolgok szépek, mert Isten maga hívja létre őket, és mert egymásra irányultan teremti és gyűjti egybe őket. Hogy Isten teremt valamit, az nem a szükség kifejeződése, hanem saját szépsége iránti szeretete, hiszen akiben szépség van, az minden lehetséges módon meg akarja sokszorozni. Saját magával való hasonlóságot kíván adni másoknak. Ennél fogva minden azért teremtetett, hogy a lehető legjobban utánozza az isteni szépséget. A világ szépsége ezért végeredményben Isten szeretetének kiáradása, amely oda akarja adni nekünk magát, és meg akar örvendeztetni bennünket. Aquinoi Szent Tamás az emberi tapasztalatból kiindulva állítja fel ismert és már említett meghatározását a szépségről. Pulchra sunt que visa placent. Szép az, aminek a látása gyönyörködtet. A szép tehát kellemesen hat az ember lelkére és testére. Tetszik, örömet és jó érzést idéz elő benne.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Assisi Szent Klára, szűz, rendalapító. Assisiben született, körülbelül 1193-ban. Meghalt a San Damiano kolostorban 1253. augusztus 11-én. 60 évet élt körülbelül. Klára Szent Ferencnek, Assisi Szent Ferencnek, a nagy rendalapítónak volt a kortársa. Szülei a városka legelőkelőbb vallásos polgárainak számítottak. Kisgyermek korától kezdve sokat imádkozott, jótékonykodott és önként is böjtölt. Félig még gyermek, amikor Isten szolgálatára szentelte az életét. Fiatal leányként hallott Isten kedves szolgájának, Assisi Szent Ferencnek az életéről, és gyakran hallgatta prédikációit is. Minél többet hallgatta Isten csodálatos trubadúrját, Ferencet, aki a szegénységért rajongott, annál jobban megerősödött benne a vágy, hogy nő létére a rendjébe lépjen. A hosszú fontolgatást tett követte. 1212-ben egyik idősebb nő rokona kíséretében elhagyta otthonát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a leány lesz a klarisszák rendjének a megalapítója. Szüleitől valósággal meg kellett szöknie, mert tervét ellenezték. De várta már Szent Ferenc, aki előtt letette fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Még hosszú aranyszőke haját is levágták. Ideiglenesen egy bencés kolostorba vonult, ahol szeretete, irgalmas jósága, segítőkészsége igen nagy hatással volt a többiekre. Csak hogy a szülei utána mentek. Ezért a nővérek azt tanácsolták, hogy hagyják el a kolostort és menjenek máshová. Így mentek át a San Angelo kolostorba, ahová kis idő múlva Ágnes húga is bezörgetett, aki szülei minden tiltása ellenére szintén apáca lett. Ám innen is menekülniük kellett. Ekkor Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Ott alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan csatlakoztak hozzá, köztük legkisebb húga, Beatrice is, majd miután özvegységre jutott az édesanyja, ő is csatlakozott. Klára igazi életeleme az apostoli szegénység volt. A legenda szavai szerint olyan benső szövetségre lépett a szent szegénységgel, és olyan erős barátságot kötött vele, hogy az Úr Jézuson kívül semmi más nem kívánt az égvilágon, s lelki leányainak is megtiltotta, hogy a szükséges élelmen és ruházaton kívül bármi mást elfogadjanak. E tekintetben hajthatatlannak maradt, s mit sem adott az emberek kicsinyes aggályoskodására. Sőt, amikor tiszteletreméltó emberek, köztük magas állású főpapok minden áron rá akarták beszélni, hogy legalább közös tulajdon formájában fogadja el a szükséges ingó és ingatlanjavakat, ő egyenesen harmadik incepápához fordult védelemért, és egy különleges kiváltságlevelet eszközölt ki tőle, melynek értelmében sem ő, sem társnői, soha senki által nem kényszeríthetők rá semmiféle vagyontárgy elfogadására. Ez volt a privilégium paupertatis, magyarul a szegénység kiváltsága. Amikor később 9. Gergely pápa késznek nyilatkozott őt szegénységi fogadalma alól feloldozni, ő bátran így felelt, szentséges atyám, Krisztus követése alól sohasem kívánok feloldozást. Az Úr azzal jutalmazta alázatos leányát, hogy kezén, több ízben, csodálatos módon megszaporította a fogytán lévő kenyeret és olajat. A legnagyobb csodát azonban akkor művelte, amikor Klára álhatatos imádságára elhárította második Frigyes császár vad szaracén zsoldosainak támadását, akik már több helyen megmászták a falakat, és éppen betörni készültek a kolostorba. Szent Klára több mint 40 évi vezeklés után 1253. augusztus 11-én fejezte be áldásos életét. Hamvait először a Szent György, majd a nevéről elnevezett templomban helyezték el. IV. Sándor pápa már 2 évvel halál után szentté avatta őt. Emlékét épp úgy megőrizték a legendák, mint mesteréjét, és szellemét ma is híven éleszti az a több mint 10 000 Clarissa apáca, akik a világ különböző tájain ma is az ő szabályai szerint élnek. Imádságunk Assisi Szent Klára emléknapján. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe.

0: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirat irodával. Jelezte, a Fidesz és a KDNP képviselői a választásban és a beiktatáson nem vesznek részt. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. A Fidesz és a KDNP frakciója a keddi eljáráshoz nem asszisztált, a választásban és a beiktatáson nem veszünk részt, emelték ki. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse. Megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. Erről a miniszterelnökség kedden tájékoztatta a távirat irodát, hozzátették. A közbeszerzési eljárás

0: alkalmatlanságának és tehetetlenségének csak a visszamutogatás marad. A kommunikációs igazgató kifejtette, a szóban forgó vállalkozás 2022-től 4 éven keresztül végezte a miniszterelnök melletti teendőket heti 7 napos, napi 24 órás rendelkezésre állásban. Fényképek és szerkesztett videók készítése mellett a cég fejlesztette és üzemeltette a miniszterelnök.hu weboldalt is ugyanezen szerződés keretében, tette hozzá. Hortai Olivier szerint gyanús döntés született az Ópusztitász áramhálózati ZRT ügyében. A Fidesz képviselője rámutatott, a német cégeknél nem talált a Tisza kormányzat átláthatósági problémát. A Magyar Fejlesztési Bank igazgatósága augusztus 10-én döntött, hogy kizárja az Ópusztitász áramhálózati ZRT-t az uniós helyreállítási alap keretében meghirdetett hálózatfejlesztési és okosmérési pályázatokból, közölte a Kapitány István vezette energetikai minisztérium. A kizárások, amint kiderült, az volt, hogy az MFB szerint a cég nem teljesítette az úgynevezett átláthatósági követelményeket. A hírre a közösségi médiában reagált Hortai Olivér energiapiaci szakértő, aki hétfőn tette le esküjét, így immár a Fidesz országgyűlési képviselője. A német vállalatoknál nem találtak átláthatósági problémát, jegyezte meg, hozzátette. Miután az Ópuszt kizárták a hálózatfejlesztési pályázatból, a magánvállalatok közül már csak külföldi kaphat támogatást. Egy másik bejegyzésben pedig gyanúsnak nevezte a döntést. Itt kitért arra, hogy észak-kelet-magyarországi áramelosztóként az Ópusztitász mintegy 400 települést lát el, így nem lesz könnyű javítani az ellátásbiztonságot, közölte Hortai. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik. Majd késő délutántól az északkeleti tájakon helyenként esetleg viharos közeli lökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet napközben 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi Requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi Requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
1: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse

0: minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diokleciánus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Van egy pár olyan templom a római nagy ismert patinás templomok között, amelyeknek az előneve, vagy az egyik állandó jelző, hogy falakon kívüli. Hát három ilyet tudok. A falakon kívüli Szent Pál, azt mindenki ismeri, a Szent Lőrinc Bazilika, falakon kívüli Szent Lőrinc Bazilika, és ahol most vagyunk, a falakon kívüli Szent Ágnes Bazilika. Ez a Nomentana mellett, azt hiszem, hogy észak irányba van a városfallal bezárt Rómától, és egy tüneményes oázis az előteremnek, a templomnak, sok-sok nagyon ősi, gondolom, római kori romot látni a környéken, ami ezen a részen nem jellemző, bár katakombák vannak a föld, de azt nem látni. Terdik Sebestyén a beszélgető társunk, két magyar zarándokház vezetője és idegenvezető, rutinos rómajáró ember. Ő lesz a segítségünkre, hogy megosszuk a magyar hallgatókkal ezt a csoda együttest. Kedves Sebestyén, köszöntelek, és hát a Vatikánhoz, a pápákhoz, illetve az érsekekhez is kapcsolódik ennek a templomnak a tevékenysége.
2: Így van. Hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Talán kezdjük azzal, hogy is lehet ide kijutni, hiszen 2,5 kilométerre vagyunk a római városfalaktól. A Porta Pián keresztül gyalog is ki lehetne jönni egyébként a Nomentán, a Via Nomentán, egy ókori útján Rómának. Legjobb talán, ha a városból busszal érkezik, valaki a 60-as és a 90-es buszok járnak itt fölött a bazilika előtt, illetve metróval is kirehetünk.
1: Ez egy új dolog.
2: Így van, ez egy újdonság. A B-metrónak van egy elágazása, és a B-metrónak a Jónió felé tartó, hát hogy mondjam, nyomvonala, vagy szerelvénye, az itt megáll a bazilika alatt, a San Agnese bazilika megállónál leszállva, föl lehet sétálni itt egy kicsit a Nomentana irányába, és ugye fölsétálva már lehet látni hatalmas nagy 4. századi romokat, az első Szent Ágnes bazilikának a maradványait.
1: Akkor azt láttam, mi is metróval jöttünk, és láttam azokat a falakat.
2: Így van, oda majd felsétálunk, mert valójában a kultusz, nem a kultusz története, de az építés története ennek a térnek ott kezdődik. A Szent Ágnes Bazilika nevét ugye Rómának az egyik legfontosabb szentjéről, Szent Ágnestől kapja, akit ugye a Diocletianus üldözések alatt végeztek ki 305-ben.
1: Bent a Navona téren levő Szent Ágnes ugyanez a Szent Ágnes?
2: Pontosan a Navonán, a Piazza Navonán álló Szent Ágnes templomnak a hivatalos neve ugye az In Agonánban található, ugye a Navona a küzdőtéren található Szent Ágnes templom, mert a római legendák szerint az a Szent Ágnes templom, amit ugye Francesco Borromini tervezett, azon a helyen áll, ahol őt kivégezték. Minden esetre ő egy nagyon fontos keresztény családból származott, mivel megtagadta a római rendőrfőkapitány a prefektus fiával való házasságot, ezért ugye kiderítették, hogy ő keresztény, ezért halálra ítélték, és ugye nagyon brutálisan akarták előbb meggyalázni, aztán kivégezni. Valójában messzerendre vetkőztetve prostitúcióra akarták kényszeríteni, de hát ugye ez nem sikerült, mert csoda történt. Hirtelen úgy megnőtt Szent Ágnesnek a haja, az ő kérésére és imádságára, hogy ugye a kíváncsi férfiak semmit nem láttak a messzerenségéből, és amikor többen is megpróbálták megerőszakolni, az is meghiúsult, és aztán amikor tűzre akarták dobni, az is meghiúsult, nem kapott tűzre az összegyűjtött fának az anyaga, és ezért ugye a rómaiak csalódva és dühükben lefejezték Szent Ágnest, mint említettem, 305-ben. Nem a városfalakon belül, hanem a Nomentana mentén egy katakombába helyezték el a tetemét, és a jelenlegi kis Szent Ágnes bazilika, kisebb Szent Ágnes bazilika, az valójában a sírja fölött áll.
1: Hol most vagyunk?
2: Igen, a bejárata ugye ennek a még mindig működő háromhajós bazilikának, ez egy 7. századi bazilika, amit első Honorius pápa építetett, már azzal a céllal, hogy Szent Ágnes sírja fölött lehessen végezni a szertartást. Ugyanis az első nagy bazilika, aminek a romjait majd fölsétálva láthatjuk, aminek az egyik kis mellékkápolnája, a Santa Costanza nevezetű mauzóleum, ahol Nagy Konstantinnak a lányát is eltemették. Valójában ott kezdődik ugye a ennek a hatalmas területnek a kiépítése. Oda építettek egy hatalmas, nagy, óriási, cirkuszra emlékeztető formájú bazilikát, ami ugye nem a Szent Teteme fölött helyezkedett el, de a katakomba mellett.
3: Az egy rotunda volt, ugye?
2: Nem igazán, az egy hatalmas, nagy, mint említettem, cirkuszra emlékeztető bazilika forma. Az azt jelenti, hogy belül háromhajós volt, egy hatalmas, majdnem 100 méter hosszúságú teret kell elképzelni, egy hatalmas tető alatt, ami ugye apszisban végződik.
3: Akkor mi az apszist láttuk le, ahogy jöttünk
2: fel. Így van, és érdekessége, hogy az apszis az valójában az oltártér mögött körbefutott. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az apszis ugyanolyan szélességű, mint a mellékhajóknak a szélessége. Tehát egy óriási, hatalmas nagy csarnoktérről van szó, aminek a funkciója valószínűleg az volt, hogy fedett temetőként működött, azon előkelőbb vagy fontosabb keresztények számára, akik Szent Ágnes közelébe szerettek volna temetkezni. Mm. És ezek közül az egyik legfontosabb Nagy Konstantinnak a lánya, akinek a mauzóleuma mind a mai napig áll, 351-ben épült meg. Ezt majd később megnézzük, erre majd nyitunk egy külön fejezetet, mert azt érdemes belülről is megnézni. És így valójában őt magát is oda temették, tehát Nagy Konstantinnak a lányát. Viszont amikor ez a falakon kívül álló hatalmas nagy sírbazilika egyre romosabb lett, hiszen minden erre vándorló, hát barbár nép kirabolt ezeket a falakon kívül álló templomokat, a 7. században egy új bazilikát építettek, egy kicsit megbontva a Nomentánának a domboldalát, tehát a Via Nomentana alatt fekvő északi domboldalt, és a katakombát is egy picit elhordva Szent Ágnes sírjára állították fel ezt a rendkívül érdekes bazilikát, ami egy háromhajós bazilika, viszont az érdekessége, hogy azon kevés bazilikákhoz tartozik Rómában, amelyeknek az empórium, tehát a mellékhajója fölött kisebb kórusokat is láthatunk majd, matróneumokat. Az elnevezés onnan származik, hogy valamikor a keleti, valószínűleg a szír liturgiában alakul ki ez a furcsa térszerkezet, ugyanúgy, mint a zsidók zsinagógájában. A hölgyek nem vehettek részt ugyanabban a térben a szertartásokon, ezért számunkra és a gyerekek számára külön kórusokat létesítettek. Ez mondjuk ugye a keleti hagyományban erősen megvan, mind a mai napig jól ismerjük mondjuk az iszlám világából a nő és a férfi társadalomnak a szétválasztását. Nos, Rómában ez nem volt jellemző, de ez az építészeti forma a 7. században megjelenik Rómában is. Van még két ilyen templomunk, egyébként a San Lorenzónak van egy ilyen felső kórus struktúrája, illetve a Santissimi Quattro Coronatinak, tehát a négy koronás szentnek a bazilikája is ilyen szerkezet.
3: Ami a Kolosszeum közelében,
2: így van. Ezért érdekes építészetileg is ez a belső tér, viszont a legnagyobb látványossága az, ha belépünk a térbe, az, hogy a 7. századból egy gyönyörű szép arany hátterű mozaik díszíti a bazilikát. Érdekessége, hogy ez az első római templom, ahol nem kereszt, vagy nem Krisztus, vagy nem mondjuk egy istenszülő, a gyermek Jézussal megjelenített személy, vagy szent díszíti az oltárteret, tehát az apszisnak az záródását, hanem maga a szent, Szent Ágnes van megjelenítve két nagy álló figura között. Az egyik a Honorius pápa, aki a kezében tartja a bazilikának a modelljét. A másikról vitatják, de valószínűleg nagy Szent Gergely pápáról van szó.
3: Mielőtt bemennék a templomba, erről a gyönyörű szép bejáratról, tehát ahogy a falakon kívül Szent Pál bazilikának is van egy nagyon szép előkertje, szinte a templom előcsarnoka, hát ennek is egy ilyen zárt, igazán intim fogadó helyisége van.
2: Igen, hát ugye ez jellemző.
3: Pálmafákkal, gyönyörű.
2: Jellemző ugye a római bazilikákra, amelyek ugye zöldövezetben helyezkednek el, hogy hatalmas nagy kertek veszik őket körül. Ugye a Szent Pál előtt is egy gyönyörű belső udvar várja a látogatókat. Hát itt egy nagyobb kertről van szó, mert ugye az egész régészeti terület be van fásítva, ahol egyébként a parókiának, tehát az itt működő egyházközségnek a sportlétesítményeit is vendégül látja. Tehát ahol például a környéken lakó gyerekeket a szülők járó leparkolhatják ilyen nyári
3: ilyen távon. Oratóriumnak.
2: Így van, pontosan, ez igen. Az oratórium intézménye.
3: Még egy tekepályájuk is van, hogy itt hívják boccsa.
2: Így van.
3: Meg bárocskájuk, Szent Ágnes bár.
2: Így van, és a nyugdíjasoknak is van itt egy találkozója. Tehát ez szépen mutatja, hogy ez a falakon kívül álló bazilika a jelenlegi Rómában, ugye egy nagyon fontos városnegyedben, a Nomentánon, egy komoly lelkipásztori feladatot is ellát. Viszont ez a zöld övezet, amit körülveszi ezeket ezt a hatalmas ókori épület együttest, azért is fontos, fontos, mert egy kicsit betekintést enged, vagy megengedi nekünk, ugyanabban az élményben részesüljünk, mint a 18.-19. századi nagy európai utazók.
3: Goethe.
2: Például Goethe, amikor megjelentek Itáliában vagy Rómába, teljesen lenyűgözte őket ez a furcsa egyveleg a természetnek és a római romokra.
3: Szinte hanyattestek.
2: Így van. Ezért ugye, ha az ember nem tud kisétálni mondjuk a Via Piantica-ra, ahol ezt az élményt ugye teli tüdőbe kaphatja, ezért ezek a szigetek, akár mondjuk a Szent Pálnak a zöldövezete, vagy a Szent Ágnesnek ez a zöldövezete, nagyon szépen, hát hogy milyen közvetíti ezt a romantikus római élményt a 19. századból, amelyik ugye zöldövezetben romokat, vagy még működő ókeresztény bazilikákat rejt. Ez ugye a környékre már nem érvényes, hiszen beépítették a főleg a 20. század első, második felében ezt a környéket is, de nagyon fontos, hogy egyfajta zöld szigetként, akár egy lelkipásztori centrumként is, hát ugye egy komoly jelentőséggel bír ez a terület.
3: Mielőtt bemennénk, még a Vatikán, a Szentszék és a Szent Ágnes Bazilika közötti kapcsolat, azt hiszem január elején, vagy Péter Pál napján, inkább Péter Pál napján kapják meg a palliumot az érsekek.
2: Mind a kettőben igazad van, mert ugye Szent Ágnesnek az ünnepe január 21-ére esik, és ugye az Ágnes név, az az Agnus, a bárány szóból ered, ezért itt nagyon hamar kialakult egy nagyon szép hagyomány a Rómának, hogy Szent Ágnes ünnepén megáldanak két bárányt, fiatal báránykát, amelyet a Szent Pál kivégzésének a helyére épült kolostorból hoznak ide, a Trefontáne kolostorból, és ezeket a megáldott bárányokat nagy csütörtökön megnyírják. És valójában a gyapjúból, az így keletkezett gyapjúból a Santa Cecilia bencés nővérei szövik meg a híres liturgikus ruhadarabokat, amelyeket a katolikus egyházban csak a metropoliták viselhetnek. Az azt jelenti, hogy metropolitai joggal rendelkező érsekek ezt a ruhadarabot, vagy liturgikus ruhadarabot palliumnak hívjuk. Ez egy kör alakú stóla, elől és hátul egy hosszabb résszel keresztek díszítik, és ezt a liturgikus ruhadarabot a pápa jelenlétében a Szent Péter és Pál előesti vecsernyéjében, tehát a vesperás keretében június 28-án helyezik Péter apostolnak a sírjára. Így ezek érintési erekjék megáldatnak Péter sírján, másnap a pápa kiemeli őket Péter sírjáról, és szétosztja az újonnan kinevezett metropolita érsekek között. Magyarországon is van egy pár ilyen érsekünk, tehát metropolita érsekünk, ilyen ugye az esztergomi, a veszprémi, a kalocsai, az egri és a hajdudorogi metropolita.
3: Tehát öten vannak.
2: Pontosan ők viselhetik ezt a szimbólumot, ami azt jelenti, hogy jobban kötődnek Péter hagyományához. Tehát ők Pétertől kapnak egy érintés érekét, az azt jelenti, hogy Péter üdvösséget árasztó, hát mondjam, relikviájából ők is valamit viselnek magukon. Ez egy személyes tárgy, az azt jelenti, hogy ezzel temetik el őket. Tehát az utódjaik ezt automatikusan nem öröklik, ezt a pápa adja meg nekik, ugye Péter utódaként, Péter sírjának mondjuk úgy a jogutódjaként, vagy a relikviájának az őrzőjeként, ő ajándékozza ezt a személyes fölhatalmazást, aminek ugye van egy jogi következménye is, hiszen ezek a metropolita érsekek a saját területükön más egyházmegyének a, hát hogy milyen fegyelmi ügyeit is hát kötelesek ellátni.
3: És nem minden érsek metropolita. Például a gyulafehérvári érsek nem metropol. Nincsenek olyan egyházmegyék, amelyek alá tartoznának a saját egyházmegyén kívül, ezért pallium nem jár neki.
2: Így van, tehát nincsenek szufragánus egyházmegyéi, ezért nem tölti be a metropolitai funkciót. Hát ez egy nagy hiányosság és sajnos a gyulafehérvári, vagy az erdélyi egyház szerkezetek. Hát bízunk benne, hogy esetleg valamikor föl tud fejlődni
3: gyulafehérvári. Hát ez első lépésként lépte meg a Szentszék, hogy érseki rangra emelte a Mártonáról még püspök volt, a jakubinyi már érsek volt, de ez a lépés, amit vártak az erdélyi magyarok, meg joggal, hogy a nagyvárat Szatmárnémeti, meg Temesvár hozzátartozzon, meg Bukarest alá, ez akkor elmaradt.
2: Hát igen, a Vatikánnak az egyház politikája az egy más fejezet, arról most nem beszélünk, de hát ezt sajnos nem mindig tudjuk mi területről befolyásolni vagy szabályozni, hiszen egész más, ők az országokkal való diplomáciai kapcsolatot előnybe részesítik, a különböző kisebbségi ügyekkel fölé helyezik ezeket a kérdéseket.
3: No, vissza Szent Ágneshez, belépünk a bazilikába, a háromhajós bazilikába, mind a három ajtaja nyitva van, a középső ajtón megyünk be. Egyébként vasárnap 4 szentmise is van hirdeti itt a bejáratnál egy kis tábla. Több templomba jártunk itt a július végi hőségben, és meleg volt a templomba, szinte melegebb, mint kint. Itt hűvösebb van, hála Istennek.
4: Hát ez azért van, mert a templom félig meddig földben áll benne.
3: Meg talán árnyékban van a sok fától itt. Egy...
4: Hát igen, belépve a bazilikába, ugye szépen lehet látni azt a térszerkezetet, azt az egyedi térszerkezetet, amit már mondtam odakint. Tehát ez nem pusztán egy háromhajós bazilika, amelyeknek ugye az oszlopai gyönyörű szép újrahasznosított ókori oszlopok, általában korintoszi oszlopfőkkel, de az oszlopok látszik, hogy különbözőek, különböző magasságúak,
3: különböző színűek,
4: különböző formájúak és színűek. Az azt jelenti, hogy ókori romokból hozták ide a 7. században, és újra hasznosították.
3: Tudták szimmetrikusan csinálni, így. Tehát a színek meg a formák párban vannak.
4: Így van, és a mellékhajók fölött egy kisebb oszlopsort is láthatunk. Tehát, mint említettem, a mellékhajóknak vannak ezek a folyosóra emlékeztető felső erkélyei.
3: Hölgyek számára.
4: Igen, matróneumok, amit ugye Rómában sose használtak így, de hogyha jobban megnézzük, a felső emeletet, tehát a felső empóriumokon vannak ajtók az utca felé, az azt jelenti, hogy fölülről is be lehetett jönni a bazilikába. Tehát, hogy ennek majdnem, mivel a szentély az bele van építve, a Via Nomentana dombocskájának a lejtőjébe, ezért a szentély mellett a felső szinten is be lehet lépni a bazilikába. Mm. Tehát ez egy valójában egy kicsit körfolyosó is, ami arról utal, hogy lehet, hogy az eredeti funkció inkább az volt, hogy az ide áramló zarándokok az utcáról könnyen úgy léphessenek be a bazilikába, hogy nem kellett lejönni az alsó bejárathoz, és így hát részt venni mondjuk az itt zajló imádságokon, vagy tisztelni, vagy egy imát elmondani Szent Ágnes sírjánál.
3: Panteonja a női szenteknek, úgy látom, mert azok a felsős, legalábbis a matrónál a bum fölött csupa hölgy szentet látok.
4: Igen, az ablakok mellett ugye nagyon híres női szenteket láthatunk. Hát ugye a festészeti stílusból látszik, hogy azért ezek nem a Rómának a legfontosabb művészeti ciklusához tartoznak. Ezek 19. század végén, inkább 20. századi elejé freskók, amelyek ugye női szentekkel díszítik.
3: És mindegyik mártír természetesen.
4: Így van, hogy ne. Tehát díszítik a bazilikának a felső részét. Mint viszont a bazilikának a legszebb
3: ékessége
4: az apszisa, ahol egy arany mozaikon, egy arany mozaik hátteren három figurát, három álló alakot lehet látni. A középső, hát ugye bizánci hercegnőként, vagy császárnőként öltöztetett koronás hölgyalak, ugye Szent Ágnesnek a figurája. A Szent Ágnesnek ez az álló alakja azért érdekes, mert mint említettem korábban, ez Rómának az első szent, ez az első olyan temploma, ahol a templom védőszentje van megjelenítve az apszisban.
3: Főalakként.
4: Főalakként.
3: Nagyon karcsú, szép hölgy.
4: Igen, egy bájos, nagyon egy kicsit görögösen, a görög klasszikus szobrokra emlékeztető testtartásban, tehát az a jobb lábát előre mozdították, illetve a keze is mozgásban imára kulcsolja össze, illetve bocsánat, nem imára, hanem a kezében ugye Krisztus tanítását, az evangéliumnak a tekercsét tartja, és a két oldalán pedig két már nem szentet láthatunk, vagy még nem szentet láthatunk,
3: az azt jelenti, hogy
4: nincsenek glóriáik. Az első az biztos a nekünk balra eső, tehát a Szent Ágnestől jobbra álló figura, aki a kezében egy
3: makettet
4: tart, az ugye a templomot alapító pápa.
3: Honorius.
4: Honorius pápa, első Honorius pápa. A másik pedig egy evangéliumos könyvet tart a kezében, áldást is ad a jobb kezével. Ő akár, ahogy mint említettem, lehetne Nagy Szent Gergely pápa is, itt még ugye nem szentként megjelenítve, de az értelmezése, vagy hát valaki Szimakosznak tulajdonítja ezt a figurát, aki egy 5. századi pápa volt, aki szintén nagy tisztelője volt Szent Ágnesnek a sírhelyét, ő is gazdagon díszítette. Nagyon érdekes, és ugye az ókorból megmaradt eredeti márvány burkolata van a szentélynek. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gyönyörű szép szürke márványlapok porfürcsükökkel megbontva, egy nagyon elegáns, kicsit geometrikusan ható díszítőelemet biztosítanak a apszisnak, tehát ahol a klérus valamikor helyet foglalt. És ugye ennek van még egy gyönyörű szép pici kis párkánya is, egy csipkézett, faragott kőpárkánya, ami nagyon ritka Rómában, hogy ilyen jó állapotban megmaradt az eredeti szentély burkolata ennek az ókori bazilikának.
3: Márvány intarzia van a baldahína oldalán, meg az oltár menzája alatt, hogy csoda.
4: Hát igen, az oltár asztal azért az már újkori, olyan értelemben, hogy az a gyönyörű...
3: Későbbi munka.
4: Igen, későbbi munkáról van szó, ha nem tévedek, 19. századi magyar oltárasztalnak ez a gyönyörű szép bárványberakása, viszont az oltárasztal alatt található Szent Ágnesnek a kriptája, a két oldalt, illetve egész pontosan jobb oldalt lehet lemenni a kriptába, ahol egyébként nem csak Szent Ágnesnek, hanem a sírjánál kivégzett emerenciának egy másik, a negyedik század, kora negyedik századi szent hölgynek a erekét is őrzik.
3: A szentély jobb oldalán le lehet jönni Szent Ágnes sírjához, tehát a főoltár alatt valóban ott vannak Szent Ágnes erekjéi, és nagyon hűvös van ezen a részén a templomnak.
4: Itt a kriptában egy kis ovális rácsozott nyíláson keresztül lehet látni egy bronzkoporsót, amelyikben Szent Ágnesnek az erekjét őrzik, illetve az őt szorgalmasan követő Szent Emerenciának az erekjei is itt találhatóak. Emerencia a legendák szerint azt állította magáról, hogy Szent Ágnesnek a tejtestvére volt. Tehát az ő anyja szoptatta kicsi Ágnest, amikor megszületett, és ezért ő szorgalmasan követte, és a kereszténységben, sőt a mártíromságban is osztozott vele, mert amikor itt imádkozott a sírjánál, akkor elfogták, és itt helybe kivégezték, úgyhogy a Szent Ágnes bazilikának az erekjéi között nem csak Szent Ágnesnek, hanem a hűségesen őt tisztelő és követő, hát barátnőjének vagy tejtestvérének az erekjéi is, Szent Emerenciának az erekjéi is itt vannak kiállítva. A bazilikának az az érdekessége, ha valaki ide kilátogat, hogy a bazilikába belépve balra található a Szent Ágnes katakombának a bejárata is, ami általában délelőtt és délután is nyitva van.
3: Óránként vezetett túra indul, néztük 10-től.
4: Így van. Nem a leglátványosabb katakombája Rómának, de ha valaki csak ide tud kijutni, akkor mindenképpen érdemes megnézni, hogy egy katakomba élményben lehessen része.
3: Ennyi fért ebbe a műsorba, és a következő beszélgetésünkben egy gyönyörű szép lépcsővel kezdjük, amelyen fölmegyünk abba a kertbe, amiről már szóltunk, ami a templomhoz tartozik. Terdik Sebestyénnel tekintettük meg Rómában a falakon kívüli Szent Ágnes bazilikát. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
5: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
0: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus követéséről és Péter meghívásáról beszélget. A 2025. december 9-i adásunk ismétlését hallják.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Harsanva szóló hang kiált, szétoszlat már minden homályt. Elűzi messze álmaink, az égből Krisztus fénye int. Serkenjen már a szennyesen, kábultan alvó értelem. Új csillag fénylik odafenn, hogy minden átkot elvegyen. A bárányt küldi már az ég, leróni adósságaink. Mindnyájan bűnbocsánatért kiáltozzunk könnyek között, hogy majd, ha fénye újra gyúl, s a földre félelem borul, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. Atyának dicséret legyen, és gyermekének győzelem, s a boldog lángot ővelük, örökre áldja énekünk. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon el fogunk indulni keresztelő Szent Jánossal együtt Jézus követésére, de ugye tudjuk azt, hogy ha valahová elindulunk, akkor általában bizonyos dolgokat be kell zárni, más dolgokat, tárgyakat, eszközöket pedig ki kell nyitni. bármilyen feladathoz indulsz, megelőzi egy ilyen cselekedet, hogy zárni kell, vagy nyitni kell valamit. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy nektek mihez van kulcsotok, hová van bejárásotok?
7: A naplomhoz van kulcsom.
8: A házhoz, a kapuhoz is van kulcs, és az ajtóhoz.
6: Neked ez mind van? Saját kulcsod?
8: Igen.
6: Tiffany?
9: Nekem is ugyanúgy a házhoz, a kapuhoz, garázshoz is van.
6: Hát nekem a kulcsokkal meg kell vallani, hogy vannak gondjaim, hogy sokszor a kulcsokat elfelejtem, hogy hova teszem, és akkor nyilván ez megnehezíti az elindulást is, meg azt, hogy nekem vannak gondjaim így a bejutásokkal, a kulcsokkal, mégpedig az, hogy néha azt is elfelejtem, hogy melyik zsebembe tettem a kulcsot, vagy éppen hol van a táskámba, úgyhogy nekem fejlődnöm kell ezen a téren, hogy bejutásom legyen. Óriási nagy bizalom egyébként, hogy az iskolához is van kulcsom, vagy tudok egy kódot, amivel csak én tudom ezt a kódot, amivel be lehet jutni az iskolába, vagy a templomhoz a bejutást is tudom biztosítani. Ez egy óriási felelősség nekem, hogy rám van bízva, és be tudok jutni a templomba. Nem tudom, hogy van-e nektek ezzel kapcsolatban tapasztalatotok, hogy mikor kaptátok meg a kulcsot, hogy éreztétek azt, hogy most már végre van kulcsom a lakáshoz, a kapuhoz, hogy anyáék megbíznak bennem, vagy hogy ez mikorra jött el ez a pillanat, vagy hogyan történt?
8: Nekem 5. végén, mikor már anyáék megengedték, hogy egyszer vagy kétszer, ha nincs ott a kisebbik tesóm, és magamba jöjjek haza, akkor csináltattak nekem is anyáék egyet.
6: Hogy érezted magad, ahogy lett kulcsod?
8: Nagyobb lettem, és ma én is jöhetek magamba haza.
6: Amikor egy új ember érkezik egy közösségbe, például az osztályba, új barátságok is születhetnek. A jövevény körül akár egy kisebb kör alakulhat ki, apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok. Ha újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az az átalakulás nagyon-nagyon könnyű, és akár jót is tehet mindenkinek. Tehát ha egy olyan gyermek jön az osztályba, akkor észre se veszed, hogy ő új, hiszen kivirul körülötte minden, abszolút könnyen beilleszkedik a közösségbe. Volt-e már ilyen, amikor új gyerek jött az osztályba, és azt megszerettétek gyorsan?
8: Igen, ebben az évben már nem volt C, hanem a C-t áttették az A-ba és a B-be külön, szétosztottak, és már az A így teljesen egybe van, és olyan, mintha már régen is azok a C-sek ott lettek volna az osztályunkba.
6: Ezt jó hallani. Keresztelő Szent János, miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment, elment a zsinagógába, és ott felolvasott az Isten tiszteleten egy szép részletet Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez az idézet, amit felolvasott Jézus?
8: Az Úr lelke van rajtam, ezért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
6: Olyan volt ez a szakasz, mint egy névjegykártya, ami bemutatja a tulajdonosát. Mit is mondott el Jézusról?
7: Azt fejezte ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az a küldetés, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból.
6: Kicsoda ő? Mit mondanánk róla a névjegykártyán?
10: Ő tehát a Messiás, a Krisztus, a megváltó, szabadító.
6: A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, hiszen gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Hogyan reagáltak erre?
8: Olyan nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről, de ő áthaladt köztük és eltávozott.
6: Ettől kezdve Jézus a környéken, Galilea vidékén vándorolt. Hol volt az ő fő hadiszállása?
7: A Genezáreti tó partján fekvő Kafarnumban volt.
10: Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.
11: Mi volt az evangélium, Tiffany, amit Jézus hirdetni kezdett? Mi volt az az üzenet, amit el akart juttatni az emberekhez?
9: Már az Ószövetség beszélt Isten országáról, a kifejezés nem intézményt, s nem határok között fekvő földi álmot jelent. Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát.
11: Milyen tulajdonságai vannak még Jézusnak?
7: Aki engedelmes, követi őt. Isten országához tartozik, aki fellázad ellene, az kizárja magát onnan. Amikor jó és rossz között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem.
11: Ez az üzenet az evangélium, ami magyarul mit jelent?
7: Örömhír.
11: Mi itt az örömhír?
8: Az, hogy Isten közel jött hozzánk, nem hagyott magunkra. Meg akar szabadítani minden embert, engem is, mindannyiunkat, és szeretetből felajánlja nekünk, hogy legyünk egy család, egy csapat, ugyanannak az egyetlen boldog országnak a polgárai.
11: Így van. Így tartozunk még Krisztushoz, és így fogunk üdvözülni majd, amikor újra eljön. Jézus azt mondta az embereknek, azt hirdette, hogy térjenek meg. És volt egy mondat, amivel elkezdte a tanítását, itt a zsinagógában.
9: Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumokban.
11: Mit jelent ez?
7: Vagyis elérkezett az Isten országa.
11: Miről kell döntenem? Döntenem kell arról, hogy beléphetek-e, vagy sem. Ha igen, akkor hogyan történik majd a változás az életemben, Miri?
8: Ha igen, akkor meg kell változtatnotok az életmódotokat, törekednetek kell a jóra, kerülnötök kell a rosszat.
11: Készen álltok erre?
9: Ha igen, akkor szakítsatok rossz szokásaitoktól, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.

0: Hogyan tudnánk még jobban elmagyarázni, hogy mit jelent a megtérés? Szerintetek kin látszik az, melyik gyermeken az osztályba vagy az iskolába, hogy ő megértette Krisztusnak az üzenetét, a felszólítását, valóban az evangéliumhoz akar hűséges lenni, és hogyan tud ő arra törekedni, hogy elkerülje a rosszat, és hogy a jót képviselje? Miben nyilvánul ez meg?
1: Nem beszél csúnyát Istenről elsőnek, az osztálytársaihoz próbál jobb lenni.
0: Jókat mondasz, mert valóban így van. Tehát az, aki valóban meg van térve, arról mi sugárzik szerinted, Clarissa? A rossz indulat, a gyűlölet? Önző, hogy csak saját magával foglalkozik? Mi sugárzuk egy olyan emberből, aki megértette azt, amit Krisztus üzen?
2: Kedves, jó szívű,
3: barátkozó.
1: Nem csak magával törődik, hanem másokkal is, és nem akar másnak rosszat.
3: Mindenkivel játszik.
2: Nem közösít ki senkit.
0: És körülötte milyen érzés lenni? Távolodnak tőle az emberek, irtóznak, hogy 5 percet vele kelljen lenni, vagy szeretnek a társaságába lenni az ilyen embernek?
1: Szeretnek körülötte lenni, vele játszani, és boldogak vele.
0: Van-e ilyen az iskolában, hogy valaki, akivel most ezeket a tulajdonságok alapján rá lehet ismerni, hogy ilyen a ti számotokra?
1: Igen, vannak sokan.
0: Ez nagyon jó hír. Csak azt hisz igazán az evangéliumba gyerekek, aki kész erre a lépésre. Tehát nem elég csak sokat tanulni Jézusról, hanem sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól azt is, hogy hogyan alakítsuk át az életünket az ő példája szerint. Jézus az útja során nagyon sok emberrel találkozott, férfiakkal, nőkkel, idősekkel és fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokból tartozó emberekkel. Mindegyiküknek igyekezett átadni egy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket és kövessék őt. Véleményetek szerint mindenki elfogadta Jézusnak a meghívását?
1: Nem, nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékei nem engedtek, egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mertek elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
0: Jézus nem keserítették el ezek a kudarcok, továbbra is bízott az emberekben, és nyitott szívvel hívta, szólította meg őket. Kafarnaum városa a genezáreti tópartján épült. Clarissa, mivel foglalkoztak ott az emberek?
2: Az ott lévő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. Ez kemény munka volt. Éjszaka, kora hajnalban kint voltak a vizen. Mire a nap felkelt, s elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon. A hálót is meg kellett tisztítani, bizony kemény fizikai munka volt ez.
0: Volt a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. El is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal beszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel, lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Nézzük meg, gyerekek, hogy milyen tulajdonságai voltak Simonnak, András bátyjának.
3: Simon szenvedélyes férfi volt. Rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő is egész életében a messiás érkezésére várt.
0: Nem is tétovázott, hiszen hallottátok, azonnal elindult Jézushoz, amikor felismerte, hogy ő az a messiás, akit már évezredek óta vár a választott nép, és a saját szemével akarta látni őt. Bizonyára bennetek is volt már olyan érzés, hogy valaki, aki már ilyen nagy sztár volt a ti szempontotokból, hogy akartatok vele találkozni, és nem bántátok azt, hogy hány óra hosszát kell rá várni, nem bántátok azt, hogy korábban fel kell kelni, de mindenképpen találkozni akartatok vele. Hát képzeljétek el, de én is így voltam vele, amikor Péter apostol utódja A Ferenc pápa járt itt Magyarországon, hogy én is ezt érezhettem, amit Simon érzett, mikor először találkozott Jézussal, hogy nekem feltétlenül találkoznom kell vele. És azt mondtam, képzeljétek el, hogy ha a Kossuth téren már hajnal 3-tól kell ott ülnöm vagy állnom, én akkor is szeretném látni Ferenc pápát, az akkori szentatyát. És hát így is történt, mert oda vittem a kis székemet, hogy várjam Ferenc pápát, és várjam a vele való találkozást, ami sajnos nem jött létre, mert nem láthattam őt akkor közelről. A tömeg közepére kerültünk, és így nem találkozhattam személyesen vele, de számomra is ez a találkozás, vagy az, hogy ott lehettem azon a szentmisén, ez egy kicsit nekem is azt juttatta eszembe, hogy bizonyára Simon is ennyire siethetett, hogy Jézussal találkozzon. Nekem ugye nem jött össze ez a személyes találkozás Péter apostol utódjával, a Szentatyával, de Simonnak valami egészen különleges kapcsolata alakult ki Jézussal. Nézzük, hogy hogyan történt ez. Ahogy én mondtam nektek, hogy a mester már az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott, amikor Simonnal találkozott. Honnan lehetett ezt tudni? Hogy írja le János evangélista, Miri?
1: Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név Kéfa, Péter azt jelenti, kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
0: Kialakult Jézus tanítványi köre, és Péter lett a vezetője. Péter képes volt arra, hogy a legkülönfélébb helyzetekben is a többiek szóvivője legyen. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok, Péter azt mondta, amit soha még élő ember ilyen gyönyörűen nem tudott megfogalmazni, elmondta azt, hogy kicsoda Jézus valójában, és egy igazi hitvallást tett arról, hogy kicsoda Krisztus. Mi volt ez a mondat, Tiffany?
3: Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus, a mester, azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, mikor Péter szólt a többiek nevében. Az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor azért volt képes erre, mert igent mondott Isten kegyelméért. Személyes hitte teljes összhangban volt Jézussal.
0: Jézus Péter tette meg az egyház fejévé, sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. A történelem bizonyítja, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a péteri sziklától, darabokra estek szét. Hálásnak kell lennünk azért, hogy Jézus Péter apostolt kiválasztotta, hogy Péter apostol ezt a feladatot elvállalta, és hogy azóta is, gyerekek, most már több mint 260 pápája volt a katolikus egyháznak Péter apostol óta, és minden pápa azt teszi, amit Péter apostol tett a kezdetben, hogy őrzi a katolikus egyház egységét. Ő az, aki itt a pásztorként vezeti a keresztény népet, ő az a pásztor, akire Jézus rábízta az egyházát. És ő az, aki Rómából ugye irányítja az egész katolikus világot, és tudjátok jól, hogy nem olyan régen volt az, amikor új pápát választottunk. Ki volt az a pápa, aki jelenleg vezeti a katolikus egyházat?
1: 14. Leó pápa.
0: Hát akkor hittanóránk végén imádkozzunk a papi hivatásokért, imádkozzunk az egyházi szolgálatban élő emberekért, imádkozzunk a Szentatyáért, 14. Leó pápáért, és imádkozzunk minden keresztény emberért, hogy ez az egység, amit Krisztus akarata szerint megvalósuljon a világban, törekedjünk arra, hogy az egységet képviselhessük mi is, ott, ahol vagyunk, és abban, amit teszünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gátonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. december 9-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: 16 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója előzetesen közölte, hogy a választásban és az államfő beiktatásán nem vesznek részt. A Mi Hazánk azt jelezte, hogy a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. Baka András 1952-ben született Budapesten, az ELTE állam és jogtudományi karán 1978-ban szerzett diplomát. 1978 és 1990 között a Magyar Tudományos Akadémia Állam és Jogtudományi Intézetének alkotmány és közigazgatási jogi osztályán tudományos munkatársként, majd főmunkatársként dolgozott. Kutatási területe a kisebbségek, a nemzetiségek története és az emberi jogok voltak. 1988-ban szerezte meg az állam és jogtudományi kandidátus a tudományos fokozatot. Tudományos munkájáért 1988-ban akadémiai ifjúsági díjjal tüntették ki. A rendszerváltáskor párton kívüliként rövid ideig az MDF parlamenti frakciójának tagja volt, majd mandátumáról lemondott. 1990 és 1998 között két ciklusban az Államigazgatási Főiskola főigazgatója, 1991 és 2008 között pedig három ciklusban az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagja volt. Baka András 2008-ban a fővárosi ítélőtábla elnöki bírája lett, majd Sólyom László harmadszori jelölésére 2009. júniusában az országgyűlés megválasztotta 6 évre a legfelsőbb bíróság elnökének. Posztjáról 2012. január 1-jével eltávolították. Baka András ezt követően 2020-as

0: Választáshoz nem asszisztált, a választásban és a beiktatáson nem veszünk részt, emelték ki. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse. Megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti ország részben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, majd késő délutántól az északkeleti tájakon helyenként esetleg viharos közeli lökésekre is számíthatunk. A hőmérséklet napközben 33 és 38 fok között várható. Késő estére általában 25 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Szerdán a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
2: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
6: A hét évfordulója. Kedves hallgatóink, Szent István királyunk 1038. augusztus 15-én hunyt el. Mai adásunkban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néhai oktatójának

0: a 2024-ben elhunyt dr. Miskei Antal történésznek egy régebbi előadását közvetítjük. Az előadás témája a magyar államalapítás időszaka, azon belül első István király uralkodása, politikai és egyházszervezői tevékenysége, valamint a korszak geopolitikai kihívásai.
1: Hát köszönöm szépen, tisztelt hallgatóság, kedves megjelentek, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én is részt vehetek ennek az előadássorozatnak egyik tagjaként, és tarthatok egy előadást Szent István az államalapító címmel. A mai előadásomat úgy építettem föl, hogy négy nagy témakört szeretnék érinteni. Az első egy fogalom tisztázása. Mit is értünk államalapítás szó alatt? Persze nem a mai értelemben vett államalapításról lesz itt szó, hanem Szent István korában, azaz körülbelül 1000 évvel ezelőtt. Tehát mit jelentett az államalapítás 1000 évvel ezelőtt? A második kérdés ehhez kapcsolódik, hogy mi tette lehetővé azt, hogy ez a folyamat elinduljon. A harmadik, milyen nemzetközi háttér, milyen európai erőviszonyok tükrében bontakozott ki ez a folyamat, és a negyedik pedig, és nagyon remélem, hogy jut rá idő, mert rengeteg tanulsággal szolgál ez is, hogy milyen hatalmi jelvényeket használtak a legkorábbi királyavató szertartáson. Tehát az előadásom egy kicsit más, mint ami a tankönyvekből kivehető, illetve más elrendezésű, mint amit önök talán olvastak, és remélem nem fogok csalódást okozni. Hát kezdjük akkor rögtön azzal a ténnyel, annak a ténynek a tisztázásával, hogy mit is jelent az államalapítás. Hát a 9. század második felében összeállított pseudo-izidori joggyűjtemény az nagyjából a következőt mondja ki. Egy független állam rendelkezik egy királlyal, egy érsekkel, 10-12 püspökséggel és szakrális önállóságának a bizonyítéka, hogyha egy szent oltalmába ajánlják. Tehát még egyszer az információ, egy független regnum, ...nak az ismérve egy király, egy érsek, 10-12 püspök, és van egy szakrális vetülete, hogy ezt az országot illik felajánlani egy szűz oltalmába. Szent István királyról tudjuk, hogy élete végén legalább egyszer királyságát, egyházát és népét, és a hallgatóság ezt már hallotta tőlem többször, ugye a boldogságos szűz Mária oltalmába és örökségébe ajánlotta. Oltalmába és örökségébe. A két latin kifejezés, engedjék meg, hogy néha azért használjak latin szavakat, hiszen 1844-ig a hivatalos nyelv a latin volt. A oltalom vagy védelem, ez a protekció, az örökség pedig a hereditás. Annak ellenére, hogy látszólag azt hinnénk, hogy egy vallásos cselekményről van szó, ez téves, félrevezető, mert ez a két kifejezés nem az egyházi jogból, hanem a római jogból származik. És azt fejezte ki, hogy István a magyar királyságot közvetlenül halála előtt nem egyszerűen Szűz Máriának az égi oltalmába, hanem tulajdonába ajánlotta. Gondoljunk csak bele, ezt majd még párszor hangsúlyozom a mai alkalommal, hogy a 10-11. Században az európai hatalmi viszonyokat, miként a társadalmi struktúrákat Nyugat-Európában a hűbéri rendszer intézménye hatotta át. Ebből következett, hogy ha egy uralkodó véletlenül nem figyelt a nemzetközi erőviszonyok megfelelő alakulására, könnyen valamelyik nagyobb uralkodónak az alávetettje vagy vazallusává vált. Egyébként ez be is következett a magyar történelemben, ugye 1044-1045-ben Orszeuló Péter jóvoltából, de István király jól ráérzett arra, hogy halála előtt ezt a még egyszer nem vallásos, hanem közjogi szempontból hivatalos cselekményt megtegye. Na most persze nem erről szeretnék beszélni, hiszen ezt az előadásaim során is el szoktam mondani, hanem miért hoztam elő ezt a pseudo-izidor féle joggyűjteményt. Azért, mert világos ebből, hogy az államalapítás az nem más, mint egyház szervezés. Még egyszer hangsúlyozom, az államalapítás egyház szervezés. Nem a mai értelemben vett államról van szó. Ugye a történetírásban napjaink történészei között is akadnak olyanok, akik megkérdőjelezik a Szent Istvánkori államnak a létét, mondván, hogy a modern államnak az ismérvei nem érhetők tetten. Ez igaz, erről kár is vitatkozni. Csak hogy a modern államnak az alapelveit a 17. században dolgozták ki, először holland jogtudósok. Ennek ellenére igenis a középkor viszonyai között is létezett állam. Nem a mai értelemben, de létezett egy olyan politikai rendszer, vagy hagyj vegyek át egy szót mondjuk a politológiából, vagy kifejezést, hogy olyan társadalmi méretekben megnyilvánuló hatalmi koncentráció, ez a hivatalos műszó, tehát egy olyan hatalmi rendszer, amely jogi keretek között mozgott, határozott politikai céljai voltak, és ezeket a célokat közhatalmi intézmények ültették át a gyakorlatba. Tehát igenis az államiságnak ez a hivatalos világi ismérve is tetten érhető István korában. De ami még lényegesebb, hogy a 11. századi jogfelfogás, jogi gondolkodás, azaz államalapítást, azt nem a vármegye szervezéshez, nem a törvényhozáshoz, nem az oklevéladáshoz, nem a trónutódlás kérdésének a rendezéséhez, stb. Kötötte, hanem az egyház szervezéshez. De miért olyan fontos, kérdezhetnénk, az egyház szervezés? Azért, mert egyrészt, és a válasz ez magától értetődik, egyrészt tehát azért, mert lehetővé válik ezáltal a keresztény hit intézményes és tartós gyakorlása. Ha csak a kereszténységet felveszi egy nép, semmi garancia nincs arra, hogy ez tartósan fennmarad. Ehhez ki kell építeni egy hierarchikus intézményrendszert, amely intézményrendszernek a hivatott képviselői ezt a keresztény hitet fenntartják. A papságról beszélek. Viszont van egy másik jellemzője is a keresztény egyházszervezetnek, az, hogy az egyházszervezet határai egybeesnek egy ország határaival. És már is rátértünk a leglényegesebb mozzanatra. Az államalapítás, az egyházszervezés nem egy adott pillanatnak a terméke, hanem egy folyamat eredménye. És ez a folyamat Szent István korában kezdődött el, és körülbelül 100 évet vett igénybe, mert az utolsó két egyházmegye, a 11. és 12. Szent László, illetve Könyves Kálmán korában valósult meg. Szent László király az 1090-es években megalapította Szent István király tiszteletére a zágrábi püspökséget, megvetette a nyitrai püspökség alapjait, amelyet utód a Könyves Kálmán fejezett be. Most miért fontos ez? Tehát az egyházmegyék kijelölik a világi igazgatás területi földrajzi határait, vagyis az egyházmegyéket összefogó egyháztartomány, vagy egyháztartományoknak a határai, azok egybeesnek az ország határaival. És milyen érdekes, hogy az uralkodók a 11. században Szent László koráig, az 1090-es évekig a magyarok királyának nevezték magukat. Vagyis nem egy adott terület felett uralkodtak, hanem egy bizonyos népcsoport felett. És Szent László király uralkodásának a végétől, Könyves Kálmán uralkodásának az elejétől fogva pedig beállt az a rendszer, amikor a királyi oklevelekben feltűnik a Regnum Hungariae, azaz a magyar királyság. Az uralkodók Magyarország királyai voltak. Innentől kezdve, hogy megszilárdult az egyházszervezet, hogy kiépültek a püspökségek és az érsekségek, innentől kezdve nevezték magukat egy terület uralkodójának. Na de hát akkor ezek szerint az előadás címe nem félrevezető, hiszen hogyha az államalapítás egy folyamat, akkor miért mondtam azt, hogy Szent István az államalapító? Ugye itt némi ellentmondást érzünk, hát oldjuk fel ezt. Ugye István korában, pontosabban a történészek úgy fogalmaznak, hogy Szent István nevéhez 10 egyházmegye alapítása köthető. Ezen egyházmegyék vagy püspökségek közül legkorábban Esztergom emelkedett érseki rangra. Az önálló magyar egyháztartomány az úgy született meg, és itt hangsúlyozom, hogy önálló. A nyugati kereszténységben nincs független egyházszervezet, mert a pápa áll a rendszer élén. Tehát az önálló magyar egyházszervezet az úgy született meg, hogy István királynak a kérését Asztrik Anasztáz elvitte 1001 áprilisában Ravennába, a zsinatra, ahol II. Szilveszter pápa, III. Otto német-római császár egyetértésével jóvá hagyta a királynak a kezdeményezését, és István királyt apostoli hatalomban részesítette. Na majd erről szó esik, ez a potestate apostolica, ez egy kifejezés, amely a ma már nem létező oklevélben előfordul. Minden esetre egy tény, hogy az önálló magyar egyházszervezet megszületése, vagyis Esztergom érseki rangra emelése egy politikai lépés. Ugyanis az történt, hogy a magyar egyházszervezet felett megszűnt a német birodalmi egyház, különösen a mainzi érsekség és a passaui püspökségnek a befolyása, és a magyar királyság, mint politikai intézményrendszer, egyház jogilag is függetlenné vált a német birodalomtól. Ugye most nagyon messzire kerültünk, hiszen talán azt várták tőlem, hogy kezdem az elején, bemutatom önöknek István királynak a származását, szüleit, gyermekkorát, a magyar fejedelemséget és így tovább, de a rendszer, amiről most beszélünk, ez itt áll vagy bukik. Megértjük-e az államalapításnak a lényegét? Miért pont István az államalapító, és nem a nagyszerű katonakirály László, vagy a rendkívül művelt Könyves Kálmán? Hát nézzük meg akkor ezek után, hogy melyik az az esemény, amely miatt István királyt fundátornak, alapítónak tekinthetjük. Arról az eseményről beszélek, amelyiknek a hivatalos elnevezése koronázás, nyilván azért, mert a szertartásnak a leglátványosabb, és most egy kicsit hadd fogalmazzak történelmi szakkifejezéssel, közjogi szempontból legerősebb, leginkább legitimáló tényezője az a koronának a fejretétele volt. Na most ez tény és való, létezik egy szertartás, amelyet mi így hívunk, hogy királykoronázás. De ez az elnevezés nagyon félrevezető, mert pontosan a lényeget fedi el. A lényeg ugyanis az, hogy a királykoronázás az valójában királyavatás volt. Egy összetett szertartásrend, amely több részcselekményből tevődött össze, ezen részcselekmények egyike a koronázás, és azt fejezte ki a szertartás, hogy a hatalom Istentől származott. Na most ez egy nagyon lényeges gondolat, tudnélik erre a gondolatra épült fel a Szent Korona eszme. Nem a Szent Korona tan, mert azt Verbőci István találta ki. Úgy képzeljük magunk elé egy kicsit vizuálisan ezt a rendszert, hogyha a hatalom, a főhatalom Istentől származik, akkor ez a koronán, mint szimbólumon keresztül árad ki a királyra, illetve a hatalom gyakorlata körére. A királyavató szertartás tehát ezt jelképezi. A hatalom Istentől származik, a király csak birtokolja. Nem tulajdonosa a hatalomnak, csak birtokolja. És az egyház erre ráépített egy fontos vallási, politikai tanítást, amely részben a Szent Korona eszmére, részben pedig másra is hatott. Na most, bármilyen hihetetlenül hangzik, ennek a szertartásnak történelmi szempontból két nagy korszaka létezik. A 11. század vége előtt, ez az első időszak, amíg ki nem robbant az invesztitúra háború. Akármennyire is nehéz ezt a kérdést most nekünk megértenünk, de utalnom kell rá. Az invesztitúra háború az nem volt más látszólag, mint a pápaság és a császárságnak a küzdelme, de valójában sokkal többről volt szó. Ugyanis a királyavatás első szakaszában a ceremóniát szentségnek tekintették, mert a szertartás legfontosabb eleme a felkenés volt. A felkenés révén ugyanis az avatandó személy, vagyis a leendő király nem csupán világi, hanem egyházi méltóság birtokosa is lett. Főpapi hatalomhoz is jutott, nem egyházrendihez, nem pappá szentelték, tehát nem volt joga neki szentségeket kiszolgáltatni, hanem világi vezető és az egyház vezetője lett. Vagy hogy akkor mondták, rektor et defensor ecclesiae, az egyház vezetője és irányítója. Na most a felkenés tehát ezt biztosította, azt a mozzanatot, ami miatt szentségnek tekintették, hiszen a felkenést épp úgy krizmával végezték, mint például a püspök szentelést. De egyházrendi, papi szerephez nem jutott a király. Hiába olvasunk ezekről, az uralkodónak nem volt joga szentségeket kiszolgáltatni. Ennek ellenére szentségnek tekintették. Aztán jött az investitúra háború, amelynek tudjuk, vagy ha nem tudjuk, majd utána nézünk, hogy milyen fontos politikai hozadéka és céljai is voltak. Viszont a királyavatel szertartás szempontjából azért lényeges, mert az uralkodónak ezeket az egyház kormányzati jogait megvonta, vagyis egy kicsit deszakralizálta ezt a szertartást, és a 11. század végétől, 12. század elejétől fogva az uralkodóknak a felavatását már nem szentségnek, hanem csak szentelménynek tekintették. Most már nem annyira a felkenésre helyeződött a hangsúly, hanem egy világi mozzanatra, a korona fejretételéhez. Ugyanis a koronázás az volt az a mozzanat, amelyik biztosította, hogy a megszerzett hatalom az törvényes volt. És milyen érdekes, ha végig gondoljuk, hogy a szentségek és a szentelményeknek a megkülönböztetése pontosan a 12. század elejére esik. A 12. század elején dolgozták ki egyházjogászok, megnevezték, és sorrendet is állítottak fel, hogy melyik az a 7 szentség, amelyet ide kell sorolni. Az összes többi szentelmény, ilyen szentelmény például a király avatás, a szentelményeken belül pedig áldás. Ez egy nagyon fontos szó, el ne felejtsük, mert a későbbiekben még rátérünk. Tehát összességében azt mondhatom, hogy a szertartás Szent István korában még szentségnek számított, az uralkodó, mint rex et sacerdos, világi és egyházi, de nem papi hatalomhoz jutott, majd utána a 11. század végétől, 12. század elejétől, különösen 7. Gergely pápa fellépésétől, ezért is nevezik ezt úgy, hogy a gregoriánus reformtól fogva a szentségi jelleg háttérbe szorult, és a szertartás szentelményé lett. Na most mit tudunk István király avatásáról? Hát nagyon sokfélét olvashatunk erről, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy ha különbséget teszünk tények, illetve vélemények között, akkor most nekem is ingoványos talajra kell, hogy utazzam. Tudnélik, amit most önöknek elmondok, ez is csak egy vélemény. Olyan kevés a forrás erről az időszakról, hogy itt a szakemberek csak becslésekre hivatkoznak, illetve feltételezéseket fogalmaznak meg. Mit hámozhatunk ki a korabeli, főleg elbeszélő forrásokból István király avatásával kapcsolatban? Nagy a valószínűsége, hogy a szertartás az új évezred első napján, azaz 1000. december 25-én István vértanú előestéjén, Jézus Krisztus születésének ezredik és Nagy Károly császárrá koronázásának 200. évfordulóján kerülhetett sor Esztergomban a Szent István protomártír tiszteletére felszentelt templomban. Tehát most nagyon sok információt elmondtam. 1000. december 25-e. Miért volt ez az új évezred első napja? Azért, mert a 16. századig, amíg be nem vezették a Gergely naptárt, addig az év első napja nem január 1-je volt, hanem december 25-e, a karácsony. Jézus Krisztus születése indított meg egy új esztendőt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ezredik esztendő utolsó napja az 1000 december 24, és az 1001. év első napja az december 25, tehát 1000 december 24 után 1001. december 25-e következett, hogy aztán az 1001. esztendő az végig menjen egészen 1001. december 24-ig. A szertartást, ez most talán meglepően hangzik, nem a német mainzi ordó szerint zajlott le, hanem valószínűsíthető, hogy egy angol szász típusú szertartás szerint. Ez a negyedik pontunk szempontjából lényeges. Na most mondhatnánk azt, hogy hát tudjuk azt, hogy Szent Istvánnak a felesége Gizella királyné volt, tudjuk azt, hogy az udvarában nagyon erős volt a német befolyás, hát hogy itten most valami angol szász eredetű szertartásról beszélek. Hát azért tegyük hozzá gyorsan, hogy ez az angol szász eredetű szertartás, ez nem német, hanem ahogy mondtam, a brit szigetekről származott, és első Ottó német király, majd német-római császár, amikor feleségül vette Edith angol hercegnőt, akkor hozta magával az új feleség ezt a szertartás rendet. Vagyis ez az angol szász eredetű Dunstan ordó, így hívja a szakma, vagy Egber ordó, ez német földről érkezett magyar területre. Na most egy kicsit hitetlenül állunk ezzel szemben, de akkor engedjék meg, hogy a témában egy picit elkanyarodjak, és akkor nézzük meg, hogy az Árpád-korból ismerünk-e királyavató szertartásokat. Tehát 1301-ig uralkodott királyok között ki tudunk-e mutatni olyan szertartásrendet, amelyet egyértelműen bizonyíthatunk? És a válasz az, hogy nem. Kivéve egyetlen egyet, ő pedig nem volt más, mint első András királynak a gyermeke Salamon. Első András király 1046-tól 1060-ig uralkodott, és élete legnagyobb tehertétele a német kérdés rendezése volt. Végül is ezt sikerült megoldani egy házassági szerződés keretében, mégpedig az ő gyermeke, Salamon, mint elsőszülött fiú, feleségül vette, illetve először csak eljegyezte, és a szertartás után feleségül vette a német uralkodó, akkor még csak király volt, negyedik Henriknek a nővérét. Tehát figyeljünk csak, Salamon, a gyermek, feleségül vette a német uralkodó nővérét. István király felesége a német uralkodó családdal csak unokatestvéri, mégpedig másodfokú unokatestvéri rokonságban állt. Ez a legkorábbi, vagy a legerősebb német-magyar kapcsolat Salamon és a leendő német-római császár IV. Henriknek a testvére közötti házasság. Na most tudjuk azt, hogy 1058-ban a szertartás az angol szász típusú Egber ordó szerint zajlott le. Tehát feltételezés ugyan, hogy István királyt e szerint avatták királyá, de a leges-legelső ismert királyavató szertartás, amely nagyon erős német kapcsolatok hátterében valósult meg, nem a mainzi, a legismertebb német, hanem az angol szász eredetű, de német földről magyar területre érkezett szertartásrend volt.

0: Az elmúlt fél órában dr. Miskei Antal történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem néhai egyetemi docense beszélt Szent István királyunk életművéről és a Magyar Államalapításban betöltött szerepéről.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetünk eddigi programokról és várható előadásokról. Szó lesz a Tokaj hegyaljai szüreti napokról, és általában a turizmusról is. Adásunk végén a filmvilág néhány friss hírét hozzuk el nektek, és lesz mozi ajánlónk. Tartsatok velünk, érdemes! Van dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
4: Szeretettel köszöntelek, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is.
3: Nyár közepén vagyunk, nagyon sok programotok megtörtént már. Először kezdjük ezzel, hogy mi minden volt eddig a Fesztivál Katlanban, és milyen volt a hangulat.
4: Igen, tényleg itt vagyunk nyár közepén, már nagyon sok programunk lezajlott, és idén is annak a koncepciónak a mentén dolgoztunk, amit a korábbi években megszokhatott tőlünk a közönség, vagyis azt, hogy a legváltozatosabb műfajú előadásokkal, koncertekkel, humorestekkel, különböző műfajú színházi előadásokkal örvendeztetjük meg a tisztelt közönségünket, és azt gondolom, hogy minőségi eseményeket varázsoltunk ide, ha lehet így mondani, a Tokaj Fesztivál Katlanban, amely ugye Kelet-Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza, még mindig 2500 fő befogadására alkalmas, egy gyönyörű nyári helyszín, ahol a Bodrog és a Tisza találkozik itt Tokajban, a környező megvilágított sziklafal egyedülálló hangulatot teremtenek a gyönyörű hangulatos nyári estékhez, és ilyen környezetben, ilyen millióban a csillagos ég alatt figyelhetjük ezeket a fantasztikus produkciókat, amelyek vagy nem találhatóak meg máshol, vagy nagyon kevés helyen találhatóak meg az országban. Úgyhogy továbbra is ezt tartjuk szem előtt, ezt tartjuk prioritásként, de amellett, hogy a nagy színházi, nagy produkciók megjelennek a nagy színpadon, emellett vannak kisebb eseményeink, vannak kiegészítő programelemeink, tehát úgy gondolom, hogy nagy mértékben, és ezt egyébként a kérdéves felmérések, kutatások is alátámasztják, nagy mértékben hozzájárulunk Tokajváros kulturális turizmusának fellendítéséhez, fejlődéséhez, például a vendégészakák növeléséhez, úgyhogy ezt már évek óta tulajdonképpen megszokhatta tőlünk a városvezetés, és idén is ezt a célt tartottuk szem előtt a programok összeállításában, amely valóban már nagyon sok eseményünk lezajlott. Ezek közül a teljesség igénye nélkül kiemelném például az Erkel Színház Ankónai Szerelmesek című előadását, amely szabadtéren először itt volt látható Tokajban, a Tokaji Aszó névadóvárosában, aztán most már vitték egyéb helyekre is egyébként, de itt volt a szabadtéri premier, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk, és különösen örülünk ennek. Vagy éppen ugye a játékszín legnépszerűbb előadása, a Menopauza című előadás is újra látható volt, közel 2000 néző volt erre kíváncsi, erre a fantasztikus előadásra. De kiemelhetném például azt a nagyon bensőséges, tulajdonképpen intim hangulatú előadást is, amely a teátrumban volt, a nagy színpad alatti térben, ahol 300-an férnek el, és itt kisebb előadásokat, pódiumbeszélgetéseket, kisebb koncerteket szoktunk rendezni. Szóval ezek közül kiemelném talán Sándor Péter, a Budapesti Operettszínház vezető színművészének koncertjét, aki egy fantasztikus koncertet produkált itt a teátrumban, úgyhogy ennek is megvolt a maga varázsa, és hát jócskán vannak még előttünk események, produkciók, ugye a legutóbbi volt még a Kowalski meg a Vega koncertje, itt is közel 2000 néző volt kíváncsi a legnagyobb kovaslágerekre, és hát a most hétvége pedig igazán különleges programokat kínál.
3: Beszéljünk erről akkor, mi minden vár ránk a folytatásban.
4: Ami a folytatást illeti, pedig augusztus 15-én Demi 80 koncert, egy igazi legenda érkezik vissza a Fesztivál Katlanba, hiszen ő is zenélt már itt korábban. A legnagyobb slágereket természetesen majd biztosan előadja, tehát Demjén Ferenc majd augusztus 15-én a Kossuth-díjas előadó ikonikus dalai, generációkat összekötő slágerei a tokai nyár egyedülálló hangulatával találkozik majd. Ezt követően a Szájfel Szabadmadár koncertshow érkezik ide Tokajba, azonban ez az előadás majd a Paula Jede Színházban lesz, és itt olyan énekesek láthatóak majd, mint Nagy Szilárd, Réti Zsasa, Ragány Misa, szóval erre is majd érdemes koncentrálni és odafigyelni. Hát Bödöcs Tibor, aki augusztus 21-én érkezik a Katlanba, már csak néhány szabad jeggyel rendelkezünk, úgyhogy a legnépszerűbb, mondhatom azt Magyarország legnépszerűbb humoristájának előadása a nyár egyik legnépszerűbb eseménye itt a fesztivál Katlanban. Augusztus 22-én Best of Keró címmel láthat egy produkciót a közönség. Ez egy kivételes koncert, ahol a hazai színházi élet legnagyobb sztárjai állnak majd színpadra, hogy együtt idézzék meg Kerényi Miklós Gábor legnagyobb sikereit. Elhangzanak az elmúlt évtizedek legnépszerűbb műzikeljeinek és operettjeinek feledhetetlen dalai, és ezeket hallhatja és láthatja a közönség olyan szereplőkkel, mint Jan Zakata, Szabó P. Szilveszter, Verép Tamás, Oswald Marika, úgyhogy ez is egy nagy musical show lesz ilyen értelemben. És közeledünk a szezon végéhez, immár hagyományosan majd Rúzsa Magdi zárja az évadot, azonban előző nap, augusztus 28-án még lesz egy színházi előadás, ez pedig a Pál utcai fiúk zenés játék a Pannonvár Színház előadásában, erre is hatalmas az érdeklődés, nem sok jegyünk maradt már, nem beszélve a másnapi szezonzáró eseményünkről, Rúzsa Magdi koncertjéről, ahol már pótszékeket lehet csak találni, tehát tulajdonképpen sold out az esemény, minden jegyet eladtunk, már csak pótszékekre szóló jegyeket lehet kapni. A Kossuth-díjas énekesnő, tehát zsinórban 8. alkalommal is pótszékes, teltházas koncertet ad majd a fesztivál Katlanban. Úgyhogy ezek lesznek még a folytatásban.
3: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Dr. Vintor Gáborral, a Tokaji Fesztiválkatlan igazgatójával beszélgetünk.
1: A folytatásban beszéljünk arról, hogy a Tokaj hegyaljai szüreti napok is közelednek, milyen programokkal készültek.
2: A fehér borok színes kultúra jegyében szervezzük meg a Tokaj hegyaljai szüreti napokat, amely több mint 90 éves múltra tekint vissza. Ezt az eseményt egyébként a Tokaji Kulturális Központ szervezi, és a helyszíne az a Kossuth tér, a megújult főtér lesz, tehát visszaköltözik tulajdonképpen a hagyományos helyszínére a Tokaj hegyaljai szüreti napok, mely az ősz legrégebbi szüreti eseménye, de Tokaj hegyalja meghatározó fesztiválja is, amelynek középpontjában természetesen a szüreti felvonulás, valamint a szőlőösszeadási ceremónia áll. Ugye ez egy egyedülálló, a világon is egyedülálló szokás, hiszen a 27 hegyaljai település polgármestere, vezetői összeadják azt a szőlőt, amit elhoznak a saját településükről, hogy abból majd a következő évre elkészítsék a polgármesterek borát, amely kereskedelmi forgalomba nem kerül, csupán reprezentatív célokat szolgál. Ez egy fantasztikus, egyedülálló dolog a világon mindenhol. A rendezvényt egyébként október első hétvégén, másodikán, harmadikán és negyedikén szervezzük meg, tehát a megújult főtéren. Itt lesznek koncertek, például Daniel Fi koncert, vagy éppen Josh és Betty is ad koncert, fellép többek között az Agyakbanda zenekar is, de még egy nagyon fontos programelemre felhívnám a figyelmet, méghozzá az Európában egyedülálló látványelemre, Tokaj fénnyel mesél, ez egy élményfestés, itt tulajdonképpen a Kossuth téren pénteken és szombaton is, tehát október 2-án és 3-án is 8 órától majd egy fényfestést láthat a közönség a Kossuth téren. Csodálatos volt egyébként már a pornapokon is, akkor volt a premierje, most egy megújult változattal láthatja majd a közönség, amikor Tokaj fénnyel mesél címmel, tehát élményfestés Tokaj hegyaljai szüreti napokon, és hát természetesen ott vannak a kísérőprogramok egész hétvégén, a borudvar, nagyon sok borászattal, hegyaljai pincészetekkel, kézműves vásár, gasztronómia és vásári forgatók, valamint külső helyszíneken, programok Tokaj pincészeteiben, borászati és vendéglátóhelyein, valamint itt a Fesztivál Katlanban is, hiszen koncertet ad a Bagosi Brothers Company, Nagy Bogi, BSV és a geng, és a DJ-k is itt lesznek majd, akik az afterpart és a buli folytatásáról gondoskodnak, Regán Lili, illetve Metzger Viktória is. A Tokaj hegyaljai szüreti napokkal kapcsolatos minden fontos információ egyébként megtalálható majd a weboldalon is, a tokajszüretinapok.hu weboldalon.
1: Gábor, még az idei nyárról mesélj nekem, hogy telik, nagyon sok mindent megújult nálatok, ugye? A turizmus szempontjából milyen az idei nyár Tokajban?
2: Ugye a legnagyobb változás és a legnagyobb újdonság tényleg az, hogy megújult a főtér, nagyon sok épület került felújításra, például ugye az Aranysas épülete, amit így el tudok mondani, éttermek nyíltak, valamint új hotel is nyílt a főtéren. Tehát teljesen megújult ilyen szempontból a főtér, és a legnagyobb turisztikai attrakció az az élményfestés, amikor Tokaj fénnyel mesél címmel, több témában Tokaj városának történetét, a szüret hagyományát, az aszu születését dolgozza fel ez a fényfestés, amely körülbelül 20-25 percig látható, és mintegy 360 fokban, tehát a főtéren látható, megvilágítva megfestve a különböző épületeket, ugye a római katolikus templomot, az Aranysas épületét, és ott sorban a többit is, tehát ez egy fantasztikus élmény egyébként, ugye teljesen ingyenesen tekinthető meg, és a folytatásban is majd mondjuk augusztus 20-án, az augusztus 20-ai rendezvényünkön pedig kimondottan ehhez az ünnephez kapcsolódóan lesz majd egy élményfestés, itt 17 órakor kezdődnek a programok, kenyérszenteléssel, ünnepi beszédekkel, és majd 21 órától látható, kimondottan erre az alkalomra készülő élményfestés, tehát augusztus 20-án. Úgyhogy Tokaj várja még továbbra is a turistákat, az érdeklődőket. Magam részéről ugye a Kulturális Központ programjairól tudtam beszámolni, illetve a Fesztivál Katlan fantasztikus eseményeiről, amely már 11 éve hozzájárul Tokaj kulturális turizmusának erősítéséhez. A Fesztivál Katlan különböző felületein látogassanak meg minket, ott vagyunk a közösségi médiában, az Instagramon, Facebookon, TikTokon, és a fesztiválkatlan.hu weboldalon pedig programajánló képek, videók, hírek, és minden fontos, még jegyvásárlási információk is megtalálhatóak, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit Tokajba.
0: Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm szépen, és akkor várjuk a kedves rádióhallgatókat ide, a Tokaj Fesztivál Katlanba.
0: Az elmúlt percekben dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgettünk.

0: Russell Crowe és Priyanka Chopra Jones lesznek a főszereplői Antal Nimród legújabb filmjének. Minden idők legsikeresebb horvát filmje nyitja a Cinefestet, az Odüsszeia már átlépte az 1 milliárdos összbevételt. Lássuk a részleteket. Hatalmas negatív online visszhangok övezték az Odüsszeia érkezését, amelyek jóformán a casting kritizálásából álltak. Christopher Nolan viszont sikerre vitte a projektet, és ez lett a harmadik filmje, amely átlépte a milliárdos határt. A Sötét lovag és a Sötét lovag felemelkedés után ez a harmadik Nolan darab, amely átlépte az 1 milliárdos bevételi álomhatárt. A Variety szerint már 1,1 milliárdnál tart a produkció, amely a hétvégén tovább növelte a befolyó összeg méretét. Nehezebb dolga van, mert a Pókember vadonatúj nap hatalmas mostrumként érkezett meg, az előző hétvégén minden idők legtöbb pénzt termelő mozis hétvégéjének titulálták. Az Odüsszeia teljesítménye azonban nem csak a mozi halálán való károgás intézményét cáfolta sikeresen, hanem egy közösség szándékolt negatív kampányára is hathatós választ adott. A film mindössze 3 hét alatt érte el az 1 milliárdos bevételt, és a nagy reményekkel övezett kínai premier még csak ezután lesz. Könnyen lehet tehát, hogy az Odüsszeia lesz Christopher Nolan legnagyobb bevételt produkáló alkotása. Kis hazánk Hollywoodban tevékenykedő rendezője világsztárokkal fogja leforgatni Blue Fly című akciófilmjét. Kevés az olyan magyar filmrendező, aki sikeresen tudott volna váltani egy hollywoodi karrierre, de Antal Nimród pont ezen filmesek közé sorolható. Az egyik legikonikusabb magyar kultfilm a Control sikere után Amerikában is meg tudta vetni a lábát, olyan különféle műfaji mozikkal, mint az Elhagyott szoba, a Szállítmány, a Ragadozók, illetve olyan népszerű sorozatok epizódjait is rendezhette, mint a Wayward Pines, a Servant, vagy éppen a Strange Things. Egy rövid magyar kitérő után Liam Neeson-nel karrierját talán leggyengébb filmjét hozta össze, a Megtorlást, így csak reménykedni lehetett, hogy kapni fog még lehetőséget a visszatérésre, írja a filmtekercs.hu. Ez pedig hamarosan be is következhet, ugyanis legújabb előkészítés alatt álló filmje, a Blue Fly, olyan színészek részvételével fog elkészülni, mint az Oscar-díjas Russell Crowe és az indiai szupersztár Priyanka Chopra Jones. A Deadline adott hírt arról, hogy a filmet a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál filmes piacán mutatják be a nemzetközi forgalmazóknak. A produkciót a Highland Film Group finanszírozza és értékesíti nemzetközi szinten, a forgatás pedig még idén elkezdődik az ausztráliai Gold Coast-on. A történet szerint egy gyászoló ENSZ tolmács egy titkos katonai küldetés részesévé válik Kongóban, ahol egy olyan lezuhant repülőgépet kéne felkutatniuk, melynek hivatalosan nem is lenne szabad léteznie. Bár az első rész forgatása körüli nehézségek miatt nem sokan jósoltak sikert a Michaelnek, a film 1 milliárd dolláros bevételével nem csak a Lionsgate legnagyobb dobása lett, de jövő év elején megkapja a folytatását is. Adam Fogelson, a Lionsgate filmrészlegének vezetője erősítette meg, hogy 2026 végén vagy 2027 elején szeretnék elindítani a forgatást, bár eddig hivatalosan nem adtak zöld utat az új filmhez. Az idén tavasszal bemutatott mozi a History Continues szavakkal zárul, jelezve, hogy a közönség nem utoljára találkozott a pop királyával a filmvásznon. A Michael Jackson életútját bemutató alkotást Anton Faka rendezte, és a Jackson 5-tól a szupersztár státuszig követi a művész útját. Az első film, amelyben az énekes valódi unoka öccse, Jeffer Jackson játssza a főszerepet, az 1987-es Bet turnéval zárul. Van számos jelenetünk, különösen néhány nagy lélegzetvételű zenei jelenet, melyeket korábban forgattunk, és melyek szinte biztosan bekerülnek a filmbe, mondta Fogelson a telefonkonferencián. Jelenleg elsősorban arra koncentrálunk, hogy hogyan tudjuk a megfelelő áron elkészíteni a legnagyobb és legjobb folytatást. Ez az, amit a közönség elvár és megérdemel azután, hogy az első alkalommal ilyen élményt nyújtottunk nekik. A Fogelson azt is hozzátette, hogy bíznak benne, hogy a kész film jövő év végén vagy 2028 első felében kerülhet a mozikba. Minden idők legsikeresebb horvát filmje nyitja a Cinefestet. A megújulás jegyében a 22. Cinefest több új szekcióval várja szeptemberben Miskolcra az érdeklődőket. Ezek egyike a V4 Plus, amely a korábbi East of Europe verseny egyfajta tovább gondolása. A lényegre törőbb elnevezés jobban fedi, mely országokból érkezett a programba a beválogatott 8 alkotás. Közülük kerül ki a fesztivál nyitó filmje, minden idők legsikeresebb horvát mozia, a Lagzi. Mint Csákvári Géza, a fesztivál művészeti igazgatója elmondta, a V4 Plus-ban elsősorban olyan alkotások szerepelnek, amelyek számunkra is jól ismert környezetben, jól ismert problémákkal foglalkoznak, miközben igényes művészi megvalósításukkal bárhol a világon megállnák a helyüket. Mégis az országos hazai filmforgalmazása legtöbbször elkerüli őket, így a Cinefest talán az egyedüli lehetőség, hogy a nézők a régiós országok filmgyártásának krémjét meg ismerjék. A szervezők a V4 Plusnak kiemelt jelentőséget szánnak, amit szemléltet, hogy a nyitógálán látható Lagzit, leszámítva a program premier vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén, a 300 férőhelyes legmodernebb technikával felszerelt tudomány és technika helyez a színpadán tartják. Most nézzük, milyen filmekkel várt titeket a Béketerem és az Uránia Filmszínház Miskolcon. Csütörtöktől 16:30-tól vetíti az Uránia terem Miskolcon a már említett Michael című szinkronizált amerikai angol életrajzi filmet, 19 órától ugyanitt a Csak egy éjszaka című szinkronizált amerikai romantikus vígjáték forog. Csütörtökön, szombaton és vasárnap az Újratervezés című feliratos amerikai filmet nézhetitek meg a Béketeremben Miskolcon. A Hello Haifa című feliratos izraeli-francia film 19:30-tól forog minden nap. Jövő hét hétfőtől 19:30-as kezdettel a Visszatérő szerelem című feliratos francia romantikus filmet tűzte műsorára a Béketerem Miskolcon. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában dr. Fintor Gáborral, a Tokaji Fesztivál Katlan igazgatójával beszélgettünk elmúlt és várható programokról. Adásunk végén a filmvilág néhány friss hírével jelentkeztünk, és volt mozi ajánlónk is. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A nyári hőség a hajléktalanokra is veszélyt jelent. Soha nem volt még olyan meleg kékestetőn, mint most augusztus 6-án. Hasznos tanácsok az állatok gondozására a hőség idején. Hardware alapú e-pénztárgép a piacon, újabb mérföldkő a digitális adózásban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ha hajléktalanságról és krízishelyzetről beszélünk, a legtöbbeknek a téli fagyok jutnak eszébe, pedig a nyári hőhullámok épp olyan veszélyesek lehetnek a Nyíregyháza utcáin élők számára. Az Oltalom Szeretett Szolgálat éppen ezért ezekben a napokban is védőhálót biztosít. Míg napközben a lehűtött nappali ellátóban, éjszaka a menedékhelyen nyújtanak menedéket a rászorulóknak a kánikula elől. Pap Andrást, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményvezető helyettesét hallják.
2: Természetesen a hajléktalan ellátás számára nem csak a téli fagyok a kritikus időszakok, hanem ez a rendkívüli hőség is, hiszen ebben az időben akár néhány óra vagy egy legyengült szervezetnek óránál kevesebb idő is elég lehet ahhoz, hogy súlyos károsodásokat szenvedjen, akár kiszáradás és akár egyéb hőártalmak következtében. Emiatt rendkívüli mértékben oda kell figyelnünk ezekre az emberekre. Ugye nálunk a hajléktalan ellátásban ez egy elég összetett fogalom. Rendkívül sok rétű problémákkal küzdenek az ellátottaink. Elmondható, hogy az általános egészségi állapotuk rosszabb az összlakossághoz viszonyítva, gyakoriak a szenvedélybetegségek, a pszichiátriai problémák, és hát sorolhatnánk hosszan, hogy milyen megterhelő, vagy milyen nehézségekkel küzdenek az ellátottaink. Emiatt fokozottan fontos, hogy mi és a munkatársaink odafigyeljünk ezekre az emberekre, és biztosítsuk a lehető legjobb feltételeket ahhoz, hogy át tudják vészelni ezt az időszakot. Amilyen lehetőségeink vannak, igyekszünk mindent megakadályozni. Folyamatosan biztosítunk friss ivóvizet, ventilátorokat, a bejárat elé párakaput helyeztünk ki a hozzánk beérkezők számára, illetve tervünk van, illetve meg is kezdtük már az előkészületeket a klímaberendezés beszerelésére itt a nappali melegedőn is. A többi részlegünkben, átmeneti szállón, hajléktalanok otthonában, szenvedélybetegek nappali intézményekben már korábbi években beszerelésre került. Most már a nappali melegedőn is megtörtént a felmérés, a műszaki felmérése, és megvan rendelve a kivitelezés is. Reméljük, hogy napokon belül ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy biztonságos és jobb színvonalú ellátást tudjunk biztosítani a leginkább rászorult emberek számára.
1: Soha nem volt még olyan meleg kékestetőn, mint most augusztus 6-án, ugyanis 17 éves abszolút meleg rekord dőlt meg kékestetőn. Továbbra is brutális hőség tombol az országban, azonban a hét közepén akár már érkezhet is az enyhülés.

0: Tehát előfordult, hogy 30 fok felett alakult Kékestetőn a maximum hőmérséklet, viszont ez a hőhullám most olyan erős volt, hogy a korábbi rekordot átadta a múltnak. Ugye itt a hivatalos adatokat kell nézni, a hivatalos méréseket, és ezek azt mutatják, hogy ez az elmúlt időszakban tapasztalt hőhullám is nagyon erős volt. Ugye volt egy nagyon erős hőhullám a nyár első felében, amely június végén, július elején tetőzött, és ugye akkor dőlt meg az országos abszolút melegrekord 42 Celsius fokkal Széchenyben, ezek a hivatalos mérések alapján mondott adatok részemről, és a mostani hőhullámban 41,8 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet az országban, tehát az abszolút melegrekord majdnem újra megdőlt egy nyáron belül kétszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy szintén a mérések kezdete 1901 óta Magyarországon hivatalosan nem mértek még ilyen meleget, mint ami a Széchenyi melegrekord volt, a 42 Celsius fok, az az abszolút melegrekord, és a 41,8 Celsius fok is. Hasonló értékeket, meg ilyen mértékeket már mértek máskor is, meg mértünk máskor is az országban, de ez azt jelenti, hogy 2000 Celsius fok volt csak a különbség, ennyivel maradtunk el az abszolút melegrekordtól, és ugye az abszolút melegrekord azt jelenti, hogy soha semmelyik napon, semmelyik évben nem volt olyan meleg egyetlen mérőponton sem, mint azon a bizonyos napon Széchenyben.
1: A nagy meleg nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. A kánikulában különösen fontos, hogy kedvenceink és a haszonállatok is mindig hozzájussanak friss ivóvízhez. Legyen lehetőségük árnyékba húzódni, és szükség esetén hűteni is őket. Mire érdemes figyelni a forró napokon, és hogyan segíthetünk biztonságosan négylábú társainknak? A részletekről Erdősné Molnár Bernadettet, a Mátraaljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány vezetőjét hallják.
2: Hát nagyon oda kellett rájuk figyelni ugye az elmúlt időszakban, de a rendszeres vízcserével, a hűtőfürdővel, a locsolással segítettünk nekik, ugye a nálunk élőknek, de viszont emellett akár a vadonket is, illetve a házi kedvenceket nagyon megviselte az elmúlt időszak. Persze, hiszen se légmozgás semmi nem volt, tehát még egy hűsítős szellő sem, úgyhogy nálunk tényleg a locsolás volt a fő szempont, az, hogy a slaggal minél többször próbáltuk őket felfrissíteni, és a másik ugye a házi kedvenceknél, akiknek kutyája, cicája van, nagyon jó megoldás akár még az előttünk élő lévő nyár folyamára is beszerezni a hűsítő matracok. Főleg ugye, akik lakásban tartanak kutyákat, nekik is ez a megoldás, ez nagyon jól jöhet, ugye több üzletben akár gyöngyösen is meg tudják vásárolni. Egy ilyen jégzselével feltöltött műanyag matrac lényegében, amit le tudunk hűteni, és erre akár a kisebb testű kutyák, akik ugye benti kutyusok, akár vagy cicák is, vadászgörények, ők ezeket nagyon jól ugye érzékelik, és erre fekszenek rá, de aki nem gondolkodik vásárlásban, akár egy másfél-két literes ásványvizes palackba lefagyasztani a vizet, azért az fontos, hogy ezt ugye be kell tekerni egy vékony törölközőbe, tehát ne magára a jégre akarjon ráfeküdni mondjuk az állat, de ugye ezzel tudjuk hűteni, illetve a vadon élő állatoknál még most ebbe azért a lábhagyott melegbe is nagyon fontos, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor a kertbe tegyünk ki itatókat, amit az énekes madarak, nem csak az énekes madarak, mert akár a szajkó, ugye, vagy a sünök meghálálnak, és ők, ha ezt felfedezik, akkor rendszeresen oda fognak járni, viszont ezeket tisztán kell tartani, naponta cserélni kell benne a vizet. Ugye azért a vadállatoknál is a betegségeknek a terjesztésénél ez az állott víz azért nagyon nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy átadjanak egymásnak különböző dolgokat, úgyhogy ha ezt elkezdjük, akkor tényleg erre figyeljünk oda, hogy rendszeresen cseréljük a vizet, tisztítsuk az edényeket, viszont biztos, hogy meg fogják ezt hálálni.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026. augusztus 6-án kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt. Mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóság a kommunikációs referense.
3: A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg az online pénztár

0: gép használatára kötelezettek. Így például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak, konditermek. Bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig továbbra is használhatók, a vállalkozásoknak érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásról. Ez a technológia újabb lépés a digitális nyugtaadás felé. A műszaki megoldás a vásárlók számára kényelmes és modern, a vállalkozásoknak pedig hatékonyabb üzletmenetet biztosít. Az első engedélyezett készülék egyértelmű jelzés, hogy lassan lépni szükséges. A technikai feltételek egyre kedvezőbbek ahhoz, hogy a pénztárgép használók időben felkészüljenek a jövő megoldásaira, és jobban kiszolgálják a vásárlói igényeket.
1: Idén a látogatók Google szavazatai alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Éllovas Berekfürdő után többek között a patinás fürdővárost Cserkeszőlőt is megelőzve a Kumánia kisújszállási gyúgy- és strandfürdő lett a második legkedveltebb strandfürdő. Írja a közösségi oldalán Szűcs Tamás, a település polgármestere. Hozzáteszi: szívből gratulálok Mozsár Attila ügyvezető úrnak és csapatának, valamint mindenkinek, aki a Város Marketing zászlós hajója, vagyis a Hello Kisúj fedélzetén dolgozik. Ha a Vigadó elmúlt 2 évének eredményeit is nézzük, azt hiszem bátran kijelenthetjük, jó úton járunk, fogalmazott Szűcs Tamás, majd hozzáteszi. Tudjuk, van még teendő bőven, de az ilyen elismerések és a számok, mint például a Kumánia idei első féléves eredménye, önmagukért beszélnek, emelte ki Szűcs Tamás, kisújszállás polgármestere. Ugyancsak Szűcs Tamás kisújszállás polgármestere osztotta meg a következő posztot a közösségi oldalán a közbiztonság kérdésében. Mint írja, feljelentettük a száguldozókat, most a rendőrségen a sor. Tájékoztatja a polgármester a kedves lakosokat, hogy a lakossági bejelentéseket követően a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították a város belterületén száguldozó gépjárműveket, és közúti veszélyeztetés jogcímén feljelentést tettek. Szűcs Tamás írja, az utóbbi időben városunk egyes környékein sajnálatos módon ugyancsak problémát okozott néhány erőszakos cselekmény, betörés és lopás. Az elkövetők azonosítása, majd előállítása, elfogása, ezen esetekben is lakossági bejelentések és kamerafelvételek alapján történt meg. Ismételten megköszöni a polgármester a kedves lakosok hozzáállását, nagyon sokat segítenek, ha mindannyian összefognak, ezek ellen, a szinte kivétel nélkül minden esetben nem helyi elkövetők ellen, fogalmaz kisújszállás első embere. Ugyanakkor a város teljes lakossága nevében határozottan kijelentjük. Ez nem mehet így tovább. A soron következő augusztus végi testületi ülésen meghívót küldünk a helyi rendőrőrs parancsnok úrnak és a járási kapitány úrnak is, mert nem tűrhetjük tovább, hogy a térség egyik legbékésebb és legbiztonságosabb városa átutazó vagy ide települő bűnözők, felelőtlen száguldozók közkedvelt vadászterülete legyen. Fogalmaz Szűcs Tamás, majd hozzáteszi. Mi segítünk, ahogy és amiben csak tudunk, de a polgármester nem serif, a jegyző nem nyomozó vagy ügyész, a polgárőrség meg nem rendőrgépjármű kölcsönző. Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán derült napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szelet többfelé élénk, főként a Tiszántúlon olykor erős lökések kísérik. Szerdán 27 és 33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 11-én.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Új mobil alkalmazás segíti Eger turizmusát. A kánikulában való vezetés veszélyeire hívja fel a figyelmet az autós nagy koalíció. Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Mostantól egy új felületen is el lehet érni Eger turisztikai és kulturális kínálatát. Eger megyei jogúváros önkormányzatának támogatásával elkészült a Visit Eger mobil alkalmazás. Az applikáció egy helyen mutatja be a város aktuális programjait, turisztikai látnivalóit és szolgáltatásait, térképes funkciójával pedig a tájékozódást segíti. A következő percekben Törőcsik Gábort, az Eger város turisztikai non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Eger városa új mobil alkalmazással jelentkezett most a hetekben. Ez a Visit Eger alkalmazás. Ez egy olyan alkalmazás, ami a már sokak által ismert visiteger.com városi turisztikai oldal adatait, programjait mutatja be egyszerűen egy alkalmazásként. Nagyon fontos, hogy ez egy ingyenesen letölthető alkalmazás, akár az androidos eszközökkel, vagy az iOS-es eszközökre is. És azért fontos számunkra, hogy így még egy csatorna, még egy lehetőség legyen arra, hogy az egri programokat, az egri látnivalókat, az egri élményeket megjelentethessük, és egyszerűen tudjuk a nagy közönségnek ezt bemutatni. Fontos, hogy kétfajta célközönségünk is van. Az egyik nyilván a turisták, az ideérkező vendégek, akik az elképzeléseim szerint az itt tartózkodás ideje alatt tudják aktívan és hasznosan forgatni az applikációt. A másik célközönség pedig az egriek, az Eger környékén élők, akik főként az egri programok iránt érdeklődhetnek, és a program kínálatunk az napi szinten frissül, és hát szerintünk itt található Eger környékének a legátfogóbb program kínálata, tehát ezért is érdemes letölteni ezt az applikációt.
1: Miért volt szükség magára az applikációra? Van egyébként plusz funkció benne a Visit Eger oldalához képest, vagy egyszerűen kompaktabbá próbálták tenni?
2: Alapvetőleg az volt a cél, hogy egy új csatornát megnyissuk. Nagyon sokan most már a statisztikáink szerint is mobilon nézik a Visit Eger oldalt, és ez most így egy egyszerűbb. Van benne egy üzenetküldési lehetőség, amit, hogyha a felhasználók engedélyezik az üzenetküldést, akkor a nagyobb rendezvényekről fogunk kiküldeni emlékeztetőt, de nem tervezzük azt, hogy napi szinten teleszórjuk üzenetekkel a letöltőknek a mobiltelefonját, tehát ez egy ilyen plusz, meg hát tényleg, hogy sokkal jobban kézzel esik manapság már egy ilyen alkalmazás.
1: Volt erre igény egyébként a felhasználói oldalról, hogy egy kicsit könnyebben elérhető legyen maga a Visit Eger?
2: Igen, hát ahogy így körülnézünk a világban, ezt látjuk, hogy ez a trend, hogy minél könnyebben lehessen használni, és hát hogy ez az igény abszolút megmutatkozik itt. Mondom, erre mozdul most a világ.
1: Közlekedj úgy, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted, figyelmeztet az Autós Nagy Koalíció, amelynek legújabb oktatósorozata a kánikulában való vezetés veszélyeire hívja fel a figyelmet. A tartósan magas hőmérséklet ugyanis komoly élettani terhelést jelent a szervezetnek. Észrevétlenül okoz kiszáradást, ráadásul negatívan hat az idegrendszerre, rontja a koncentrációt és jelentősen növeli a reakcióidőt is. Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke szerint a nyári hőségben elengedhetetlen a fokozott óvatosság, az autó műszaki állapotának felmérése és a tudatos folyadékpótlás a biztonságos közlekedés érdekében.
3: Ugye nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában tudatmódosító szerekről, és hát bármennyire is hihetetlen, ez a hihetetlen nagy meleg és ez a hihetetlen nagy hőingadozás ugyanolyan tudatmódosító szer, mint az alkohol, a drog, vagy bármi más, és hogyha nem megfelelően állunk ehhez, akkor nagyon hamar is nagyon nagy bajba tudunk kerülni. Ugye van egy olyan fontos dolog, hogy az embernek, hogyha a szervezet ebben a nagy melegben nem jut elég folyadékhoz, mert hogy ugye izzadunk ebbe a hihetetlen kánikulában, akkor egy dehidratáltság előáll, és onnantól kezdve az a reakcióidőnk, ami van, jelentősen meg tud változni, és hát ez a reakcióidő, ez mindent befolyásol, hisz az embernek a kezelába nem mindegy, hogy mennyi időn belül reagál arra, amit a szemével lát, hogy utána járni mennyi idő alatt tud reagálni ezekre a dolgokra, azért nagyon fontos a járműnek is a műszaki állapota, és ebből következik az, hogy mekkora lesz a fékutunk, mekkora lesz a biztonságunk, ez mind-mind nagyon-nagyon befolyásoló tényező, és hát valóban ugye azt mondják a meteorológusok, hogy a következő napokban meleg időszak jön, fel kell erre komolyan készülni, hogy még véletlenül se kerüljünk közlekedési vészhelyzet közelébe. Ugye hát többféleképpen kell ezt a dolgot végig gondolni, mert ugye kell a technika, és kell a saját magunk érdekében máshogy gondolkodni. A legfontosabb, hogy kipihenten induljunk el, és hogyha olyan hosszabb útra indulunk, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan napszakot válasszunk, amikor már nincs ez a hihetetlen hőség. Ugye attól függ, hogy milyen messzire megyünk, próbáljuk a hajnali időszakot indulásként kiválasztani, mert ebből alapvetően egy hűvösebb időben indulhatunk el. Ugye néhány napon belül még azért az éjszakai hőmérséklet is 20 fok körül lesz, tehát olyan nagyon hűvösnek nem mondható. És hát álljunk meg sokkal gyakrabban, annál is inkább, mert nekem úgy tűnik, hogy az autópályákon miután a vendégmunkások mind délfelé, mind visszafelé elindultak már, hihetetlen dugók és rengeteg koccanásos, szerencsére csak inkább koccanásos baleset van. Úgy jó számolni, hogy ebben az időszakban 80-100 kilométernél hosszabb utat egy óra alatt átlagosan nem fogunk tudni megtenni, még autópályán sem, és hát érdemes óránként, másfél óránként megállni, pihenőt tartani, mosdót keresni és pótolni a folyadékot. Hát ugye az nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű víz, étel és sok minden legyen nálunk, annak érdekében, hogyha útközben bármilyen közlekedési esemény történik, akár csak egy dugó, akkor ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy szomjasak leszünk, vagy éhesek. Az is nagyon fontos, hogy a járműben, mert az utastér ilyenkor hihetetlen mértékben fel tud melegedni a tűző napon, lehetőleg semmit ne hagyjunk, olyan tárgyat, ami a meleg hatására bármilyen problémát okozhat, összetörhet egy műanyag vagy üvegpalack, gyakorlatilag tönkre mehet a számítógép, mert fizikailag az akkumulátor tönkre megy benne. Tehát nagyon sok olyan dolog van, nem csak az miatt, hogy ellopják a járműből, hanem az miatt, hogy műszaki dolgoknak is van egy fizikai tűrőképessége a hőmérsékletben, amit gyakorlatilag ők el fognak viselni. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, én úgy látom. És hát nagyon fontos az is, hogy a jármű megfelelő műszaki állapotban legyen. Sajnos a mai hőmérsékletre nem tervezték az európai autókat, tehát mind az autónak, a motornak a hűtő rendszere, mind a klímaberendezések nem afrikai melegre, hanem európai hőmérsékletre kerültek tervezésre és kivitelezésre. Ezért én azt kérem mindenkitől, hogy biztonságban elérjen, hogy sokkal lassabban, sokkal nyugodtabban közlekedjen, és ne terhelje túl az autót, mert ennek műszaki hiba lehet a vége.
1: Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. A hallgatók bizalmából Huszár Dávid tölti be a HÖK elnöki tisztségét. Milyen célokat tűzött ki maga elé, hogyan szeretné képviselni a hallgatók érdekeit, és milyen fejlesztéseket tart fontosnak a következő időszakban? Erről a megválasztott elnököt hallják.
4: Volt elnökünk, végzett a tanulmányaival, így valakinek át kellett venni a helyét, és én voltam az, aki jelentkezett erre a pozícióra. Már régóta gondolkodtam rajta, de még nem volt meg a bátorságom, és most megtettem a jelentkezést, és megválasztottak a többiek. Én nekem nagyon jól esett, mert ilyenkor az elnököt nem a hallgatók, hanem a hallgató önkormányzat tagjai szavazzák meg. És így ezáltal láttam, hogy megvan a bizalmuk bennem. El tudunk élni célokat ebbe a kettő fél évben, hogy megkaptam a jogomat. Számomra ez egy megtisztelés, hogy én lehetek az egyetemen az elnökük. Amikor volt a Covid vírus, akkor az emberek így elkényelmesedtek, és emiatt megszokták azt, hogy nem mozdulnak ki, pedig nyugodtan ki lehetne menni akár a városba is, vagy a rendezvényekre eljönni, mert ezzel is rengeteg élmény szerez az ember. Eleinte ezt fel kell mérni, hogy ők mit is szeretnének, és ehhez kell majd alkalmazkodni a hallgató önkormányzatnak, és olyan programokat szervezni, amiket ők szeretnének, és szívesen részt vesznek, és reméljük, hogy meghozza a sikerét. Úgy minden nyugodtan kell kezelni. Szerintem ezt nekem könnyebb, mert ugye van a hallgató önkormányzat maga, a csapat is, és ezáltal ők is nem csak rajtam a teher, hanem rajtuk is, így elosztik az egész, mint egy csapat úgy dolgozunk, és úgy hozzuk végre a dolgokat. Ő rájuk akár teljesen tudnék számaszkodni. Mindenki van a saját posztja, amit fel van osztva, hogy valaki a rendezvényekkel foglalkozik, van, aki a külföldiekkel. Szerintem aki pozitív, és nem látja a hibákat, de észreveszi, csak nem veszi annyira figyelembe. Illetve aki kreatív tud lenni, és megtalálja azokat a módszereket, amiket eddig mások nem használtak. Én szeretek egyedül is, de szívesen kérek segítséget, mert azzal sokkal gyorsabban is haladunk, és lehet, hogy pontosabb eredményt kapunk, hogyha magamtól csináltam volna.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönt önöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot, és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világ vallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúságtételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében. Egy társadalom csak akkor egészséges, és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szentatya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. A csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az élet kultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költség térítésére épp úgy, mint magántanárdíjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertájmesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi szentmisét dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperest celebrálja. A Szent Mise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 féléves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt 1,5 évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A mindenki születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul Budapesten a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától, szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója neveden szólítottalak. Helyszín EGRI érseki papnevelő intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Jelentkezni a spirituális atyánál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Augusztus 13-ától a Nations Kupa Hungary nemzetközi kerékpárverseny Nyíregyházán. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat is indult az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupán. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Augusztus 13-án rajtol a Nations Kupa Hungary nemzetközi kerékpárverseny Nyíregyházán. A nevezések alapján 22 csapat több mint 120 versenyzője áll majd rajthoz az ifjúsági kerékpáros világkupa sorozat magyarországi viadalán. Természetesen egy ilyen kaliberű verseny a hazai kerékpársport számára is rengeteg előnyt biztosít, hiszen a magyar fiatalok szerencsére már az elmúlt években is bizonyították, hogy versenyben vannak a világ élvonalával. Az idei szezonban a 12 fordulós sorozat utolsó állomásának adhat otthont Nyíregyháza. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat is indult az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupán, amelyet a Bodrogon, Sárospataki és Olasztiszka között rendeztek meg. A csapat végül első helyezést ért el. Markuszki Szabolcs csapatkapitányt hallják.
2: Nagyon jó élményeket szereztünk. Szerintem mindenkinek tetszett így az egész esemény. A legjobb az volt szerintem, hogy nagyon sok szemetet tudtunk szedni.
1: Több napnyi megfeszített munka, tonnányi összegyűjtött hulladék és egy életre szóló közösségi élményt jelentett a PET kupa. A résztvevőkre embert próbáló feladat várt. Nem csak navigálniuk kellett a saját készítésű úszó alkalmatosságokkal, hanem a legnehezebben megközelíthető partmenti szakaszokat is meg kellett tisztítaniuk a szeméttől. A versenyben minden kilogramm hulladék, különösen a szelektálható műanyag és üveg értékes pontokat ért. A Nyíregyházi egyetemisták stratégiai pontossággal és elszántsággal gyűjtötték a zsákokat, amelyel gyorsan az érre törtek. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanárt hallják.
3: Nagyon nagy öröm ez a Nyíregyházi Egyetem számára. Mi sem gondoltuk volna azt, hogy meg is nyerjük ezt a versenyt. Igazából ez mindannyiunk számára egy nyeremény, minden egyetemi csapat számára, hiszen a legfontosabb cél az volt, hogy a természetet, a folyót, illetve a folyó környezetét megtisztítsuk, ügyelve ugye a természetvédelemre, a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre, és hogyha ezt nézzük, akkor mindannyian győztünk. Az nagyon nagy eredmény, hogy ebben a versenyben mi szereztük a legtöbb petákot, és nagyon nagy elismerés és tisztelet az egyetemistáinknak, hogy ebben a kitűnő versenyben ők ilyen előkelő eredményt értek el, hiszen ők többféle tudományterületről érkeznek, többféle szakot képviselnek, és ez a sokszínűség is mutatja azt, hogy a természet mindenkit összeköt, a környezetvédelem mindenkit összeköt. Itt voltak biológusok, voltak informatikusok, voltak testnevelő tanár szakosok, volt óvodapedagógus hallgató, és én azt gondolom, hogy mindenkinek volt ezzel célja, és a jövőre nézve pedig egy nagyon szép küldetése, amit míg él, emlékezni fog erre a versenyre is.
1: A csapat egyébként a tavalyi 13. tiszai PET kupán újoncként az első egyetemi indulóként kiemelkedő eredményt ért el. Az összesített versenyben a negyedik helyen végzett. Ezzel a PET kupa történetének legeredményesebb első alkalommal induló csapatává, egyben a sorozat addigi legeredményesebb egyetemi résztvevőjévé vált. A kupán összegyűjtött több tonna hulladék jelentős része újrahasznosításra kerül, így a hallgatók közvetlenül hozzájárultak a folyó ökoszisztémájának megóvásához. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnökhelyettesét hallják.
4: Felsőoktatási intézményként azt valljuk, hogy a jelenlegi generációt már ebben a korban is arra kell tanítani, hogy a környezet tudatosság az erős legyen. És nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy a fiatalok örömmel vállalkoztak erre a kihívásra, és mindig örömmel támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket, ami egyébként tökéletesen beleillik abba a korábbi kezdeményezésünkbe, ami az ökoegyetemi létet jelenti, minden olyan program, ami a környezet tudatosságról, a környezet védelemről és a környezet tisztításáról szól, emögött szívesen ott vagyunk és szívesen támogatjuk.
0: Változik a turistautak jelzése a Dél-Bükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A részletekről Makár Rihárdot, a Borsodabói-Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
5: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szamaja között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a Sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépvár aljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert. Ezt se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változás, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
0: 2 éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbin Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig 3. csapat célba.
6: Elsősorban az volt a lényeg, hogy ugyanúgy, mint tavaly, egy éremmel legalább hazatérjek. Nagyon szerettem volna országos bajnok lenni, és ugye ez valóra is vált. Azt nem gondoltam volna, hogy még egy éremmel fogok hazatérni, és nagyon megörültem neki, és meglepődtem rajta.
0: Urbin Tamás elmondta, már körvonalazódik, hogy mely számokra helyezik majd a hangsúlyt nála, de egyelőre minden úszásnemben versenyez a 13 éves tehetség.
7: Én úgy gondolom, hogy neki az 50 és a 100 méter lesz a fő száma, de természetesen még a fiatal korára való tekintettel ússzuk minden versenyszámot és minden úszásnemet, és azt szeretnénk most a serdülőbajnokságon bizonyítani, hogy elindul a pillangótól a mellúszásig mindenben. Ami neki nagyon jól fog menni, azt erősítjük továbbra is. Jövőre EOF korosztályos lesz, tehát a 14-15 évesek első nemzetközi szintjére lép. Én nagyon bízom benne, hogy ő lesz az a hátúszó, akire elsősorban számítanak majd a válogatottnál, és ha ezt fenntartjuk, akkor innentől határa csillogos ég.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, Rózsa Füzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya egyházközségi ma csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi imaszándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdődik.

0: Vidd a mennyből lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért.

0: Pályán, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk egy nagyon súlyos betegséggel küzdő és kórházban fekvő fiatalember testi-lelki gyógyulásáért, kérjük Isten irgalmát, a szűzanya közbenjárását, valamint megerősödést számára a szenvedésben. Ugyanebben a tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét egy budapesti és egy miskolci család egészségi állapotának jobbra fordulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária,
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A negyedik tizedben imádkozzunk egy édesapa testi-lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhülésére.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Míg éppen kezdetben, most is, mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
3: Az ötödik tizedben imádkozzunk egy hallgató lelki békéjéért. Ugyanebben a tizedben egy 92 éves nagymama kéri a szűzanya segítségét gyógyulásáért, lelki megnyúvásáért és fájdalmainak enyhüléséért.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, hogy lehessen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmadra. Amen.
3: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
3: Az Atya,
1: a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyházközség imacsoportjával imádkoztunk együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúság tételévé válhat. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogokat, és állítsák meg az erőszak spirálját Ukrajnában és Oroszországban. Azért vállaltam a felkérést, mert úgy gondolom, Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség, mondta Boka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében, kedden a parlamentben. A megválasztott államfő úgy fogalmazott, az országgyűlés határozata a megválasztásáról nagy megtiszteltetés, elismerés és kivételes bizalom. Váratlan, zavarba ejtő és egyben megtisztelő volt számára a jelölés is. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirat irodával. Jelezte, a Fidesz és a KDNP képviselői a választásban és a beiktatáson nem vesznek részt. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. A Fidesz és a KDNP frakciója a keddi eljáráshoz nem asszisztált, a választásban és a beiktatáson nem veszünk részt, emelték ki. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse. Megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása, értékeltek a közleményben. Végül az időjárásról. Nagy rész derült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben maradhatnak. Legfeljebb arra felé lehet elvétve zápor, de csapadékra alapvetően kicsi az esély. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, eleinte helyenként még erős, esetleg viharos közeli is a keleti-északkeleti ország részben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Assisi Szent Klára, szűz, rendalapító. Assisiben született, körülbelül 1193-ban. Meghalt a San Damiano kolostorban 1253. augusztus 11-én. 60 évet élt körülbelül. Klára Szent Ferencnek, Assisi Szent Ferencnek, a nagy rendalapítónak volt a kortársa. Szülei a városka legelőkelőbb vallásos polgárainak számítottak. Kisgyermek korától kezdve sokat imádkozott, jótékonykodott és önként is böjtölt. Félig még gyermek, amikor Isten szolgálatára szentelte az életét. Fiatal leányként hallott Isten kedves szolgájának, Assisi Szent Ferencnek az életéről, és gyakran hallgatta prédikációit is. Minél többet hallgatta Isten csodálatos trubadúrját, Ferencet, aki a szegénységért rajongott, annál jobban megerősödött benne a vágy, hogy nő létére a rendjébe lépjen. A hosszú fontolgatást tett követte. 1212-ben egyik idősebb nő rokona kíséretében elhagyta otthonát. Akkor még senki sem gondolta, hogy ez a leány lesz a klarisszák rendjének a megalapítója. Szüleitől valósággal meg kellett szöknie, mert tervét ellenezték. De várta már Szent Ferenc, aki előtt letette fátylát és derekára kötötte a bűnbánat kötelét. Még hosszú aranyszőke haját is levágták. Ideiglenesen egy bencés kolostorba vonult, ahol szeretete, irgalmas jósága, segítőkészsége igen nagy hatással volt a többiekre. Csak hogy a szülei utána mentek. Ezért a nővérek azt tanácsolták, hogy hagyják el a kolostort és menjenek máshová. Így mentek át a San Angelo kolostorba, ahová kis idő múlva Ágnes húga is bezörgetett, aki szülei minden tiltása ellenére szintén apáca lett. Ám innen is menekülniük kellett. Ekkor Ferenc úgy határozott, hogy véglegesen az Assisi melletti San Damiano kápolna mellett telepíti le őket. Ott alakult meg a ferences apácák első kolostora. Klára haláláig a kolostor lelki anyja volt. Sokan csatlakoztak hozzá, köztük legkisebb húga, Beatrice is, majd miután özvegységre jutott az édesanyja, ő is csatlakozott. Klára igazi életeleme az apostoli szegénység volt. A legenda szavai szerint olyan benső szövetségre lépett a szent szegénységgel, és olyan erős barátságot kötött vele, hogy az Úr Jézuson kívül semmi mást nem kívánt az égvilágon, s lelki leányainak is megtiltotta, hogy a szükséges élelmen és ruházaton kívül bármi mást elfogadjanak. E tekintetben hajthatatlannak maradt, s mit sem adott az emberek kicsinyes aggályoskodására. Sőt, amikor tiszteletre méltó emberek, köztük magas állású főpapok minden áron rá akarták beszélni, hogy legalább közös tulajdon formájában fogadja el a szükséges ingó és ingatlan javakat, ő egyenesen harmadik incepápához fordult védelemért, és egy különleges kiváltságlevelet eszközölt ki tőle, melynek értelmében sem ő, sem társnői, soha senki által nem kényszeríthetők rá semmiféle vagyontárgy elfogadására. Ez volt a privilégium paupertatis, magyarul a szegénység kiváltsága. Amikor később 9. Gergely pápa késznek nyilatkozott őt szegénységi fogadalma alól feloldozni, ő bátran így felelt, szentséges atyám, Krisztus követése alól sohasem kívánok feloldozást. Az Úr azzal jutalmazta alázatos leányát, hogy kezén, több ízben, csodálatos módon megszaporította a fogytán lévő kenyeret és olajat. A legnagyobb csodát azonban akkor művelte, amikor Klára álhatatos imádságára elhárította II. Frigyes császár vad szaracén zsoldosainak támadását, akik már több helyen megmászták a falakat, és éppen betörni készültek a kolostorba. Szent Klára több mint 40 évi vezeklés után 1253. augusztus 11-én fejezte be áldásos életét. Hamvait először a Szent György, majd a nevéről elnevezett templomban helyezték el. IV. Sándor pápa már 2 évvel halál után szentté avatta őt. Emlékét épp úgy megőrizték a legendák, mint mesteréjét, és szellemét ma is híven éleszti az a több mint 10 000 Clarissa apáca, akik a világ különböző tájain ma is az ő szabályai szerint élnek. Imádságunk Assisi Szent Klára emléknapján. Jóságos Istenünk, Te az evangéliumi szegénység szeretetét oltottad Szent Klára szívébe. Közben járására add, hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, és így eljussunk színed látására a mennybe.

0: Rónai György. Kereszt. Halkul az élet, elernyed a gond, szeliden jön az álom. Kisfiam alszik, a karja kitárva keresztben az ágyon. Nézem, a sarjam, vérem a vére, a testem a teste, ajkán röpke mosoly, de a kín jele karja keresztje. Sorsom a sorsa, ki tudja. Szívében alig ver a lélek, s ágy előtt még tétlen alusznak a vakszemű évek. Vágya, ha lesz, hova ér, s odaére a karja a vágyig. Tudja harapni fogával a jót, mielőtt belevásik, vagy dühösen megtépi tiporja galátkora őt is, és mire fölnő, rongyá lesz a remény, amit őriz. Űzi-e őt is a fúria nép, akit én felidéztem? Életem érte. Lehetne ár legalább fele részben. Áldozatul megnyerhetem én neki majd, amit áhít, vagy neki kell egyedül letepernie sorsa kutyáit. Ágya körül csupa vad, komor árny, s még érte verekszem, ő mosolyogva puhán pihen, alszik a párna kereszten.
1: Rónai György Kereszt című versét Fehér István előadásában hallották. Rónai György 1913-ban született. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 37-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztői bizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek főleg világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Rónai György műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

Bízom magam. Uram, rád bízom magam, és arra kérlek, vess véget nyugtalanságomnak. Rád bízom akaratomat, rád bízom gondolataimat, rád bízom terveimet. A gondjaimat és az embereket mind rád bízom, Uram. Ha félek az ellenség túlerejétől, rád bízom magam. Ha rettegek saját árulásaim miatt, rád bízom magam. Megoldatlan kérdéseimet, fáradozásaimat önmagamért, kínlódó reménységemet rád bízom, Uram. Feladom a harcot a zárt ajtók ellen, és várok te rád. Csak te tudod kinyitni azokat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirati irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napi rendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Végül az időjárásról. Nagy rész derült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben.

0: Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
1: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
1: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Lefőzlek néven idén is megrendezte a lekvárfőző versenyt a Gönci Egyházközség július 25-én. Műsorunkban erről hallanak riportokat. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.

0: a Lefőzlek Gönci Baracklekvár főző versenyről Szabó László, Gönci plébániai kormányzót kérdezzük. Lefőzlek néven indítottak és rendeztek ma lekvárfőző versenyt, barack lekvárfőző verseny természetesen itt Göncön. Milyen céllal és mikor indítottátok el ezt a versenyt itt az egyházközség területén?
1: 2013-ban volt az első ilyen lefőzlek verseny. Ez nem elsősorban egymásnak a lefőzése, nem egymásnak a leküzdése, hanem inkább a baracknak a lefőzésére vonatkozik. De nyilván egy egészséges verseny is kialakult az egyes csapatok között. Az egyházközségben ez egy ilyen közösségépítő alkalom is, amikor a környező filiális egyházközségekből is eljönnek többnyire, és csatlakoznak ehhez a versenyhez. Szombaton szokták itt a plébánia udvaron a lekvárt megfőzni, ez az egy kitétel. A lekvároknak a zsűrizése pedig vasárnap a hálaadó Szentmise után

0: Történik a templom előtt, ilyen kis kifli karikákon kínálják az egyes csapatok a lekvárt, de nyilván nem tudják, hogy kiét, teljesen ismeretlenül kell kínálniuk, és a kínálás végén mindenki kap egy kis szavazó cetlit, amin leadja a szavazatát, hogy szerintem melyik számú lekvár volt a legízletesebb számára.
1: A barackot azt a csapatok hozzák, vagy az kapják?
0: Akinek van saját barackja, természetesen az hozhatja, akinek nincs, azok részére az egyházközség biztosítja. Sokszor vannak nagylelkű felajánlások, amikor egyesek felajánlják, ilyen vállalkozók, de ha szükséges, akkor megvásároljuk, és természetesen mindegyik csapat kap körülbelül egy olyan 10 kilónyi barackot, és ebből kell nekik a lekvárt megfőzni.
1: Errefelé egyébként úgy mondják, hogy lefőzik a lekvárt, tehát azért is lett ez a neve.
0: Nem kifejezetten ez a kifejezés erről, hogy lefőzlek. Itt nyilván ebben egy ilyen szójáték is volt, amikor jött az ötlet, és kicsit így is lehet értelmezni, meg úgy is, hogy a másikat is, de nyilván itt nem egy ilyen nagy versengésről van szó, hanem egy ilyen egészséges rivalizálásról, illetve amit én észrevettem, hogy nagyon sokszor a csapatok tagjai is egymástól tanulnak különböző praktikákat, fortélyokat, döbbenetes látni azt, hogy mennyi féleképpen lehet elkészíteni a lekvárt. Tehát erre az egyes csapattagok bizonyára már elmesélték, hogy ki hogyan főzi, milyen praktikát alkalmaz.
1: Igen, valaki mondta, hogy darabolja, valaki ledarálja a barackot, és ki mennyi cukrot tesz hozzá, azt is igen, itt elmondták. Az idei versenyre hány csapat nevezett, mely filiákból, egyházközségekből neveztek?
0: Az idén 6 csapat indult a versenyen, 4 a helyi közösségből, és 2 pedig a filiákból, Kéked, illetve Zsuita egyházközségekből.
1: És az is nagyon fontos, már itt megkérdeztem a fánknak a receptjét is az egyik asszonytól, aki sütötte a fánkot, hogy itt a plébánia területén konyhájában pedig olyan ételeket sütnek, amivel a frissen kifőzött baraclekvárt lehet kóstolni.
0: Hát így van, ez is hozzá tartozik az ebédhez, amit általában mindig valamilyen ebéd követ, mikor vége befejezik a főzést, a lekvárnak a megfőzését általában valamilyen tartalmasabb ebéddel készülünk, és hát ehhez egy ilyen kis desszertnek sütötték mostan a fánkot.
2: Idén 6 csapat nevezett be a barac lekvár főző versenyre. 4 a Gönci egyházközségből, 1-1 pedig a kékedi és a zsújtai filiákból. Szarkáné Novák Csillát, a Gönci egyházközség tagját kérdezzük.
1: Milyen múltra tekint itt vissza ez a lekvárfőző verseny, és önöknek mit jelent, mint egyházközségi tagoknak, hogy van ilyen rendezvény?
3: Hát évről évre várjuk már a lekvárfőzést, amikor atya kihirdeti a misén, hogy következő héten lekvárfőzés, akkor már mi készülünk erre, készítjük a barackot, előző nap ledaráljuk, becukrozzuk, hogy következő nap itt fent a parókián megfőzhessük. Dínyertes lekvárt.
1: És önök most hány kilóból főzték?
3: 5 kilóból főztünk ezen az éven lekvárt.
1: És kifejezetten csak a gönci barack fajtát főzik?
3: Kifejezetten csak azt főztük most. Azt a fajtát szedtük le, mert szerintünk abból készül a legfinomabb barack lekvár.
1: Az ízvilágra tudom, hogy nehéz elmondani, de mégis az milyen ízvilágú barack?
3: Hát az ízvilágát meghatározza a Zempléni hegységnek a barnás földanyaga, és ilyen savanykás, édes ízvilága van, és szerintem az nagyon közre játszik, hogy itt a lankánkon nevelkednek ezek a fák, és érnek be a barackok, meg az embereknek a gondoskodása adja meg a barasznak az ízét.
1: Igen, most nem nagyon volt eső ebben az évben. Ilyenkor itt locsolják egyébként a barackosokat, mert mifelénk ugye elég kicsik voltak a barackok.
3: Igen, a gazdák igyekeznek locsolni ilyenkor, hogy azért szép legyen a barack. El és tudják adni.
1: És hogyha ez a gönci barack édeskésebb, akkor kevesebb cukor kell a lekvárhoz is?
3: Van benne azért zamat is, van benne egy kis savanyú íz is, és én kifejezetten éveken keresztül 1 kiló barackhoz 1/2 kiló cukrot szoktam rakni.
1: Az egyházközség életében, mint közösségi rendezvény, közösségépítő rendezvény, önöknek mit jelent ez a rendezvény?
3: Hát már megszokott helyünk van, ahol szoktuk főzni a lekvárt, mindenki oda telepedik le, és várjuk már, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, mert ritkán adatik meg ilyen alkalom, hogy összejöjjenek az egyházközségben élők, és együtt legyenek, és persze várjuk az atyának a finom ebédjét is.
1: És az eredményhirdetés az milyen módon, a zsűrizés milyen módon történik?
3: A zsűrizés az vasárnapra, Szent Mise után kezdődik el, megterített asztalokon, felkarikázott kiflikre kínáljuk a barasztlekvárt. Mindenkinek külön elkészített üvegje van, aki indul a versenyen, de nem biztos, hogy a mi lekvárunkat kínáljuk ezen az alkalmon. Megkóstolják a egyházközség tagjai, és szavaznak, hogy hány a számú lekvár ízlet a legjobban, és kapnak egy nagy fakanalat ezért, amire éveken keresztül szalagokat raknak, és megörökítik, hogy melyik évben kinyerte a lekvárfőzést.
1: Akkor ezt a fakanalat adják is tovább évről évre?
3: Igen, igen, igen. Évről évre adjuk át. Az atya szokta átadni a nyertes csapatnak, és ők készítették el rá a szallagot.
1: És a gyerekek is játszanak itt a plébánia udvarán, ők is szoktak zsűrizni, szeretik a lekvárt?
3: Persze, már alig várják, legfőképpen ők alig várják, hogy vége legyen a szentmisének, és megkóstolhassák a lekvárokat.
1: Ön milyen lekváros süteményeket szokott sütni?
3: Én baraszt lekvárosat szoktam sütni, sokat, de a kedvencem, amit Kocsisné Ágitól kaptam receptet, 5 tojásból készül, 25 dek a rámával, 25 dek a cukorral, 25 dek a liszttel. Ezt egy kevert tészta, és ennek a tetejére hámozott barackot, sárga barackot teszünk, megsütjük, és kiváló.

0: A Kékedi Filia egyháztanács tagjai 20 kiló sárga baracból főzték a lekvárt, mondta el Gyulászyné Patrik Katalin.
1: Minden évben szokott lenni ez a lekvárfőző verseny, és akkor mindig itt vagyunk.
2: Igen, és barackból főzik természetesen itt a lekvárt egy nagy üstben. Milyen fajta barackból, és hány kiló fér egy ilyen üstbe?
1: Mostan 20 kiló barackot mostunk meg, és magoztunk ki, megpucoltuk meg, de gönci barackot kapunk itten. Gönci barackból főzzük a lekvárt. Megmossuk a barackot, kimagozzuk, megpucoljuk, ha rossz részét kivágjuk, és vagy kidobjuk, hogyha rossz, hibás, és utána meg húsdarálón ledaráljuk a barackot, és úgy tesszük oda főni, hogy már nem, ne kelljen olyan sokáig, mire szétfőződik.
2: És akkor az 20 kiló barack az belefér egyből az üstbe?
1: Igen, 20 kiló, ebben még több is belefér. Ne.
2: És mennyire keményre főzik, meddig főzik?
1: Hát ezt most olyan jól lefőzzük, amíg az a habja el nem tűnik, és akkor beletesszük a cukrot, és még azzal is kb. Egy órát főzzük. Szoktunk kitenni tányérra próbát, és akkor úgy.
2: És körülbelül a 20 kiló barackhoz mennyi cukor illik?
1: Hát a 20 kilóhoz 4 kilót szántunk, hogy annyi elég lesz.
2: És ezt a nagy fakanálnak nevezett eszközt,
1: ez a szilvalekváró főző inkább, de mi ezzel szoktuk főzni, de van nagy fakanálunk is, hoztuk, mert nem tudtuk, hogy mit vagy hogy.
2: Ide jöhetünk egy kicsit közelebb. Körülbelül mennyi ideig kell ezt így főzni, gondolom van már azért a...
1: 3 órát kell biztosan.
2: És akkor inkább egy ilyen keményebb, vagy hígabb lekvár lesz ebből?
1: Hát, ahogy hűl ki, úgy sűrűsödik be jobban.
2: És van valami speciális sütemény, amit az önök környékén ilyen lekvárral készítenek?
1: Hát én szoktam egy ilyen zsíros lapokat sütök, 3-at, és baracklekvárral megtöltöm, és ilyen citromos mászt teszek a tetejére.
0: Varga Tamás a Zsújtai Filia képviseletében főzte a gönci baracklekvárt.
3: Mi 10 kiló baracból főzünk jelen pillanatban lekvárt. Ugye a kollégina elmondta, mi sem hámozzuk, vagy héjazzuk meg a barackot, az egy különleges plusz ízt ad neki. Először főzzük a barackot, és akkor később rakjuk hozzá cukrot, amivel összefőzzük, besűrítjük.
2: De önök is ledarálják, vagy csak feldarabolják?
3: Mi is ledaráljuk. Egy kicsit apróbra kerül így a héja, és akkor nem annyira gátolja meg az étkezésben, úgymond, vagy okoz problémát az étkezés során a héj.
2: És honnan látja, hogy már jó, és majd lehet szedni az üvegbe?
3: Ilyen nagyobb fakanállal kavargatjuk, és akkor így felemelve, függőlegesre fordítva látjuk, hogy hirtelen lefolyik, illetve már amikor elkezd sűrűsödni, akkor úgy bevonja a fakanalat, kevésbé híg, és amikor már úgy nehezebben vonórik le a kanáról, akkor már tudjuk, hogy jó, és lehet üvegezni.
2: Akkor ezt még azért kell kavargatni, még, ahogy én látom.
3: Igen. Kicsit később is érkeztünk, így kell egy kis idő még hozzá.
2: És az önök környékén van valamilyen speciális sütemény, amihez ezt a lekvárt használják?
3: Mostanság ugye a túros béleshez is szoktunk baracklekvárt használni, és akkor ez jobban kiemeli a túrónak az ízét, és egy kicsit jellegzetesebbé teszi.
2: És kifejezetten a gönci barackból főzik, vagy más fajtából is szokták önök főzni, akár otthon is, családi körben?
3: Igen, mi ragaszkodunk a göncihez, a hagyományhoz, hogy mi is a gönciből főzzük, a gönci barackból.
0: A baracklekvárok kóstolója és a zsűrizése vasárnap a Szent Mise után volt Göncön. A vakbírálat alapján a hívekből álló zsűri a legfinomabbnak Koncsol Mihalik Zsuzsanna és Koncsol Zsuzsa páros gönci lekvárát találták. A lekvárfőzés után ebéddel és lekvárral fogyasztható finomságokkal látták vendégül az egyházközség tagjait. A fánkot Koncsol Mihalik Zsuzsanna sütötte.
2: Itt beszélgetünk Göncön a plébánia épületében, kint készül a frissen szedett baracból az új baracklekvár, és itt pedig az egyházközség tagjai bent a plébánia konyháján szorgoskodnak, hogy különböző desszerteket készítsenek, amihez természetesen a baracklekvár illik. Már nagyon-nagyon sok minifánkot itt kisütöttek. Mi ennek a minifánknak a receptje?
4: A minifánkot úgy készítjük, hogy 140 dekalisztet használtunk fel hozzá, 6 deciliter tejet, 6 dekagram élesztőt, 10 pópozott tevőkanál porcukrot tettünk bele, felolvasztottunk hozzá 16 dekagram margarint, tettünk bele 2 tojást, amit egészben használtunk fel, továbbá 6 olyan tojást, aminek csak a sárgáját tettük bele a tésztába. egy kevés rumaromával és vaníliaromával is ízesítettük, illetve egy pici sóval, hogy kiemeljük az édes ízeket. Ezután ezt napraforgó olajban sütöttük ki.
2: Mennyi ideig pihentették a tésztát, kelesztették?
4: A tésztát körülbelül egy olyan fél órát kelesztettük először, utána körülbelül 2-2,5 cm vastagságúra kinyújtottuk, kiszaggattuk, majd ezután még egy olyan 10-15 percet hagytuk pihenni, ezután bőolajba kisütöttük.
2: És ahogy figyeltem itt a sütési folyamatot, nem fedő alatt sütötték, milyen módon sütik?
4: Nem fedő alatt sütöttük. Nekünk az a technikánk erre, hogy a kicsit megbőrösödött tetejével lefelé tesszük bele az olajba, és megvárjuk, amíg átfordul magától, ettől lesz egy kicsit szalagos a fánk.
2: És ugye ezek kicsike kis fánkok, akkor ezt pogácsaszaggatóval szaggatják?
4: Igen, ez most azzal volt szaggatva, direkt arra törekedtünk, hogy kis falatnyi fánkok legyenek.
2: Igen, itt előbb számoltam, mennyi lett ennyi lisztből.
4: Körülbelül 140 darab lett.
2: Igen, és ahogy megkóstoltuk, egyébként nagyon-nagyon könnyű a tésztája.
4: Igen, nagyon szeretjük ezt a receptet, mert tényleg nagyon jó állagú kis fánkokat lehet vele elérni.
2: Milyen desszert fog még itt készülni a frissen főzött gönci barackleklekvárhoz?
4: Úgy döntöttünk, hogy még egy adag palacsintát is kisütünk. Szerintünk a fánk, illetve a palacsinta az, ami a legjobban élik egy lekvárhoz, amivel meg tudja koronázni igazán ezt az egész rendezvényt.
2: Igen, ugye ennek a rendezvénynek Lefőzlek, gönci barack lekvárfőző verseny a neve, itt a plébános atya évek óta szervezi. Önnek, mint az egyház község tagjának, hogy mi a véleménye erről a rendezvényről, várják már gondolom azért évről évre?
4: Igen, várjuk évről évre. Szerintem nagyon jó kis közösségépítő program ez. Tudunk beszélgetni, ismerkedni esetleg olyan tagokkal, akik nemrég csatlakoztak az egyház közösséghez, illetve azok, akik már régebb óta tagjai, közöttük is fenntartja a kapcsolatot.
2: És ha jól tudom, hát persze nem csak desszert készül, hanem lesz valami főétel is. Itt még rotyog valami a gáztűzhelyen.
4: Sertéspörkölt és burgonya lesz még hozzá, igen, hogy ne csak az édes ízek domináljanak.
2: És akkor akik reggel elkezdték a lekvárt főzni, akkor ők is gondolom így ebédidőtájára akkor elkészülnek, és közös étkezés lesz?
4: Így van, reméljük, hogy mindenkinek sikerül befejezni addigra a lekvárt főzést. Ez általában úgy szokott lenni, hogy egy adag kóstoló lekvár is kerül szedésre. Majd ezután ezeket külön fogjuk címkézni, hogy titkos szavazásra fogjuk majd későbbiekben bocsájtani.

0: Kedves hallgatóink, a Lefőzlek lekvárfőző versenyről hallottak összeállítást, amelyet a Gönczi Egyházközség szervezett július 25-én. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat csütörtökön 11 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Macska Cicó című magyar népmesét, melyet Szabó Gyula mond el.

0: egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. A fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta nekik az apjuk: menjenek, keressenek maguknak menyasszonyt. Feldobott a levegőbe 3 pálcát, és azt mondta: kinek merre esik a pálcája, arra kell mennie nősülni. A nagyobbik fiúnak a király kisasszonyok felé hullott a pálcája. A középső fiúnak a báró kisasszonyokhoz, szóval arra felé, amerre azok laktak. A legkisebb fiúé egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik fiú nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. A királyfi oda ment hozzá, ölébe vette. Nagyon búsult. 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. A macska cicó azt mondta a királyfinak: édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz? Azt felelte erre a királyfi: felséges királyapám azt parancsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de itt nem találok menyasszonyt. Ne búsulj, én hozzád megyek, mondta a macska cicó. No, menekült volna erre haza a fiú, de addig nem mehetett, míg azt nem mondta, hogy elveszi feleségül a macska cicót. Hazatérvén az apjú kérdezte sorra fiait, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé báró kisasszony. A középső azt mondta, hogy az ő menyasszonya gróf kisasszony. A legkisebbik nem árulta el, azt mondta: majd meglátják. No, ekkor a király azt parancsolta, hogy menjen minden vőlegény a menyasszonyához vissza, és hozzanak tőlük egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó várta, látta, hogy nagyon búsul, és kérdezte: édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, minek búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik fia vigyen a menyasszonyától egy szép virágcsokrot. Hát én a macska cicomtól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a macska cicó. Mikor elaludt a királyfi, a cicó megkapart egy nagy odvasfát, mire abból sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik arany virágot, megint másik gyémánt virágot. A menyasszony összeillesztette a szép virágokat egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép csokor mindegyiké, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték is, ugyan mondja már el, ki a menyasszonya, de csak azt felelte: majd meglátják. Telt volt az idő, egy 7 múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen minden fiú a menyasszonyához, és hozzon tőle egy kendőt. A fiúk elmentek, mindegyik örömmel ment, csak a kisebbik búsult nagyon. Amikor odaért az erdő szélére, várta a cicó, s szólt, mint mindig: édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most meg kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól? Hát egy macska cicó hogy tudna szőni? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Mikor a királyfi elaludt, Megint megkaparta a cicó az odvasfát, s előjöttek a kis cicók. Egyik ezüst szálat, másik arany szálat, megint másik gyémán szálat hozott, a mennyasszony pedig megszőtte csodaszép kendőnek. Amikor a fiúk hazaérkeztek, a király megnézte a kendőket. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép a kendő, de a legkisebbé a legszebb. Mondd már, ki a te mennyasszonyod? Kérdezgették tőle a bátyai, de a királyfi búsult. Nem mondta meg. Megint telt az idő. A király egy nap azt mondta, hogy most már hozza el minden fiú a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, a kisebbik viszont most már igazán nagyon búsult. Gondolta, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, amit apja kért tőle, de most már muszáj bemutatni a mennyasszonyát. A macska cicó ott várt az erdő szélen, megint azt kérdi, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, minden fia vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicó, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, álomra szenderült. Amikor felébredt, egy csodaszép királyi palotában találta magát, és egy gyönyörű király kisasszony volt mellette. Azt se tudta ámulatában, mit csináljon. Meg volt ijedve nagyon. Ám a király kisasszony azt mondta, ne félj, mert én vagyok az, akit a macska cicó képében feleségül kértél. El voltam átkozva. Apám, aki király volt, ő átkozott el. Azt mondta, hogy mindaddig macska cicó legyek, ameddig valaki meg nem kér a cicó képében. Te megkértél? Hát most visszaváltoztam király kisasszonnyá. Bizony megörült a fiatal királyfi. Voltak ott aztán inasok, segédek a királyi palotában. A királyfi és mennyasszonya hintóba ültek, melyet 12 ló húzott, úgy mentek hazafelé. Odahaza már javában állott a lakodalom. Mikor észrevették az őrök, hogy érkezik valaki, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Csak mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia az. Nagyon csodálkoztak, hiszen a kisebbik királyfi soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legszebb. Megtartották hát a nagy lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége, itt a mese vége.
1: Kedves gyerekek, ma este a Macska Cicó című magyar népmesét Szabó Gyula olvasta fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
2: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a Szent Áldozás hatása című fejezetben beszél Érdekes módon nem teljesen a szentáldozás hatásáról, hanem régi szokásokról, a tabernákulum szerepéről. Érdemes azonban ebbe is egy kicsit belemenni. Így ír a professzor úr erről, az őskeresztény idők óta hagyomány, hogy áldozni otthonainkban vagy kórházban betegágyban fekvőnek is lehetséges, sőt, minél inkább a halál felé, tehát a túlvilág felé haladnak, annál inkább rászorulnak a szent útra való kegyelmi erejére. Itt újra megjegyezzük, hogy szent útra valónak nevezi az egyház az utolsó szent áldozást. Folytassuk. Az első századokban maguk a hívek vihették haza az átváltoztatott kenyeret, Krisztust, hogy megáldoztassák beteg hozzátartozóikat. Ez később, sokáig a pap tisztje lett. Megjegyzem, talán sokan ismerik Tarzíciusnak a történetét, a ministránsok védőszentjének, aki szintén azért lett vértanú, mert Krisztust vitte a börtönben levő testvérekhez, és nem akarta, hogy titkát fölfedjék. Visszatérve a professzor úr könyvére, így beszél erről, hogy ma bizonyos körülmények között és megfelelő fölhatalmazással a világi hívek, laikusok újra megtehetik ezt, vagyis elvihetik az eukarisztiát akár otthonukban betegekhez, fontos hangsúlyozni, nem őrizni, hanem betegekhez megáldoztatni, vagy pedig kórházba, esetleg börtönökbe. Már hazánkban is vannak jól szervezett egyházközségek, melyekben a kórházi betegáldoztatást világiak végzik, s az igen túlterhelt papra csak akkor van szükség, ha gyóntatásról vagy betegek kenetéről van szó. A felvázolt dolgok, hangsúlyozza a professzor úr, új megértésre kell, hogy vezessen minket. Mindig több kenyeret változtatták át, mint amennyire a szentmisén az áldozók miatt szükség volt. Egyfelől, hogy a betegeknek bármikor el lehessen vinni az oltári szentséget, másfelől pedig azért, hogy az imádás hódolatával lehessen illetni a kenyér színében valóságosan jelenlevő Jézus Krisztust. 313-ban nyilvánította Nagy Konstantin császár a kereszténységet, nem üldözött, vagyis bevett vallássá. Ettől kezdve volt alkalom templomot építeni. Ezekben először az oltár fölött hajó formájú edényben tartották a misén nem kiosztott eukarisztiát. Majd később az vált szokássá, hogy a szentély falába vágtak mélyedést, ez lett a szentségház, a tabernákulum. Ha valaki fölkeres egy románkori templomot, annak a szentély falában megláthatja ezt a mélyedést. A 15. századtól kezdve kezdett elterjedni, hogy a háttal miséző oltárt és a szentségházat egybe építik. Ezt a gondolatot a 16. század második felének óriási hatású szentje, Borromeói Szent Károly, milánói püspök, bíboros, olyannyira szorgalmazta, hogy általános szokás lett. A II. Vatikáni zsinat utáni liturgikus reform újra elterjesztette a szentmiséző oltárt. A legtöbb templomban, főképp a műemlék jellegűekben, a háttal miséző oltár építménye megmaradt, és ennek az oltár szekrényét használták tabernákulumnak, használják ma is. Ám a római dokumentumok azt tanácsolják, ha lehet, inkább külön a kápolna-szerű mellékoltáron őrizzük az oltári szentséget, szépen díszített helyen, hogy méltó legyen az imádás lelkületéhez. Ezt a célt szolgálja, hogy válasszuk külön az eukarisztiát, tehát a már átváltoztatott és imádandó kenyeret, a Szent Mise cselekményétől, mely során a konszekráció újra a mi áldozatunkat jelképező földi kenyérben megjeleníti, azaz jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, hogy a mise lakoma részében magunkhoz vegyük megerősítő táplálékként. A lelkipásztor itt megjegyzi, hogy a legtöbb egyszerű falusi templomban lehetetlen szinte a tabernákulum máshova való elhelyezése. Különösen a nagycsütörtöki szertartás, amikor előírja, hogy ne legyen a tabernákulumban eukarisztia, nehezen tudja ezt megoldani a falusi lelkipásztor és hívő közösség. De értjük, hogy miért ragaszkodik az egyház ehhez a kettős dologhoz, vagyis másutt legyen az oltár és az oltári szentség őrzése. Megjegyzi a professzor úr, hogy a tabernákulumban valóságosan jelenlévő Krisztus miatt kötelező az örök lámpa használata. Ez figyelmeztet minden betérőt arra, hogy az imádás gesztusával, térthajtással hódoljon az Úrnak, mert az örök mécs ki nem hunyó fénye jelzi az egyház virasztó lelkületű, örökké tartó háláját mestere iránt. Megjegyzi a professzor úr azt is, hogy ez a fajta gesztus, ez az ószövetségi menóra gondolatnak az újszövetségi beteljesedése. Az ószövetségben a papoknak folytonosan éjjel-nappal az olaj töltögetésével ébren kellett tartaniuk a gyertyatartók fényét, hogy telnek múlnak az évek a zsidóságban, illetve az egyház történetében. Megjegyzi azt is a professzor úr, hogy örökimádó szerzetes rend is alakul, amelynek tagjai folytonos beosztás által valóban évtizedeket és századokat íveltek át a megszakítás nélküli szentség imádással, adorálással. Ennek a gyönyörű eszmének a tartozéka, hogy folytonos szentség imádás legyen a krisztusi család nagyobb egységében is, megjegyzem, hogy egyházmegyénkben is minden községnek, templomnak szentségimádási napja van az egyházi év különböző napján. A professzor úr ezek után arról beszél, hogy mennyire fontos a szent csend a szent misében, a szent áldozás után. Ez a csend, ez nem semmit mondó csend, hanem a pap és a hívek köszönetet, egyéni, saját, legszemélyesebb köszönetét és ragaszkodását fejezi ki a szent áldozásért. Érdemes, és ezzel zárjuk a mai elmélkedést, hogy a mi saját elmélkedésünket akár nagy szentek áldozás utáni imáival egészítsük ki, természetesen magán imádságként ajánlja ezt Tarjányi professzor úr, akár Aquinói Szent Tamásnak a Hálát adok neked, atyám kezdetű imát, akár pedig Loyolai Szent Ignácnak a Krisztus lelke szentelj meg engem kezdetű imát. Mindig tudatosítsuk magunkban a szent áldozás után, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint az, hogy szent áldozáshoz járulhattunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirati irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napi rendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Végül az időjárásról. Nagy rész derült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben maradhatnak. Legfeljebb arra felé lehet elvétve zápor, de csapadékra alapvetően kicsi az esély. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, eleinte helyenként még erős, esetleg viharos közeli is a keleti-északkeleti országrészben. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10

0: A hírszerkesztő pedig Sinkovics Andrea. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót, Berecz Renátát hallják. Hamarosan kezdődik Egyházfórum című műsorunk, melyben Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Vilai Szent Teréz, a Belső Várkastély című műve alapján. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér. Ezen apropóból szerkesztette újraadásba a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetést az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, aki a riportban Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt kérdezi. Következzen most rövid ajánlónk.
1: És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Nos, a török édesanyák Szeszinikes Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikes Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják. Foglalkozunk Miskolc két legfontosabb turisztikai attrakciójának megújulási folyamatával, illetve bemutatjuk a miskolci Földes Ferenc gyakorló gimnázium megújult termeit. Most Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
2: És a további fejlesztésekről és egy fontos dátumról, mielőtt a fejlesztésekre rátérnék, terveink szerint a barlangfürdőt augusztus 20-án megnyitjuk, talán ezzel kellett volna kezdenem. Valóban azt tervezzük, hogy augusztus elején elkezdődik egy próbaüzem, bár Horváth Tamás barátom több alkalommal mondta, hogy legyek egy kicsit bátrabb a dátumokat illetően. Én nem vagyok bátor, mármint a dátumokat illetően. Én bármilyen fórumra eljöttem, és szerintem sokan vannak itt azok közül, akik ezeken a fórumokon részt vettek, soha semmilyen dátumot nem mondtam. És ezt azért tettem, mert ennek a felelőssége az enyém. Nem azoké az embereké, akik néhány hónappal ezelőtt valamit mondtak, vagy valamit gondoltak erről. A város polgármestere én vagyok. Az én felelősségem az, hogy milyen dátum hangzik el a számból.
0: A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsoron kezdődik, melynek első felében Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgetünk, majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról hallhatnak. Bejátszásunkban Laták Kamilla szólal meg.
3: Fontos és nagy esemény lesz majd szeptember 5-én a retrovéradás, ami majd zárja az egész nyári programsorozatot, és azt fogja reményeink szerint megkoronázni majd. Egy valódi közösségi program, ami több évtizedet töretlenül valósul meg a Eger Hotel & Park szállodában, úgyhogy reméljük, hogy a véradóknak ez egy olyan kis ünnepe lesz össze, ami sokak számára kedvet kap majd esetleg.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrainé Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus követéséről és Péter meghívásáról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A szerkesztőt Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jeges Mirjam kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Vilai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján.

0: Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. És ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximus. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt, mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok, hozzá viszonyítok, rávonatkoztatok, rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, vissza tudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön. Nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember. Ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat áll, pro-orisen, orizen, orizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjem beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten afölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész élet programja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé, és talán ezért nem érzékeljük mindig az előbbre jutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve többször visszatérnek a gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben. Azt hiszem, ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten. Mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét többlettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges.
ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legeslegbensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont, a legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legeslegbensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy ima formát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként, vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad, megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak, ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek,
hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, az bennem él. Az ima ott él bennem, ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom, ebbe kellene belépnem a Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem. Kitartóan. Oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Páros ének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézia anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet: számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simone Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így, Isten látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki. Valódi szeretetet ajándékoz neki. Valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod. Azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon. Ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs veszve, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belém volt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosnak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
2: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirati irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzetegységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napi rendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony Dunai vízszint okozta fennakadásokat. meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Végül az időjárásról. Nagy rész derült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben maradhatnak. Legfeljebb arra felé lehet elvétve zápor, de csapadékra alapvetően kicsi az esély. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, eleinte helyenként még erős, esetleg viharos közeli is a keleti-északkeleti ország részben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! 570 éve, 1456. augusztus 11-én hunyt el Hunyadi János magyar hadvezér, az ország egyik leggazdagabb földesura, aki 1446 és 1453 között a magyar királyság kormányzója is volt. Nos, ezen apropóból szerkesztettem újra adásban a Hunyadi korról, Hunyadi Jánosról és a Hunyadi sorozatról szóló beszélgetésemet. Műsoromhoz tartalmas időtöltést kívánok. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténészt, akivel általában női műsorunkban szoktunk találkozni, de szeretünk ötletelni, szeretünk új témákat kitalálni. És bizony most is így jutott eszünkbe egy olyan téma, amelynek van aktualitása, és amely nem a női műsorba kívánkozik, hanem egy ilyen beszélgetős műsorba, mint a Kávéház című műsorunk, ezért nem véletlenül kértem most Önt mikrofon végre ezen műsorban. Témánk pedig a Hunyadi sorozat, a Hunyadi kor asszonyai. Azt mondta a beszélgetésre készülve, döntsem el, hogy melyik cím tetszik nekem jobban. Nekem mindkettő cím tetszik, és véleményem szerint mindkét cím felkelti a kedves hallgatókban is az érdeklődést. Mondhatom, hogy az a Hunyadi sorozat, amely az egyik kereskedelmi csatornán nagy érdeklődésre tartott számot. Nem csak hazai, hanem nemzetközi érdeklődésre is.
3: Így van, nekem is az a véleményem, hogy határon belül és határon túl, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mindenki a Hunyadi sorozatról beszél, leginkább pozitív gondolatokkal és véleménnyel, de azért nagyon sokaknak megfogalmazódnak a gondolataikban kérdések. Én ugye nagyon gyakran járom szerte az országot, és tartok különböző városokban előadásokat, és bizony bármilyen témával is megyek, legtöbbször fölteszik nekem a kérdést, hogy néztem-e a sorozatot, mi a véleményem, mondjak már egy-két érdekességet a korról, Hunyadiról, és mivel ugye már itt a Szent István Rádióban lassan szerintem már vagy 10 éve beszélgettünk, én ugye híres magyar nők életének legendáit kutatom, és a Hunyadi sorozattal kapcsolatban

0: kapcsolatban is, elsősorban a sorozatban megjelenő asszonyoknak a történetének néztem utána, már amennyire utána kellett néznem, mert eredendően is elég sokat tudtam ezekről a hölgyekről, de meg Hunyadi történetével kapcsolatban is azért egy-két tényadatnak utána néztem, és aztán így beszéltük mi meg ketten önnel, kedves Erzsébet, ezt a beszélgetést, hogy akkor a Hunyadi.
1: Bizony, mert jó volt nézni a filmet, vissza is lehet keresni az interneten az egyes részeket, de olyan jó tisztába lenni azzal a történelmi korral, amelyben játszódik ez a film, és örül köztudott, hogy nagyon sokat olvas, nagyon tájékozott. Én pedig külön köszönöm önnek, hogy ezt a nagy-nagy ismerethalmazt mindig olyan egyszerűen lefordítja számunkra, a Szent István Rádió kedves hűséges hallgatói számára, hogy mi is bele tudjuk képzelni magunkat abba a történelmi korba, amiről éppen beszélünk. Hát akkor most utazzunk vissza a történelemben. Hol is vagyunk? Melyik kor van? És mit lehet tudnunk erről a korról?
0: A Hunyadi kor címet adtam én ezeknek a gondolatoknak, bár az 1400-as években vagyunk, és tulajdonképpen Luxemburgi Zsigmond királyunk uralkodásával kezdődik ez a korszak és ez a sorozat, illetve Nagy Lajos király, tehát az Anjou magyar uralkodónk halála után a lánya, Anjou Mária lett ugye Nagy Lajos királynak az utóda, az első nő a magyar trónon, aki nem királyné, hanem királynő lett, és akinek a jegyese majd a férje volt, Luxemburgi Zsigmond, de már Mária életében társuralkodó lett, majd pedig Mária királynő halála után Luxemburgi Zsigmond lett az egyedüli uralkodója a magyar királyságnak. Tehát valójában Hunyadi kor, de a luxemburgi Zsigmond, aki ráadásul nagyon-nagyon hosszú ideig uralkodott, és nagyon sokáig is élt, és nagy uralkodónk volt, és nagyon különleges korszak volt az ő története.
1: Körülbelül mennyi ideig uralkodott, és hány éves koráig élt?
0: 70-valahány éves korában halt meg, és vagy 40-50 éven keresztül uralkodott.
1: Ez valóban abban a korban, mondhatjuk nyugodtan és kijelenthetjük, hogy egy hosszú időszak volt.
0: Így van, az átlag életkor 30-35 év volt abban az időben, sőt, meglepő módon az asszonyok élete volt, átlag életkora volt kevesebb, mint a férfiaké, belehaltak a szülésekbe. És ugye a sok-sok fertőzés és komplikáció miatt pont az asszonyok élete volt rövidebb, annak ellenére, hogy a férfiak meg folyamatosan csatában és harcban álltak, és védték az országot. Ennek ellenére a nők élete volt rövidebb.
1: Hunyadi életével ismerkedünk meg egészen pontosan a mai beszélgetésünkben, vagy a korról beszélünk részletesebben. Melyik kérdésemre tudunk most válaszolni?
0: Sok mindenről fogunk beszélgetni. Legelőször is azzal a jelenettel kezdeném én is, amivel maga a sorozat kezdődött, csak éppen az én véleményem szerint nem kapott elég hangsúlyt. Ugyanis maga a sorozat is Galambóc párának ostromával kezdődik, amely várostromot Luxemburgi Zsigmond királyunk indította a török ellen, és az ostromnál már ott volt Hunyadi is. Bármi különösebben nagy jelentősége nem volt Hunyadinak a magyar történelemben, de azzal a jelenettel kezdődik a sorozat is, hogy amikor a várostromnál megérkezik Murád szultán felmentő serege, akkor Zsigmondot és katonáit a török csapdából, és hogy ne essenek fogságba, egy hadigája, a Dunán leereszkedő hadigája menti ki. Csakhogy ennek a hadigájának a parancsnoka egy hölgy volt. És ez nem kapott elég hangsúlyt a Hunyadi sorozatban, pedig ha emlékszik ön és Erzsébet meg a kedves hallgatók, ha visszaemlékeznek, tényleg ezzel a jelenet sorral indult maga a Hunyadi. Na most ez a hadigáján a király mentésére érkező hölgy, ez nem más, mint Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília, vagy ahogy Arany Jánosunk hívta, Szentgyörgyi Cicelle asszony, aki Ugye Rozgonyi István temesi grófnak lett a felesége, maga a Szentgyörgyi család felvidéki, Pozsony környéki család, és második Endre Árpádházi királyunktól kapták adományba a birtokaikat, és a Galambóci ostrom előtti időből nem sokat tudunk Cecília életéről sem. Igazából 1428-ban volt Galambóc várának ostroma, ettől kezdve kerül be a történelembe Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle, aki a magyar történelemnek az első olyan asszonya, akiről megemlékeznek a krónikák, pedig nem királyi születésű volt, hanem, ha lehet így fogalmazni, csak egy egyszerű főúri születésű hölgy. Cecília asszony megjelent Galambóc várának ostrománál. Óriási felháborodás volt, hiszen egy asszony egy haditáborban, ez azért eléggé, ha fogalmazhatok ilyen pongyolán, eléggé kiakasztotta a korabeli közvéleményt, Zsigmond királyunkat is többek között. Igen ám, de Rozgonyi Cecília nem virágszálnak ment a várostromhoz, hanem a férje oldalán katonaként akart az ostromban részt venni. És minden valószínűség szerint Cicelle katonailag is képzett lehetett. Ezt abból gondolhatjuk, hogy ugye dunai hajóknak a fedélzetén érkezett meg. A törökkel szembeni vízi csata pedig különösen speciális katonai ismereteket követel meg. Azon kívül minden valószínűség szerint a katonáit és a csapatait a saját pénzén szerelte föl Cicelle asszony, úgyhogy Zsigmond király hiába háborgott, megtiltani nem tudta és nem tehette, hogy jelen legyen a férje oldalán a csatában és a várostromnál. A ostrom során Zsigmond egy ideig úgy nézett ki, hogy nagyon hamar be tudják venni Galambóc várát, de közben megérkezett Murád szultán felmentő serege, és akkor Zsigmond úgy döntött, hogy inkább békét köt a szultánnal, és elvonulnak. Igen ám, de a török jó szokásához híven ismét megszegte a szerződést, és ugye a Duna szerb, illetve a Duna magyar oldaláról kellett a magyar seregeket kimenteni, és bizony a szerb oldalon maradt magyarokat megtámadták a törökök, és elkezdték öldökölni. Még a király is azon az oldalon volt, amikor megérkezett Cicelle a hadigájával, és kimentette Zsigmond királyt, meg a férjét is, Rozgonyi Istvánt is, aki egyébként a király testőrségével a királynak a személyét is védte. És Cicelle asszony így, hogy a döntő pillanatban megérkezett és megmentette a király életét. Nagyon érdekes történet is van erről a pontról, ugyanis Cicelle asszony egyik életrajzírója írta, hogy a magyarok visszavonulását lengyel és litván lovagok fedezték. És a magyar katonák viszonylag kevés vesztességgel vissza tudtak vonulni, de az őket védő lengyel lovagok mindegy szálig meghaltak. És a lengyel lovagoknak a parancsnoka egy Csernyé Száva nevű lengyel volt, aki halkszabú szerelmese volt Cicelle asszonynak. Lánykorában udvarolt Cicellének, aki annak idején nem a lengyel lovagot, hanem a délceg temesi magyar grófot, Rozgonyi Istvánt választotta élete párjának. De Csernyi Száva életét áldozta a szép asszony megmentésére, bizonyos fokig talán mondhatjuk ezt. És Cicelle története nem mese, ugyanis Zsigmond király nem volt hálátlan, amiért megmentette az életét a hadigáján Rozgonyiné. 1430-ban, 34-ben egy adomány levelet íratott a íródeákjával, amely adomány levélben 23 falut és 4 pusztát adományozott a Rozgonyi családnak, és nem a férinek, hanem az asszonynak, Cicelle asszonynak. És ebben az adománylevélben van leírva ez a történet, amit én most itt elmeséltem, hogy egy hadigája fedélzetén Rozgonyiné bizony harcolt a törökkel, és megmentette a férje és királya életét. És ezt a történetet, ahogy már említettem is, Arany János egy balladájában megírta. Szerintem, ha a ballada néhány sorát fogom idézni, akkor mindenkinek, ha más nem, iskolai tanulmányaiból vissza fog köszönni ez a történet, hogy galambócot a Dunáról ostromolni kezdik, folyamon is, szárazon is, egyre törik, veszik. Elől-elől Rozgonyibal kedves életpárja, hív szerelme, szép cicelle, Szent Györgyi leánya. Igazi Arany Jánosi rímes költemény, valóban Cicelle asszony története. És, mint általában minden beszélgetésünk során, kedvenc írom Jókai Mór is említenem kell, ugyanis ő is egyik művében megemlékezik Galambóc várának ostromáról, méghozzá az Aranyemberben, amelyben így ír. Akkor, amikor Tímár Mihály Tímeát menekíti a Dunán felfele hajójával az őt üldöző törökök, illetve az apját üldöző törökök elől. Csak a kiskabin ablakából nézte, hogy vonulnak el egymás után a part mentében az omladozó vártornyok, az ódon tömör magányos őrlakok, a Klisszúra völgy erdős sziklái. Hogy jönnek szembe a Duna közepén felmeredő sziklaóriások, a zuhatak képző treszkováci kő, a 30-öles babagáj hasogatott oldalaival. Azt se kérdi, mi története van annak a 8-szögletű vártoronynak, ugye Tímeáról van szó, 3 kisebb torony szomszédjában, miket párkányzatos bástyafal fut körül. Pedig meghallaná akkor szép Rozgonyi Cicelle történetét, magyarok királya Zsigmond veszedelmét, magyarok romlását, az ott a galambóci vár.

0: Rozgonyi Cicellének egyébként 5 fia született, a egyik fia, Lőrinc, Hunyadi János alatt vitéz katona és csapatvezér volt. Másik fia, János, 5. László király alatt Erdély bajdája, tárnokmester és országbíró. Rajnold Heves vármegye főispánja lett. Oswaldot a székelyek választották meg főispányoknak, és Sebestyén főlovászmester és Erdély bajdája lett. Ez tehát Rozgonyiné, a szép Szentgyörgyi Cicelle története, akinek a hőstettével kezdődött maga a Hunyadi sorozat, csak éppen nem kapott elég hangsúlyt a történet.
1: Köszönöm szépen önnek azt, hogy ezt a jelenetet kiemelte a filmből, és ha a filmben nem is, de legalább a mi beszélgetésünkben most akkor kellő hangsúlyt kapott Rozgonyiné személyem. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a Hunyadi kor és asszonyai témakörében. Kivel ismerkedünk meg a folytatásban?
0: Úgy gondolom, hogy Szilágyi Erzsébettel. Mindenképpen meg kell róla emlékezni, hiszen ő volt a felesége Hunyadi Jánosnak, az anyja Hunyadi Lászlónak és anyja Hunyadi Mátyásnak. És jóval túlélte Hunyadi Jánost és a nándorfehérvári ostromot, és Hunyadi Mátyást, a kisebbik fiát, miután királlyá választották, igen nagy támogatója volt a fiának. Bár az ő története, talán mondhatom azt, hogy elég szépen kirajzolódik magából a sorozatból is, de hát csak addig, amíg Nándorfehérvár ostroma, hiszen ott ér véget maga Hunyadi sorozat, ahogy vége van az ostromnak, és az ostrom után pár héttel később a pestis járványban Hunyadi meghal. Tehát a családnak a történetét és a folytatását már nem ismerjük. Én ezért gondoltam, hogy Szilágyi Erzsébetről azért néhány gondolatot mondani kell.
1: Érdekes is lehet az ő élete, hiszen ennyi férfi között helytállni, mint nő, mint asszony, nem volt könnyű. De majd lesz olyan kedves, és elmondja nekünk a részleteket.
0: Igen, így igaz, de Szilágyi Erzsébet egy igazi, nagyformátumú magyar nemesasszony volt, egy igazi reneszánsz amazon természetű asszony, határozott, kemény, harcos nő, aki férfiként állta meg a helyét a kora magyar viszonyaiban. Sokkal harcosabb és sokkal keményebb volt a valóságban Szilágyi Erzsébet, mint ahogy az a sorozatból kiderült és megjelent. Az a tipikus nemesasszony volt Szilágyi Erzsébet, aki a férje gyakori távolléteiben maga kormányozta a hatalmas Hunyadi birtokokat, gazdaságot, és irányította a fiai nevelését is, bár a fiúkat elég korán elvitte Hunyadi Lászlót, ugye az idősebbik fiút maga mellé vette, hogy a katonáskodást, a harcművészetet tanulja, Mátyást pedig, a kisebbik fiút, ez szokásban volt abban az időben, papnak szánták, ezért a tudományokra nevelték és oktatták. Nem véletlen, hogy olyan művelt uralkodónk lett Hunyadi Mátyás a maga korában. És még ami nagyon érdekes talán Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János történeténél, hogy nem maradt fönt festményábrázolás sem Szilágyi Erzsébetről, sem Hunyadiról.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Igen, a legkorábbi ábrázolás Hunyadiról, ugye ő 1456-ban meghalt, és 1480-ból maradt fönt a Túróci krónikában egy kép, de az is páncélban ábrázolja Hunyadit, leeresztett sisakkal, tehát az arcvonásait egyáltalán nem lehet látni, a hatalmas bajuszát igen. És nagyon érdekes, én összehasonlítottam, de ugye itt nem tudunk képeket mutatni, hogy A Hunyadi sorozatban a főszereplő, és a páncélos vitéz Hunyadi, ha csak a bajuszt és a szakált nézem, akkor azért nagyon hasonlítanak egymásra, bár messze nem volt olyan hatalmas termetű és izmos, azért ilyen leírások maradtak ránk, hogy inkább egy alacsonyabb termetű, de nagyon zömök és nagyon erős ember lehetett Hunyadi. Őseink egyébként is kicsit alacsonyabb termetűek voltak, mint napjaink magyarjai, bár nem igaz, hogy a honfoglaló magyarjaink alacsony és görbelábú férfiak voltak. Nagyon sok leírás, bizánci és perzsa leírás maradt ránk, hogy igenis nagy termetűek voltak a magyar férfiak. Bár nyilvánvaló alacsonyabb és magasabb is lehetett közöttük. Ami érdekes lehet a sorozat és a valódi történet között, hogy a születési évszámokat sem tudjuk pontosan, hogy mikor születhetett Hunyadi és mikor Szilágyi Erzsébet. Valamikor talán az 1410-ben Erzsébet és 1407 körül születhetett Hunyadi, és házasságot minden valószínűség szerint 1430-ban kötöttek. Tehát Hunyadi olyan 23 éves lehetett, Szilágyi Erzsébet pedig olyan 20 éves, amikor házasságot kötöttek. És akkor itt egy kis kitérőt hagy tegyek a történetben, mert a sorozatnak egyik nagyon fontos vonulata és szála volt Brankovics Máriának, Marának a története, már csak azért is, mert a sorozatban Hunyadi első óriási nagy szerelme volt Brankovics Mária. Na ez az, ami nem igaz. És valószínűleg nagyon nem igaz. Ugyanis Brankovics Mária 1420-ban születhetett meg. Tehát sokkal-sokkal fiatalabb volt, mint Hunyadi és Szilágyi Erzsébet. Amikor Hunyadiék házasságot kötöttek, Brankovics Mária 10 éves volt. Na most egy 10 éves kislány lehet, hogy romantikus érzelmeket táplált egy hős lovag iránt, de hogy egy 23 éves felnőtt férfi nem egy 10 éves kislányba szeret bele, ez biztos. Sőt, még az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték-e egymást, bár tény, hogy Lazarevics István szerb despota udvarában találkozott Szilágyi Erzsébet és Hunyadi János. Hunyadi ott apródoskodott, és Szilágyi Erzsébet pedig ott nevelődött abban a szerb fejedelmi udvarban. Ugye ez szintén szokás volt abban a korban, hogy nagy tekintélyű nemesi vagy fejedelmi udvarokba apródoskodni adták oda a fiúgyerekeket, meg egy-egy nagy hírű, nagy gazdasszony hírében lévő főúri hölgy mellé nevelőbe, mint egy iskolába adták a fiatal lányokat is. Úgyhogy Brankovics Mária hírből lehet, hogy ismerte Hunyadit, de hogy semmiféle romantikus kapcsolat nem volt közöttük, ez biztos. Ennek ellenére az én véleményem az, hogy magában a Hunyadi sorozatban az egyik legérdekesebb szál éppen Brankovics Mária története volt, még akkor is, hogyha nagyon sok, én úgy fogalmazok, hogy csúsztatás volt az ő történetében. A legérdekesebb a valóságos történetben, és a legkülönlegesebb, hogy olyan tekintélyre tett szert Mária a szultáni háremben, hogy annak ellenére, hogy gyermeke nem született, de soha nem tért át az iszlám-muzulmán vallásra. Ő megmaradt kereszténynek. Keleti ortodox keresztény volt, de megmaradt kereszténynek. És olyan okos lehetett, hogy a szultáni diplomáciában óriási politikai hatalmat épített ki. Már Murád szultánnál is, aki ugye a férje lett, őt feleségül adták egyébként a szultánhoz, és nem az ágyasa volt a háremben. De aztán a fia Mehmed, vagy Mohamed, ahogy magyarul a Mehmed török nevet mi szoktuk mondani, különösen az ő szolgálatában hihetetlen diplomáciai tárgyalásokon vett részt. Tehát nagyon nagy tekintélyre tett szert a edirnei, tehát a szultáni háremben és egyáltalán a palotában. Vissza is térhetett, mint ahogy a filmen is egyébként visszatérhetett szülőföldjére, de jellemző módon, amikor például a szülei meghaltak, akkor elhagyta Szerbiát, és visszatért a török birodalomba, és ott is halt meg. És továbbra is Mehmed szultán mellett nagyon is kivettem a részét pont az európai hatalmakkal való tárgyalásokban. Egyébként Mehmed, aki ugye a mostoha gyereke is volt gyakorlatilag Máriának, egy rendkívül művelt szultán volt, vagy 6 nyelven beszélt, és igen érdeklődött a keresztény vallás iránt. Úgyhogy a Mária története, Brankovics Mara, mert szerbül a Mária Mara története nagyon-nagyon más a valóságban, mint ahogy a Hunyadi sorozatban megjelent.
1: Itt álljunk meg egy szóra, azok számára ismételjük el, akik vagy nem látták a sorozatot, vagy nem annyira ásták bele magukat a Hunyadi kor történéseiben, mint amennyire ön. Murad szultánnak akkor született egy fia, Mehmed, de nem Brankovics Máriától, hiszen Brankovics Máriát férhez adták Murad szultánhoz, de akkor ez a gyermek már élt.
0: Így van, illetve olyan 4 éves lehetett, amikor Mária a szultáni hárembe került, akkor már valóban Murad szultán egyik feleségétől már megszületett Mehmed. Több fia is volt egyébként Muradnak, de végül is Mehmed lett a utóda. És valóban mostoha anyaként, így mondjuk, hogy mostoha anyaként, de valójában, mintha a saját gyermeke lett volna, nevelte Mária Mehmed nevű gyereket, ugye Muradnak a fiát, és tényleg nagyon szoros kapcsolat alakult ki Mária és Mehmed, Mohamed között.

0: Nos, visszatérve egy kicsit Szilágyi Erzsébetnek a történetéhez, még egy olyan talán kicsit félreértés. A sorozattal kapcsolatban én elég sok kommentet is olvastam az interneten, és egy fiatal lánynak a kommentjén egy picit fenn is akadtam, mert ő például azt írta, hogy a sorozatból tudta meg, hogy a déli harangszó az azért van, mert a nándorfehérvári győzelem. Na most én úgy föltettem magamban a költői kérdést, hogy hol volt ez a fiatal lány, amikor történelem órán a nándorfehérvári győzelmet tanították, vagy hol volt az a töri tanár, amikor ezt tanította?
1: Jogos kérdés.
0: Igen, de a déli harangszó nem a győzelem emlékére hangzik, és ez is egy kis tévedés. Ugyanis Kalixtusz pápa nem a győzelem után rendelte el a déli harangszót, hanem a győzelem előtt már napokkal sokkal korábban, pontosan azért minden keresztény katolikus templomban a déli harangozást és imádkozást fohászkodásként az Úrhoz a győzelemért. Mert Kalixtusz pápa tisztában volt vele, hogy Nándorfehérvára mellett és váránál a hunyadi katonák egész Európa kereszténységét védik. És a harangozás és az imádkozás a fohászkodásnak és a fohásznak volt a megnyilvánulása. Tehát sokkal korábban, mint ahogy maga a győzelem bekövetkezett.
1: De jó, hogy ezt elmondta. Valóban ezeket a fontos történelmi tényeket jó helyükre tenni, és jó újból és újból elismételni, hogy ne legyenek ilyen fogalom vagy képzavarok az emberek tudásában.
0: Igen, és még néhány érdekes adat, hogy maga az ostrom az 1456. július elején kezdődött. De ebben az évben egy hónappal korábban, július elején megjelent az égbolton egy hatalmas üstökös, és az egész ostrom ideje alatt az éjszakai égbolton látni lehetett ezt az óriási üstököst. Ma már tudjuk, hogy a héli üstökös volt ez. Nem érdekes a mi keresztény történetünkben? És nem folytatom, hogy mire emlékeztethet bennünket a megjelenő üstökös. És még egy történet, meg talán számadatok is, és még egy olyan mozzanat, ami nem igazán derült ki magán a sorozaton. Nándorfehérvár várának a védője, a várvédő, a Szilágyi Mihály volt, Erzsébetnek a bátyja, tehát Hunyadinak a sógora. Körülbelül 7000 katonájával volt a várban. Hunyadi nem tartózkodott a várban, seregeket gyűjteni volt távol. És úgy jutott be a várba, hogy Nándorfehérvár ostromát már nem Murád szultán, hanem a fia Mehmed kezdte meg. Az el is hangzik elég jellegzetesen és hangsúlyosan a sorozatban is, hogy a Dunán is és a Száván is a török hadihajók fölvonulnak, és blokád alá veszik a várat, és hatalmas láncokkal összekötik, egymáshoz kötik a török hadihajókat. És Hunyadi pontosan úgy tudott bejutni a várba, hogy fürget dunai deregjéken megtámadta ezeket az óriási török hadigályákat, és a katonáival ugye sokkal fürgébbek voltak, a hadigályák nem tudtak mozdulni, égő szalma csutkákat dobáltak a hadihajók török hajókra, kigyulladtak a katonáival föl a hajókra, legyőzték őket, és így jutott be a felmentő sereg magába a várba. Úgy nagyjából 10000 katonájával tudott így bejutni Hunyadi a várba. Szembe vele Mehmed szultánnak körülbelül 100000 katonája volt. Na most a filmen is itt kivételesen nagyon pontosan Kapisztrán János és a keresztes serege minimum 30 ezren lehettek, de van olyan számadat, hogy 60 ezren is voltak. És valóban megtörtént az a jelenet, hogy egyébként a török zsoldban szolgáló itáliai tűzérek, akik ugye az ágyúikkal lőtték Nándorfehérvárát, nem voltak hajlandók a török parancsára a keresztesek ellen fordítani az ágyúkat. Tehát ez valóban megtörtént, és ez nagyon-nagyon szépen volt magában a sorozatban is ábrázolva. És jellemző módon a vatikáni levéltárban még mai napig is olvasható Szilágyi Erzsébetnek írott levele, amelyet 1473-ban II. Pius pápához írt, és azt kérte benne a pápától, hogy Kapisztrán Jánost, férje, harcostársát számítsák a szentek sorába. És még egy érdekesség, Dugovics Titus hőstette. Rendkívül megható történet, és valószínűleg meg is történt, és igaz is volt. De ez egy úgynevezett vándortörténet. Már Jajca ostrománál is évtizedekkel korábban följegyezték, és később is pont Mátyás király Bonfini krónikása jegyezte föl, hogy Jajca ostrománál is volt egy ugyanilyen jelenet, amikor a vártornyára a török vitéz ki akarta tűzni a lófarkas zászlót, ami ugye a török seregnek azt jelzi, hogy elfoglalták a várat, magát a zászlót nem tudta kitűzés, nem tudta megakadályozni, ezért a zászlóval együtt a törököt is a mélybe rántotta. Ezért szokták azt mondani, hogy ez egy vándor motívum, minden valószínűség szerint valóban megtörténhetett. És akkor talán egy tragikusabb történetet is hagy emeljek ki a utó történetből. Méghozzá Szilágyi Mihálynak a történetét. Szilágyi Mihály mindenben támogatta Hunyadi Jánost, majd később Mátyást is, amikor királyá választották. Hogy Szilágyi Mihály 1460-ban Szerbiában Szendrő tájékán megütközött egy török sereggel, nagyon túlerőben voltak, és hősies harc után Szilágyi Mihályt elfogták, és fogságba vitték Konstantinápolyba. És itt Mehmed, Mohamed szultán, az ekkor már 60 éves Szilágyit lefejeztette, amiért nem volt hajlandó Nándorfehérvár sebezhető pontjait a várnak elárulni. És még egy érdekes történet. A törökök végtelenül tisztelték és rettegték Hunyadi Jánost. Olyannyira, hogy még századokkal később is, amikor a török gyerekek rosszalkodtak, velük szemben ugye a magyar édesanyák, hogyha rendetlenkedik a gyereke, akkor általában a mumussal szokta ijeszgetni a magyar gyereket. Most a török édesanyák Szeszinikesz Hunyadi Gelior mondattal próbálta a török gyereket megrendszabályozni, és ez a mondat azt jelenti, hogy Szeszinikesz Hunyadi Gelior, hogy hallgass el, Hunyadi jön. Vagyis ha rosszalkodsz, akkor Hunyadi elvisz. És talán még egy történet, ha belefér a beszélgetésünk idejébe, maga az ostrom. Az valóban megtörtént, hogy egyrészt tudnunk kell, hogy a török seregnek a fő ereje az a janicsárság volt. A janicsárokat Murád szultán szervezte meg ember zsákmányból. A seregnek is új sereg, vagyis Janicseri volt a neve. Tehát így alakult ki, hogy Janicseri, Janicsár, magyarosítva. És a Mehmed szultán maga is részt vett a nándorfehérvári csatában és az ostromban, bármennyire is óvták ettől a csatában az ő hívei. És a harc közben azt látta a szultán, hogy egy páncélba öltözött magyar vitéz egymás után öli meg a legvitézebb törököket is. Kazánbéget, Begáz pasát, Csafnik pasát. És a szultán látva a magyar vitéz hősiességét, kiadta a parancsot, hogy élve vagy halva vigyék elé. Tudni akarta, hogy ki ez a vitéz. És a csata forgatagában egyszer csak maga a szultán szembe került ezzel a páncélos magyar vitézzel. És följegyezték a krónikások, hogy a szultán rákiáltott erre a vitézre, bár ez, amit mesélek, félig meddig legenda, de azért minden legenda mélyén rejtőzik a valóság és az igazság. Szóval rákiáltott a vitézre, hogy ki vagy te, hogy nem bír veled senki. Ember vagy-e, vagy a pokol küldötte, az arcodat lássam. Olyan igazi török mondat volt ez és megfogalmazás. És a vitéz felbonta a sisakjának a rostéját, és Mohamed döbbenten látta, hogy egy villogó tekintetű gyerekarc néz vissza rá. És a vitéz így válaszolt, hogy Hunyadi Mátyás vagyok. És összecsaptak, és a bajvívásban jártas szultánt a fürgébb Hunyadi súlyosan megsebesítette a karján. Na most ez egy legenda, de a legenda mélyén az igazság, hogy a nándorfehérvári ostromnál ott volt Hunyadi László is, és ott volt Mátyás is. Mátyás akkor 13 éves volt. És az is tényadat, hogy Mohamed szultán részt vett a csatában, megsebesült a csatában, és a sebesülése miatt kezdett el menekülni, és a szultán menekülését látva a sereg is menekült, és az emberei, ahogy a sorozatban is, kimenekítették Mehmed szultánt a csatából, csak éppen nem a sátor omlott rá, hanem megsebesült a valóságban, tehát egy magyar vitéztől kapott sebet a szultán. Szófiáig menekült, Szófia környékén jutott odáig dühében a szultán, első indulatában meg akarta mérgezni magát, ugye igazi török tempó, de aztán csak annyit tett, hogy rendbe szedte a seregét, és hazakullogott Konstantinápolyba, illetve Edirnébe, mert akkor még igazából ott volt a birodalom központja. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes legenda, de a legendának annyira sok valóság tartalma van, hogy a kedves hallgatók döntsék el a maguk ízlése szerint, hogy vajon tényleg megtörténhetett-e, vagy sem.
1: Végül pedig mondjuk el azt, hogy a Hunyadi sorozat alapjául Bánmor Hunyadi regénye szolgált, és ha önnel beszélgetek, akkor egy kérdés erejéig a riportunk végén szót kell ejtenünk Bánmorról is, hiszen ön volt az a kedves riportalanyom, aki annak idején még évekkel ezelőtt, amikor még a Hunyadi sorozat csak kialakuló félben volt, már felhívta akkor is kedves hallgatóink figyelmét, és az én figyelmemet is az Isten katonái című Bánmor műre. Tehát meg kell, hogy említsük, hogy minden összefügg mindennel, valamint azt is, hogy milyen jó, hogy egy ilyen sorozat segítségével a fiatalok érdeklődését is megpróbálták felkelteni magyar történelmünk iránt. Nem lehet erről eleget beszélnünk.
0: Így van, Bánmornak az Isten katonái vagy katonája kötet, az valójában Hunyadi és Kapisztrán János kapcsolata, illetve Kapisztrán Jánosnak a története és a keresztes seregnek a segítsége Nándorfehérvár ostrománál. Egy kicsit független és önálló kötete ez Bánmornak, de ugyanakkor mégiscsak szorosan kapcsolódik a Hunyadi sorozathoz, és én is ebben reménykedek, hogy bármennyire is sok olyan tényt vagy érdekességet mondtam el, ami a sorozatból nem derült ki, de ennek ellenére azt úgy gondolom, hogy mindenképpen elérte a könyvsorozat is és a tévésorozat is, hogy fölkeltette határon belül és határon túl az érdeklődést Hunyadi és a magyarok harca és a magyarok kereszténység védelmében tett hősies harcai és helytállása iránt, és talán egy kicsit utána fognak olvasni a magyar történelemnek.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést és a sok érdekességet Tícsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek. Köszönöm szépen önnek azt, hogy most is összefoglalta nekünk a fontosabb információkat. Remélhetőleg a kedves hallgatókban is felkeltettük az érdeklődést magyar történelmünk nagyjai iránt. Önnek pedig további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
0: Köszönöm szépen!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirati irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzet egységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása, értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt. Derült ki a testület napi rendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Végül az időjárásról. Nagy részderült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben maradhatnak. Legfeljebb arra felé lehet elvétve zápor, de csapadékra alapvetően kicsi az esély. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, eleinte helyenként még erős, esetleg viharos közeli is a keleti-északkeleti ország részben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
3: A napverse.

Rónai György. Kereszt. Halkul az élet, elernyed a gond, szelíden jön az álom. Kisfiam alszik, a karja kitárva keresztben az ágyon. Nézem, a sarjam, vérem a vére, a testem a teste, ajkán röpke mosoly, de a kín jele karja keresztje. Sorsom a sorsa, ki tudja. Szívében alig ver a lélek, s ágy előtt még tétlen alusznak a vakszemű évek. Vágya, ha lesz, hova ér, s odaére a karja a vágyig. Tudja harapni fogával a jót, mielőtt belevásik, vagy dühösen megtépi tiporja galátkora őt is, és mire fölnő, rongyá lesz a remény, amit őriz. Űzi-e őt is a fúria nép, akit én felidéztem? Életem érte. Lehetne ár legalább fele részben. Áldozatul megnyerhetem én neki majd, amit áhít.

Jodóhoz került lektornak. 43-ban Lovas Gyulával, Sűtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 45-től a Vigília szerkesztő bizottságának tagja, 69-től haláláig felelős szerkesztője volt. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek főleg világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Rónai György műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk első részében a véradások fontosságáról, véradási tévhitekről, közelgő véradó eseményekről is beszélgetünk Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével. Az adás második felében a Miskolci Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának reumatológiai osztályán elérhető robotterápiáról hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgató helyettesét, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy itt a véradások tekintetében volt egy kis fennakadás, ami aztán majd kiderül, hogy hogyan alakult, de szeretnénk felhívni a kedves hallgatók figyelmét arra is, hogy érdemes elmenni vért adni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Hol tartunk akkor jelenleg? Volt erről a sajtóközlemény is, hogy a véradásra nagyon nagy szükség van, és hogy veszélyhelyzetbe kerülhet a vérellátás, a biztonságos vérellátás.
2: Jelenleg egy kicsit normalizálódott a terveink teljesítése. A véradásokat a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete és a valamennyi vöröskereszt szervezet mindig egy leegyeztetett terv alapján végzi, és ugye a véradás tervezésének az a célja, hogy minél ütemezettebben és minél egyenletesebben tudjuk véradásra hívni az embereket annak érdekében, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak azok a vérkészítmények, amik ahhoz szükségesek, hogy a betegek gyógyulása zavartalanul megvalósulhasson.
1: És ez a nyári időszak általában okoz egyfajta fennakadást, ebben kevesebben mennek vért adni?
2: A nyár azért mindig egy sokkal nehezebb időszak. Ilyenkor mindig tapasztalunk némi visszaesést. Ennek többféle oka is van. Lehet egy ok az is, hogyha extrém meleg van, nagyon magas a hőmérséklet, akkor a közérzetünk is okozhat némi visszatartó erőt. Visszatartás lehet az, hogy ilyenkor azért az emberek többsége a szabadságát tölti szerencsére, és kipiheni az éves fáradalmakat. Ez okán nincs értelme nagyon szervezni munkahelyekre véradásokat, például. Nehezítés szokott lenni a nyári időszakban az, hogy a diákok is a megérdemelt szabjukat töltik, és nyaralással, szabadidős programokkal próbálnak feltöltődni és előkészülni majd a következő tanévre. Így az egyetemeken és középiskolákban szervezett véradások sincsenek, tehát egyrészt szűkül a véradó helyszínek a listája is, ahova mozgósítani tudjuk az embereket, másrészt pedig nehezebben elérhetőek az emberek abból a szempontból, hogy vagy nem tartózkodnak véradó helyszín közelében, vagy olyan a közérzetük, ami esetleg nem túl motiváló ahhoz, hogy ők eljönnének egy véradásra, holott jól felkészülve a legnagyobb nyári melegben is egyébként könnyedén tudunk segíteni, és tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy legyen elegendő vér.
1: Mit jelent az ebben az időszakban, a kánikulában, hogy jól felkészültem?
2: Hát a jó felkészülés leginkább azt jelenti, hogy kipihenten érkezzünk a véradásra. Ha módunk és lehetőségünk van, olyan napszakot és olyan helyszínt válasszunk, ilyenkor érdemes odafigyelni arra, hogy lehetőség szerint olyan közlekedési eszközzel közelítsük meg a véradó helyszínt, ami klímás. Jó, hogyha választunk egy olyan napszakot a véradásra, amikor nincs olyan

0: olyan extrém meleg. Számoljunk egy picit hosszabb idővel is. Érdemes, amikor megérkezünk a véradó helyszíre, egy kicsit aklimatizálódni. Tehát fontos, hogy megálljunk, fogyasszunk folyadékot. Még koncentráltabban kell odafigyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő folyadékbevitel. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minél komfortosabban tudjuk megvalósítani ezt a véradó eseményt.
1: Akkor most normalizálódott kicsit a helyzet, de hát ugye nem szabad hátradőlni, tehát mindenképpen továbbra is fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy érdemes elmenni vértetni.
0: Nagyon fontos, hogy folyamatosan végezzük a véradásra toborzó tevékenységünket. Szeretnénk kérni az embereket, hogy vegyék figyelembe azt, hogy még augusztusban is lesz egy 4 napos hosszú hétvége, még ott is érdemes egy kicsit előre gondolkodnunk, még várható azért olyan magas hőmérséklet is, ami esetleg azt eredményezheti, hogy kevesebben tudnak majd eljönni, mert nem szívesen mozdulnak ki a biztos otthoni nyugalomból, úgyhogy arra kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön el. Nagyon sok olyan véradót köszönthetünk a véradásokon, akik rendszeres és sokszoros véradók, nekik van egy olyan éves véradó naptáruk, amiben minden bizonnyal ők tudják, hogy férfiak esetében melyik az az 5 esemény, ami nők részt szeretnének venni egy évben, és a hölgyek esetében is megvan, hogy ők melyik az a 4 esemény egy rendszeres, sokszoros véradónál, ami leginkább majd ő megjelenik. A nyári véradások kapcsán nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon jó időszak azoknak a fiataloknak, akik valamiért még az iskolában nem váltak véradóvá, tehát érdemes esetleg a nyári szünetben, amikor 2 program között vagyunk, esetleg gondolni arra, hogy lehet, hogy ez egy jó alkalom most, hogy megpróbáljam a véradást, illetve azoknak is szeretnénk felhívni a figyelmét a véradásra most ebben a nehezített időszakban, akik egyébben csak 1-2-szer szoktak adni vért maximum, hogyha úgy érzik, ha lehetőségeik engedik, akkor ebben az időszakban még egy plusz eseményt iktassanak be, és ez nagyon nagy segítség lesz, hiszen valóban a szlogenünk az mindig érvényes, és az igaz, hogy nem áll meg a betegellátás a nyári időszakban sem. Tehát a betegek valóban nyáron sem mennek szabadságra, történnek műtétek, vannak balesetek, mindannyian tudjuk, hogy a kórházakban az egészségügyi szakdolgozók folyamatosan végzik az életmentő tevékenységet, ez pedig a véradás nélkül nem megy. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy vegyék ezt figyelembe, vegyék komolyan a felhívásokat. Mi egyébként nagyon aktívan toborzunk a véradásra, több eszközt alkalmazva, úgy, hogy küldjük az e-maileket, az SMS-eket, telefonálunk, a közösségi médiában jelen vagyunk, nagyon sokat jelent a média támogatók, és itt a Szent István Rádió és Televízió folyamatos támogatása is például. Úgy érzem, hogy aki valóban nyitott és szeretne segíteni, az megtalálja a módját, hogy tájékozódjon a véradó eseményekről.
1: Az Egri Markot Ferenc Kórházban is lett szervezve egy véradás. Annak milyen eredménye van? Mennyien mentek el vért adni?
0: Nagyon jól sikerült a véradás. Mi nagyon szépen köszönjük a kórház támogató együttműködését. A refektórium ebben a melegben, amellett, hogy egy nagyon illusztris és patinás, gyönyörű, szép terem, még hűvös is. Úgyhogy mi bízunk a kórház támogatásában, és reméljük, és ezúton köszönjük is az ő munkájukat, hiszen a helyszínbiztosításon túl egyébként saját eseményként hirdették meg a véradást, és komoly reklám és toborzó tevékenységet is folytattak, úgyhogy reméljük, hogy ez a közös útnak az eleje, és rendszeressé válhat az, hogy ott a kórházban is a dolgozók részvételében bízva, illetve akár a látogatók, a hozzátartozók részvételében reménykedve majd rendszeresen tudjuk szervezni ezeket az eseményeket.
1: Mennyire fontos a Vörös Keresztnek ezek miatt, a véradások miatt is a kapcsolatok kialakítása, ápolása, és hogy egyáltalán a megtartása, mivel hogy ugye a kapcsolatok révén akár a helyszínek biztosítva vannak, akár több ember tudnak bevonzani.
0: Igen, nagyon fontos. Egyrészt folyamatosan dolgoznunk kell azért, hogy minél több olyan helyszínt tudjunk bevonni ebbe a véradó mozgalomba megvalósítóként, ahová reményeink szerint olyan új véradó közösségek is, vagy olyan új csoportok is mozgósíthatóak, akik eddig távol maradtak a véradás ügyétől. Fontos, hogy ezek az új helyszínek lehetőség szerint vonzóak legyenek, fizikailag is, elérhetőség szempontjából is, megközelíthetőség rendkívül fontos, és hát nyilvánvalóan mindenkivel nagyon nyitottan és készségesen szeretnénk a kapcsolatot kialakítani a közös cél érdekében, hiszen a véradás ügye az ténylegesen mindenkinek az ügye. Hogyha csak a saját közvetlen hozzátartozóink körül tekintünk, szét is láthatjuk azt, hogy mindenkinek van legalább egy beteg hozzátartozója a családjában, a baráti körében, a munkatársi közösségében, a szomszédságában, úgyhogy ez egy valódi jó közös ügy lehet, úgyhogy minél több féle szálon szeretnénk, minél erősebb kapcsolatokat mozgósítani annak érdekében, hogy lehetőség szerint folyamatosan, egyenletesen a mi általunk felállított terveket teljesítve tudjuk megvalósítani az eseményeket.

0: Mennyire vannak az emberek tisztában azzal, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elmehessenek vért adni? Vannak ebben tévhitek? És hogyha vannak, akkor mondjuk melyek ezek?
1: Tévhitek vannak mindig. Vannak bizonytalanságok abból kifolyólag is, hogy mit jelent az, hogy maradéktalanul egészségesnek érzem magam alapvetően. Van néhány olyan krónikus betegség, ami kapcsán mondjuk vélhetően azt gondolhatja valaki, hogy az már pont egy olyan egészségügyi probléma, ami neki egy ilyen igazolt távollétet is jelenthet. Mi azt szoktuk mondani, hogyha valakinek van olyan krónikus betegsége például, ami gyógyszeres kezelése teljesen tünetmentessé teszi az ő létét, mindenképpen jöjjön el a véradásra. Aki éppen nem volt mostanában beteg, el kell jönni, és regisztrálni kell. Nagyon fontos azt elmondani mindenkor, hogy a véradás maga egy szűrővizsgálat is. Nagyon szigorú protokoll szerint történik a kivizsgálás, az országos vérellátó szolgálat kivizsgálást végző munkatársa bírálja el egy nagyon vaskos szabályrendszer szerint azt, hogy éppen ki aktuálisan alkalmas a véradásra abban az adott pillanatban. Mi a Vörös Kereszt részéről azt szeretnénk kérni, hogy jöjjenek el minél többen, próbáljanak meg vért adni, és ott a helyszínen a kivizsgálótól már fognak olyan instrukciókat, javaslatokat kapni, arra vonatkozólag, hogyha esetleg nem alkalmasak a véradásra abban az adott pillanatban, hogy legközelebb, hogy lesz-e számukra járható, vagy sikeres próbálkozás, illetve ha megvalósul a véradás, utána is még bizonyos leletek megkérhetnek, illetve kapnak is visszacsatolást arról, hogyha esetleg szükséges a véradás után általános egészségi állapotukról.
0: Mitől félnek az emberek a legjobban egy véradás előtt, vagy akár közben, hogy mondjuk nem jön le időre, és hogy a tűszúrás az őket mennyire befolyásolja?
1: Hát különböző félelmeket hallgatunk meg a véradóktól egy-egy véradó esemény kapcsán, hogyha van alkalmunk elbeszélgetni erről. Sokakban van alapvetően egy félelem magától a tűszúrás. Is. Tehát nem szívesen nézik azt, hogy ha tűvel közelítenek a karjuk felé. Első véradónál a véradás szervező kollégák azért nagyon kedvesen, készségesen szoktak segíteni, és hát ott a szakdolgozó is, aki konkrétan magát a vérvételt végzi, a vérellátó szolgálat szakértő munkatársa is, ők segítenek abban, hogy ezt a félelmet valamelyest feloldják, és hát nyilvánvalóan támogatják abban az első véradót, hogy valahogyan leküzdje ezt. Gyakran mondják el azok, akik félnek és távol maradnak az eseménytől, hogy tartanak attól, hogy a hirtelen vérnyomás csökkenés hatására esetleg elájulnak, vagy megszédülnek. Ez is egy félelem szokott lenni. A vérvétel tulajdonképpen ugye a véradó ágyon zajlik. Ott szakértő munkatárs, asszisztens végzi ezt a folyamatot. Mindig el szoktuk mondani, hogyha valaki fogyasztott elég folyadékot, hogyha a kivizsgálást végző szakember azt gondolja, hogy ő alkalmas most a véradásra, akkor ez egy alaptalan félelem, hiszen azért jut el ő már a vérvételi ágyig, mert azt feltételezi ott a szakértő csapat, hogy ő alkalmas most a véradásra, úgyhogy ettől sem kell igazából tartani. Fontos elmondani azt is, hogyha valakinek esetleg valamilyen okból kifolyólag, mondjuk első alkalommal nem lesz sikeres a véradás, akkor sem szabad eltántorodni, és bízunk abba, hogy legközelebb majd ez sikerül. Fog. Tehát, hogyha véletlen valamiért nem fejeződik be a folyamat, akkor ott a szakemberek nyújtanak ahhoz segítséget, hogy elmondják, hogy a felkészülést esetleg még milyen irányban érdemes kibővíteni ahhoz, hogy ez egy sikeres véradó esemény legyen a következő alkalommal.
0: Nagyon sokszor elhangzik az, hogy a megfelelő folyadékbevitel, de hát ilyenkor, ekkora kánikulában, és hát mondhatom azt, hogy ez extrém időjárási körülmény, mennyi az ajánlott mennyiség a vízfogyasztásból? Több egyébként, amennyit meginnánk egy nap alatt?
1: Hát egy kicsit érdemes megemelni ilyenkor a vízfogyasztás mennyiségét is mindenképpen, úgy, hogy függ a hőmérséklettől, attól, hogy klímás autóval érkezünk egy klímás helyszíre, vagy esetleg odakint a tűzőnapról érkezünk, meg mindenképpen érdemes többet fogyasztani.
0: Nagyon fontos szerepe ennek a véradásnak, ugye ezt említette is, hogy milyen programokat tudnak köré szervezni akár, vagy hova szervezik ezeket a véradó eseményeket, mivel készülnek az elkövetkező időszakban?
1: Sok mindennel készülünk, eleve az augusztus hónap is már izgalmasan indult, hiszen pont egy közösségi rendezvényre, a Felső-Tárkány Rétes napra szervezett véradó eseménnyel indítottuk a hónapot augusztus 1-én. Próbálunk minél több helyre eljutni, és mindenki számára elérhetővé tenni a véradásokat. Fontos és nagy esemény lesz majd szeptember 5-én a retrovéradás, ami majd zárja az egész nyári programsorozatot, és azt fogja reményeink szerint megkoronázni majd. Egy valódi közösségi program, ami több évtizedet töretlenül valósul meg a Eger Hotel & Park szállodában, úgyhogy reméljük, hogy a véradóknak ez egy olyan kis ünnepe lesz össze, ami sokak számára kedvet kap majd esetleg így a meleg nyári időszak lezárását követően, hogy megpróbálkozzanak majd vért adni.
0: De még mielőtt ennyire előre szaladnánk, nézzük meg, hogy hova lehet menni vért adni ezen a héten.
1: Ezen a héten, 11-én kedden délután Bélapátfalván szervezünk egy véradást, szerdán 12-én a civil közösségek házában is lesz egy véradás, 12 és 15 óra között, 13-án és 14-én pedig Hevesvárosban, a művelődési központban szervezünk egy kétnapos véradó eseményt, csütörtökön 10-től 17 óráig, pénteken pedig 11-től 18 óráig várjuk majd a véradókat. Nagyon reméljük, hogy sokan el fognak jönni, nagyon jó egészségben szeretnénk köszönteni ott a véradókat, majd reméljük, hogy sikeresek lesznek ezek az események. 60-ban és Gyöngyös terület két munkahelyi véradó eseményt is szervezünk, ott ugye technikailag nem megoldható, hogy bárki csak úgy részt vegyen, de mi bízunk abban, hogy azok a bent lévő dolgozók, akik nincsenek szabadságon, szép számban majd ott is megjelennek.
0: Aki már eltervezte akkor, vagy kedvet kapott a jelen beszélgetés alkalmával, hogy elmenjen vért adni és segítsen további három ember életen, ők mit vigyenek magukkal, és elsősorban mivel készüljenek?
1: Mindenképpen, akik ellátogatnak most a véradásokra a nyár folyamán, kell, hogy bőségesen fogyasszanak folyadékot, étkezzenek a véradás előtt. Fontos, hogy elhozzák a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat. Ez mindenképpen nagyon fontos. Úgyhogy nyitottan és bátran várjuk a leendő első véradókat, a rendszeres véradókat is, és nagyon bízunk abban, hogy a nyár folyamán már ilyen sajtóközlemény nem kerül ki, és valóban felelősen sokan eljönnek segíteni a betegek érdekében vért adni.

0: A folytatásban Kunvári Gáborral, a Miskolci Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának gyógytornászával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Hogy a mozgásra, a tornára sokat figyel a stúdió vendége, Kunvári Gábor, arra lehet következtetni testalkatából, mert egy jó kötésű fiatalember ülök szembe. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást, Gábor.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást én is. Először is szeretném üdvözölni a hallgató közönséget, és örülök, hogy itt lehetnek.
1: És reméljük, hogy figyelnek majd arra, amit mi mondunk, mert hogy a közelmúltban a stúdió vendége volt Kardos Zsófia, a Központi Kórházhoz tartozó Szent Ferenc a kórház reumatológiai osztályának vezetője, orvosigazgató helyettes, és felhívta a figyelmet arra, hogy van náluk egy teljesen speciális, vagy még viszonylag újdonságnak számító robotterápia. És hát azonnal Kunvári Gábor nevét hozzátette, hogy ő mestere ennek, úgyhogy érdeklődjünk a részletekről. Fogok is, előtte azonban az érdekelne engem, hogy Gábor hogy került az egészségügy házatájára.
2: Hát megmondom őszintén, hogy úgy nem volt kifejezetten hatás, aminek én az útján módján ide kerültem volna, amire a családban nem volt senki korábban, aki egészségügyben dolgozott volna. Valahogy mindig is vonzott ez az irány a biológia, utána kicsit az egészségügy emberekkel foglalkozás, meg nekem úgy kicsit a sajátomnak éreztem a mozgást, rengeteget jártam le edzőterembe, és valahogy a kettő száll összefonódott, akkor a mozgással hogyan lehet gyógyítani, és hogyan lehet másokon segíteni.
1: Nem maradt az, hogy csak a mozgás és edző legyek, hanem a gyógytornász.
2: Valahogy nem.
1: Ennek igen, érdekében igen. Persze el kellett végezni néhány oskolát, ugye?
2: Ez szükség volt rá, igen. Hát annak idején én ide a Hermannba jártam, Miskolcra. Itt végeztem a középiskolát, és utána én Debrecenbe kerültem el, és ott végeztem az egészségügyi karnak ezt a gyógytornász képzését.
1: Jól tudom, hogy a gyógytornászat ilyen, hát tulajdonképpen ilyen hektikus volt, amikor nagyszerű képzés volt itt Miskolcon is, aztán szünetelés, aztán utána megint, de arra határozottan emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt bizony hiányzik volt a gyógytornász, nagyon kevesen voltak.
2: Igen, voltak olyan időszakok is, ez mindig is hullámzott, hol platú volt, hol kicsit hullámvölgyek. Egy időben meg nagyon telített volt a szakmánk, azt is éreztem. Innen a miskolci képzésről megmondom őszintén, nem nagyon tudok mit nyilatkozni. Hogy hallásból ezt az visszajött az emberhez, de ugye én Debrecenben nekem ott a távolság miatt.
1: Igen, az
2: nem igazán én.
1: Mi a szépsége a gyógytornász szatnak?
2: Én szerintem egy nagyon-nagyon hálás szakma a miénk. Én már valahol inkább kicsit olyan hivatásnak érezném ezt, inkább mint szakmának. Az egészségügyben elég egyedülálló helyen vagyunk, én úgy érzem, mivel az összes team tag közül a gyógytornásszal találkozik a legtöbbet az ember egy-egy alkalommal is, meg hosszabb távon is a kezeléseknek köszönhetően. Nagyon sok időt töltünk el a beteggel.
1: Hát ugye műtét utáni feladatok vannak, vagy egyáltalán a mozgással kapcsolatos feladatok, amikor nem kell feltétlenül műtétre gondolni,
2: igen.
1: De a legkülönbözőbb életszakaszunkban, meg probléma után is ugye bekerül a képbe, hogy úgy mondjam, a gyógytornász. A gyógytornászattal, gyógytornával egyáltalán amúgy is célszerű foglalkozni, még
2: abszolút.
1: Otthon is magának az embernek a karbantartásból kifolyólag, ugye?
2: Abszolút, igyekezzük is forszírozni, ahol lehet, mert ugyanolyan fontos szerepet kellene tulajdonítani a megelőzésnek, a problémáknak, ugye az időben elkapására, mint arra, hogyha már kiderül, hogy valami gond van, és akkor utána azt rehabilitálni, vagy utókezelni.
1: Mi a különbség a torna és a gyógytorna között?
2: A gyógytornába mi nagyon sok esetben bizonyos protokollok szerint haladunk. Vegyünk egy-egy műtéti esetet esetleg, egy traumatológiait, egy ortopédiait.
1: Ebben segítek, otthon vagyok benne. Otthon például egy csípőműtét után ugye megjelenik a gyógytornász nem sokkal a műtét után a beteg ágyánál, és én apró pici mozdulatokat javasol.
2: Szépen fel van ez építve. Kezdetektől napról napra hogyan tudunk haladni a beteggel. A klasszikus értelemben vett torna az egy átmozgatásnak, vagy hogyha valaki tornász, akkor akrobatikus elemekkel kiegészített, gyönyörű szép történet. Nálunk itt kifejezetten arra van kiélezve, hogy melyik irányokba mikor kezdünk el mozgatni, azt milyen erővel, milyen mozgást tartani, az hogy tudjuk fokozni, ahhoz, hogy az embert vissza tudjuk építeni a mindennapi életében.
1: Vannak alapszabályok, ugye, hát ahogy a sportolóknál a bemelegítés,
2: így van.
1: Meg kell tanulni, hogy mikor, mire koncentrál, mikor kell csak a talpat mozdítani, mikor lehet megemelni a lábat, stb. És hát ez is változik, pontosan az említett műtét után, vagy egy mozgás koordinációs zavarnál is mást kell alkalmazni. Tehát óriási felelőssége van a gyógytornásznak, mert hogyha erőltet valamit, akkor esetleg többet át, mint használ.
2: Így van. Nálunk meg ez alapszabály, egy alapkövetelmény, hogyha nem is tudunk segíteni, semmiféleképpen ne ártsunk. Tehát ezeket azért nekünk követni kell.
1: Egy-egy ilyen foglalkozás, vagy én nem tudom, foglalkozásnak, vagy kezelésnek, igen, mondom inkább, során egy egészen komoly kapcsolat alakul ki a beteg és a gyógytornász között.
2: Abszolút.
1: Figyelni kell a beteg minden rezzülésére, mert hogyha látja, vagy jelzi, hogy valami fáj, akkor ott meg kell állni, ugye?
2: Így van.
1: Nem is mindenki mondja el ezt szóban, mert megpróbál gyorsabban gyógyulni, regenerálódni, de akkor is figyelmeztetnie kell önnek arra, hogy jelezze.
2: Igen. Tehát mi nem csak úgy számon kérünk valamit a betegtől, nem csak lediktáljuk és várjuk azt, hogy teljesítsem, abszolút élő időben ott vagyunk, és akkor monitorozzuk azt, figyeljük a metakommunikációt neki, a mimikát, kérdezősködünk rengeteget, és korrigálunk benne. Hogyha valamit nem úgy csinál, vagy látjuk, hogy az irány neki nem a megfelelő, akkor mi abba belenyúlunk, és akkor megközelítjük, más irányból tereljük tovább.
1: A sikere az, hogyha látják, hogy a sántikáló ember szépen kimegy a teremből, ugye?
2: És milyen jó érzés.
1: És nincs fájdalma, érzés. Mondjuk például, ez meg a másik. A gyógytornába hogy került be a robotterápia, amelyet ugye most már nem is tudom hány éve alkalmaznak, vagy 2 éve?
2: Hát valamivel körülbelül több, mint 2 éve, ez már nálunk.
1: És egyáltalán mit értünk itt most mi robotterápia alatt?
2: Robotterápia alatt azt kell érteni, hogy van annak idején egy pályázat, sikerült elnyernünk 3 gépet a kórháznak. Ezek robotasszisztált, okos, modern eszközök, amik, hát azt tudni kell, hogy nem helyettesítik a mi munkánkat.
1: Soha nem is fogják.
2: Nem is fogják helyettesíteni, viszont sok esetben nagy részt megkönnyíti, a nagyfokú segítséget nyújt nekünk.
1: Hogy kell elképzelni ezeket a gépeket? Mekkora nagyságban, meg stb.?
2: Ó, hát nagyok. Van 2 kisebb gépünk, azok a felső végtagiak. Ezek
1: különben... Ez úgy működik, mint egy szobabiciklihez lehet hasonlítani?
2: Mondjuk. Van, amelyik egy szobabiciklire hajaz, van, amelyik inkább egy asztali gépre kiegészítő karokkal, eszközökkel, van, amelyik gyakorlatilag egy nagy érintőképernyő, mindegyik más-másra jó. Mi 2 felső végtagi gépet kaptunk annak idején, és 1 alsó végtagit. Mind a 3 gép egy amerikai székhelyű cégnek a gyártmányai, a Tyro Motion nevű cégnek, és ezek a gépek, hát nálunk már csak a fantázia neveik alapján fut, az egyiket a Myro-nak hívják, ő a táblagépünk, van egy Amadeunk, az gyakorlatilag az ujjak mozgásait igyekszik újra beindítani, tovább fejleszteni, erősíteni, az ilyen kis mágneses tappancsokat illesztenek az ujjbegyekre, úgy tesszük fel a beteget, a gépnek megvannak a hozzátartozó kis része, és akkor mágnes rögzítőt tudunk vibrálni rajta, passzívan mozgatni.
1: És ezt milyen esetben kell alkalmazni, például degeneratív elváltozásoknál, reumatikus fájdalmaknál, van kizáró ok, vagy vannak, van speciális eset?
2: Vannak kizáró okaink. A 3 gépre együttesen elmondható az, hogy pacemaker, hogyha van, akkor az már egy kizáró ok nekünk sok esetben. Epilepszia, amivel a képernyőn lehetnek hirtelen váltások, vibrációk.
1: Tehát akkor egy másfajta alapos vizsgálat is megelőzi ennek az alkalmazását.
2: Egy szakorvosi vizsgálattal indul az egész, és akkor ott döntik el, hogy a beteg alkalmas lesz-e hozzánk érkezni a gépekre majd.
1: Ez az újdonságok körébe tartozik még mindig, ugye?
2: Abszolút. Itt nálunk meg még inkább. Annak idején ez már Dunántúlon, Pest környékén azért egy 3-4 évvel előrébb járnak hozzá képest még ebből a szempontból, de érkeznek felénk is.
1: El kellett menni ott elsajátítani a tudományát, hogy kezelje az ember, vagy ez nem volt szükséges hozzá?
2: Nem volt szükséges,
1: de meg kellett tanulni kezelni nyilván.
2: Meg kellett tanulni. Kaptunk egy alap útbaigazítást, erről lejöttek hozzánk különben, tehát itt helyben volt, és akkor ott sajátítottuk.
1: Mit vált ki például ez a robotterápia? Korábban hogy volt? Ugye az ujjakat itt említette a mágneses, ez olyan láttatni is tudjuk. Ezt korábban mikor alkalmazták, és amikor belépett ez a robottechnika, mit váltott ki?
2: Hát ezt meg tudtuk mi is csinálni gyógytorna keretein belül, ezért a passzív mobilizálás az ment mindig is, mi is kértük a feladatokat és koordinációs kézügyességi feladatokat, nem váltja ez ki, viszont nagyon pontosan be lehet állítani a gépnek azokat a határokat, hogy meddől meddig dolgozni, és azt folyamatosan tudja csinálni, tehát nincsen benne hiba százalék, valamint ad visszajelzést a betegnek, hogy mondjuk ez a nyújtásom éppen, hogyha az ujjakat nyújtja a gép, az hány százalékba sikerült neki magától megcsinálni, ez visszamérhető, tehát profil szerint, név szerint a betegnek el tudjuk menteni azt, hogy első alkalomtól kezdve alkalomról alkalomra hogyan alakult, hogy javultak az eredményei. Tehát látja, van visszajelzés, motiválja, ebben nagy segítség nekünk.
1: Korábban elment a páciens önhöz, és akkor ezt mechanikusan kellett az ön segítségével, ugye, csinálni. Igen. Meddig tartott általában, nyilván esete válogatja, vagy egyénektől függ, de a robot terápiához akarom inkább hasonlítani, hogy időben ő hamarabb ér el eredményt? Tehát robotterápiának az alkalmazása ilyen szempontból célszerűbb?
2: Nehéz ezt így megmondani, mert rengeteg egyedi esettel találkozunk. Azonos kórképen belül is hatalmas a skála, amin belül ki hogy érkezik éppen hozzánk, milyen állapotban. Akinek erre van szüksége, annak nagyfokúan meggyorsítja a felépülését. Tehát akit be tudunk forgatni, tudjuk vele csinálni a gyakorlatokat alkalmasra, annak megkönnyíti a dolgát.
1: Eszembe jut egy eset. A hüvelykújja az illetőnek, a hüvelykújjában valami eltörött. Majd 3 hónapig gipszbe volt a hüvelykújja, meg a fél karja is. Utána el kellett kezdeni a gyógytornát. És arra panaszkodott, hogy ahogy az ujja lemerevedett a 3 hónap alatt, hogy a pici apró mozgással, hogy újra visszanyerje a régi mozgást, szakadt a víz róla, meg majdnem sírt, mert olyan fájdalma volt a legapróbb mozdulatnak is. Igen. Na, ebben az esetben még robotterápia nem volt, de itt például lehet alkalmazni ilyen esetben is a robotterápián?
2: Abszolút lehet, segíthet neki benne, viszont nem váltja ki azt, amikor belenyúlunk mi is manuálisan. Lágyrészt kezelünk, kötőszöveteket kezelünk, kimozgatjuk az ütéket. Tehát erre mindre szükség van, de itt a gép közbe jött azzal, hogy mondjuk egy vibrációs terápiát már tudunk vele csinálni. Bizonyos frekvencián, bizonyos intenzitással vibráljuk a kezét a betegnek, ami kimutatottan spazmus csökkenti benne, fájdalmat csökkenti, és ellazítja az izmokat. Tehát megad egy olyan pluszt, ami kiegészíti a mi munkánkat.
1: Azért kérdeztem, pont a fájdalom miatt kérdeztem, mert ugye, ha ön segíti ezeket a mozdulatokat, akkor azt rögtön érzékeli az ember, és tud jelezni, hogy most fáj. Igen. A gépnél hogy van ez? Hát ő csinálhat, vagy gerjeszthet olyan mozdulatot is a gép, amikor ez a bizonyos vértizzadás is előjön, és ott nem tud mit csinálni.
2: Igen, igen, hál' Istennek gondoltak erre is, tehát ezek nagyon modern eszközök, nagyon okosak, jól ki vannak találva.
1: És jelzi
2: a
1: fájdalmat
2: is? Én minden egyes betegnél beállítom azt a passzív mozgástartományt a kézbe, amin nem tud túllépni a gép. Mi megszabjuk a határokat a gépnek, hogy mettől meddig dolgozhat, és akkor azon belül fog, és nem lépi át sose.
1: Azt mondta, hogy 3 gépből 2 felső végtagokra vonatkozik, 1 alsó. A felső végtagnál mi a leggyakoribb?
2: Nálunk most per pillanat úgy néz ki a tapasztalat, hogy fogadunk bejárós betegek is, tehát ambuláns betegeink is vannak, meg az osztályos betegeinket látjuk el, a 2 mozgásszervi osztályunkét főleg. Rengeteg időt töltöttem lent, és a beteganyagnak a közel 80%-a sztrókos betegünk volt. Vagy másik neurológiai kórkép, akár egy szklerózis multiplex, akár egy Parkinson, és a felmaradó 20%-unkba voltak vegyesen reumás betegek, traumás betegünk is érkezett korábban. Tehát nagy részt a neurológia kórképek, én azt mondanám is, és kiemelkedően a stroke.
1: Érdekes, a Parkinsont említi, hát a Parkinsonnál pont a mozgást kellene megakadályozni. Itt meg a mozgással gyógyít, nem?
2: Így van, így van, így van. Nincs a Parkinsonos betegünknél a legszó jött szóba, tehát ott neki a járással volt probléma, és ott próbáltuk visszaadni a helyes mozgás mintát neki.
1: Az is eszembe jutott, hogy ha már a stroke meg a Parkinson itt megemlítettük, hogy akkor ugye ezek ilyen apró motorikus mozgások is, tehát például a demencia kezdeténél is lehet használni.
2: Abszolút,
1: majd.
2: Igen. Igen, igen, nagyon sok interaktív feladat van benne, az Amadeunkba is, a mágneses új mozgatósgépünkbe, viszont a Májró, ami gyakorlatilag egy nagy érintőképre, ez a rengeteg kognitív fejlesztő funkciós feladatunk van, tehát abszolút a gondolkodás serkenti nekik, és ezt megelőzésképpen
1: hát vagy szinten tartásképpen jó. Hát akkor borzasztó nagy a, úgymond vendégkör, gondolom, nagy, ugye?
2: Nagy.
1: És az irány, hogy egyre inkább a robotterápia felé tendál a beavatkozás, vagy ezt az orvos dönti el, hogy mikor, melyiket kell alkalmazni?
2: Abszolút az orvos fogja ezt eleinte eldönteni, ugye ez neki a hatásköre, neki a kompetenciája, viszont így, hogy már híre mentek ezeknek az eszközöknek, meg, tehát azért mi is próbáljuk ezt egy kicsit terjeszteni, előadásokat tartottunk
1: most,
2: itt,
1: ott,
2: meg úgy, ahogy mi is csináljuk, sokan érkeznek már úgy, hogy hallottak róla, hogy ilyen van nálunk, és vagy ambulánsbetegként szeretnék ezt igénybe venni, hogy olyat is hallottunk már egy gyakori, hogy osztályra úgy szeretnének bekerülni, hogy kifejezetten a robotika miatt. Nem, hogy nem tudnák megoldani a bejárást, mert itt a régióban elég egyedülálló nálunk, hogy ilyen lehetőségek vannak. Úgyhogy egyre
1: ketten
2: inkább...
1: gyakorolják ezt, ugye? Vagy ketten alkalmaznak?
2: Nagyon nagy részt ketten. Tehát én azt mondom, hogy nekem van egy kollégám, a Batta, mert Görkön elejétől kezdve szinte fele-fele megosztásba ezt ketten csináljuk, amióta itt vannak a gépek.
1: Az így kapcsolatot, van. Amit a beszélgetésünk elején említett, a beteg és ön között, miként befolyásolja ez a robotterápia? Befolyásolja egyáltalán?
2: Én nem érzem sokkal különbnek a kapcsolatot, ami egy robotterápiás kezelés alatt alakul ki, meg ugyanúgy figyelnem kell folyamatosan. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy bekapcsolom a gépet, és akkor én onnantól mosom kezeimet, és akkor csinálja. Tehát itt is monitorozni kell, nézem a visszajelzést, ha kell, állítok. Rengeteget kérdezősködök, szokták szeretni is. Úgyhogy itt ott kell lenni fejbe, és tehát a kontaktnak meg kell lenni ugyanúgy.
1: Amikor egy ilyen kezelés véget ér, akkor ez nyilván egy bizonyos időintervallumra megoldja a bajt, a fájdalmat, a gondot, de ilyen szinten tartó jelleggel is lehet alkalmazni?
2: Abszolút, és szoktak is visszaérkezni hozzánk. Egy-egy újabb, frissebb sztrókos beteggel ott az elején, frissen a melegébe, akkor igyekszünk haladni. Nagyon fontos az időfaktor, igyekszünk a lehető legjobb állapotba feltornázni őket a gépek segítségével, meg a többi kezelés segítségével, míg egy régebbi visszajáró sztrókos betegnél inkább a szinten tartás, inkább a leépülésnek a megakadályozása, akkor tervezetten időközönként visszajárnak hozzá.
1: Hát jó, hogy van ilyen gépünk, meg büszkék is lehetünk rá, meg azokra a szakemberekre, akik ezt működtetni tudják, mint Kumbári Gábor gyógytornász, akivel az elmúlt percekben beszélgettem itt a robotterápiáról, amely most már egyértelműen itt a Szent Ferenc Kórház nevéhez kötődik, már ami a regionális meghonosítását illeti. Köszönöm, hogy bejött.
2: Köszönöm én is.

Elhangzott műsorunk első felében Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk, majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Beresz Renátát hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Baka András a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép államfői hivatalába. A Fidesz és a KDNP frakciója a választásban nem vett részt, és az államfő beiktatásán sem vesz részt. A Mi Hazánk képviselői a köztársasági elnök beiktatásától távol maradnak. A köztársasági elnök keddi megválasztása a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja, közölte a Fidesz frakció a távirat irodával. Azt írták, Súlyog Tamás megbízatását a Tisza önkényesen és illegitim módon szüntette meg, ezért az új államfő megválasztása szintén illegitim. Úgy fogalmaztak, az eljárás a Tisza épülő önkényének újabb állomása, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia mélypontja. Baka András személyében is alkalmatlan arra, hogy a nemzetegységét megtestesítse, megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének és a 2006-os rendőri brutalitás áldozatainak súlyos megcsúfolása. Értékeltek a közleményben. A megválasztott köztársasági elnök értékelése szerint 2026 előtt az állam nem felelt meg a demokratikus jogállamiság egyik legalapvetőbb követelményének, a hatalmi ágak tényleges elkülönülésének, a fékek és egyensúlyok működő rendszerének. Baka András államfővé választása után az országgyűlésben azt mondta, Magyarországon egy olyan rendszer épült ki, amelyben egy párt foggyul ejtette az államot és intézményeit, a korszak végére pedig eljutott az éveken át tartó, a parlamentet nagyrészt megkerülő rendeleti kormányzásig. Mindannyiunk felelőssége, hogy még egyszer ne jöhessen létre ilyen rendszer Magyarországon, jelentette ki a megválasztott köztársasági elnök. Teljes ülésen tárgyalja az Alkotmánybíróság csütörtökön a legutóbbi alaptörvény módosítások egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló 4 Fidesz-KDNP-s beadványt, derült ki a testület napi rendjéből. A Fidesz-KDNP az alaptörvény 16. és 17. módosítása miatt kezdeményezett utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságon. Az ellenzéki pártszövetség megsemmisítését kérte annak a passzusnak, amely azonnali hatállyal megszüntette Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatását, valamint annak, amely megteremtette a lehetőségét a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok alapítói jogainak visszavételére, így az alapítványok megszüntetésére. A Fidesz-KDNP szintén kezdeményezte a testületnél az országgyűlési képviselők választhatóságára vonatkozó időkorlát bevezetésére vonatkozó módosítás megsemmisítését, amely kimondja, hogy nem szerezhet parlamenti mandátumot az, aki már legalább 12 évig vagy 3 cikluson keresztül volt képviselő. Az ellenzéki pártszövetség megtámadta az alkotmánybírókra vonatkozó alaptörvénymódosítást is, amely visszaállította a bírák 70 éves felső korhatárát. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Végül az időjárásról. Nagy rész derült idő várható, felhős tájak csak a délnyugati megyékben maradhatnak. Legfeljebb arra felé lehet elvétve zápor, de csapadékra alapvetően kicsi az esély. Az északi-északkeleti szél több felé lesz élénk, eleinte helyenként még erős, esetleg viharos közeli is a keleti-északkeleti ország részben. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de a szélárnyékos északi tájakon ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.
3: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái... Súlyos földrengés Kolumbiában. A helyi püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Perui püspökök Leó pápa novemberi látogatásáról. A kegyelem és a kiengesztelődés ideje lesz. Fészkéből kipottyan Verib fióka esete. Páter Vértesajai László jegyzete. Súlyos földrengés Kolumbiában. A püspökök szolidaritásra szólítanak fel. Augusztus 10-én hétfő reggel Kolumbia nyugati részét a geológiai szolgálat szerint 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg, amely az ország egész részén érezhető volt. A halálos áldozatok eddigi száma meghaladja 130-at, a sérültek száma pedig közel 600. Pereira városa szenvedte a legsúlyosabb áldozatokat, míg Manizalesben épületek, kórházak, iskolák és templomok rongálódtak meg. 6 repülőteret zártak le ellenőrzés miatt. A kutató-mentő műveletek folytatódnak. Az eset alig 7 hónappal azután történt, hogy 2 egymás követő földrengés nagy pusztítások

0: hatalmas területet érintett, és a teljes kár felmérését bonyolítja az infrastruktúra és a kommunikáció megsérülése is. Különösen súlyos a helyzet Manizálesben, ahol több mint 10 épület teljesen megsemmisült, és több mint 20 lakóépület szenvedett különböző mértékű károkat. Kórházak, iskolák és templomok is érintettek. Manizales székes egyháza is jelentősen megsérült, mert egyik tornya leomlott, kupolája pedig beszakadt. Az érintett területekről készült képek és kezdeti jelentések az utcákon lévő törmelékeket és a megrongálódott épületeket mutatják, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a veszélyeztetettnek tartott épületeket. A földrengés Kaliban is épületeket döntött romba, a város többi részén is dolgoznak a menti alakulatok. A kezdeti jelentések szerint emberek lekedtek a romok alatt, és az egészségügyi intézményekben kár keletkezett. Sérülésekről és az infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Quibdóban, Csókó megye székhelyén is. A kolumbiai püspöki konferencia elnöksége szolidaritását és imáit fejezte ki az áldozatokért, az eltűntekért, a sérültekért, az érintett családokért, és Istenre bízta a mentők munkáját. A püspökök kijelentették, hogy most olyan vészhelyzet alakult ki, amelyet nem lehet egyénileg kezelni, hanem arra van szükség, hogy az ország egyetlen családként tekintsen önmagára, és nagylelkűen, felelősségteljesen és szolidaritással reagáljon a szenvedésre. Az érintett területek püspökei számos felhívást tettek közzé, élelmiszerraktárokat nyitottak meg azonnali segélyezésre, továbbá kampányokat kezdeményeztek a túlélők számára indított segélyek gyűjtésére. A manizálisi főegyházmegyében José Miguel Gómez érsek külön felhívásban kérte, hogy a hívek továbbra is figyeljenek azokra, akik a legjobban szenvednek, és kövessék a hatóságok irányelveit. Senki sem maradjon segítség nélkül ezekben a nehéz időkben, buzdított, miközben mindenkit arra hívott, hogy őrizze meg bizalmát Istenben, és keresse benne az erőt, amelyre szükség van ezeknek a nagy kihívásoknak a leküzdéséhez. A földrengés következményei az utazást is befolyásolják. A kolumbiai polgári légiközlekedési hatóság, az Aerocivil elrendelte a működés felfüggesztését 6 nyugat-kolumbiai repülőtéren, amelyek Pereira, Manizales, Quibdó, Arménia, Cartago és Buenaventura. A döntés azért született, hogy lehetővé tegyék az erős földrengés által érintett kifutópályák, terminálok és egyéb repülőtéri infrastruktúra ellenőrzését. A járatok mindaddig szünetelnek, amíg a műveletek biztonságának garantálására szükséges felmérések el nem készülnek. Ez az intézkedés tovább bonyolíthatja a mentési erőfeszítéseket a leginkább érintett területeken, éppen akkor, amikor a mentőcsapatok és az egészségügyi intézmények működése megkívánna a gyors mobilitást. Ahogy a károk mértéke egyre világosabbá válik, világszerte vezetők ajánlják fel támogatásukat. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szoros figyelemmel kíséri a kolumbiai földrengés következményeit, és 15 millió dollárra készen áll a támogatása, míg az Európai Unió felajánlotta, hogy az EU Copernicus műholdját felhasználhatják a mentési műveletekben.
1: A perui püspöki kar elnöke, Leo pápa látogatása a kegyelem és a megbékélés pillanata. Carlos García Camader püspök, a perui püspöki konferencia elnöke nyilatkozott 14. Leo novemberi útjáról, ahol korábban évtizedekig misszionáriusként szolgált. Reméljük, hogy a béke és a testvériség időszaka lesz, és hogy egy jobb elképzelést is kapunk arra, hogyan működjünk együtt az ország javára. Nagy öröm és boldogság, így fogadta a perui egyház 14. Leo látogatásának hírét, aki november 11-e és 17-e között Latin-Amerika 3 országát keresi fel. Peru mellett Uruguayba és Argentínába is ellátogat. A vatikáni médiának nyilatkozott a perui püspöki konferencia elnöke, Carlos García Camader püspök, aki hangsúlyozta, hogy az apostoli út, amely Limát, Csiklájót, Cuscót és Pucallpát érinti,

0: A béke, a megbékélés és a remény pillanata lesz minden perui számára. 14. Leo perui látogatásának hivatalos bejelentése, amely augusztus 5-én történt, nagy örömöt váltott ki az ország több ezer hívőjében, ahol Robert Francis Prevost közel 20 évet töltött misszionáriusként. García Camader püspök kijelentette, hogy ez egy lehetőség az egység, a béke és a remény megerősítésére a nemzet előtt álló kihívások közepette. Reméljük, hogy ez a béke, a megértés és a testvériség ideje lesz, de egyben a jobb víziói is arról, hogyan működjünk együtt országunk közjaváért. A perui egyház elsődleges vágya, hogy a pápa látogatása hozzájáruljon a nemzeti egység megerősítéséhez és a valódi megbékélés útjának előmozdításához. Reméljük, hogy olyan üzenetet kapunk a pápától, amely egyesíti az összes peruit. Sok régióban élünk, mindegyiknek megvan a saját történelme és szenvedése, és néha úgy gondoljuk, hogy az egyik ember helyzetét nem érti meg a másik. Az osztozás az összes perui örömében, szenvedésében és reményében lehetővé teszi, hogy egy igazi közösséget építsünk, amelyet az evangélium szelleme ihlet, hangsúlyozta a püspöki kar elnöke. Hiszem, hogy a bánat és az öröm és a remény egyesítése lehetővé teszi egy igazi közösség építését, és azt az érzést, mint egyház, hogy ahol az egyik testvér szenved, mindenki szenved. Amikor az egyik testvér örül, mindannyian örülünk, kölcsönös érzések egy szívvel. García püspök egy sajtóközleményben arra hívott minden perui lakost, hogy lelkileg készüljön fel Péter utódjának fogadására. Jelenléte közöttünk igazi ajándék lesz népünk számára, és lehetőség arra, hogy megújítsuk hitünket, megerősítsük reményünket, és hogy egyházként együtt járjunk az evangélium szolgálatában. A perui katolikus jelenlét az ország történelmének, kultúrájának és mindennapi életének az egyik legfontosabb alapköve. Bár az utóbbi évtizedekben a protestáns, főleg evangéliumi közösségek növekedése és a vallástalanok arányának emelkedése figyelhető meg, a lakosság többsége a felmérésektől függően körülbelül 60-76%-a ma is katolikusnak vallja magát. Az 1980-ban aláírt megállapodás alapján a katolikus egyház privilegizált helyzetet élvez Peruban. Ez állami támogatásokat, adókedvezményeket és az oktatásban való kiemelt részvételt biztosít számára. A politikai vezetés hagyományosan szoros kapcsolatot ápol az egyházzal. Az elnöki eskütételek során rendszeresen hangsúlyozzák a katolicizmus erkölcsi és kulturális formáló szerepét az ország életében. Az andoki régióban a katolikus rítusok mélyen összefonódtak az őslakos inka hagyományokkal és a földanya, a Pachamama tiszteletével. A vallási élet középpontjában a hatalmas tömegeket mozgató körmenetek állnak, mint például a limai csodák uraünnepség vagy a cuscói Corpus Christi. Az egyház aktívan dolgozik a múltbeli hibák orvoslásán. Nemrégiben hivatalosan is bocsánatot kértek az északi Taján őslakos közösségtől a korábbi visszaélések és földkisajátítások miatt.
1: Fészkéből kipottyan Veréb Fióka esete. Vértesajai László jegyzete. Nyári lelki gyakorlatos emlékedésem közepete, tompa puffanással leszek figyelmes a gangon. Oda pillantva, csodálkozva látom, hogy egy Veréb Fióka esett ki a fészkéből. Odahagyom azonnal az első János levél fölséges negyedik fejezetét, amiről éppen Romano Guardini Szeretet és világosság című remek írásában olvasok, mert attól tartok, hogy a folyóparti öreg parasztház őre, a vastag bundás betyárkomondor azonnal behabzsolná. Felugrom, már is ott a madárka a tenyeremben, és őszintén megrendít a kis Veréb Fióka védtelen kiszolgáltatottsága, addig pár napos lehet, sárga, csupasz, kicsi teste éppen csak tollasan pejhedzeni kezd. Igen, onnan föntről esett le, az eresz alá épített fészkükből, ahol a szokásos csiripelésükre föl sem figyeltem, mert annyira hozzátartozik az alföldi tanyavilág megszokott és beszédes csendjéhez. Gyanítom, az lenne épp a furcsa, ha egyszer elhallgatnának. A veréb fióka mentés persze más műfaj, mint a szeretett tanítvány sas madaras szárnyalása. Nem igényel egyebet, mint gyors cselekvést, amelyhez persze létra, méghozzá nagyobb fajta szükséges. Ám a fiókát nem engedem ki a kezemből, míg a másik félkézzel meghozom a létrát. A legtetején felágaskodva éppen csak elérem a fészket. Jobb kezemmel, tapintattal benézek a bolyhos otthonba, és négy vagy öt, talán hat testvérkére lelek. A szülők riadtan csiporáznak a tető alatt, nem értik a helyzetet, pedig próbálom őket verébül csitítani, hogy mindjárt lehet a körletben létszám ellenőrzést tartani. Hát bizony sűrűn laknak verébéknél, mert alig találok a kiesett jószágnak helyet, közben ügyelgetve arra, hogy magam se essek ki, se a szerepemből, se le a létra tetejéről. Aztán minden a helyére kerül. A veréb szülők is megjönnek, én pedig folytatom az elmélkedést, kicsit azon töprengve, hogy Isten mikinti szerette úgy ezt a világot, hogy saját egyszülött fiát adta oda érte. Vagyis hagyta, hogy isteni fiókája kipottyanjon a Szentháromság örök és meleg fészkéből. Hogy milyen kicsi és védtelen volt az örök ige párnapos korában, az egyedül csak az ő szent szülő anyja tudhatta. Másnap délelőtt újabb puffanás, egy verépke ismét a földön. Ugyan ő, vagy másik, nem tudom, de most már gyakorlottan tornászom a helyére, sőt elővigyázatosságból kénytelen vagyok a veréfészket megreparálni, ami azt jelenti, hogy a kioldódott, kószos fészekperemet megerősítem és felmagasítom. Közben fészket ver a szívemben ez a veréb história, és egyre többet gondolok rá. Hagyom hát a szent olvasmányom, és fellapozom Máté és Lukács verebes történeteit. Az Úr maga szól róluk, nagyjából ugyanolyan összefüggésben, mégpedig arra buzdítva, hogy bízzunk az ő atyában, mindig, minden körülmények között. Nonne due passeris asse veneunt, olvasom latinul az első verzió kérdését Máténál. Nem, de két verebet egy fillérért adnak? Kérdi az Úr, és az a passer épp a verebet jelenti, mint a legolcsóbb, legközönségesebb madárkát. Onnét éppen a Közel-Keletről terjedtek el a verebek Európa szerte, aztán jutottak Amerikába és mindenfelé a nagyvilágba. Emberbarát népség a veréb. Szereti a közelünket, valahogy mi emberek és a verebek összenőttünk. Ott csiporázhattak és ugrabugrálhattak Názáret házai körül is. Hadd szóljak róluk pár tárgyilagú szót, igazán megérdemlik. A veréb társas lény, monogám. Hűséges a párjához és a fészkéhez, nem tekereg össze-vissza a nagyvilágban. Tanuljunk a verebettől, mert az Úr sem véletlenül szól róluk. Csekélyke értéküket megméri a legkisebb pénzegységgel, ami a görög asszárion és ebből a római asz. Noha a veréb ennyire csekély, filléres értékű, mégis számon tartja őket Jézus atya, mert egy sem esik le az ő tudta nélkül. Istennél pedig a tudás nem alkalmi, vagy pláne nem véletlen jellegű, hanem gondviselésszerű. Sőt, maga a gondviselés. Tud róla, és ez legyen nekünk elég. Nem azt mondja, hogy egy sem esett le a földre, hanem ha le is esik, hogy minden tudó ezt is tudja, és ha az örök üdvösséghez szükséges, akkor tesz is érte. Egyébként hagyja, mert abban, meg lehet, valami különleges kegyelem rejlik. Az esésben. Ki ne esett volna el közülünk, és ki ne tanult volna az eséséből. Az atya tudtával történt esés, és így az ő kezéből való elputtyanás úgy tűnik, többnyire az üdvösség útja. Aki ezt nekünk elmondja, saját eséseiből tanult a kereszt útján. Az egyház hagyománya háromszori esését említi, és nagyon valószínű, hogy az Úr itt is kérhette, sed possibilis, ha lehetséges, vedd el azt, atyám, mint ahogy a végkifejlett kor a kereszt magasában is ismételhette az agónia kérését, hogy múljék el az a kehely. Az atya akaratának és szeretetének a misztériuma ez, amit csak sarutlanul fogadhatunk a szív bizakodó készségével. Nem, de ezt tanuljuk gyermekkorunk botladozó eséseiből, amikor sírva szaladunk édesanyánkhoz, és mutatjuk nekik az esésünk jeleit. Ők pedig látják és tudják, és ez elég a gyereknek. Putunk is tovább a dolgunkra. Pedig de szeretnénk esetlenek lenni. Megevéném már kenyerem javát, tudom, hogy nem így van. Esett, elesett embere vagyok az Úrnak, de az övé vagyok, teljesen, horzsolt lábakkal és végtelenül hálás szívvel. És járom tovább az utamat, immár tapasztalatból is tudva, hogy ő tud minden esésemről, és hogy mindig ő emel fel. Ó, ti verebek, filléres evangéliumi madárkák, erre a titokra emlékeztessek bennünket, jártunkban, keltünkben. Amen. Róma, 2026. augusztus 4-én. Fészkéből kipottyan Veréb fióka esete címmel Vértesajai László emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és bútorik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival Jézus követéséről és Péter meghívásáról beszélget. A 2025. december 9-i adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Harsanva szóló hang kiált, szétoszlat már minden homályt. Előzi messze álmaink, az égből Krisztus fénye int. Serkenjen már a szennyesen, kábultan alvó értelem. Új csillag fénylik odafenn, hogy minden átkot elvegyen. A bárányt küldi már az ég, leróni adósságaink. Mindnyájan bűnbocsánatért, kiáltozzunk könnyek között. Hogy majd, ha fénye újra gyúl, s a földre félelem borul, részünk ne büntetés legyen, hanem jóságos védelem. Atyának dicséret legyen, és gyermekének győzelem, s a boldog lángot ővelük, örökre áldja énekünk. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon el fogunk indulni keresztelő Szent Jánossal együtt Jézus követésére, de ugye tudjuk azt, hogy ha valahová elindulunk, akkor általában bizonyos dolgokat be kell zárni, más dolgokat, tárgyakat, eszközöket pedig ki kell nyitni. Bármilyen feladathoz indulsz, megelőzi egy ilyen cselekedet, hogy zárni kell, vagy nyitni kell valamit. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy nektek mihez van kulcsotok, hová van bejárásotok?
3: A naplomhoz van kulcsom.
4: A házhoz, a kapuhoz is van kulcs, és az ajtóhoz.
2: Neked ez mind van? Saját kulcsod?
4: Igen.
2: Tiffany?
5: Nekem is ugyanúgy, a házhoz, a kapuhoz, garázshoz is van.
2: Hát nekem a kulcsokkal meg kell vallani, hogy vannak gondjaim, hogy sokszor a kulcsokat elfelejtem, hogy hova teszem, és akkor nyilván ez megnehezíti az elindulást is, meg azt, hogy nekem vannak gondjaim így a bejutásokkal, a kulcsokkal, mégpedig az, hogy néha azt is elfelejtem, hogy melyik zsebembe tettem a kulcsot, vagy éppen hol van a táskámba, úgyhogy nekem fejlődnöm kell ezen a téren, hogy bejutásom legyen. Óriási nagy bizalom egyébként, hogy az iskolához is van kulcsom, vagy tudok egy kódot, amivel csak én tudom ezt a kódot, amivel be lehet jutni az iskolába, vagy a templomhoz a bejutást is tudom biztosítani. Ez egy óriási felelősség nekem, hogy rám van bízva, és be tudok jutni a templomba. Nem tudom, hogy van-e nektek ezzel kapcsolatban tapasztalatotok, hogy mikor kaptátok meg a kulcsot, hogy éreztétek azt, hogy most már végre van kulcsom a lakáshoz, a kapuhoz, hogy anyáik megbíznak bennem, vagy hogy ez mikorra jött el ez a pillanat, vagy hogyan történt?
4: Nekem 5. végén, mikor már anyáik megengedték, hogy egyszer vagy kétszer, ha nincs ott a kisebbik tesóm, és magamba jöjjek haza, akkor csináltattak nekem is anyáik egyet.
2: Hogy érezted magad, ahogy lett kulcsod?
4: Nagyobb lettem, és ma én is jöhetek magamba haza.
2: Amikor egy új ember érkezik egy közösségbe, például az osztályba, új barátságok is születhetnek. A jövevény körül akár egy kisebb kör alakulhat ki, apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok. Ha újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az az átalakulás nagyon-nagyon könnyű, és akár jót is tehet mindenkinek. Tehát ha egy olyan gyermek jön az osztályba, akkor észre se veszed, hogy ő új, hiszen kivirul körülötte minden, abszolút könnyen beilleszkedik a közösségbe. Volt-e már ilyen, amikor új gyerek jött az osztályba, és azt megszerettétek gyorsan?
4: Igen, ebben az évben már nem volt C, hanem a C-t áttették az A-ba és a B-be külön, szétosztottak, és már az A így teljesen egybe van, és olyan, mintha már régen is azok a C-sek ott lettek volna az osztályunkba.
2: Ezt jó hallani. keresztelő Szent János, miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment, elment a zsinagógába, és ott felolvasott az Isten tiszteleten egy szép részletet Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez az idézet, amit felolvasott Jézus?
4: Az Úr lelke van rajtam, ezért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
2: Olyan volt ez a szakasz, mint egy névjegykártya, ami bemutatja a tulajdonosát. Mit is mondott el Jézusról?
3: Azt fejezte ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az a küldetés, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból.
2: Kicsoda ő? Mit mondanánk róla a névjegykártyán?
6: Ő tehát a Messiás, a Krisztus, a megváltó, szabadító.
2: A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, hiszen gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Hogyan reagáltak erre?
4: Olyan nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről, de ő áthaladt köztük és eltávozott.
2: Ettől kezdve Jézus a környéken, Galilea vidékén vándorolt. Hol volt az ő fő hadiszállása?
3: A genezáreti tó partján fekvő Kafarnumban volt.
6: Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép közt.
2: Mi volt az evangélium, Tiffany, amit Jézus hirdetni kezdett? Mi volt az az üzenet, amit el akart juttatni az emberekhez?
5: Már az Ószövetség beszélt Isten országáról, a kifejezés nem intézményt, s nem határok között fekvő földi álmot jelent. Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát.
2: Milyen tulajdonságai vannak még Jézusnak?
3: Aki engedelmes, követi őt. Isten országához tartozik, aki fellázad ellene, azt kizárja magát onnan. Amikor jó és rossz között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem.
2: Ez az üzenet az evangélium, ami magyarul mit jelent?
3: Örömhír.
2: Mi itt az örömhír?
4: Az, hogy Isten közel jött hozzánk, nem hagyott magunkra. Meg akar szabadítani minden embert, engem is, mindannyiunkat, és szeretetből felajánlja nekünk, hogy legyünk egy család, egy csapat, ugyanannak az egyetlen boldog országnak a polgárai.
2: Így van. Így tartozunk mi Krisztushoz, és így fogunk üdvözülni majd, amikor újra eljön. Jézus azt mondta az embereknek, azt hirdette, hogy térjenek meg. És volt egy mondat, amivel elkezdte a tanítását, itt a zsinagógában.
5: Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumokban.
2: Mit jelent ez?
3: Vagyis elérkezett az Isten országa.
2: Miről kell döntenem? Döntenem kell arról, hogy beléphetek-e, vagy sem. Ha igen, akkor hogyan történik majd a változás az életemben, Miri?
4: Ha igen, akkor meg kell változtatnotok az életmódotokat, törekednetek kell a jóra, kerülnötök kell a rosszat.
2: Készen álltok erre?
5: Ha igen, akkor szakítsatok rossz szokásaitoktól, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.

0: Hogyan tudnánk még jobban elmagyarázni, hogy mit jelent a megtérés? Szerintetek kin látszik az, melyik gyermeken az osztályba vagy az iskolába, hogy ő megértette Krisztusnak az üzenetét, a felszólítását, valóban az evangéliumhoz akar hűséges lenni, és hogyan tud ő arra törekedni, hogy elkerülje a rosszat, és hogy a jót képviselje. Miben nyilvánul ez meg?
1: Nem beszél csúnyát Istenről elsőnek, az osztálytársaihoz próbál jobb lenni.
0: Jókat mondasz, mert valóban így van. Tehát az, aki valóban meg van térve, arról mi sugárzik, szerinted, Clarissa? A rossz indulat, a gyűlölet? Önző, hogy csak saját magával foglalkozik? Mi sugárzuk egy olyan emberből, aki megértette azt, amit Krisztus üzen?
2: Kedves, jó szívű,
3: barátkozó.
1: Nem csak magával törődik, hanem másokkal is, és nem akar másnak rosszat.
3: Mindenkivel játszik.
2: Nem közösít ki senkit.
0: És körülötte milyen érzés lenni? Távolodnak tőle az emberek, irtóznak, hogy 5 percet vele kelljen lenni, vagy szeretnek a társaságába lenni az ilyen embernek?
1: Szeretnek körülötte lenni, vele játszani, és boldogak vele.
0: Van-e ilyen az iskolában, hogy valaki, akivel most ezeket a tulajdonságok alapján rá lehet ismerni, hogy ilyen a ti számotokra?
1: Igen, vannak sokan.
0: Ez nagyon jó hír. Csak azt hisz igazán az evangéliumba gyerekek, aki kész erre a lépésre. Tehát nem elég csak sokat tanulni Jézusról, hanem sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól azt is, hogy hogyan alakítsuk át az életünket az ő példája szerint. Jézus az útja során nagyon sok emberrel találkozott, férfiakkal, nőkkel, idősekkel és fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokból tartozó emberekkel. Mindegyiküknek igyekezett átadni egy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket és kövessék őt. Véleményetek szerint mindenki elfogadta Jézusnak a meghívását?
1: Nem. Nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékei nem engedtek, egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mertek elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
0: Jézus nem keserítették el ezek a kudarcok, továbbra is bízott az emberekben, és nyitott szívvel hívta, szólította meg őket. Kafarnaum városa a Genezáreti tópartján épült. Clarissa, mivel foglalkoztak ott az emberek?
2: Az ott lévő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. Ez kemény munka volt, éjszaka kora hajnalban kint voltak a vizen. Mire a nap felkelt, s elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon. A hálót is meg kellett tisztítani, bizony kemény fizikai munka volt ez.
0: Volt a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. El is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal beszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel, lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Nézzük meg, gyerekek, hogy milyen tulajdonságai voltak Simonnak, András bátyjának.
3: Simon szenvedélyes férfi volt. Rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő is egész életében a messiás érkezésére várt.
0: Nem is tétovázott, hiszen hallottátok, azonnal elindult Jézushoz, amikor felismerte, hogy ő az a messiás, akit már évezredek óta vár a választott nép, és a saját szemével akarta látni őt. Bizonyára bennetek is volt már olyan érzés, hogy valaki, aki már ilyen nagy sztár volt a ti szempontotokból, hogy akartatok vele találkozni, és nem bántátok azt, hogy hány óra hosszát kell rá várni, nem bántátok azt, hogy korán fel kell kelni, de mindenképpen találkozni akartatok vele. Hát képzeljétek el, de én is így voltam vele, amikor Péter apostol utódja, A Ferenc pápa járt itt Magyarországon, hogy én is ezt érezhettem, amit Simon érzett, mikor először találkozott Jézussal, hogy nekem feltétlenül találkoznom kell vele. És azt mondtam, képzeljétek el, hogy ha a Kossuth téren már hajnal 3-tól kell ott ülnöm vagy állnom, én akkor is szeretném látni Ferenc pápát, az akkori szentatyát. És hát így is történt, mert oda vittem a kis székemet, hogy várjam Ferenc pápát, és várjam a vele való találkozást, ami sajnos nem jött létre, mert nem láthattam őt akkor közelről. A tömeg közepére kerültünk, és így nem találkozhattam személyesen vele, de számomra is ez a találkozás, vagy az, hogy ott lehettem azon a Szent Misén, ez egy kicsit nekem is azt jutotta eszembe, hogy bizonyára Simon is ennyire siethetett, hogy Jézussal találkozzon. Nekem ugye nem jött össze ez a személyes találkozás Péter apostol utódjával, a Szentatyával, de Simonnak valami egészen különleges kapcsolata alakult ki Jézussal. Nézzük, hogy hogyan történt ez. Ahogy én mondtam nektek, hogy a mester már az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott, amikor Simonnal találkozott. Honnan lehetett ezt tudni? Hogy írja le János evangélista, Miri?
1: Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név Kéfa, Péter azt jelenti, kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
0: Kialakult Jézus tanítványi köre, és Péter lett a vezetője. Péter képes volt arra, hogy a legkülönfélébb helyzetekben is a többiek szóvivője legyen. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok, Péter azt mondta, amit soha még élő ember ilyen gyönyörűen nem tudott megfogalmazni, elmondta azt, hogy kicsoda Jézus valójában, és egy igazi hitvallást tett arról, hogy kicsoda Krisztus. Mi volt ez a mondat, Tiffany?
3: Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus, a mester, azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, mikor Péter szólt a többiek nevében. Az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor azért volt képes erre, mert igent mondott Isten kegyelméért. Személyes hitte teljes összhangban volt Jézussal.
0: Jézus Péter tette meg az egyház fejévé, sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. A történelem bizonyítja, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a péteri sziklától, darabokra estek szét. Hálásnak kell lennünk azért, hogy Jézus Péter apostolt kiválasztotta, hogy Péter apostol ezt a feladatot elvállalta, és hogy azóta is, gyerekek, most már több mint 260 pápája volt a katolikus egyháznak Péter apostol óta, és minden pápa azt teszi, amit Péter apostol tett a kezdetben, hogy őrzi a katolikus egyház egységét. Ő az, aki itt a pásztorként vezeti a keresztény népet, ő az a pásztor, akire Jézus rábízta az egyházát. És ő az, aki Rómából ugye irányítja az egész katolikus világot, és tudjátok jól, hogy nem olyan régen volt az, amikor új pápát választottunk. Ki volt az a pápa, aki jelenleg vezeti a katolikus egyházat?
1: 14. Leó pápa.
0: Hát akkor hittanóránk végén imádkozzunk a papi hivatásokért, imádkozzunk az egyházi szolgálatban élő emberekért, imádkozzunk a Szentatyáért, 14. Leó pápáért, és imádkozzunk minden keresztény emberért, hogy ez az egység, amit Krisztus akarata szerint megvalósuljon a világban, törekedjünk arra, hogy az egységet képviselhessük mi is, ott, ahol vagyunk, és abban, amit teszünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gátonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. december 9-i adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunk szól. A mai adásban Jeges Mirjam Kármelita nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedik a Vilai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, folytatja a Szent Áldozásról szóló gondolatait. 3:05 kezdődik Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunk, melyben ellátogatunk a budapesti belvárosi főplébánia illusztrált bibliákat bemutató új kiállítására, majd arról szólunk, hogy Bozók Ferenc piarista két verse is bekerült egy lengyel nyelvű antológiába, és végül a Távol-Keleten szolgált magyar misszionáriusokról hallanak. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bértesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Éjszaka, a negyedik őrváltás idején Jézus a víz tükrén elindult feléjük. Amikor a tanítványok észrevették, hogy a vízen jár, megrémültek. Kísértet mondták, s félelmükben össze-vissza kiabáltak. Jézus azonban megszólította őket. Bátorság, én vagyok. Olvasom a Máté evangéliumban. Küzdködnek a tanítványok a hullámokkal, éj van, s szélvész, nehéz, kellemetlen, s veszedelmes a hajózók élete, keserves a munkája. Lelkük is könnyen olyan keserűvé válik, mint az a kegyetlen, ellenséges hullám, pedig Jézus tud róluk, sőt, jár a tengeren, jár sötétben, elrejtőzve, de jó indulattal. Isten láthatatlanul jár köztünk. Belőle fakad folyton a lét, a lelkek érintkeznek vele legmélyebb gyökerükkel, belenyúl, belefolyik életünkbe. Az erkölcsi világ, tehát az öntudatos emberi élet, bármennyire hullámozzék, Isten lábnyomainak útja. Titokzatos dolog, de tény. Harangi László írta: Láztól lesorvadt két karom, a beteg ágyról felét tárom. Ne rajtam, Uram, rajtuk könyörülj, könyörülj a vergődő világon. Nekem már jó a csendes végtelen, kettesben üldögélni véled, még nyitja halkan ajtaját a csodálatos örök élet. De vérben, jajban áll a föld, s engem iszonyú jajszó ráz át, testvér, barát és ember millió, jaj, csitítsd el a kínok lázát. Ha áldozat kell, én legyek, kicsi szivárvány komorégen, ad nékik látni boldog magadat, ahogy megadtad nékem.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak a hatalmas tanúságtételévé válhat. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az Úrangyala elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogokat, és állítsák meg az erőszak spirálját Ukrajnában és Oroszországban. Szerdán a paksi atomerőműben ülésezik a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán. Szerdán a paksi atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Meghozzuk az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket, írta a kormányfő. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen feljelentést a miniszterelnökség, miután átvizsgálta az előző kormányfő közösségi médiás megjelenéseiről kötött, összesen 4 milliárd forint közpénzt érintő legutóbbi szerződéseket. Erről a miniszterelnökség kedden tájékoztatta a táviratérodát, hozzátették. A közbeszerzési eljárás mellőzésével megbízott cég tulajdonosa, az Orbán Viktor sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének Baka András köztársasági elnökké választása után tartott beszédében a parlamentben. Baka András kiemelte, az előző időszakban szembeállították egymással a különböző társadalmi csoportokat, és azt akarták elhitetni velünk, hogy aki mást gondol, az nem egyszerűen téved, hanem ellenség. Az ország azonban nem tud úgy közös jövőt építeni, hogy közben polgárai egymásban ellenséget látnak. Hangsúlyozta, egyszerre feladat az igazságtétel és az önmérséklet. A jogsértéseket fel kell tárni, a közpénzek felhasználását ellenőrizni kell, ugyanakkor nem építhetjük az új Magyarországot a bosszúra. A nemzetegységének kifejezése mindenek előtt pártpolitikai semlegességet jelent, de semmiképpen sem jelent értéksemlegességet, mondta Baka András megválasztott államfő az országgyűlésben tartott beszédében. Egy modern, demokratikus társadalom szükségképpen sokszínű, különböző világnézetek, politikai meggyőződések, életformák és érdekek léteznek egymás mellett. Ezek között lehetnek mély, időnként feloldhatatlan ellentétek is. A köztársasági elnöknek egy ilyen ellentétektől feszített, sokszínű közösség képviseletében mindig el kell ismernie a különböző nézetek legitimitását, a többségi és kisebbségi álláspontok megjelenítésének jogát. Egy alkotmány stabilitását az adja, hogy a társadalom széles köre sajátjának tekinti, fogalmazott a megválasztott államfő az országgyűlésben mondott beszédében. Baka András figyelmeztetett arra, hogy ha az alkotmányt ismét kizárólag a pillanatnyi többség alkotmányaként hozzák létre, akkor ugyanazt a hibát követik el, amelynek következményeit most megpróbálják felszámolni. Megalkotása ezért is szükségképpen több kell, hogy legyen a parlamenti jogalkotásnál. Széleskörű társadalmi és szakmai vita, valódi politikai egyeztetés és olyan eljárás szükséges, amely önmagában is kifejezi azt a demokratikus kultúrát, amelyet az új alkotmánynak a későbbiekben védenie kell, tette hozzá. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz EU-s forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat közel 57%-át. A miniszter tájékoztatása szerint a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Idén nincs olyan megye Magyarországon, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson, ismertette. Végül az időjárásról. Szerdán sok napsütésre számíthatunk a derült vagy felhőtlen égbolt mellett. Csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk, főképp a Tiszántúlon erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható. Híreket hallottak.

Nagy-nagy tisztelettel, meg szeretettel köszöntök mindenkit. Ezt szeretném előre bocsátani, hogy ezek töredékek, amit itt egy óra alatt, vagy 45 perc alatt el tudok mondani. Minden egyes kis témát, azt külön ki lehetne bontani. Nehéz lenne elképzelnünk Ádámot és Évát, amint a Paradicsom kertben a Tanuljunk imádkozni című kézikönyvvel a hónuk alatt sétálnak, és várják az alkony hűvösében érkező urat. Igen, a bukás előtti ember számára magától értetődő, természetes, egyszerű volt a kapcsolat Istennel, vagyis az imádság. Hiszen Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette, és ez a kép más voltunk, ez már eleve kapcsolatra utal, valakire irányul. Valakinek a képmása vagyok, tehát a legmélyebb identitásom az a másikban van. Ádám a bukás előtt, abban az eredeti állapotában, amikor betöltötte természetének igazi célját, állandóan Isten felé fordulva élt, és Isten képére teremtetett természetében birtokolta az összes erényt, írja hitvalló Szent Maximosz. Mondhatnánk úgy is, hogy Ádám az imában élt, mert a kontemplatív élet ezt jelenti. Folyamatosan Isten felé fordulok. Ő a gravitációs középpontom. Mindent felőle és benne látok, hozzá viszonyítok, rávonatkoztatok, rajta keresztül értelmezek. Csak így képes az ember meglátni a teremtményekben és a teremtett világban, a keleti atyák szóhasználatával, az isteni energiákat, vagyis Isten nyomait, a dolgok lángját, mindennek a rendeltetését, a helyét, a szépségét, a nagy összefüggéseket. Talán érzékelhető az eddig mondottakból, hogy az imádság, a kontempláció az valójában egy létmód, nem a hasznosság rendjébe tartozik. Alexandriai Szent Atanáz így ír erről a kezdeti létmódról. Mivel Ádám Isten szemlélésében élt, vagyis a lelke olyan tiszta volt, mint egy tükör, vissza tudta tükrözni Isten ragyogását. Lelkének ebben a tükrében szemlélhette Istent. És ekkor jön az idézet legfontosabb mondata, ekkor élte az ember az igazi életét. Ekkor élte az ember az igazi életét. Ezt az idillt, ezt a tökéletes állapotot, ahol nincs se gond, se fájdalom, ahol Isten szemlélésében élek, megrontotta a bűn. Nagyon fontos látni, hogy a bűn kívülről jön, nem az emberben volt. Nem én vagyok a bűn, hanem valami bűn belém került. A bűn ontológiailag nem tartozik hozzám. És csak Krisztus megtestesülése által jutott vissza az ember a valódi természetébe. Krisztus az igazi ember, ő az archetípus. Krisztus nem Ádámról lett mintázva, hanem Ádám lett Krisztusról mintázva. Szent Terézi anyánk a belső várkastély 6. lakásában ír arról a veszélyről, hogy a kontempláció téves felfogása miatt némelyek eltávolodnak Krisztus szent emberségétől. Micsoda gondolat volna szándékosan eltávolodni a mi legnagyobb kincsünktől és orvosságunktól. Igen, Krisztus az orvos, és ő az orvosság. Ő az, aki begyógyítja ezt az Isten hiányos, mély sebzettségünket. A római levél 8. fejezetében, a 29. 30. versben van egy gyönyörű mondat. Isten eleve arra rendelt minket, hogy fia képének hasonlatosságára eljussunk. Nagy felfedezés volt számomra, amikor kisilabizáltam, hogy a görögben itt az a szókapcsolat,

0: kapcsolat áll pro orisen, orisen, horizon, horizont. Isten ezt adta nekünk horizontul, és ez egy hihetetlenül tágas látóhatár. Tehát életfeladatom, valódi önmegvalósításom az, hogy eljussak fiának hasonlatosságára, és ezt a horizontot ne engedjem beszűkíteni, vagy valami mással lezárni. Nagyszent Vazul még erőteljesebben fogalmaz, amikor így szól, az ember egy olyan teremtmény, aki azt a parancsot kapta, hogy átistenüljön. És a Kármel nagyszentjei tulajdonképpen erről írnak. Hogyan tudok kitörni a hamis én fogságából, és egyre inkább integrált, egyveretű személyé válni? Hogyan tudok egyre lendületesebben a cél felé menni, eljutni az Istennel megélt, folyamatos, átalakító együttlétig, egyesülésig? Vagyis, miképpen élhetem a szőlővessző életét a szőlőtőn? Miképpen maradhatok Krisztusban? Keresztes Szent János atyánk híres művében, a Szellemi Páros Énekben leírja, mennyire örül az isteni vőlegény, amikor látja, hogy egy lélek egyre mélyebb kapcsolatba, egyre valóságosabb egységre jut vele. Talán ritkán szoktunk arra gondolni, hogy ez az élő, mélyülő kapcsolat nem csak számomra öröm, hanem Istennek is öröme. Így ír erről János. Igazán csodálatos dolog látni, hogy mekkora az öröme Krisztusnak, amikor az ilyen lelket sikerül megnyernie, tökéletesítenie, vállaira venni, és saját kezűleg belehelyezni ebbe a forrón óhajtott frigybe és egyesülésbe. Az ima életnek ez az öröm a hátszele. Krisztusnak, a jegyesnek, a vőlegénynek az öröme, Isten öröme. Nehemiás könyvében olvassuk, Isten öröme a mi erősségünk. Isten a fölött érzett öröme, hogy engem, a megkeresett bárányt a vállára vesz. Keresztes Szent János ebben a képben látja a jegyesi misztika csúcsát. Krisztus, a jó pásztor, vállára veszi a megtalált bárányt. Ó lelkek, kiált fel János, amelyek ilyen fenséges dolgokra vagytok teremtve és hivatva, mit csináltok? Miért haboztok? Már régen nem parancsoltak nekem olyan nehéz dolgot, mint amit most kell megtennem, írja Szent Terézia anyánk a belső várkastély bevezetőjében. Az imádságról kell ugyanis szólnom. Legalább ebben hasonlítok Szent Terézia anyánkhoz, hogy úgy érzem, hogy régen nem parancsoltak nekem ilyen nehéz dolgot. Próbáljuk meg röviden áttekinteni azt az ívet, amit Teréz rajzol meg az imáról, pontosabban az imádkozó emberről, az imádkozó ember útjáról, a szív liturgiájáról. A belső várkastély, Szent Teréznek ez a legérettebb műve, az Istenbe való átalakulás, a felülről való születés folyamatát írja le, 7 lakásra bontva. A folyamat jelleget Szent Teréz a lakásokkal, Keresztes Szent János pedig a különféle éjszakákkal szemlélteti. Teréz és János egész gondolatköre a fejlődésről, a növekedésről szól. Az életünk nem puszta megőrzés, hanem átalakulás. Az új ember megszületése egy egész életprogramja. És ebbe beletartoznak mind a kegyelmek, mind a krízisek. Ezek egyaránt arra szolgálnak, hogy minden dimenziónkkal lassan-lassan Isten felé irányuljunk. A lelki út, az ima élet során el kell jutnunk az egzisztenciális énünktől az esszenciális énünkig, vagyis a perifériától a magig, a felszínes énünktől a középpontunkig. Nagyon hosszú ez az út. Amíg eljutunk az önző énünktől a szolgáló, áldozatot vállaló énünkig. Keresztes Szent János mond egy ilyen bátorító mondatot, Isten célja, hogy megnagyobbítsa a lelket. A növekedés azonban nem lineáris folyamat, hanem egy spirál mentén történik. A lelki fejlődés ilyen csigavonalban halad fölfelé. És talán ezért nem érzékeljük mindig az előbrejutást, mert ugyanazok a jelenségek, különböző mélységeket érintve, többször visszatérnek. A gyónásainkban, a lelki beszélgetéseinkben, azt hiszem ez nagyon jól tetten érhető. Látszólag ugyanazok a dolgok következnek be, de mindig magasabb szinten, mert időközben több tapasztalatom lett Istenről, magamról és a dolgok természetéről. A lelki élet, az imádságos élet egy élethosszig tartó feladat, folyamat. A Szentlélek mesterkurzusa. Ha külső-belső világunk időnként kaotikusnak tűnik is, vagy elhomályosodik, és megjelenik a fájdalom, mindez lehet a növekvés velejárója, a növekedés kísérője. Mindig bízhatunk abban, hogy a fiú rajtunk nyugvó tekintete, akármi is van velünk, akárhol is tartunk a spirálban, nem csak a létben tart meg, hanem a barátságában is. Isten nézése nem egyéb, adja át tapasztalatát János, mint szeretetének és kegyelmének kiárasztása. S ha a lélek keresi Istent, mondja ő még szintén, Isten még sokkal inkább keresi őt. Ezt a gondolatot jól el kell raktároznunk. Ha én keresem Istent, ő még sokkal inkább keres engem. És ez lehet a bizalmunk, a reményünk alapja is.
1: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam nővér a szív liturgiájáról, az imádkozásról elmélkedik.

A belső várkastély első lakásában, akkor most így végignéznénk ezt a 7 lakást, picit ilyen madártávlatból. Tehát az első lakásban Teréz elénk tárja az Isten teremtette lélek szépségét, nagyságát, aki magán viseli a neki adott, semmihez sem fogható méltóság pecsétjét, az Isten képiséget. Ez elvehetetlen és felülmúlhatatlan. Rajtunk van a vele való, Istennel való közösség, közelség jegye. Ez ránk van bélyegezve, letörölhetetlenül. Szent Teréz így ír erről a belső várkastély első lakásában. Gondoljuk el a lelkünket úgy, mint egy egyetlen gyémántból, vagy igen tiszta kristályból készült várkastélyt, amelyben sok szoba van, mint ahogy az égben is sok lakás van. Mert ha jól meggondoljuk, nővéreim, nem más az igazak lelke, mint egy paradicsomkert, amelyben ő, mint mondja, gyönyörűségét találja. Isten gyönyörűségét találja bennünk. Mit gondoltok, milyen az a szállás, amelyben egy ilyen hatalmas, ilyen bölcs, ilyen tiszta, minden jóval ennyire teljes király a gyönyörűségét találja? Nem találok olyan dolgot, amihez a lélek nagy szépségét és nagy befogadó képességét hasonlítsam. Gondolunk erre. Isten szemében ilyenek vagyunk. Szépek, nagy méltósággal, nagysággal felruházva. És ez nem egy olyan cím, ami a nyugdíjazásunkkal megszűnik. Nem egy olyan titulus, amit elveszíthetek. És valóban, bármilyen éles legyen is értelmünk, alig ha foghatja fel a lelket, ahogy nem képes felfogni Isten sem, hiszen ő maga mondja, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtette azt. Kezdetben van az ámulat, a misztika, ennek a megérzése, hogy Isten így lát engem, így szeret, így fogad el, ilyennek teremtett. A magával való közelségre, hasonlatosságra, ez a misztika, ez mindig megelőzi az aszkétikát. Az csak utána jön. Ennek a tapasztalatnak az erejéből van aztán erőm ahhoz, hogy az úton letegyek mindent, ami akadályoz az előrehaladásban. De először van a misztika, először van az ámulat. Hát ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki vagyok én Isten szemében? És magamat jól Isten fényében látom. Ott esik rám jó szögben a fény. Ott találom meg az igazi hivatásomat, identitásomat, önazonosságomat. Szóval kezdetben van az ámulat. Vajon elgyönyörködünk-e eléggé ebben a szüntelenül ránk áradó gazdagságban? Elámulunk-e ezen a felül írhatatlan méltóságon, amit kaptunk? A második Péter levélben olvassuk, hogy az isteni természet részesei lettünk. Több vagyok puszta önmagamnál. Rendelkezem egy lét töblettel. Van egy mennyei dimenzió az életemben. És emiatt a belém oltott isteni élet miatt vagyok képes az önmeghaladásra, az önfelülmúlásra, vagyis a szeretetre és az áldozatra. Ott, a léleknek legmélyén, a leges legbensejében, írja Szent Terézi anyánk, van bennem egy pont, ahol az isteni társaság ott lakik. A lelkem legmélyén van Istennek a lakása, a középpontomban. Van egy pont bennem, ez a középpont, a középpontom, amelyik mindig egészséges,
ahová nem fér be sem a sátán, sem a bűn, ahol mindig béke van és csend. Ott, a legesleg bensőmben, ahogy Szent Teréz hívja ezt a helyet, van egy bizalmi és biztonsági mező. Ott nem betegszem meg. Minden pszichés betegség az a perifériámon van. És jó erre gondolnunk, hogy van bennem egy pont. A legközepem, nem tudnak a Kármel szentjei nevet adni ennek, hol így mondják, hogy legesleg bensőm, hol úgy, hogy a lélek közepe, hol úgy, hogy ez a legjobb megfogalmazás, hogy keresztes Szent János mondja, mit tudom én, tehát ott valahol bennem, ott van egy pont, ahol mindig egészséges vagyok, ahol mindig béke van, ahol mindig csend van, ahol semmi nem tud megbetegíteni. Ezért olyan fontos ide eljutni. A perifériámról ezt a hosszú utat a középpontomig megtenni. Az ember úgy lett megteremtve, hogy képes Istenre, ugye ez a híres Capax Dei, vagyis kapcsolatba tud lépni vele, de ugyanakkor szüksége is van rá ahhoz, hogy önmagára találjon, hogy megtalálja az élete értelmét, és teherbíró motivációja legyen a mindennapokhoz. Olyan teherbíró motiváció, ami nem egy hónapig tart lendületben, hanem egész életem során. Élő, egyre mélyülő, gazdagodó kapcsolatban kell lenni ezzel a számomra mindig jelenlévő, ahogy Teréz mondja, legjobb baráttal, jegyessel, királlyal, pásztorral. Ebben a lelki lakásban, az ima életnek, a lelki életnek ebben a fázisában szinte magától megszületik, feltör bennem a dicsőítés és a hálaadás. Minden lakás végén próbálok mondani egy-egy imaformát, amit ha abban a fázisban vagyunk, akkor talán érdemes használni. De még egyszer mondom, ez nem egy egyenes vonalú, egyenletes mozgás, nem egy lineáris fejlődés, hanem ilyen csigavonal mentén, tehát ugyanazok visszatérnek, csak már más magasságban vagy mélységben. Tehát itt szinte magától, ha erre ráébredek, rádöbbenek, szinte magától jön elő bennem a dicsőítés, a hálaadás. És ez az ima forma vagy ima mód a lelki egészségünk megőrzésének az egyik legnagyszerűbb eszköze. A depresszió legjobb ellenszere. Csak hogy, és erről szól a második lakás, ez a kapcsolatépítés, vagyis az imádság gyakran nehéz, küzdelmes. Isten, ő szüntelenül vágyódik arra, hogy kommunióban, közösségben legyen velem. És az imám, az tulajdonképpen válasz Isten vágyára, arra a vágyra, hogy velem legyen. De a részemről ez a válaszadás, ez időnként, vagy gyakran nehézségbe ütközik. Elakad. Megbicsaklik. Mi történt? Miért nem megy ez magától? A belém oltott vágyódó képességet, ez belém van oltva ez a képesség, amit arra kaptam, hogy Isten felé tudjak törekedni, hogy be tudjam őt fogadni, ezt rosszul használom sokszor. Az alapvető nagy vágyamat fölcserélem, becserélem apróbb kis vágyakra, amelyek nem önmagukban rosszak. Ezek önmagukban nem rosszak, hanem azért rosszak, mert a középpontba, Isten helyére kerülnek. Keresztes Szent János ezt úgy mondja, hogy az ilyen ember az érzékek szintjén él, vagyis sóvárgásainak, sürgető késztetéseinek a rabságában. És aztán ezek a rendezetlen vágyak a nyakam köré tekerednek, és egyre nagyobb fáradtságot, zűrzavart, bűntudatot okoznak, és végül annyira elerőtlenítenek,
hogy képtelen leszek kiszabadulni ebből a körforgásból. Mivel magam felé fordul a vágyam, megjelenik az önzés, az egoizmus, és következményként a szomorúság. Mi tud ebből kiemelni? Mi tud megváltoztatni? Isten ajándéka, Isten kegyelme. Ha ismernéd Isten ajándékát, mondja Jézus a szamariai asszonynak, bár ő mindig szünet nélkül pazarlóan ajándékozza önmagát, bennem nincs hely az ajándék befogadására, mert tele pakolom ezt a teret magamban egyéb más dolgokkal. Ezért a lelki életben az egyik legfontosabb feladatunk, az nem annyira valamit fölépíteni, mint inkább az akadályokat eltávolítani. Megtisztítani azt, ami a keresztségem óta már ott van bennem. Minden már megadatott nekem. Minden ott van bennem, csak eltemetem, betemetem, nem tudok hozzáférni. Elő kell ásni ezt a forrást a rárakódott rétegek alól, azért, hogy az élő víz föl tudjon törni. Az ima, a Szentlélek imája, ez bennem él. Az ima ott él bennem. Ezt nem nekem kell megfabrikálnom. És erre az imára kellene ráhangolódnom. Ebbe kellene belépnem. A Szentlélek, ahogy Pál mondja, bennünk a lélek imádkozik.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Jeges Mirjam kármelita szerzetes nővért hallják.
1: Szóval le kell fejtenem a rárakódott rétegeket, a forrásra rakódott rétegeket, el kell hordanom, ami akadályozza, hogy ez az élő víz feltörjön, hogy a Szentlélek imája erőteljes lehessen bennem. És ez nem kis munka. Ez nem kis munka. A figyelmemet vissza kell fordítanom kívülről befelé. A futó pillantások helyett, amihez úgy hozzászoktunk, hogy úgy minden csak éppen érint a tekintetünk, de már tovább is siklik, a szememet a lelkem középpontjára kell szegeznem, kitartóan, oda, ahol Isten jelen van és vár rám. Radikális döntésre, sőt döntésekre, erőfeszítésre van szükség. Enyém a felelősség, hogy elindulok-e a találkozás irányába. Ez az én felelősségem. Nem az ima megteremtése, az ott van, az a Szentlélek ajándéka. Az én felelősségem az, hogy elindulok-e e felé a találkozás felé. Nem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy Istent magamhoz vonjam, hiszen ő mindig jelen van bennem, hanem arra kell erőfeszítéseket tennem, hogy én jelen tudjak lenni az ő számára. Keresztes Szent János a Szellemi Párosének 8. versszakában így fogalmaz: a lélek abban él, akit szeret. Abban élek, akit szeretek. Vagy amit szeretek. Ezért jó megnézni, mit szeretek. A felszínességet kell leküzdenünk. Különben mindig csak saját perifériánkon mozgunk, elbűvölve a világ örömeitől és bajaitól. Mondhatnánk úgy is, hogy harc folyik itt, ezen a szinten a bálványok ellen. Szent Terézi anyánk nyilván a saját tapasztalata alapján figyelmeztet, számítsunk rá, hosszú időbe telik, amíg Krisztus társ lesz a sátrunkban. Nem könnyű hozzászoknunk ahhoz, aki annyira más, mint mi. Az imádságnak, a lelki életnek ezen a pontján, ahogy mondtam is már, szükség van a küzdelemre, a radikális döntésekre, Szent Teréz kifejezésével az eltökélt elhatározásra, sok nemre és igenre van szükségünk. Simon Weil szavaival: a jó megtételét el kell határoznunk. A rossz magától is végbe megy bennünk. Nagyon-nagyon szeretem Nagyszent Makáriosz tapasztalati teológiáját, és talán ez pár mondata vagy pár gondolata segítségünkre siethet, vagy jobban megértetheti velünk Isten pedagógiáját. Így tanít Nagyszent Makáriosz: amikor valaki az Úrhoz közeledik, akkor mindenek előtt kényszerítenie kell magát a jóra, akkor is, ha a szíve nem akarja. És mindig rendíthetetlen hittel várni az ő irgalmát. Noha nincs a szívében szeretet, kényszeríteni kell a szeretetre. Noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Ugye itt visszacseng bennünk az evangélium, az erőszakosok ragadják magukhoz a mennyek országát. Talán erre az erőszakra gondol Krisztus. Tehát noha nincs benne szelídség, kényszeríteni kell a szelídségre. Együttérző és irgalmas szívre kell kényszeríteni. Kényszeríteni kell, hogy elviselje a lenézést, hogy türelmes legyen, amikor mások semmibe veszik. Ne lobbanjon haragra, amikor megvetik és gyalázzák. És bár nem vagytok képesek a lelki imádságra, kényszerítsétek magatokat az imára. És most jön a fordulat. És így Isten, látva ezt a harcot, és hogy erőszakkal kényszeríti magát, akkor is, ha a szíve nem akarja, valódi imát ajándékoz neki, valódi szeretetet ajándékoz neki, valódi szelídséget, belső irgalmat, valódi jóságot. Egy szóval, eltölti őt a Szentlélek gyümölcseivel. Eddig az idézet. Ez nekem nagyon sokat segített így a személyes életemben. Ami alulról, a mi perspektívánkból küzdelemnek látszik, az felülről nézve, egy más perspektívából nem más, mint a Szentlélek ajándékainak a befogadása. A hegymászás örömét azt nem csak a csúcsra való megérkezés jelenti, hanem az egész megtett út. Az egész megtett út. És amikor visszanézünk egy-egy szakasz után, jó látnunk, jó érzés támadhat bennünk a harcainkra visszagondolva. Ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy Isten nem hagy egyedül, velem van. Azért van egy lábnyom, illetve két láb, de hát szóval nem két ember. A sivatagban emlékeztek erre a példabeszédre, vagy példázatra, mikor Remete mondja, hogy de hát hol voltál, amikor én harcoltam, hát nincs itt a nyomod, azért nincs, mert a te lábnyomaidban járok. Fölemeltelek, a karomban vittelek. És utána idővel ezek már ilyen világító Szent János bogarak lesznek az utunkon, ezek a harcok. Jó lesz visszagondolni rá, és hálát adni, hogy ebben is megsegített, innen is tovább vitt. Hát semmi nincs veszve, ha most megint ugyanebbe a helyzetbe kerülök. Hát van tapasztalatom arról, hogy ez már máskor is volt így. És még mindig itt vagyok. Még mindig van erő bennem, amit a Szentlélek belémolt. Nem kell elkeserednem. Most is bízhatom abban, hogy ezt a harcot is Isten szent lelkével, Krisztussal karöltve meg tudjuk vívni. Ha tehát megtörténnék veletek, hogy elestek, biztat Szent Teréz, ne veszítsétek el a bátorságotokat, hanem csak menjetek újra előre. Az Úr még ebből az esésből is jót tud kihozni. Jót tud kihozni. Ebben a fázisban, ugye most a második lakásnál járunk, erős fegyver a röpima. Az első sivatagi remeték a kívülről megtanult, gyakran ismételt, rövid zsoltár versekkel vértezték fel magukat. Ez egy vért rajtam, ahol a nyilak nem tudnak áthatolni, nem tudnak megsebezni, nem tudnak hozzám férni. Ezt egyszavas imának, monologisztosznak nevezik ezt az imamódot. A legtöbbet használt fohász az volt, amivel most az imaórák kezdődnek a zsolozsmában. Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Vagy, ahogy az apoftegmákban olvassuk, ahogy te akarod és tudod, könyörülj rajtam. Ilyen egyszerű formulák. De ezt a nap folyamán, este, az ágyamban, mikor fölébredek, reggel, mikor fölkelek, mondom, és ez belém épül, fölvértez, átjár, átitat, visszavisz Isten jelenlétébe. És egyszerűsége miatt mindig kéznél van. Nem kell hozzá szentírás, nem kell hozzá egy nyugodt sarok, nem kell imazsámoly, nem kell egy templom, mindig használható. A másik gyakorlat, amit itt javasolok, az tulajdonképpen a keresztény meditáció első formája, amit melétének szoktak mondani, azt jelenti, hogy ízlelgetve, félhangosan, így mormolva olvasom a szentírást, amíg egyszer csak megüt egy szó, megérint egy szó. Ez lesz Isten nekem szóló szava. Isten nekem szóló szava. És milyen szó minden nap elhangzik felénk. És ez egy feladat megtalálni ma, holnap, holnap után Isten nekem szóló szavát. Kár, hogy manapság elszoktunk ettől az imamódtól. Ezáltal a félhangos mormolás által a testem is részt vesz az imában. Megzendít bennem egy húrt. előhívja az úgynevezett izom emlékezetet. Átjár, lenyomatot hagy bennem, más lesz utána újra olvasni ugyanazokat a szavakat. Régen elképzelhetetlen volt, hogy így magukban olvassák az ember a Szentírást. Ha egy zsinagógába elmegy az ember, ott még mindig ezt látja. Így mormolva, félhangosan beszélnek, mondják a szavakat. Másként rakódik le bennem, másként érint meg. Más területeket is el tud foglalni, nem csak intellektuálisan fogadom be. Ezt nagyon javaslom, ezt az otthon, szobában, szerzetesek a cellájukban, kihol, ezt a félhangos mormolását így olvasni, egész más, mint csak így a fejemmel, magamban.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jeges Mirjam karmelita szerzetes nővér a szív liturgiájáról, az imádságról elmélkedett, a Viai Szent Teréz a Belső Várkastély című műve alapján. Az előadás 2018-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon hangzott el. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A nyári hőség a hajléktalanokra is veszélyt jelent. Soha nem volt még olyan meleg kékestetőn, mint most augusztus 6-án. Hasznos tanácsok az állatok gondozására a hőség idején. Hardware alapú e-pénztárgép a piacon, újabb mérföldkő a digitális adózásban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Ha hajléktalanságról és krízishelyzetről beszélünk, a legtöbbeknek a téli fagyok jutnak eszébe, pedig a nyári hőhullámok épp olyan veszélyesek lehetnek a Nyíregyháza utcáin élők számára. Az Oltalom Szeretett Szolgálat éppen ezért ezekben a napokban is védőhálót biztosít. Míg napközben a lehűtött nappali ellátóban, éjszaka a menedékhelyen nyújtanak menedéket a rászorulóknak a kánikula elől. Pap Andrást, az Oltalom Szeretett Szolgálat intézményvezető helyettesét hallják.
2: Természetesen a hajléktalan ellátás számára nem csak a téli fagyok a kritikus időszakok, hanem ez a rendkívüli hőség is, hiszen ebben az időben akár néhány óra vagy egy legyengült szervezetnek óránál kevesebb idő is elég lehet ahhoz, hogy súlyos károsodásokat szenvedjen, akár kiszáradás és akár egyéb hőártalmak következtében. Emiatt rendkívüli mértékben oda kell figyelnünk ezekre az emberekre. Ugye nálunk a hajléktalan ellátásban ez egy elég összetett fogalom. Nagy rendkívül sokrétű problémákkal küzdenek az ellátottaink. Elmondható, hogy az általános egészségi állapotuk rosszabb az összlakossághoz viszonyítva, gyakoriak a szenvedélybetegség, a pszichiátriai problémák. És hát sorolhatnánk hosszan, hogy milyen megterhelő, hogy milyen nehézségekkel küzdenek az ellátottaink. Emiatt fokozottan fontos, hogy mi és a munkatársaink odafigyeljünk ezekre az emberekre, és biztosítsuk a lehető legjobb feltételeket ahhoz, hogy át tudják vészelni ezt az időszakot. Amilyen lehetőségeink vannak, igyekszünk mindent megakadályozni. Folyamatosan biztosítunk friss ivóvizet, ventilátorokat, a bejárat elé párakaput helyeztünk ki a hozzánk beérkezők számára, illetve tervünk van, illetve meg is kezdtük már az előkészületeket a klímaberendezés beszerelésére itt a nappali melegedőn is. A többi részlegünkben, átmeneti szállón, hajléktalanok otthonában, szenvedélybetegek nappali intézményekben már korábbi években beszerelésre került. Most már a nappali melegedőn is megtörtént a felmérés, a műszaki felmérése, és megvan rendelve a kivitelezés is. Reméljük, hogy napokon belül ezzel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy biztonságos és jobb színvonalú ellátást tudjunk biztosítani a leginkább rászorult emberek számára.
1: Soha nem volt még olyan meleg kékestetőn, mint most augusztus 6-án, ugyanis 17 éves abszolút melegrekord dőlt meg kékestetőn. Továbbra is brutális hőség tombol az országban, azonban a hét közepén akár már érkezhet is az enyhülés. Az elmúlt időszak régen látott forróságáról Berceli Balázs meteorológust kérdezzük.
3: Igen, augusztus 6-án egy abszolút melegrekord dőlt meg, ami a kékestetőt illeti. 32,1 Celsius fokot mértek hivatalosan, ez ugye a Hungarometernek a hivatalos mérése. És ilyen meleg a mérése kezdete óta, ami 1901 óta van, azóta soha nem volt. Tehát egy olyan melegrekordot állított fel kékestető, ami igencsak egyedi. És volt egy korábbi melegrekord is, ami 31,4 Celsius fok volt, ezt 2007 nyarán mérték, és ezt szárnyaltuk most túl 8 Celsius fokkal. Az elmúlt nyarak hőhullámai során voltak közelítő értékek, tehát előfordult, hogy 30 fok felett alakult kékestetőn a maximum hőmérséklet, viszont ez a hőhullám most olyan erős volt, hogy a korábbi rekordot átadta a múltnak. Ugye itt a hivatalos adatokat kell nézni, a hivatalos méréseket, és ezek azt mutatják, hogy ez az elmúlt időszakban tapasztalt hőhullám is nagyon erős volt. Ugye volt egy nagyon erős hőhullám a nyár első felében, amely június végén, július elején tetőzött, és ugye akkor dőlt meg az országos abszolút melegrekord 42 Celsius fokkal Széchenyben, ezek a hivatalos mérések alapján mondott adatok részemről, és a mostani hőhullámban 41,8 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet az országban, tehát az abszolút melegrekord majdnem újra megdőlt egy nyáron belül kétszer. Ezt úgy kell elképzelni, hogy szintén a mérések kezdete 1901 óta Magyarországon hivatalosan nem mértek még ilyen meleget, mint ami a Széchenyi melegrekord volt, a 42 Celsius fok, az az abszolút melegrekord, és a 41,8 Celsius fok is. Hasonló értékeket, meg ilyen mértékeket már mértek máskor is, meg mértünk máskor is az országban, de ez azt jelenti, hogy 2 Celsius fok volt csak a különbség, ennyivel maradtunk el az abszolút melegrekordtól, és ugye az abszolút melegrekord azt jelenti, hogy soha semmelyik napon, semmelyik évben nem volt olyan meleg egyetlen mérőponton sem, mint azon a bizonyos napon Széchenyben.
1: A nagy meleg nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. A kánikulában különösen fontos, hogy kedvenceink és a haszonállatok is mindig hozzájussanak friss ivóvízhez. Legyen lehetőségük árnyékba húzódni, és szükség esetén hűteni is őket. Mire érdemes figyelni a forró napokon, és hogyan segíthetünk biztonságosan négylábú társainknak? A részletekről Erdősné Molnár Bernadettet, a Mátra Aljai Vad és Egzotikus Állatmentő Alapítvány vezetőjét hallják.
4: Hát nagyon oda kellett rájuk figyelni ugye az elmúlt időszakban, de a rendszeres vízcserével, a hűtőfürdővel, a locsolással segítettünk nekik, ugye a nálunk élőknek, de viszont emellett akár a vadonket is, illetve a házi kedvenceket nagyon megviselte az elmúlt időszak. Persze, hiszen se légmozgás, semmi nem volt, tehát még egy hűsítős szellő sem, úgyhogy nálunk tényleg a locsolás volt a fő szempont, az, hogy a slaggal minél többször próbáltuk őket felfrissíteni, és a másik ugye a házi kedvenceknél, akiknek kutyája, cicája van, nagyon jó megoldás, akár még az előttünk élő lévő nyár folyamára is beszerezni a hűsítő matracok. Főleg ugye akik lakásban tartanak kutyákat, nekik is ez a megoldás, ez nagyon jól jöhet, ugye több üzletben akár gyöngyösen is meg tudják vásárolni. Egy ilyen jégzselével feltöltött műanyag matrac lényegében, amit le tudunk hűteni, és erre akár a kisebb testű kutyák, akik ugye benti kutyusok, akár vagy cicák is, vadászgörények, ők ezeket nagyon jól ugye érzékelik, és erre fekszenek rá, de aki nem gondolkodik vásárlásban, akár egy másfél két literes ásványvizes palackba lefagyasztani a vizet, azért az fontos, hogy ezt ugye be kell tekerni egy vékony törölközőbe, tehát ne magára a jégre akarjon ráfeküdni mondjuk az állat, de ugye ezzel tudjuk hűteni, illetve a vadon élő állatoknál még most ebbe azért a lábhagyott melegbe is nagyon fontos, hogy ha lehetőségünk van rá, akkor a kertbe tegyünk ki itatókat, amit az énekes madarak, nem csak az énekes madarak, mert akár a szajkó, ugye, vagy a sünök meghálálnak, és ők, ha ezt felfedezik, akkor rendszeresen oda fognak járni, viszont ezeket tisztán kell tartani, naponta cserélni kell benne a vizet. Ugye azért a vadállatoknál is a betegségeknek a terjesztésénél ez az állott víz azért nagyon nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy átadjanak egymásnak különböző dolgokat, úgyhogy ha ezt elkezdjük, akkor tényleg erre figyeljünk oda, hogy rendszeresen cseréljük a vizet, tisztítsuk az edényeket, viszont biztos, hogy meg fogják ezt hálálni.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026. augusztus 6-án kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt. Mondta el dr. Paskújné Pifkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
5: A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg az online pénztárgép használatára kötelezettek. Így például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, taxisok, plasztikai sebészek, gyógyszertárak,

0: felkészüljenek a jövő megoldásaira, és jobban kiszolgálják a vásárlói igényeket.
1: Idén a látogatók Google szavazatai alapján a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Éllovas Berekfürdő után többek között a patinás fürdővárost Cserkeszőlőt is megelőzve a Kumánia kisújszállási gyúgy és strandfürdő lett a második legkedveltebb strandfürdő. Írja a közösségi oldalán Szűcs Tamás, a település polgármestere. Hozzáteszi: szívből gratulálok Mozsár Attila ügyvezető úrnak és csapatának, valamint mindenkinek, aki a város marketing zászlós hajója, vagyis a Hello Kisúj fedélzetén dolgozik. Ha a Vigadó elmúlt 2 évének eredményeit is nézzük, azt hiszem bátran kijelenthetjük, jó úton járunk, fogalmazott Szűcs Tamás, majd hozzáteszi. Tudjuk, van még teendő bőven, de az ilyen elismerések és a számok, mint például a Kumánia idei első féléves eredménye, önmagukért beszélnek, emelte ki Szűcs Tamás, kisújszállás polgármestere. Ugyancsak Szűcs Tamás, kisújszállás polgármestere osztotta meg a következő posztot a közösségi oldalán a közbiztonság kérdésében. Mint írja, feljelentettük a száguldozókat, most a rendőrségen a sor. Tájékoztatja a polgármester a kedves lakosokat, hogy a lakossági bejelentéseket követően a közterületi kamerák felvételei alapján azonosították a város belterületén száguldozó gépjárműveket, és közúti veszélyeztetés jogcímén feljelentést tettek. Szűcs Tamás írja, az utóbbi időben városunk egyes környékein sajnálatos módon ugyancsak problémát okozott néhány erőszakos cselekmény, betörés és lopás. Az elkövetők azonosítása, majd előállítása, elfogása, ezen esetekben is lakossági bejelentések és kamerafelvételek alapján történt meg. Ismételten megköszöni a polgármester a kedves lakosok hozzáállását, nagyon sokat segítenek, ha mindannyian összefognak, ezek ellen, a szinte kivétel nélkül minden esetben nem helyi elkövetők ellen, fogalmaz kisújszállás első embere. Ugyanakkor a város teljes lakossága nevében határozottan kijelentjük. Ez nem mehet így tovább. A soron következő augusztus végi testületi ülésen meghívót küldünk a helyi rendőrőrs parancsnok úrnak és a járási kapitány úrnak is, mert nem tűrhetjük tovább, hogy a térség egyik legbékésebb és legbiztonságosabb városa átutazó vagy ide települő bűnözők, felelőtlen száguldozók közkedvelt vadászterülete legyen. Fogalmaz Szűcs Tamás, majd hozzáteszi. Mi segítünk, ahogy és amiben csak tudunk, de a polgármester nem serif, a jegyző nem nyomozó vagy ügyész, a polgárőrség meg nem rendőrgépjármű kölcsönző. Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán derült napos, száraz időre van kilátás. Az északi-északkeleti szelet többfelé élénk, főként a Tiszántúlon olykor erős lökések kísérik. Szerdán 27 és 33 fok valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 11-én.
2: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Új mobil alkalmazás segíti Eger turizmusát. A kánikulában való vezetés veszélyeire hívja fel a figyelmet az autós nagy koalíció. Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata.

0: mai adásunk főbb témái.
1: Kora esti hírmondó.
0: Mostantól egy új felületen is el lehet érni Eger turisztikai és kulturális kínálatát. Eger megyei jogúváros önkormányzatának támogatásával elkészült a Visit Eger mobil alkalmazás. Az applikáció egy helyen mutatja be a város aktuális programjait, turisztikai látnivalóit és szolgáltatásait, térképes funkciójával pedig a tájékozódást segíti. A következő percekben Törőcsik Gábort, az Egerváros Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Eger városa új mobil alkalmazással jelentkezett most a hetekben. Ez a Visit Eger alkalmazás. Ez egy olyan alkalmazás, ami a már sokak által ismert visiteger.com városi turisztikai oldal adatait, programjait mutatja be, egyszerűen egy alkalmazásként. Nagyon fontos, hogy ez egy ingyenesen letölthető alkalmazás, akár az androidos eszközökkel, vagy az iOS-es eszközökre is. És azért fontos számunkra, hogy így még egy csatorna, még egy lehetőség legyen arra, hogy az egri programokat, az egri látnivalókat, az egri élményeket megjelentethessük, és egyszerűen tudjuk a nagy közönségnek ezt bemutatni. Fontos, hogy kétfajta célközönségünk is van. Az egyik nyilván a turisták, az ide érkező vendégek, akik az elképzeléseim szerint az itt tartózkodás ideje alatt tudják aktívan és hasznosan forgatni az applikációt. A másik célközönség pedig az egriek, az Eger környékén élők, akik főként az egri programok iránt érdeklődhetnek, és a program kínálatunk az napi szinten frissül, és hát szerintünk itt található Eger környékének a legátfogóbb program kínálata, tehát ezért is érdemes letölteni ezt az applikációt.
0: Miért volt szükség magára az applikációra? Van egyébként plusz funkció benne a Visit Eger oldalához képest, vagy egyszerűen kompaktabbá próbálták tenni?
2: Alapvetőleg az volt a cél, hogy egy új csatornát megnyissuk. Nagyon sokan most már a statisztikáink szerint is mobilon nézik a Visit Eger oldalt, és ez most így egy egyszerűbb. Van benne egy üzenetküldési lehetőség, amit, hogyha a felhasználók engedélyezik az üzenetküldést, akkor a nagyobb rendezvényekről fogunk kiküldeni emlékeztetőt, de nem tervezzük azt, hogy napi szinten teleszórjuk üzenetekkel a letöltőknek a mobiltelefonját. Tehát ez egy ilyen plusz, meg hát tényleg, hogy sokkal jobban kézzel esik manapság már egy ilyen alkalmazás.
0: Volt erre igény egyébként a felhasználói oldalról, hogy egy kicsit könnyebben elérhető legyen maga a Visit Eger?
2: Igen, hát ahogy így körülnézünk a világban, ezt látjuk, hogy ez a trend, hogy minél könnyebben lehessen használni, és hát hogy ez az igény abszolút megmutatkozik itt. Mondom, erre mozdul most a világ.
0: Közlekedj úgy, mintha a számodra legfontosabbak lennének körülötted, figyelmeztet az Autós Nagy Koalíció, amelynek legújabb oktatósorozata a kánikulában való vezetés veszélyeire hívja fel a figyelmet. A tartósan magas hőmérséklet ugyanis komoly élettani terhelést jelent a szervezetnek. Észrevétlenül okoz kiszáradást, ráadásul negatívan hat az idegrendszerre, rontja a koncentrációt és jelentősen növeli a reakcióidőt is. Knezsik István, az Autós Nagy Koalíció elnöke szerint a nyári hőségben elengedhetetlen a fokozott óvatosság, az autó műszaki állapotának felmérése és a tudatos folyadékpótlás a biztonságos közlekedés érdekében.
3: Ugye nagyon-nagyon sokat beszélünk mostanában tudatmódosító szerekről, és hát bármennyire is hihetetlen, ez a hihetetlen nagy meleg és ez a hihetetlen nagy hőingadozás ugyanolyan tudatmódosító szer, mint az alkohol, a drog, vagy bármi más, és hogyha nem megfelelően állunk ehhez, akkor nagyon hamar is nagyon nagy bajba tudunk kerülni. Ugye van egy olyan fontos dolog, hogy az embernek, hogyha a szervezetben a nagy melegben nem jut elég folyadékhoz, mert hogy ugye izzadunk ebbe a hihetetlen kánikulában, akkor egy dehidratáltság előáll, és onnantól kezdve az a reakcióidőnk, ami van, jelentősen meg tud változni, és hát ez a reakcióidő, ez mindent befolyásol, hisz az embernek a keze, lába nem mindegy, hogy mennyi időn belül reagál arra, amit a szemével lát, hogy utána a jármű mennyi idő alatt tud reagálni ezekre a dolgokra, azért nagyon fontos a járműnek is a műszaki állapota, és ebből következik az, hogy mekkora lesz a fékutunk, mekkora lesz a biztonságunk, ez mind-mind nagyon-nagyon befolyásoló tényező, és hát valóban ugye azt mondják a meteorológusok, hogy a következő napokban meleg időszak jön, fel kell erre komolyan készülni, hogy még véletlenül se kerüljünk közlekedési vészhelyzet közelébe. Ugye hát többféleképpen kell ezt a dolgot végig gondolni, mert ugye kell a technika, és kell a saját magunk érdekében máshogy gondolkodni. A legfontosabb, hogy kipihenten induljunk el, és hogyha olyan hosszabb útra indulunk, akkor nagyon fontos lenne, hogy olyan napszakot válasszunk, amikor már nincs ez a hihetetlen hőség. Ugye attól függ, hogy milyen messzire megyünk, próbáljuk a hajnali időszakot indulásként kiválasztani, mert ebből alapvetően egy hűvösebb időben indulhatunk el. Ugye néhány napon belül már azért az éjszakai hőmérséklet is 20 fok körül lesz, tehát olyan nagyon hűvösnek nem mondható. És hát álljunk meg sokkal gyakrabban, annál is inkább, mert nekem úgy tűnik, hogy az autópályákon miután a vendégmunkások mind délfelé, mind visszafelé elindultak már, hihetetlen dugók és rengeteg koccanásos, szerencsére csak inkább koccanásos baleset van. Úgy jó számolni, hogy ebben az időszakban 80-100 kilométernél hosszabb utat egy óra alatt átlagosan nem fogunk tudni megtenni, még autópályán sem, és hát érdemes óránként, másfél óránként megállni, pihenőt tartani, mosdót keresni és pótolni a folyadékot. Hát ugye az nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű víz, étel és sok minden legyen nálunk, annak érdekében, hogyha útközben bármilyen közlekedési esemény történik, akár csak egy dugó, akkor ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy szomjasak leszünk, vagy éhesek. Az is nagyon fontos, hogy a járműben, mert az utastér ilyenkor hihetetlen mértékben fel tud melegedni a tűző napon, lehetőleg semmit ne hagyjunk, olyan tárgyat, ami a meleg hatására bármilyen problémát okozhat, összetörhet egy műanyag vagy üvegpalack, gyakorlatilag tönkre mehet a számítógép, mert fizikailag az akkumulátor tönkre megy benne. Tehát nagyon sok olyan dolog van, nem csak az miatt, hogy ellopják a járműből, hanem az miatt, hogy műszaki dolgoknak is van egy fizikai tűrőképessége a hőmérsékletben, amit gyakorlatilag ők el fognak viselni. Nagyon nehéz időszak előtt állunk, én úgy látom. És hát nagyon fontos az is, hogy a jármű megfelelő műszaki állapotban legyen. Sajnos a mai hőmérsékletre nem tervezték az európai autókat, tehát mind az autónak, a motornak a hűtő rendszere, mind a klímaberendezések nem afrikai melegre, hanem európai hőmérsékletre kerültek tervezésre és kivitelezésre, ezért én azt kérem mindenkitől, hogy biztonságban elérjen, hogy sokkal lassabban, sokkal nyugodtabban közlekedjen, és ne terhelje túl az autót, mert ennek műszaki hiba lehet a vége.
0: Új elnököt választott a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának hallgatói önkormányzata. A hallgatók bizalmából Huszár Dávid tölti be a HÖK elnöki tisztségét. Milyen célokat tűzött ki maga elé, hogyan szeretné képviselni a hallgatók érdekeit, és milyen fejlesztéseket tart fontosnak a következő időszakban? Erről a megválasztott elnököt hallják.
4: Volt elnökünk, végzett a tanulmányaival, így valakinek át kellett venni a helyét, és én voltam az, aki jelentkezett erre a pozícióra. Már régóta gondolkodtam rajta, de még nem volt meg a bátorságom, és most megtettem a jelentkezést, és megválasztottak a többiek. Én nekem nagyon jól esett, mert ilyenkor az elnököt nem a hallgatók, hanem a hallgatói önkormányzat tagjai szavazzák meg. És így azáltal láttam, hogy megvan a bizalmuk bennem. El tudunk kérni célokat ebbe a kettő fél évben, amikor megkaptam a jogomat. Számomra ez egy megtisztelés, hogy én lehetek az egyetemen az elnökük. Akkor volt a Covid vírus, akkor az emberek így elkényelmesedtek, és emiatt megszokták azt, hogy nem mozdulnak ki, pedig nyugodtan ki lehetne menni akár a városba is, vagy a rendezvényekre eljönni, mert ezzel is rengeteg élmény szerez az ember. Eleinte ezt fel kell mérni, hogy ők mit is szeretnének, és ehhez kell majd alkalmazkodni a hallgató önkormányzatnak, és olyan programokat szervezni, amiket ők szeretnének, és szívesen részt vesznek, és reméljük, hogy meghozza a sikerét. Úgy minden nyugodtan kell kezelni. Szerintem ezt nekem könnyebb, mert ugye van a hallgató önkormányzat maga, a csapat is, és ezáltal ők is nem csak rajtam a teher, hanem rajtuk is, így elosztik az egész. Mint egy csapat úgy dolgozunk, és úgy hozzuk végre a dolgokat. Ő rájuk akár teljesen tudnék számaszkodni. Mindenki van a saját posztja, amit fel van osztva, hogy valaki a rendezvényekkel foglalkozik, van, aki a külföldiekkel. Szerintem, aki pozitív, és nem látja a hibákat, de észreveszi, csak nem veszi annyira figyelembe. Illetve aki kreatív tud lenni, és megtalálja azokat a módszereket, amiket eddig mások nem használtak. Én szeretek egyedül is, de szívesen kérek segítséget, mert azzal sokkal gyorsabban is haladunk, és lehet, hogy pontosabb eredményt kapunk, és én magamtól csináltam volna.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A háború újabb háborút szül. Adjanak teret a diplomáciának, kérte Leó pápa békefelhívásában vasárnap az úrangyala elimádkozását követően. 14. Leó pápa kifejezte aggodalmát a Szudánban, Ukrajnában és Oroszországban zajló erőszak miatt. Felszólított azok megtérésére, akik erőszakot vetnek, valamint a polgári áldozatok egyre növekvő száma miatti leállásra. Továbbra is aggodalommal követem a tragikus helyzetet Szudánban, különösen El-Obeid városában. Miközben lelki közelségemről biztosítom az ország népét, ismételten kérem a hatóságokat, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a civil lakosság számára. Egyúttal buzdítom a nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk az Úrhoz, hogy erősítse meg a szenvedőket, térítse meg azoknak a szívét, akik erőszakot szítanak, és adja meg a régóta várt békét, fogalmazott 14. Leó pápa. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megkongatta a vészharangot. Emberek milliói maradhatnak áram és fűtés nélkül. Találat érte a WHO egyik raktárát. Leó pápa augusztus 10-én az erőszak spiráljának megállítását kérte. Az ukrajnai egyházak egyetemes imádságot hirdettek az országért augusztus 23-ára. Továbbra is vannak polgári áldozatok, a rombolás szisztematikus. Közeledik a tél és a jövő egyre sötétebbnek tűnik. Volodymyr Zelenszkij elnök felhívta a figyelmet a veszélyre. Az ország területén az orosz drón és ballisztikus rakéta támadások eszkalációját követően gyakorlatilag már egyetlen sértetlen hőerőmű sem maradt. Augusztus 9-én vasárnap tette közzé 14. Leó pápa szívből jövő felhívását az úrangyale elimádkozása során, azt kérve, hogy tartsák tiszteletben a humanitárius jogot és állítsák meg az erőszak spiráját Ukrajnában és Oroszországban. Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világ vallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesíteni tudja a népeket, megerősíti a hitet, támogatja a szenvedőket, és Isten szeretetének, valamint az emberi szolidaritásnak hatalmas tanúság tételévé válhat. Az élet védelméről a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én nyilatkozatot tett közzé. Idézzük. Mivel hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről, nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges, és csak akkor halad valóban előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya hatékony és konkrét támogatása. a csodálatos emberségünk kezdetű körlevelében pedig így írt 14. Leó pápa. Minden emberi személy végtelen méltósággal rendelkezik, amely elidegeníthetetlenül magából a személy létéből fakad, és minden körülményben, állapotban vagy helyzetben megmarad. Az emberi jogok között az első az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg, akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. Egyházunk a magyar társadalom részeként évtizedes tapasztalattal rendelkezik a válsághelyzetben lévő családok, várandós édesanyák és a megfogant életek védelmében. Mindez számunkra nem csak elvont igazság, hanem konkrét szolgálat. Családok, várandós édesanyák, örökbefogadás előtt álló szülők, mindennapi professzionális támogatása és lelki kísérése. Az édesanya és a gyermek nem ellenfelek. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani. Kérjük a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak, a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánljuk fel tapasztalatunkat és együttműködésünket. Építsük az életkultúráját, ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben. Fogalmazott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában az életvédelmével kapcsolatban. Legyen öröm az iskolakezdés. Elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Karitász, amely szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján a www.karitász.hu keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Karitász központi bankszámla számára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárda Karitász országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Karitász szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programról elmondta. Ez az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani. Sportszerre vagy utazási költségtérítésére épp úgy, mint magántanárdíjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, az iskolai jelenlét erősítése. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagyboldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Mise után szerény agapé is lesz. A búcsú főcelebránsa és szónoka, a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. A Szent Misét a Szent István Rádió élőben közvetíti. Egerben a hatvani hóstja Szent János negyedének fertálymesterei szeretettel hívják a kedves hallgatókat Nagyboldogasszony ünnepének búcsújára, melyet augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődő szentmise keretében tartanak a Farkasvölgyi utcai Mária szobornál. Az ünnepi szentmisét dr. Csizmadia István atya, főszékesegyházi főesperes celebrálja. A szentmise tehát augusztus 16-án vasárnap 17 órakor kezdődik. Az idén is elindul a vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul Budapesten a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Vérasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában augusztus 14-én pénteken este 8 órától, szombat reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszönik meg a mennybe fölvett boldogságos szűzanyát. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója neveden szólítottalak. Helyszín Egrieseki Papnevelő Intézet, Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órakor kezdődik, és 15-én szombaton ebéddel ér véget. Jelentkezni a spirituális atyánál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Verdi Requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én 18 órától. Kedves hallgatóink, az EGRI Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
1: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Augusztus 13-án rajtól a Nations Kupa Hungary nemzetközi kerékpárverseny Nyíregyházán. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat is indult az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupán. Változik a turista utak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében. Két éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Augusztus 13-án rajtol a Nations Kupa Hungary nemzetközi kerékpárverseny Nyíregyházán. A nevezések alapján 22 csapat több mint 120 versenyzője áll majd rajthoz az ifjúsági kerékpáros világkupa sorozat magyarországi viadalán. Természetesen egy ilyen kaliberű verseny a hazai kerékpársport számára is rengeteg előnyt biztosít, hiszen a magyar fiatalok szerencsére már az elmúlt években is bizonyították, hogy versenyben vannak a világ élvonalával. Az idei szezonban a 12 fordulós sorozat utolsó állomásának adhat otthont Nyíregyháza. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóiból álló PET csapat is indult az első alkalommal megrendezett egyetemi PET kupán, amelyet a Bodrogon, Sárospataki és Olasztiszka között rendeztek meg. A csapat végül első helyezést ért el. Markuszki Szabolcs csapatkapitányt hallják.
2: Nagyon jó élményeket szereztünk. Szerintem mindenkinek tetszett így az egész esemény. A legjobb az volt szerintem, hogy nagyon sok szemetet tudtunk szedni.
1: Több napnyi megfeszített munka, tonnányi összegyűjtött hulladék és egy életre szóló közösségi élményt jelentett a PET kupa. A résztvevőkre embert próbáló feladat várt. Nem csak navigálniuk kellett a saját készítésű úszó alkalmatosságokkal, hanem a legnehezebben megközelíthető partmenti szakaszokat is meg kellett tisztítaniuk a szeméttől. A versenyben minden kilogramm hulladék, különösen a szelektálható műanyag és üveg értékes pontokat ért. A Nyíregyházi egyetemisták stratégiai pontossággal és elszántsággal gyűjtötték a zsákokat, amelyel gyorsan az érre törtek. Dobróné dr. Tóth Márta főiskolai tanárt hallják.
3: Nagyon nagy öröm ez a Nyíregyházi Egyetem számára. Mi sem gondoltuk volna azt, hogy meg is nyerjük ezt a versenyt. Igazából ez mindannyiunk számára egy nyeremény, minden egyetemi csapat számára, hiszen a legfontosabb cél az volt, hogy a természetet, a folyó, illetve a folyó környezetét megtisztítsuk, ügyelve ugye a természetvédelemre, a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre, és hogyha ezt nézzük, akkor mindannyian győztünk. Az nagyon nagy eredmény, hogy ebben a versenyben mi szereztük a legtöbb petákot, és nagyon nagy elismerés és tisztelet az egyetemistáinknak, hogy ebben a kitűnő versenyben ők ilyen előkelő eredményt értek el, hiszen ők többféle tudományterületről érkeznek, többféle szakot képviselnek, és ez a sokszínűség is mutatja azt, hogy a természet mindenkit összeköt, a környezetvédelem mindenkit összeköt. Itt voltak biológusok, voltak informatikusok, voltak testnevelő tanár szakosok, volt óvodapedagógus hallgató, és én azt gondolom, hogy mindenkinek volt ezzel célja, és a jövőre nézve pedig egy nagyon szép küldetése, amit míg él, emlékezni fog erre a versenyre is.
1: A csapat egyébként a tavalyi 13. tiszai PET kupán ujancként az első egyetemi indulóként kiemelkedő eredményt ért el. Az összesített versenyben a negyedik helyen végzett. Ezzel a PET kupa történetének legeredményesebb első alkalommal induló csapatává, egyben a sorozat addigi legeredményesebb egyetemi résztvevőjévé vált. A kupán összegyűjtött több tonna hulladék jelentős része újrahasznosításra kerül, így a hallgatók közvetlenül hozzájárultak a folyó ökoszisztémájának megóvásához. Kovács Zoltánt, a Nyíregyházi Egyetem elnökhelyettesét hallják.
4: Felsőoktatási intézményként azt valljuk, hogy a jelenlegi generációt már ebben a korban is arra kell tanítani, hogy a környezet tudatosság az erős legyen. És nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy a fiatalok örömmel vállalkoztak erre a kihívásra, és mindig örömmel támogatjuk az ilyen kezdeményezéseket, ami egyébként tökéletesen beleillik abba a korábbi kezdeményezésünkbe, ami az úgynevezett ökoegyetemi létet jelenti. Minden olyan program, ami a környezet tudatosságról, a környezet védelemről és a környezet tisztításáról szól, emögött szívesen ott vagyunk és szívesen támogatjuk.
0: Változik a turistautak jelzése a Dielbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A részletekről Makár Rihárdot, a Borsodabói-Zemplén Vármegyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
5: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szamaja között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésük, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sávjelzés lesz, ami korábban piros sávjelzés volt, hanem piros keresztjelzés, és ez a piros keresztjelzés akkor így indul Cserépvár aljáról a buszmegállóból, a vár alatti részen elhalad, és akkor utána a Dobiréten keresztül a már említett sárgasávval is érintkezve, illetve azt elhagyva egy korábbi piros keresztjelzésbe csatlakozik, amely piros keresztjelzés a Horvölgyig halad, tehát így egy hosszabb útvonal valósult meg itt is. Sátoraljaújhely környékén kezdtünk el festeni, ott a pünkösdi hétvégén alakítottuk át egy picit a rendszert, ezt se amiatt csináltuk, hogy csak megzavarjuk a térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turistaút nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe, mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvalfő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal.
0: 2 éremmel tért haza Budapestről a gyermekkorosztály országos bajnokságáról Szabó Regina, a Nyíregyházi Sportcentrum úszója. Urbin Tamás tanítványa a 100 méteres hátúszásban bajnoki címet szerzett, 200 háton pedig 3. csapat célba.
6: Elsősorban az volt a lényeg, hogy ugyanúgy, mint tavaly, egy éremmel legalább hazatérjek. Nagyon szerettem volna országos bajnok lenni, és ugye ez valóra is vált. Azt nem gondoltam volna, hogy még egy éremmel fogok hazatérni, és nagyon megörültem neki, és jól meglepődtem rajta.
0: Urbin Tamás elmondta,
1: már körvonalazódik, hogy mely számokra helyezik majd a hangsúlyt nála, de egyelőre minden úszásnemben versenyez a 13 éves tehetség.
7: Én úgy gondolom, hogy neki az 50 és a 100 méter lesz a főszáma, de természetesen még a fiatal korára való tekintettel ússzuk minden versenyszámot és minden úszásnemet, és azt szeretnénk most a serdülőbajnokságon is bizonyítani, hogy elindul a pillangótól a mellúszásig mindenben. Ami neki nagyon jól fog menni, azt erősítjük továbbra is. Jövőre EOF korosztályos lesz, tehát a 14-15 évesek első nemzetközi szintjére lép. Én nagyon bízom benne, hogy ő lesz az a hátúszó, akire elsősorban számítanak majd a válogatottnál, és ha ezt fenntartjuk, akkor innentől határa csillogos ég.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az egyházak és a vallási szervezetek összukrajnai tanácsa felhívást tett közzé, amelyben az egész világot imára hívja Ukrajnáért augusztus 23-ára. Ukrajnának ma különösen nagy szüksége van a világvallásos közösségének lelki egységére, írják az egyházak. Hisszük, hogy a közös ima egyesítésére.